0: 1,6 tonnánál nagyobb tömegű személygépkocsikra. Javasolják továbbá, hogy a települési önkormányzatok ezeket az autókat kétszeres, a 2 tonnánál nagyobbakat 3-szoros parkolási díjra kötelezzék, olvasható a levegő munkacsoport közleményében. Londonban 100 000-rel, Budapesten 15 000-rel kevesebb parkolóhelyet valószínűsítenek, amiatt, hogy az elmúlt 26 évben az új autók átlagos hossza évente 1,2 cm-rel, szélességében 0,5 cm-rel növekszik. A folyamat megnehezíti az autó használatot a városokban, az önkormányzatok pedig kénytelenek lesznek zöld és gyalogos területeket parkolókká alakítani, ami a klímacélokkal is ellentétes, olvasható a levegő munkacsoport jelentésében. A legmelegebb órákban jellemzően 10 és 17 óra között a készlet erejéig ingyen vizet osztanak az utasoknak, a legforgalmasabb vasútállomásokon és párakapukat is kihelyeznek, közölte a MÁV csoport csütörtökön. A közlemény kitér arra is, hogy az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Mint írták, az utóbbi évek tapasztalatai alapján már csütörtökön is kiemelkedően erős utasforgalom várható a Balaton felé és onnan vissza. A főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. A vasúttársaság ezért azt kéri az utasoktól, hogy előre váltsák meg a jegyeiket. Azt tanácsolják, hogy aki teheti, induljon útnak még csütörtök vagy péntek kora délelőtt, mert a péntek délutáni és szombat reggeli csúcsidőben garantált a teltház. Az úton pedig mindenkinél legyen ivóvíz.
1: Az időjárásról.
0: Kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Napközben többfelé élénk lesz az északi északkeleti szél. Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt, keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi északkeleti szél.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: A Családfa magazin legújabb számát mutatták be ismeretterjesztő előadásokkal egybekötve a Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltárában. A köszöntőt Bodnár Mónika, a Megyei Honismereti Egyesület elnöke mondta, úgyis, mint az esemény társszervezője. Kovács Eleonóra a Családfa kutatás forrásairól, Kis József magyar hírességek és felmenőik történetéről, Somoskői Viktor Zöld Marcia Ponyvák hős betyár vezéré tartott előadást, míg a Családfa magazint az alapító tulajdonos kollega Tarsoly István ismertette. Vele kezdjük összeállításunkat. A Családfa magazin 2023-ban jelent meg. Mi az üzenete és ki a célpiac? Mert hogy egy olyan magazint vehetünk a kezünkbe, amiből a kutatók, levéltárosok, történészek, családfakutatás iránt érdeklődők, de akár a regényírók, filmforgatók, könyvírók is remek ötleteket szerezhetnek. Nos, ki a célpiac? A lap alapítója kollega Tarsoly István.
2: Szerintem mindenki, hiszen a családtörténet az egyfajta identitást is jelent, hiszen ebből tudjuk meg, hogy kik voltak az őseink, kire lehetünk büszkék, vagy nem lehetünk büszkék, de ettől független az igazságot mindig meg kell találni. Nagyon érdekes, hogy egy amerikai kutató megtalálta a legfontosabb három szabadidős tevékenységet, és ebben a családtörténet kutatás a harmadik helyen van a világon. Sajnos azt nem találtam meg, hogy melyik az első kettő, de vannak elképzeléseink. Mindenesetre, ha a világ ennyit foglalkozik az ősei történetével, akkor feltehetőleg ez nem csak egy hobbi, hanem azért ennél sokkal több. Valóban az identitás keresése, az identitás megtalálása, honnan jövünk, hová megyünk, hová tartunk. Aki nem ismeri a múltját, az nem tud a jövőjével semmit kezdeni.
1: Fel kellett építeni ennek a lapnak a szerkezetét, rovatok vannak, melyek ezek?
2: Négy rovatunk van, hárommal indultunk, aztán utána kibővítettük. Az első rovatunkat úgy hívják, hogy tanulmányok. A tanulmányok rovatában már megjelent, már befejezett, elvégzett kutatások eredményeit hozzuk le. Levéltárosok, történészek, valóban kutatók írják ezt meg, és ugye én pásztázom a szakirodalmat, azt a szakirodalmat, azt a történeti szakirodalmat, amiben a családtörténeti szerepet játszik, legyen az a középkortól egészen a 21. századig, és ugye ebben keresem meg azokat a szerzőket, akik akár doktori disszertációt is írnak, hogy számunkra egy magazin formában írják le úgy, hogy a szórakoztató, tanító, szórakoztató, tanítva szórakoztató legyen, és hogy ezeket mi le tudjuk hozni. Természetesen nem tudományos a stílusunk, hiszen éppen a szórakoztatása fontos nekünk, nincsenek lábjegyzeteink, tehát ne keressen az olvasó, a tudományos olvasó benne lábjegyzetet, cserébe viszont a végén ajánló irodalmat hozunk, akit a téma jobban érdekel, az még ott ezt megnézheti és megtapasztalhatja, úgyhogy sőt, a levéltári forrásokat is felszoktuk sorolni. A szakmai műhely rovatunkban pedig olyan tanulmányokat hozzunk le, ami kifejezetten a családkutatást, a családkutatót segíti. Tehát, hogy milyen levéltári források vannak, milyen internetes források vannak, milyen könyvészeti források, múzeumi, könyvtári források vannak, és ott milyen adatokat lehet megtalálni. Továbbá nagyon érdekesek az egyes irattípusok, hogy az irattípusokat hol lehet keresni, milyen irattípusok vannak mondjuk a levéltárakban. Tehát nem csak a levéltárakat mutatjuk be, hanem azt is, hogy ott például mondjuk egy országos összeírásban milyen adatot lehet feltalálni, vagy például mondjuk milyen iratokat keressen az ember, akinek mondjuk tanító ősei voltak. Azokat mondjuk a tanító mely irattípusban nézhet ezeknek utána, vagy például nem olyan régen a komáromi szekeres gazdákról írtak egy elég komoly tanulmányt arról, hogy kik is azok, és hogy ha valakinek az ősei között ilyenek voltak, akkor azt hol tudja megtalálni, vagy a jászságról is egy külön tanulmány volt, a jászkun kerületek levéltárai, tehát a szolnoki levéltárban az, akinek az őse jász volt, mondjuk, hogy az milyen milyen levéltári iratokat talál meg, vagy a nemesség számára milyen fontos irategyüttesek vannak, akár az országos levéltárban, akár a megyei levéltárakban. Szóval, hogy ez a szakmai műhely erre terjed ki, itt elsősorban inkább levéltárosokat kérünk föl, hiszen ők ülnek a levéltári iratokon, és ők kezelik azokat, tehát ezeket meg tudják szólaltatni, és számunkra elérhetővé teszi, sőt, adott esetben beszámol arról is, hogy ez interneten felelhető-e vagy sem. Harmadik rovatunk az úgynevezett szemle rovat, a szemle rovatban pedig az épp mostanában, vagy nem olyan régen megjelent könyveket, folyóiratokat mutatunk be, azokat, amelyek segítségével a családkutatást elősegítik, és ugye az alapján tudnak további kutatásokat végezni. Végül pedig a negyedik rovatunk az a olvasói levél. Számos kedves olvasónk, aki már eddig végzett családkutatást, vagy aki menet közben éppen elkapta a gépszi, azok megírják, hogy éppen hol tartanak a családkutatásokkal, és tulajdonképpen ezeket megszerkesztve lehozzuk a labba. Nagyon tanulságos, nagyon érdekes történeteket lehet itt olvasni, és ezek mind inspirálják az olvasót, hogy ők maguk is végezzenek családkutatást, hiszen ez egy rendkívül szórakoztató és rendkívül izgalmas és érdekes foglalatosság.
1: A közönséggel, az olvasó közönséggel való kapcsolatot a social media is szolgálja, hiszen van Facebook oldaluk, milyen cím alatt találhatók meg?
2: Van internetes honlapunk is, a lapszámmal azonos időpontban megjelenik az interneten is az újság, természetesen internetes formában, ugyanazokat a cikkeket lehet olvasni az interneten is. Ez egy éves előfizetést igényel, cserébe viszont az alatt a 365 nap alatt az összes eddig megjelent cikket is elolvashatja az olvasó. Facebookon pedig Családfa magazin néven lehet megtalálni a cikkeinket. Itt általában csak egy-egy érdeklődést felkeltő cikket teszünk föl, és mindig vizsgáljuk azt, hogy mennyi a megtekintés, és ennek megfelelően néhány naponta teszünk fel egy újabb érdekes adatot a Facebook oldalunkra.
1: A lap pedig negyedévenként jelenik meg, ez talán fontos elmondani.
2: Igen, negyedévente jelenik meg, most éppen július végén fog megjelenni az ezévi harmadik lapszámunk. Ez egy nagyon szép, színes, műnyomó papíron, 64 oldalon, tele képekkel, magazin jellegű, magazin formátumú lap, és ugye ez is inkább a szórakoztatás irányába viszi el az olvasót.
1: Somoskői Viktor az Egri levéltárból érkezett, és hát az ön cikke is megjelent a Családfa magazin legújabb számában. Egy egész krimit tárt elénk, mégpedig Zöld Márton történetét, aki egy nemes származású egyén volt, de betyár volt. Tehát a Zöld Marci név az eredeti név.
3: Így van, nagyon sok betyár használt álnevet, vagy ragadványnevet, de ugye tudjuk a 1790-es bejegyzéséből a debreceni református anyakönyvnek, hogy valóban ezen a néven látta meg a napvilágot. És ez a Zöld család, ez egészen a 17. századig visszavezethető, akkor kapta meg a Zöld Miklós ezt a nemesi címet harmadik Ferdinánd királytól.
1: No hát az ön kutatásai nagyrészt nem anyakönyvekben folytak, hanem periratokban. Mennyire nehéz vagy könnyű ezek között eligazodni, vagy tájékozódni, vagy találni ilyeneket?
3: Itt viszonylag könnyű volt a munkám, ugyanis nálunk a Heves Vármegyei Levéltárban megtalálható az a vallomás, amit Zöld Marci, illetve társai is tettek 1816-os elfogatásukkor, és eléggé kimerítő ez a forrás, ugyanis visszatekint a korábbi bűneseteikre.
1: Innen nézve a 21. századból, már bocsánat, de nem olyan óriási bűnök ezek, hiszen verekedés, káromkodás, tűzzel való fenyegetés, ha jól emlékszem, ráadásul még a bíró ökrét is ellopta, és ez az állatjószág rablás, ez aztán végigkíséri az életet. Szóval nem olyan nagy bűnök ezek.
3: Igen, bár ugye más korszakról beszélünk, ahol egyrészt ugye a katona szökevényeket is, a legtöbb betyár egyébként katona szökevények közül került ki, és igen súlyos büntetéssel sújtották, illetve ugye az is a számlájára írható, hogy visszaeső, hogy sorozatos bűntényeket követett el, illetve a Palatinszky banda, akihez csapódott, ott viszont Palatinszky Pista, aki ezt a rablóbandát vezette, ő az ő számlájára azért írható egy gyilkosság. Úgyhogy inkább ez a sorozatosság, ami ugye végig kíséri az ő életének nagy részét, folyamatos rablás, fegyveres rablás, verekedés, és a többi, ez az, ami végül is, illetve valószínűleg a hatóságok is ezáltal példát akartak statuálni a hozzá hasonló rablók, illetve betyárokkal szemben.
1: A katonasággal is kapcsolatba került, hogyan?
3: Ugye saját vallomásából tudjuk, hogy 1815 karácsony táján szökik meg a Nagyváradról, a hadsereg kötelékéből, és ezt csak gyanítjuk, hogy valószínűleg úgy kerültett ő ebbe a gyalogezredbe, hogy egy bűn elkövetése után a korabeli gyakorlat szerint választhatott, hogy vagy a börtönbüntetést tölti le, vagy pedig ugye katonai szolgálattal törleszti a számlát, és ugye utóbbit választva került ismét a gyalogezredbe. Egyébként már korábban is katonáskodott, az 1809-es nemesi felkelésben is részt vett, és tulajdonképpen ebből a felkelésből hazatérve lépett, ha mondhatom így, a bűn útjára, onnantól kezdődik majdnem minden évben egy-egy bűnper, ami az ő nevéhez kötődik.
1: Mi lett Zöld Marci életének a vége?
3: Két társával, Palatinszky Pistával, illetve Kapus Miskával együtt elfogják őket, a pandúrok, és hát a rögtönítélő bíróság elé kerül, illetve ahol akasztás általi halálra ítélik mindhármójukat, és ezt az ítéletet 1816. decemberében végre is hajtják. Egyébként nagyon sok írót, költőt, illetve ponyvairodalomnak a szerzőit, pont ez a haláleset az, ami megihletett. Illetve maga az él, mint Marci Hevesen is ebből a végkifejletből ered, ugye a rövid ideig jól élő nagy hírnévre szertevő emberre, aki várhatóan csúfos véget ér, arra mondták eredetileg, hogy él, mint Marci Hevesen.
1: Na hát a néplélek azért valamiféle ilyen cinkos szimpátiával őrizte ezeknek a betyároknak a történetét. Hát még Petőfi is írt róla, ezt is elmesélte, színművet is, meg verset is.
3: Így van, 1845-ben írt egy színművet róla, viszont ezt a Nemzeti Színház nem fogadja el, ezért Petőfi mérgében elégeti sajnos ezt a kéziratot, viszont ugyanúgy foglalkoztatja a Zöld Marcinak a személye, és két évvel később, 1847-ben jelenik meg a Zöld Marci című verse. Úgy gondolom, hogy valószínűleg ugye a többi betyárhoz hasonlóan az egyszerű néplélek, bár Zöld Marci nemesi származású volt, de ugye életvitelében tekintve valószínűleg ő is ugye alacsony, szegényebb rétegekhez tartozott, és az urakkal packázni merő egyszerű embernek a iránt érzett szimpátiája az, ami valószínűleg nagyon sok szerzőt megihletett. Természetesen ugye ide köthető ez és az már csak, hogy nemes szülött volt, ez a nemes rabló toposza, aki egyébként tudtunk, ha nem követette egy gyilkosságot, vagyis nem tapadta kezéhez vér, ez még inkább szimpátiát keltetett, hát főleg ugye az utókorban a halálát követően azokban a szerzőkben, akik írtak róla.
1: Kis József a Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltárának igazgatója egy igazi sláger témát hozott, mert hogy híres embereknek a családfáját készítette el. Volt közöttük brit újságíró, regényíró, aztán világhírű színésznő, világhírű muzsikus, énekesnő, aki a Rolling Stones együttes Mick Jaggerének volt az élettársa, és közülük ketten miskolci szálakkal rendelkeznek. Azt hiszem, hogy Mark Knopflert, a Dire Straits együttes szerző gitárosát, azt sokan tudtuk, a többiekről én nem hallottam.
4: Így van, Mark Knopflernek az édesapja Knöpfler Ernő néven született Miskolcon 1908-ban. A család mintegy 40 éven keresztül élt itt Miskolcon. Maga az édesapa Ernő kevesebb ideig, mert 1932-ben kommunista szervezkedés miatt le akarták ültetni, ezért elmenekült az országból.
1: Mert itt mondott egy aranyos sztorit, hogy nagyon könnyen elfogták, mert hogy?
4: Piros szemüveget hordott, ami élénk piros szemüveget, és így könnyen lehetett azonosítani a csendőröknek, úgyhogy szegény, rendkívül okos ember volt, abban az időben műegyetemi hallgató, de hát az óvatosságra nem sokat adott, úgyhogy levette volna a szemüveget, akkor lehet, hogy még csak később fogják el. Na, minden esetre a Knöfler család az eredetileg Dunántúról jött Miskolcra, és végül is a háború időszakában tűntek el véglegesen Miskolcon. A másik család az a Köszler család, Arthur Köszler író, társadalom, filozófus, újságíró nevét az idősebb nemzedék tagjai ismerhetik leginkább. Ő volt az, aki bár eredetileg kommunista eszméknek a híve és hirdetője volt, szembefordult az eszmével, és ő adta az első legélesebb társadalomkritikát a sztálini diktatúrával szemben. Az ő édesapja született Miskolcon, illetve már a nagyapja is itt élt. Ez egy szintúgy zsidó származású család, amely Galíciából, mostani Ukrajna területéről jött Miskolcra, és ők rövidebb ideig, mindössze olyan 30 évig éltek itt a városban, majd utána Budapest érintésével költöztek ki külföldre.
1: No, hát akkor most beszéljünk a Rolling Stones együttesről, Mick Jagger élettársáról, hiszen ez is egy nagyon érdekes történet.
4: Igen, Marianne Faithfull, de magában is egy érdekes személyiség, hiszen rendkívül ellentmondásos és rendkívül tehetséges egykori művészről, zenészről, színészről van szó. Az édesanyjának a családja illetve rendelkezik magyarországi ősökkel. Az édesanyját Zacher Mazoknak hívták, amely eredetileg egy német család, a Zacher néven. A Mazok család az viszont már magyarországi származású, Új-Moldovából, Krassó-Szerény megyéből származott, viszont már Lembergben egyesült a két család is, jött létre ez a kettős vezetéknév Zacher Mazok, ami azért is fontos, mert Az egyik tagja a családnak, Leopold, erotikus regényében olyan aberrált viselkedésekről is írt, ami után az ő vezeték nevét felhasználva nevezték ezeket az aberrációkat mazohizmusnak, úgyhogy ez a hétköznapi szókincsünkben is szerepel. A Zachermazov család egy Cipriszt nevű karánsebesi, délvidéki, újvidéki karánsebesi családdal házasodott össze. Ugye alapvetően egy orvos család volt, majd utána 1912-ben született már ilyen Faithful édesanyja, már Budapesten.
1: No, hát akkor jöjjön most a világhírű filmsztárunk.
4: Sarah Michelle Gellar. A családja alapvetően valószínűleg Szabolcs megyéből származik, anyakönyvileg viszont Hajdú hadháztól kezdődően tudjuk felmutatni az őseit, apai ágon, anyai ágon Szabolcs, illetőleg debreceni ősökkel rendelkezik. Itt az az érdekes, hogy az édesanyjának a szülei egyaránt magyar származásúak voltak, de már kint New Yorkban ismerkedtek meg, és Bronxban házasodtak meg, és egymástól nyilván teljesen függetlenül vándorolt ki mindkét család az 1920-as években Amerikában. Ők amúgy a magyar származásukkal szintúgy tisztában vannak, mint a korábban említett személyek, sőt, tudomásom szerint Sarah Michelle Gellar viszonylag elég sokszor járt itt Magyarországon, többször, mint ahányszor cikkeztek róla az újságok.
1: Mark Knopfler, mert úgy tudom, hogy már ővel nem mondjuk a nevét, mert az őt nagyon sok nemzet nem tudja kimondani, ezért Mark Knopflernek mondjuk. Ő nem büszke Miskolcra, mert ő azt tartja, hogy azért kellett elvándorolniuk, mert az édesapját itt érte atrocitás. Hát ez valóban így volt.
4: Érte atrocitás, csak ő úgy tudja, hogy 1939-ben kellett a apjának elmenekülnie Miskolcról, és azért van rossz élmény, vagy rossz érzése Miskolccal kapcsolatban, és nyilvánvalóan ez összefügg a zsidó ellenes korabeli közhangulattal, illetőleg a jogszabályokkal. Csak itt annyi a probléma, hogy mint ahogy említettem, Knöffler Ernőt, az édesapját 1932-ben akarták leültetni kommunista szervezkedés vágyával, és ő azért távozott már 1932-ben az országból, hogy ne kelljen leülni a börtönbüntetését, akkor még nem voltak zsidó ellenes törvények, azokat csak évekkel később vezették be, amikor ő elment 1939-ben Skóciába, akkor már Bécsből kellett menekülnie, és nem Miskolcról, csak itt sajnos valahogy az családi emlékezetben ez rosszul maradt meg, ezért Mark Knopfler összeköti a zsidó ellenes törvényeket, intézkedéseket Miskolccal.
1: Na, ezt az egész kutatást a Családfa magazin szerkesztője bravúrosnak nevezte, és valóban az lehet, mert azt az ember ilyen civil aggyal el tudja képzelni, hogy itt határokon belül, meg esetleg régi Magyarország területén, minket határoló országok területén könnyebb a kutatás, de hogyan zajlik a kutatás, amikor el kell menni Amerikáig?
4: Én mindig igyekszem a levéltári irat tól kezdve lehetőleg felderíteni a történeteket, már csak azért is, mert bár anyakönyvi szinten is egy családtörténetet valamilyen módon össze lehet állítani, de például a Knöffler vagy Knopfler családnál, hogyha én nem nézem meg az adott személynek az élettörténetét a levéltári iratokon keresztül, akkor a beli sajtót nem használom, akkor nem fog rájönni arra, hogy az a legenda, amit a család emlékezet megtartott, az hamis volt. Úgyhogy nyilvánvalóan az ember nézi a szakirodalmat, vizsgálja a közvetlenül a primer forrásokat, a levéltár iratokat, vagy adott esetben a sajtót. Hál' Istennek most már nagyon sok online adatbázis van, tehát kivándorlással kapcsolatosan útlevél kérelmeket, vagy útlevél fotót, ma is bemutattam egy ilyet, lehet már az interneten megtalálni, úgyhogy rengeteg kiegészítő, az már többnyire angol nyelvű irattal is lehet ezeket a történeteket kiegészíteni. Valóban nagyon sok helyen utána kell nézni valaminek annak érdekében, hogy egy közel teljes vagy elképzelhető teljes képet kapjon az ember.
1: Kis József tanulmányát pedig a júliusban megjelenő 2026 második negyedévi Családfa magazinban megtalálhatjuk, ha jól tudom.
4: Igen, valóban a mostani második számban jelent meg Sarah Michelle Gellar őseiről, Hajdú hadháztól Hollywoodig címmel a írásom.
1: A Családfa magazin legújabb számát mutatták be ismeretterjesztő előadásokkal egybekötve a Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abolcs-Zemplén megyei levéltárában. A köszöntőt Bodnár Mónika, a Megyei Honismereti Egyesület elnöke mondta, úgyis, mint az esemény társszervezője. Kovács Eleonóra a Családfa kutatás forrásairól, Kis József magyar hírességek és felmenőik történetéről, Somoskői Viktor, Zöld Marcia Ponyvák, Hős Betyár vezéri tartott előadást, míg a Családfa magazint az alapító tulajdonos kollega Tarsoly István ismertette. A bemutatón készült iménti összeállításunk.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Fokozódik a hőség, az országos tiszti főorvos a június 23-án másodfokú hőségriasztás június 26-án 24 óráig meghosszabbította, és ezzel egy időben június 27-én 0 órától június 30-án 24 óráig pedig elrendelte a legmagasabb harmadik fokú hőségriasztást. Már közel 70 településen vezettek be elsőfokú vízkorlátozást. Ezeken nem végezhető a közparkok tömlős locsolása, házi kertek tömlős öntözése, járdák és utak csapvízzel történő mosása, automata öntözőrendszerek működtetése, gépjárművek tömlős mosása, valamint az úszómedencék feltöltése. Így fontos, hogy figyeljünk oda a tudatos, megfontolt vízhasználatra. Erről beszélgetünk a következő percekben. A legfrissebb híradások szerint a hétvégére már harmadfokú hőségriadót rendeltek el. Ebből következik, hogy nyilván a vízfelhasználásunk is növekedni fog, ezért nagyon fontos, hogy ezekben a napokban, netán hetekben fokozott figyelmet fordítsunk arra, hogy hogyan spúroljunk az ivóvízzel. Köszöntöm Kreitner Krisztinát, a Magyar Vízi Közmű Szövetség képviseletében. Jó napot kívánok! Hát mi mindent kell tudatni a hallgatók itt Miskolcon is, hogy hogyan tudunk környezettudatosan viselkedni ezekben a napokban.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat sok szeretettel. Hát ketté bontanám egy picit a dolgot, és az első és legfontosabbra hívnám fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon nagyon sok csapvizet, mert hogy a csapvíz a legjobb szomjúoltó, és ugye annyira meleg van már, és annyira sokat izzadunk, hogyha valaki eddig mondjuk megitta a maga 1-2 liter vizét, folyadékát, akkor azt most emeljük egy picikét, és az legyen 2-3 liter, mert hogy a szervezetünknek szüksége van arra, hogy folyamatosan hűtsük a vízzel, a folyadékkal, és így tudunk jól működni, és így lesz talán az orvosoknak, mentőknek kevesebb dolga. És a másik nagyon fontos, amire tényleg szeretnénk így szakmai szövetségként felhívni a figyelmet, az az, hogy próbáljunk most még környezettudatosabban, és még jobban bánni, és még kevésbé módon bánni ezzel a természeti kincsel, a csapvízzel, mert hogy egyre inkább érezteti már a klímaváltozás a vízellátásban is a hatását. És csak ilyen apró praktikák, figyelmek, kis odafigyelések is nagyon sokat tudnak tenni, például az, hogy nem használjuk a csapvizet locsolásra. Használjuk az otthoni furtkutakat, amennyiben van olyan szerencsés terület, ahol például hullik csapadék, akkor ott gyűjtsük össze az esővizet, és locsoljunk azzal. Aztán próbáljuk csökkenteni a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét, és a locsolás gyakoriságát, és ha locsolunk is, próbáljunk hajnalban, még amikor nincs meleg, akkor locsolni. Aztán, ami még nagyon fontos, hogy mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést, és ne locsoljunk csapvízzel az utcákat, a járdákat, mert hogy ez őrült, pazarló mód.
1: Hogyan tudják figyelni a víz készenléti állapotát, tehát hogy van-e elegendő ivóvíz, az országos rálátásuk van erre?
2: Ugye van ma Magyarországon 34 víziközmű szolgáltató, és ők azok, akik az ország teljes területét lefedik, és mindenhol az adott víziközmű szolgáltató teljes rálátással rendelkezik a víziközmű rendszerekre. Nagy problémák nincsenek, helyi sajátosságok vannak, de minden szolgáltatónak az az elsődleges és legfontosabb feladata, hogy biztosítsák a folyamatos és biztonságos ivóvízellátást, valamint hogy a szennyvíz elvezetéséről és annak megtisztítását.

0: állásáról gondoskodjanak. Ha probléma lép fel, vagy hogyha van valahol csőtörés vagy áramszünet, akkor nyilván sajnos akkor valamilyen probléma beáll, akkor akadozhat a szolgáltatás folyamatos biztosítása, de minden szolgáltató törekszik arra, hogy ez a lehető legrövidebb idő legyen, 1-2 órától reményeink szerint maximum egy félnapos vízhiány vagy vízkorlátozás, mert hogy sajnos lehet, hogy vannak olyan területek, ahol meg kell oldani azt, hogy pontosan mindenhova eljusson, még a legtávolabbi pontra is az ivóvíz.
1: Egyébként nagyobb odafigyelést igényel ez a klímaváltozás okozta sok-sok probléma, tehát önöknek több munkát okoz?
0: Folyamatosan igen. Most ugye ebben a nagy melegben ez még sajnos hatványozódik, de igen, folyamatosan nekünk is alkalmazkodnunk kell a klímaváltozáshoz és a megváltozott szokásokhoz. Igen, ez mindennapi feladatunk.
1: Igen, a szájos nyarat érünk meg, ez már egészen biztos, a talaj vízszint nagyon lecsökkent, tehát mindenkinek a figyelmét arra hívjuk fel, hogy nagyon-nagyon tessenek spórolni a tiszta iható csapvízzel, hiszen ez kincs. És hát most egy családi mondást idéznék, nekem nagyon természetközeli volt az édesapám, erdőmérnök volt, és ő mindig azt mondta nekünk, hogy gyerekek, a dinoszauruszok is ezt a vizet itták, és még az ükunokáink is ezt szeretnék inni. Ez azt hiszem, hogy egy jó mondás, amit meg lehet jegyezni.
0: Igen, ezzel nagyon egyet tudok érteni, és tényleg, hogyha mindenki a saját maga környezetében megteszi azt az egy-két apró lépést, hogy odafigyel és környezettudatosan viselkedik, akkor én azt gondolom, hogyha összefogunk, az már közösen egy óriási lépés lesz a mi életünkben is, meg a gyerekeink, unokáink életében is.
1: Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer arra hívjuk fel a hallgatók figyelmét, hogy tessenek spórolni az ivóvízzel. Köszönjük szépen az információkat, viszonthallásra!
0: Köszönöm szépen, viszonthallás!
1: Kedves hallgatóink, a vízi közmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Fontos arra is figyelni, hogy a kánikulai vízhasználat során környezettudatosan, ne pazarló módon bánjunk a természet kincseivel, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Erről beszélgettünk Reitner Krisztinával, a Magyar Vízi Közmű Szövetség képviselőjével.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonalon híváson 500 forint adománnyal segíthetők a bajba jutottak, közölte a karitatív szervezet csütörtökön. A közleményben felidézték, hogy szerda este súlyos földrengés rázta meg Venezuela fővárosát és környékét. A hetes erősséget jóval meghaladó rengések jelentős károkat okoztak Caracasban. A több mint 20 utórengés következtében számos további épület dőlt össze. Az egész országban érezhető földmozgások károsultjainak várható számát a geológusok több mint 10 000-re teszik. Egyes becslések szerint ez a szám elérheti a 100 000-et is. Újraindította a Magyar Államvasutak az Intercity kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az üzemben egy éve áll a munka, a csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz majd igénybe, tette hozzá. A miniszter felidézte, úgy vette át a tárcát, hogy a MÁV meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes, mert javításra vagy éppen fővizsgára várt. Új elemmel bővül a hazai vármegyéket és vármegye székhelyeket bemutató emlékérmes sorozat. A Magyar Nemzeti Bank Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolc megnevezéssel 30 000 forint névértékű ezüst és 6 000 forint névértékű színes fém emlékérmét bocsátott ki a gyűjtői sorozat negyedik elemeként. Az emlékérmék oldalai a vármegye székhelyet, illetve a vármegyét reprezentálják, ezt követve az előlapon Miskolc épített örökségének kiemelkedő elemei, míg a hátlapon a vármegye domborzati és vízrajzi tagolása jelenik meg. Az emlékérméket Keresztúri Gábor iparművész tervezte. Olasz rizlingeket vizsgált a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vizsgált borok az élelmiszerbiztonsági és minőségi vizsgálatok, valamint a jelölés ellenőrzés szempontjából is megfeleltek, közölte a Nébih csütörtökön. A hivatal 27 olasz rizlinget hasonlított össze, a különböző borvidékekről származó italok mindegyike 2025-ös évjáratú volt. A hivatal azt is megnyugtatónak nevezte, hogy a vizsgált borok ténylegesen olasz Riesling szőlőfajtából készültek. Kiemelték, hogy a Supermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatánál a szakértő és laikus borkedvelők értékelése alapján az első helyre a dobosi olasz Riesling került, második helyen az ostorosi végzett, míg a harmadik a fejnd olasz Riesling lett. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV csütörtökön. A közlemény szerint idén augusztus végéig fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatás nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök többek mellett a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikk eredetét is vizsgálják kiemelten, ismertette közleményében az adóhivatal. Vizet osztanak és párakaput is kihelyeznek Miskolcon. Az önkormányzat szakemberei felvették a kapcsolatot a város ivóvízszolgáltatójával, az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT-vel, és megrendelték a vízosztást, illetve a párakapuk kihelyezését. Ezzel párhuzamosan a miskolci városgazda is megkezdte a párakapuk kihelyezésének előkészítését, tájékoztatott a városházat csütörtökön. Ivóvizet osztanak a Centrum áruháznál, a Villanyrendőrnél és az Újgyőri főtéren, péntektől pedig a város 6 pontján is lehet párakapu alatt hűsölni.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt, keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor református gimnáziumba látogatunk el, ahol a most érettségiző diákok egy búcsú ajándékot készítettek. Közösen olvasták fel Németh László Égető Eszter című regényét. Erről beszélgetünk Kádárné Zsoldos Edit igazgatóhelyettessel.
2: Ez egy az egybe vásárhely. A szereplők, a helyszínek, a leírások, a környezetrajz minden által. Úgyhogy ezt nekünk írta Németh László, ezt a regényt. Ez vásárhely.
1: És Miskó Péter István végzős diákot is hallhatják erről a hangos könyvről.
3: Egy jó ajándéknak gondoltuk így a végzős évben, így a tanári karnak ez egy jó ajándék.
1: Aztán beszélgetünk még Dombovári Nándor tizedikes diákkal, aki pedig önképzőkört szervez a Betlemben.
4: Egy értelmiség ez két dolgot ismert nagyon jól, a Bibliát és az antik irodalmat. Én úgy érzékelem, hogy manapság se a Bibliát nem ismerjük, se az antik irodalmat nem ismerjük. Ezen szerintem változtatni kell. Fontos az, hogy mindenféle tudományt ismerjünk bizonyos mértékig.
1: Mai műsorunkban tehát a Bethlen Gábor református gimnáziumban látogatunk el hódmezővásárhelyre. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hangos könyvvel búcsúznak el a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor református gimnáziumtól a most érettségiző végzős diákok. 80-an olvasták fel a Kossuth-díjas író Égető Eszter című hódmezővásárhelyi kötődésű regényét, ezzel emléket állítva a 125 éve született szerzőnek, a Bethlen egykori tanárának, és tulajdonképpen a végzős évfolyamoknak is. Erről a munkáról hallhatnak a következő percekben, illetve a hangos könyvből is egy-egy részletet ízelítőként a beszélgetés közben.
5: Hogyan született meg az ötlete a hangos könyvnek? Miért ezt a formát választották, hogy Németh Lászlóra emlékezzenek? Kádárné Zsoldos Editet kérdezem elsőként erről, a Bethlen igazgatóhelyettesét, a könyvszer vezetőjét és magyar szakos tanárt.
2: Az ötlet az még kicsit korábbról indult. Tavaly szerveztünk Németh László halálának évfordulójára egy konferenciát, amelynek a helyszíne az Ótemplom volt, a református Ótemplom a gimnázium fenntartója, és ott mindenkit megszólítottunk, akivel Németh László valamilyen kapcsolatban volt annak idején, vagy a nevét vette föl, vagy szóval valamilyen kötődése van a Németh László hagyományhoz itt Hódmezővásárhelyen. Ez jelentette a városi könyvtártól elkezdve a kollégiumot, a másik gimnáziumot, ami itt a városban működik, illetve több alapítványhoz kapcsolódó személyt is megszólítottunk, és mindenki benne volt a kezdeményezésbe. Az iskolai főgondnokunk is felszólalt ezen az alkalmon, Grezsa Ferenc, és most is az ő ötlete volt az, hogy az évfordulóra valamilyen nagyobb apropójú dologgal készüljünk, emlékezzünk meg méltó. Nyilván a megemlékezésre mi is készültünk, most nem konferenciával, egyéb programot terveztünk, de megtetszett mindenkinek ez, hogy legyen valami összetettebb. Az ő alapvető ötlete az volt, hogy az összes diák szólaljon meg a Németh László kötet kapcsán, olvasson fel egy részt, és ebből egy videóanyag készüljön. És ezt kicsit tovább gondoltam, mert hogy ezt videóanyagba rögzíteni úgy, hogy több mint 500 diákunk van, nem állt annyi idő rendelkezésre, hogy ezt megcsináljuk, megvágjuk, felvegyük, kivitelezzük, és akkor jött az ötlet, hogy hanganyag. A hanganyaghoz Prikler Ágnes tanárnőt megkérdeztem, hogy szervezne diákokat, és az egész munkát le is koordinálta. A végzősök vállalták ezt, három végzős 12-es osztályunk van, és Prikler Ágnes tanárnő két technikus segítségével, Dudás Róbert és Gonda Bence segítségével felvette az egész könyvet. A diákok szépen beosztva minden alkalomra, minden napra jöttek sorba, és itt a könyvtárban, ahol most is ülünk, ez a tanári könyvtár, itt egy kis stúdiót berendeztünk, és napi szinten olvasták fel a hanganyagot, ami majdnem 40 óra lett, és ezt Dudás Róbert vágta utána úgy össze, hogy most 6 részedben meg tudtuk osztani.
6: Németh László, Égető Eszter. Első fejezet, árnyékok. Az első dolog, ami Esztike fejébe szöget ütött, olyan volt, mint egy tréfa. Nagytata a székiben ült, s az újságot olvasta, ő a sublód előtt a babáját énekeltette. Helyet csinált neki a zsámolya maga mellett, s fölváltva énekeltek. Egyszer ő, egyszer a baba.
5: Megvan az ötlet, hogy legyen valami nagyívű, legyen egy videó, szerepeljen minden diák, ön tovább gondolja. De hogy lett akkor ez egy hangos könyvötlet, és azon belül miért az Égető Esztert tartotta alkalmasnak, vagy megfelelőnek? Hogy emlékszik erre?
2: A hangos könyvötlet úgy jött, hogy ugye a mostani diákok azért magát a formailag a fizikai könyvet annyira nem forgatják. Nyilván írott formában letölthető, elérhető, a polcainkról is le tudnák emelni, de egy hangos könyv az egyrészt könnyen megosztható, másrészt nem foglal akkora helyet, a harmadrészt meg akármilyen tevékenység közben is elolvasható. Sportolás, autóvezetés, utazás, hogy ez egy olyan formátum, aki mindenki számára érdekes lehet, hogy egy használható formátumot hoztunk, azt gondolom, így létre. És akkor a fájl mennyiség is, hogy bárki tudja kezelni, le lehet tölteni egy telefonra, le lehet tölteni egy laptopra, és a megosztása is így könnyen kivitelezhető volt. 48 kapcsán csináltunk már videófelvételt, mikor a Covid volt, egy hatodikos osztályjal csináltam. Nagyon nehéz volt, pedig csak 32 gyereket vontunk bele, és hogy ugyanaz a háttér legyen, és ugyanúgy álljanak, és hogy összevágható legyen, az egy hatalmas mérvű munka. 550 diáknál meg hát nem tűnt megvalósíthatónak. És így egyszerűbb volt a hangos könyv, és szerintem a végtermék jobban használható ebben az esetben, mert itt nyilván az olvasásnak a hanganyag része használható, hogy a diákok felolvasták fizikailag a könyvből, de mégis mi ennek a végtermékét hangként végül magunkkal vihetjük bárhova.
5: Hogy kérdezzem a körünkben itt ülő Miskó Péter Istvánt, végzős betlenes diákot, most érettségizik, hogy itt, ahogy a tanárnő beszélt a hangos könyvről, ezt te hogy látod akár a te személyes fogyasztásodban, akár a kortársaidban? Ez előfordult az elmúlt években, amikor valamit el kellett olvasni irodalomórára, magyar órára, hogy akkor azt nem a hagyományos könyv alapon olvastátok el, hanem meghallgattátok egy hangos könyvben, mert szerintem erre utalt a tanárnő, vagy részben erre is utalt.
3: Igen, volt nálam is példa, hogy egy kötelező olvasmányt hangos könyvben hallgattam meg barátaimnál is, szóval ez szerintem egy létező dolog, meg egy jó dolog. Igen, nem az összes könyvet, meg nem az összes kötelező olvasmányt hallgattuk meg a hangos könyvben, de egy kettőt-hármat biztosan.
5: És ez az Égető Eszter Németh László regény, ezt itt a Betlemmel el kell olvasni egyébként?
2: Nem kell elolvasni, de azért utaltam, hogy Péter válaszolhatna, mert például neki szóbeli tétele az Égető Eszter.
7: Valami baj van? Kérdezte halkan, meg sem mozdítva a fejét. Az anyja épp háttal volt neki, úgy szedegette a színeseket, meg kellett fordulnia. Egy idő óta a csengőt sem hallotta meg mindig, hogy lássa, mondtak-e valamit. Valami baj van? Ismételte meg anyuska a kérdést.
2: Mi a Németh László hagyatékát azért forgatjuk, hogy ő jelen van, majd megmutatom a könyvtárba, az olvasóterembe is. Képek, dombormű, szobor, dedikált könyvek, kötetek, fotók, minden formában. Hogy az itt idejáró diákok, ezt majd szerintem Péter is meg tudja erősíteni, a tanulási mindennapjaik során is találkoznak az ő hagyatékával, hagyományával, amit itt hagyott az ő nevével. És most, hogy nem olvassák el az összes könyvüket, szerintem meg is kell érni ahhoz, hogy Németh Lászlót olvasson valaki. Lehet, hogy nem 16-7 évesen kell az ő köteteit forgatni, de szerintem így, hogy például tételben is találkoznak vele, azért nekik már van egy kötődésük a témához, meg itt mondom, a mindennapokban is találkoznak az ő hagyományával.
5: Ráadásul a könyvtárhoz sok mindenen túl, amit mond, csak egyet hagy emeljek ki, hogy hogyan kötődik ide. Németh László azt szerintem nagyon szívmelengető történet, hogy ő ugye felajánlotta a Kossuth díjáért járó pénzjutalmat a könyvtár bővítésére, tehát feltételezem, hogy a mai napig vannak itt olyan kötetek, amiket ebből az összegből szerzett be akkor a könyvtár.
2: Igen, nagyon jelentős könyvmennyiséget tudtunk ezáltal beszerezni, vagyis tudtak az elődök. 50 ezer forint volt ennek az összege. Olyan szinten bővült akkor a könyvtár, hogy előtte egy osztályteremben volt a diákok részére egy könyvtár, meg ugye ahol most ülünk, ez van ez a tanári könyvtár, de nem járhatnak be a gyerekek, csak felügyelettel, vagy ha óra van. És a diákkönyvtár mennyisége úgy tudott gyarapodni, hogy egy könyvtárhelyiséget kellett a diákkönyvtárnak az emeleten kialakítani. Ez a mostani olvasóterem, és 74-be nyílt meg a diákok számára ez az olvasó, és a mai napig ott vannak azok a könyvek, amit a Kossuth díj összegéből vásároltak. Dedikált példányok, akkor van olyan, amiben csak bele van nyomva a pecsét, csináltatok egy pecsétet, hogy Németh László ajándék. Úgyhogy ezeket is van, sokszor olyan könyvet kölcsönöznek még a mai diákok is, hogyha szükséges valamiből készülni, amiben bele van ez a pecsét rakva, és annak a Kossuth díjának a itteni emléke gyakorlatilag.
5: Hát ennyire élő ez az emlékezet, amit fenntartanak például ezzel a hangos könyvvel is. És akkor visszatérve a a szervezésre, felvételre. Említette, hogy 80 diák vett részt ebben, meg hogy itt a könyvtárban vették föl, de akkor erről beszélgessünk még egy kicsit. Hogyan képzeljük el ezt a felvételt? Olvastam egy cikkben, hogy itt sorban álltak a diákok, református.hu jelent meg egy összefoglaló erről, tehát tényleg itt kigyóztak a sorok, hogy mikor következik a következő felolvasó diák, hogy volt ez, mesélj erről nekünk. Adom vissza a szót Miskó Péter Istvánnak.
3: Hát ez a kígyózás, ez úgy nézett ki, hogy volt egy táblázat, ahova be volt osztva a 80 diák, és akkor mindenki tudta, hogy mikor kell jönni, olvasni, és hogy úgy nézett ki, hogy egyszerre ketten voltunk bent a teremben, és fölváltva olvastunk, tehát egyszer egy 10-20 percet az egyik diák, és utána még egy másik diák is 10-20 percet.
5: És tudtad, hogy mit fogsz olvasni, vagy ahogy közeledett az idő, akkor ahol éppen ki volt nyitva a könyv, onnan kellett folytatni?
3: Hát ugye mindenkinek más a tempója az olvasásban, szóval nem nagyon tudtuk behatárolni, hogy ki mikor mit fog olvasni. Úgy nagyjából tudtuk, hogy melyik részeknél tarthat majd a könyv, amikor mi jövünk. Szóval igen, ez inkább úgy nézett ki, hogy amikor kinyitottuk a könyvet, akkor ott volt, hogy itt fejezte be az előző, és onnan folytattuk. Ha jól emlékszem, ilyen 3 alkalommal jöttem, de voltak, akik kevesebbet, meg voltak, akik többet.
5: És miért jelentkeztél? Mert ha jól értem, akkor nem mindenkinek kellett ebbe részt venni, te döntöttél így, hogy szeretnél. Mi volt a te belső motivációd?
3: Nekem a belső motivációm az volt, hogy én ezt egyébként egy jó ötletnek tartottam, és társaimmal is egy jó ajándéknak gondoltuk így a végzős évben. A tanári karnak ez egy jó ajándék, szerintem. Tehát emiatt.
5: Mert hogy ez itt marad. Ti elmentek, de ezt most már bárki meghallgathatja, meg nektek is gondolom egy emlék, hogy így hagytátok ott a Betlent, hogy a hangotok itt marad.
3: Igen, ez mindenki számára egy emlék marad, és jött ez a lehetőség, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ezzel mi szeretnénk élni.
5: És a felvétel közben van-e valami olyan emléked, ami elmesélhető, akár vicces, váratlan helyzet, vagy bármi sztori?
3: Érdekesek voltak, ugye nincs ez a terem teljesen lehangszigetelve, szóval amikor mondjuk csapkodták a folyosón az ajtókat, az behallatszott, úgyhogy azokat a részeket újra föl kellett venni, így ezt tudnám érdekes eseménynek említeni, amikor a folyosó zaja az alkalmanként behallatszott és okozott kellemetlenséget, de megoldottunk mindent.
6: Így mentek ki a kapun. Mindketten új cipőben, de míg az ő aggodalmasan kopogó félcipőjébe lávanövése is bele volt számítva, Justinéni sajgó bütyke és diadalmas szerepe ellentétes érzéseivel himbált a maga szűk bársonycipellőjében.
5: És az, hogy olvasás közben esetleg félreolvastatok valamit, én olvasok szövegeket rádióban, napi szinten olvasok félre dolgokat, a jobb eset, ha észreveszem, a rosszabb eset, ha valaki szól adás után, hogy elrontottam. Figyeltétek egymást, hogy ketten, akik bent voltatok, hogy a másik mit olvas, vagy utólag valaki, aki hallgatta, az kiszűrhette ezeket, vagy volt olyan, amit te észrevettél, hogy itt félreolvastam, akkor azt a mondatot újraolvasom.
3: Azért is voltunk benn ketten diákok, ugye egy valaki olvasott, egy másik valaki pedig egy másik asztalnál ült és követte szemével a szöveget ugyanúgy, és hogyha volt valami félreolvasás, amit mondjuk az olvasó nem vett észre, akkor szólt és újra vettük azt a részt.
5: És volt ilyen, amikor te olvastál, hogy közbe kellett lépni? Akár a te szövegedbe, akár neked kellett közbe lépni?
3: Nekem nem volt, tehát én is olvastam félre, igen, azok nekem föltűntek, kijavítottam.
5: Egyébként most az jut eszembe, hogy ezt mesélt, hogy a 6 éves kisfiamnak, hogy olvasok, hányszor mellé olvasok valamit, és már ő szól, hogy bogarász szemetüket, hogy apa, nem az van odaírva. Szóval ez teljesen életszerű, hogy főleg ennyi szövegnél, hogy az ember eltéveszt valamit. Neked volt előzetesen bármi infód az Égető Eszter regényről egyébként? Azon kívül, hogy tudtad, hogy ezt Németh László írta, beleolvastál, tudtad a történetét, volt bármi kötődésed hozzá?
3: Ugye nekem Németh László szóbeli érettségi tételem, a tételnek része valamilyen szinten az Égető Eszter is. Részleteket olvastunk belőle órán, illetve beszéltünk róla, de a tételnek nem az Égető Eszter a fő eleme, úgyhogy csak így megismertük igazából a művet, olyan nagyon sokat nem beszéltünk róla, megemlítettük egy néhány gondolatot, úgyhogy azzal a néhány gondolattal jöttünk, vagy hát jöttem ide olvasni az Égető Eszter bővebben.
5: Akkor itt kérem meg Káderné Zsoldos Editet, hogy egy kicsit a hallgatóinknak is segítsen elhelyezni a Németh László életműben Égető Eszter című regényét, és menjünk oda-vissza, hogy miért ezt a regényt választotta, mi a kötődése az intézményhez, az íróján kívül, és hát ahogy manapság szokták mondani a fiatalok, spoiler nélkül, azért a fő gondolatait, vagy a fő ívét, vagy a fő szállat gondolatot el tudja mondani a történetről, hogy aki ezt kézbe veszi, vagy inkább meghallgatja, amit a diákok felvettek, akkor milyen történettel találkozhat?
2: Alapvetően Égető Eszter történetével fog találkozni. Tényleg nem akarok spoilerezni. A regény az egy az egyben Hódmezővásárhely. És az, a választás pontosan ezért esett erre a regényre. Németh László életében egy nagyon nehéz időszakot töltött itt. Őt meghívták ide tanárnak, és ő itt egy védelmet talált, amire egész életében szeretettel és megnyugvással tekintett vissza. Ezt a regényt ennek az időszaknak köszönheti, és a benne szereplő emberek, azok az emberek és azok a helyszínek, amiket ő itt megélt, és már akkor, akik szerepeltek ebben a regényben, felismerhető volt, hogy kikötődik a gimnáziumhoz, bár megváltoztatták nyilván a neveket, kikötődik ahhoz a helyhez, ahol ő lakott, ahol ezeket a nyugalmas éveket eltölthette abban a nehéz időszakban, és ami ebben a regényben is megmutatkozik, ez egy új kifejezés volt Németh László kapcsán, illetve Vásárhely kapcsán, és a csomorkányizmus. Ahhoz el kell olvasni, hogy ez az ember ezt a kifejezést megértse, de fontos megérteni, és szerintem ezért is mondtam azt, hogy nem biztos, hogy gyermekolvastmány ez, de nyilván a végzősök azért már közel állnak ahhoz, hogy ezt megértsék. Itt Vásárhelyen azért mi egy komoly, nem is tudom, vásárhelyi tudattal létezünk. Ez abban is megmutatkozik, hogy aki a torony alatt született, az vásárhelyi. És ez a csomorkányizmus, meg ez az Égető Eszter regény, ez annyira szépen bemutatja ezt a közeget, amiben mi ezt megéljük, ezt a vásárhelyiségünket. Ő ezt átlátta és szerette, és például a lánya is ugye csak néhány évet töltöttek itt, hogy azért nekik kicsik voltak, még nem volt olyan erős tudatuk abba, hogy milyen közegben is vannak, de ennek ellenére egy 3 évvel ezelőttig folyamatosan a Németh László díjat jöttek és átadták itt is, meg a Németh László gimnáziumban is, úgyhogy a család 1000 szállal kötődik ide, és ebben a regényben nagyon szépen lehet látni, hogy miért és hogyan élték meg az itt töltött éveket, és azok a rajzok is, ahogy a helyeket leírják, ahogy a környezetet bemutatják, ahogy egyáltalán az, hogy épp a napszaknak melyik részébe vagyunk, ez mind el kell olvasni azt, hogy megértsük, meg átéljük ezt, amiről ez a regény szól. Az Égető Eszter még talán annyit, hogy azok közül a regények közül például a Cseresnyéshez is nagyon kötődik Németh László. De az Égető Eszter a mondani valójával a leginkább a Betlehemhez kötődő, de viszont a Cseresnyés drámát is választhattuk volna, mert például arról itt a kollégium akkori diák otthon kapta a nevét, vagy választották azt elnevezésül. De ugye Németh László nevét vette fel a Városi Könyvtár, vagy a Németh László gimnázium. Úgyhogy igen, választhattunk volna mást is, de az Égető Eszter a szereplői által a leginkább ránk formált írás a Németh Lászlónak.
8: Mondjuk egy titkot, de esküdj meg, hogy nem mondod el. Eszti nem esküdött, de Micike azért csak elmondta. Kalocsán azért kanyarogtam Szűz Máriához, hogy az egyikünk vakbélgyulladást kapjon. Vakbélgyulladást? Kacogott fel Esztike. Te kis bolondos, tette hozzá, mert még egyszer el kellett nevetnie magát a Micike imádságán.
2: Illetve az, hogy a tanári mi volt, tehát itt élte meg, és ennek köszönheti, hogy ő itt volt, és hogy itt nyugalomba volt, és hogy ilyen szeretettel kötődik Vásárhelyhez.
5: De akkor jól értem, amit mond, én nem olvastam az Égető Eszter titkot, töredelmesen bevallom. Szóval, hogy jól értem abból, amit mond, hogy akkor Németh László merített akár az intézményből is szereplőket, akiket lehet azonosítani, még ha a neve meg is van változtatva?
2: Igen. Épp ez a lényeg. Azért mondom, hogy ezt így elmondani annyira nem érdemes, ezt tényleg forgatni kell, meg így a vásárhelyek azért látják át ennyire, mert igen, itt a Betlemből is szereplők, aki otthont adott neki, ott is szereplők, vagy a lánygimnáziumban, ahol tanított, és ez így összeszövődik az egész, hogy ez egy az egybe Vásárhely. A szereplők, a helyszínek, a leírások, a környezetrajz minden által. Úgyhogy ezt nekünk írt a Németh László, ezt a regényt. Ez Vásárhely.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést a Bethlen Gábor Református Gimnázium igazgató helyettesével, Kádárné Zsoldos Edittel, illetve Miskó Péter István végzős diákkal. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Június 26-a péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-e szombat 0 órától június 30-a kedd éjfélig harmadfokúra emeli a hőségriadót, közölte közös közleményében a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ahogy írják, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, mely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúságérzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Két ország, egy térség, közös jövő jeligével épül új látogatóközpont a Borsoda-Bolyzemplén vármegyei Cigándon, és újul meg a Királyhelmeci Csonkavár környezete. A projektet a két település önkormányzata közösen valósítja meg, hogy a Bodrog köz egy egységes, vonzó és fenntartató turisztikai célponttá válhasson. A szlovák határ közelében található Cigándon a Bodrog közi múzeum porta bővül új látogatóközponttal. Az épületben nagyméretű fedett fogadótér, korszerű turisztikai információs pont, büfé és a látogatók kényelmét szolgáló kiszolgáló helyiségek kapnak helyet, olvasható a Bodrog közi város sajtó anyagában. A beruházás egyik legkülönlegesebb elemének egy modern kiállítótér kialakítását nevezik, mely a Bodrog köz gazdag tánc hagyományait, valamint két világhírű cigándi származású művész életútját mutatja be. A projekt szlovákiai helyszínén Királyhelmecen megújul a 16. századi Csonkavár környezete. A cigándi látogatóközpont a Bodrog köz egyik fogadókapujaként és információs központjaként működik majd, míg a Királyhelmeci Csonkavár a térség egyik meghatározó turisztikai célpontjaként várja a látogatókat. A projekt megvalósítására Cigán csak nem 400 ezer eurót, azaz 140 millió forint Európai Uniós támogatást kap, és a fejlesztés várhatóan 2 év múlva készül el. Augusztus 20-án újra kinyit a 2 éve leégett Miskolctapolcai barlangfürdő a kültéri medencékkel együtt, közölte a miskolci polgármester Tóth Szántai József a Facebook oldalán. Korábban Horváth Tamás a fürdő helyreállítását magába foglaló projekt műszaki vezetője azt mondta, a fürdőkomplexum épületgépészeti elemeit a nyitásig teljesen kicserélik, megtörténik a légtechnika és a kazánház komplex felújítása is. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki, de a csarnokban lévő medence burkolatát is megerősítik. Emellett a barlangjáratokban az elektromos hálózat és a világítás is teljesen megújul. Befejeződött a Szóval Lévai podcast második évada. Újabb évadot tudhat így maga mögött a miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon kezdeményezése. A Szóval Lévai 4 új epizódban olyan témákat dolgozott fel, melyek részei a mindennapjainknak, és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz. A mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. A műsor különlegessége, hogy az adások létrehozásában a gimnázium média iránt érdeklő diákjai is aktívan részt vesznek. Közreműködnek az előkészítésben, a szerkesztésben és a technikai megvalósításban, miközben szakmai mentorálást kapnak az Európa Rádió Miskolci stúdiójában. A sorozat a gimnázium küldetésével összhangban a tudás, érték, közösség mottó mentén készült, miközben a Magyarországi Református Egyház korábbi tematikus évéhez hasonlóan az ifjúság szolgálatára irányította a figyelmet.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt, keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi, északkeleti szél.
0: A az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnáziumban az igazgatóhelyettessel Kádárné Zsoldos Edittel, valamint Miskó Péter István végzős diákkal. Velük arról a hangos könyvről beszélgetünk, amelyet 80 most érettségiző diák olvasott föl közösen. Németh László Égető Eszter című regényéről van szó, az apropó pedig az, hogy 125 éve született a szerző. Az interjú második felében pedig megismerhetnek egy tizedikes diákot, aki önképzőkört szervez a Bethlenben, de előtte még a hangoskönyvről.
2: Most már eltelt néhány hét, mióta publikálták a hangoskönyvet. Ez elérhető az intézmény oldalán, Facebook oldalán, 6 részbe vágva, ahogy ön már elmondta. Könnyen kezelhető formában. Kaptak valami visszajelzést erről? És ha igen, akkor... Mit? Ez mind a kettőknek, akár fölteszem a kérdést, egyrészt az intézmény részről igazgatóhelyettes asszony jobban átlátja. Tehát jött ilyen visszajelzés önökhöz, hogy valaki hallgatja, jó ötlet volt, milyen visszajelzések vannak?
3: Nagyon pozitív a visszajelzés. Többen le is töltötték, dicsérték a diákokat. Például idősebb presbiterektől hallottam, hogy annyira szeretik hallgatni, mert igazából a hangoskönyv monotonitása azáltal válik semmissé, mert hogy van, aki gyerkőc 5 percet olvas, de a következő meg egy teljesen más ritmusban, más hangszínnel, más hangsúlya, és így olyan változatos, hogy nem válik monotonná a könyvnek az olvasása, hogyha mondjuk olyan leíróbb rész is van, hanem kifejezetten tetszik nekik. Az is tetszik, hogy részletekbe tölthető le. Meg hát maga a kezdeményezés is annyira hálás érte mindenki, mert aki ismeri Németh László vásárhelyhez kötődő munkásságát, annak mindenkinek fontos ez a könyv, ez a kötet. Úgyhogy nekünk pozitív visszajelzések jöttek. Az öregdiák kapcsolódás nagyon élénk

0: másnak a keze, és igen ügyes fiú volt. Az új pajzsomra vele irattam volna rá az aranycifrát. Hát az asszony, az is sajnált.
1: Az is, igen.
0: Hogyan? Mit mondott? Azt mondta, hogy bolondság az ilyen rabot elvinni a házból. Senki se tud ilyen szépen meghajolni, köszönni, beszélni. Az ilyen rab ékessége a háznak, mint a selyem kárpit. Ugyancsak szitta az urát, hogy elvesztett.
1: És a kisasszony mit szólt?
0: Kérdeztem ásítva.
2: Milyen jól sikerült az az ásítás.
0: Mit szólt?
1: Semmit.
2: Hát ő nem sajnált?
0: De.
2: Sajnált?
0: Sajnált. De hát hogyan? Mit mondott?
1: Mit is? Bizony elfeledtem már. Mit is? Igaz, egyszer azt mondta, hogy azt mondja, talán jobb neki így.
0: Percekig tartó csend következett. Elfelejtettem, hogy Gigi-e ott van. A szavai forgó szélként kavarogtak a lelkemben.
1: Nem kérdezel-e többet?
0: Szólalt meg végre.
1: Engem nem kérdezel-e?
0: És szinte hallottam a szíve dobogását.
1: Nem,
0: feleltem a szememet lehúnyva. Eredj a dolgodra.
3: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: Abigail.
6: A bogyós gyümölcskertész.
7: Szent Péter esetleg.
5: Főr Elézer.
6: Házasságon innen.
5: Katalin.
6: A gyerek.
8: A gólya kalifa.
5: Foszti fiú
9: esetleg.
6: Pilátus testament.
10: Szigetkék.
11: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonalon híváson 500 forint adománnyal segíthetők a bajba jutottak, közölte a karitatív szervezet csütörtökön. A közleményben felidézték, hogy szerda este súlyos földrengés rázta meg Venezuela fővárosát és környékét. A 7-es erősséget jóval meghaladó rengések jelentős károkat okoztak Caracasban. A több mint 20 utórengés következtében számos további épület dőlt össze. Az egész országban érezhető földmozgások károsultjainak várható számát a geológusok több mint 10 000-re teszik. Egyes becslések szerint ez a szám elérheti a 100 000-et is. Újraindította a Magyar Államvasutak az Intercity kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az üzemben egy éve áll a munka, a csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz majd igénybe, tette hozzá. A miniszter felidézte, úgy vette át a tárcát, hogy a MÁV meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes, mert javításra vagy éppen fővizsgára várt. Új elemmel bővül a hazai vármegyéket és vármegye székhelyeket bemutató emlékérmes sorozat. A Magyar Nemzeti Bank Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolc megnevezéssel 30 000 forint névértékű ezüst és 6 000 forint névértékű színes fém emlékérmét bocsátott ki a gyűjtői sorozat negyedik elemeként. Az emlékérmék oldalai a vármegye székhelyet, illetve a vármegyét reprezentálják, ezt követve az előlapon Miskolc épített örökségének kiemelkedő elemei, míg a hátlapon a vármegye domborzati és vízrajzi tagolása jelenik meg. Az emlékérméket Keresztúri Gábor iparművész tervezte. Olasz rizlingeket vizsgált a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. A vizsgált borok az élelmiszerbiztonsági és minőségi vizsgálatok, valamint a jelölés ellenőrzés szempontjából is megfeleltek, közölte a Nébih csütörtökön. A hivatal 27 olasz rizlinget hasonlított össze, a különböző borvidékekről származó italok mindegyike 2025-ös évjáratú volt. A hivatal azt is megnyugtatónak nevezte, hogy a vizsgált borok ténylegesen olasz Riesling szőlőfajtából készültek. Kiemelték, hogy a Supermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatánál a szakértő és laikus borkedvelők értékelése alapján az első helyre a Dobosi olasz Riesling került, második helyen az Ostorosi végzett, míg a harmadik a Feind olasz Riesling lett. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV csütörtökön. A közlemény szerint idén augusztus végéig fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatás nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök többek mellett a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikk eredetét is vizsgálják kiemelten, ismertette közleményében az adóhivatal. Vizet osztanak és párakaput is kihelyeznek Miskolcon. Az önkormányzat szakemberei felvették a kapcsolatot a város ivóvízszolgáltatójával, az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT-vel, és megrendelték a vízosztást, illetve a párakapuk kihelyezését. Ezzel párhuzamosan a miskolci városgazda is megkezdte a párakapuk kihelyezésének előkészítését, tájékoztatott a városházat csütörtökön. Ivóvizet osztanak a Centrum áruháznál, a Villanyrendőrnél és az Újgyőri főtéren, péntektől pedig a város 6 pontján is lehet párakapu alatt hűsölni.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt, keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. A mostani adásban egy olyan embert, nőt ismerhetnek meg, aki több mint 16 éve Olaszországban él, amelyet szenvedélyesen szeret, csak nem annyira, mint a magyar nyelvet, a könyveket és magát az írást. Bármerre is fordítja a két nemzet trikolórját, mindkettőben otthon érzi magát. Ő Gyuvai Helén, akinek 5. Ó, azok az olasz szerelmesek című könyvét nemrég mutatták be országszerte.
2: Ezzel én egy ilyen kronológikus dologban gondolkodtam, és akkor ezért indultam el, már nem is az ókortól, hanem még korábban egyébként, és éppen így felfűztem egészen a 21. századig a párokat, és ugye utána pedig már másképp kerültek be a könyvbe, de hát az alapvető szempont, ami alapján kiválasztottam őket, azon kívül, hogy legyenek érdekesek, hogy ezért a nevek azért Magyarországon is mondjanak valamit. Mert hogy találhattam volna még beléjük Olaszországban ismert olasz párokat, de lehet, hogy Magyarországon egyikük sem lett volna ismert, és épp ezért voltak olyanok, amiket emiatt így elvetettem. Pirandellót azt egyébként azért választottam, mert ő bár szicíliai volt eredendően, de volt egy testvére, aki a mi Torino melletti egyik kis falunkban volt tanítani, és Pirandello sokszor jött hozzá látogatóba, és ezért nálunk Pirandello fesztivál, meg elég sok minden Pirandellóról szól, és akkor éppen most Pirandellóról tudtam, hogy neki egy érdekes története van, amit meg kell írni. Puccini magánéletéről én nem tudtam. Ahogy elkezdtem kutatni a többi pár után, már nem is tudom, valamilyen könyvben jött velem szembe az, hogy most nem akarom nagyon lelőni a poént, inkább mindenki olvassa el, de hogy Puccininak nem volt túlságosan harmonikus a házassága, is volt egy felesége, aki borzasztóan féltékeny volt, és ez egyébként egy öngyilkossághoz is vezetett, de ezt például a könyv írása közben tudtam meg. És amikor megismertem ezt a sztorit, akkor úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor ennek benne kell lennie, kész, nincs mese.
1: Tartsanak a most is velem és az Európa Rádióval, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Gyuvai Helén immár 5 kötetes szerző, blogíró, aki Szegedről indult, majd Torinóban kötött ki. Gyermekkora óta imádja Olaszországot, mindig ott akart élni, így amikor adódott a lehetőség, nem habozott. Családjával amikor csak tudnak, utaznak. Ezekből az élményekből születtek első művei. Hitvallása szerint az írás felelősség, saját tapasztalataiból táplálkozik, regényeivel nem puszta útvonaltervet akar adni, hanem egy lehetőséget, hogy belelássunk az olasz hétköznapokba, hogy megkaristoljuk kicsit a dolce vita alatti rétegeket is. Nemrégiben hazalátogatott, többek között szülővárosába Szegedre, hogy legújabb az Ó, azok az olasz szerelmesek című könyvét bemutassa a nagy közönségnek.
2: Szeged és Olaszország között volt egy nagyjából 7 éves budapesti intermezzo is, szóval nem volt teljesen közvetlen az én utam. A lényeg az, hogy gyakorlatilag 10 éves korom óta teljesen odáig vagyok Olaszországért, nem vagyok egyedül ezzel a betegséggel, ezt tudom. Gyakorlatilag az első olyan külföldi utam, amikor nem a szüleimmel utaztam, az Olaszországba vezetett, és innentől kezdve teljesen meg voltam őrülve. Olaszul akartam tanulni, tehát én már úgy választottam gimnáziumot, hogy olaszul tanuljak, akkor utána egyetemen is szerettem volna ezt folytatni, de végül a jogi kart választottam. De azért volt egy egyéves Erasmus kitérőm megint csak Olaszországba, és egyetem után klasszikus felkerültem Budapestre, dolgoztam, éltem a magam életét, aztán egyszer csak berobbant az életembe az olasz szerelem.
3: Egy olasz úriember személyében?
2: Igen, aki akkor Magyarországon dolgozott, és miután egy pár évig otthon együtt voltunk, neki haza kellett költözni Olaszországba a munka miatt, és egy rövid ideig tartó ingázás után dönteni kellett valakinek, hogy vagyis hát, hogy nekem, leginkább, hogy költözök-e Olaszországba, vagy akkor vége a kapcsolatnak, mert valakinek lépnie kell egy ilyen helyzetben, és mivel ő már volt Magyarországon, ezért adott volt, hogy majd én leszek ez a valaki, és így történt, hogy 2010-ben aztán ide költöztem.
1: És nem bántad meg? Olyan volt, mintha hazamentél volna?
2: Hát olyan volt, mintha hazamentem volna, de azért azt hozzá kell tenni, hogy nagyon nehéz volt az első, nagyjából 2 év. Én úgy jöttem ki, hogy már terhes voltam a kislányommal, az utolsó trimesztert értem meg Olaszországban, a gyerek születését, majd az ezt követő gyermekágyi depressziót és ennek minden mellékhatását. Plusz ugye ehhez hozzá csatlakozik az, hogy ráadásul ugye kiszakadtam a megszokott környezetemből, nem volt a közelemben a családom, a barátaim, szóval nem volt egyszerű az eleje. Ráadásul nem igazán az a kalandvágyból külföldre költöztem, életkorban voltam, tehát én azért már majdhogy nem 30 éves voltam, amikor ide kerültem, volt már otthon biztos egzisztenciám, volt lakásom, tehát hogy így sok szempontból azért meg kellett birkozni. Direkt úgy szerveztem meg a kiköltözésemet, hogy azért nem égettem föl mindent magam után, tehát ingyesre jöttem Olaszországból, tehát ott volt a lehetőség, hogyha valami nem sikerülne, akkor majd én visszamegyek a munkahelyemre, ahonnan eljöttem, a lakásom ott volt, tehát igazából volt visszaút, csak azért mégiscsak egy hatalmas váltás ez, amit fel kellett dolgozni, amikor ide kerültem. Aztán elmúltak ezek a kezdeti agybajok, és utána minden beállt a rendes kerékvágásba, onnantól kezdve pedig, hogy találtam magamnak munkát, onnantól kezdve pedig teljesen sinem az élet.
1: De egyébként az írás segített át azon az időszakon? Mert hogy akkor kezdted el írni a baba blogodat.
2: Igen, eleinte egy baba blogot írtam, klasszikus, de hát az csupán a családnak, meg csupán az ismerősöknek. Aztán ugye elcseperedett a gyerek, már kevésbé volt érdekes a külvilágnak, de már megszokott volt. Nem voltak olyan hatalmas újdonságok, hogy most mikor kezd el lépni, vagy mikor jön az első fogal, vagy ilyesmi. És akkor már nem is tudom, hogy mi volt az apropója, de egyik nap felnyitottam a laptopot, és akkor úgy döntöttem, hogy változtassunk tematikát, és Olaszországgal kapcsolatban kezdtem el blogposztokat írni, amit szerintem akkoriban rajtam kívül még nem nagyon olvasott senki. Aztán egy ponton egy magyar internetes portálnak a blogos részlegén kezdtem ezt csinálni, akkor talán a legismertebb internetes portál volt, és egyszer-kétszer kiemelték a főoldalra a cikkeket, és akkor onnantól kezdve jöttek az olvasók.
1: És ezek már teljes mértékben Olaszországról és az ott szerzett tapasztalataidról szóltak?
2: Igen, igen. Hát akkor még magam sem tudtam, hogy milyen irányba akar ez indulni, vagy most a szóba fog vezetni, hanem klasszikus blog posztok voltak, tehát nem tudom, egy hétvégén elmentünk kirándulni valahova, akkor én ezt leírtam. Tehát akkor még inkább ilyen, de most ez már 10 évvel ezelőtt volt, tehát ilyen igazi klasszikus napló típusú bejegyzések voltak ezek. Aztán kezdett el később ugye átváltozni kicsit mássá.
1: És hogyan lett ebből könyv?
2: Hát a könyv az későbbi születés, ugye 2020 végén járhatunk.
1: De Covid időszaka?
2: Igen, mert Covid van, és mi nagyon be vagyunk zárva Olaszországban, és felfedezek a Facebookon egy regényíró kihívást, aminek az a lényege, hogy novemberben minden nap írni kell 10 000 karaktert, és hogyha ezt teljesíted, akkor a hónap végére ugye megvan a 300 000 karakter, ami általában egy regénynek a terjedelme, és hát én ezt teljesítettem, majd elküldtem a kéziratot Fejős Évának, mert ő hirdette ezt a kihívást, és eltelt egy hónap, semmi hír nem volt felőle, nem is tudom, hogy mit vártam, én csak így elküldtem, és akkor egyszer valamikor decemberben, sőt, az is lehet, hogy már januárban, felhívott telefonon, és nekem meg éppen kiesett a kezemből a pohat is, mert hogy az volt a kezemben, és erre emlékszem, és mondta, hogy hát, hogy elolvasta, és hogy mennyire szuper, és ő úgy gondolta, hogy ő ezt kiadná.
1: És melyik volt ez az első könyved? Ez a Hogyan lettem olasz mamma?
2: Igen.
1: Nem volt nehéz írni?
2: Nagyon könnyen ment, mert egyrészt ugye nem volt semmi más jobb dolgom, mert nem lehetett kimozdulni a lakásból, mivel is töltsük el a felszabadult időnket. Ez volt a hívás, mivel töltsük el, és ugye elég gyorsan ugye megtaláltam erre a megoldást az írással. Ő azt nem mondom, hogy én minden nap 10 000 karaktert írtam, mert azért az író sem egy robot, úgyhogy azért átlagot kell számolni. Tehát lehet, hogy egyik nap 5 000 volt, ha pedig hétvége következett, akkor 15 vagy 20. De a lényeg az, hogy a hó végére összejött.
1: De te magyarul írtál, ugye? A magyar olvasóknak.
2: Persze, persze, persze.
1: De miért? Úgy gondoltad, hogy tudsz nekik újat mondani, vagy olyat, ami hasznukra válhat?
2: Hát egyrészt, mert magyar az anyanyelvem, tehát én magyarul szeretek írni. Olaszokat is nagyon jól ismerem, de azért azt talán még mindig jobban tudom, hogy mik azok a dolgok, amire a magyarok kíváncsiak, hogy mi érdekli őket. úgyhogy igazából fel sem merült bennem, hogy ez nem magyarul szülessen meg, vagy nem magyar közönségnek szülessen meg.
1: És igazság szerint ezekben a könyvekben, mert ugye most már 5 könyved van, Uti Kalauz az édes élethez, 50 felejthetetlen élmény Olaszországban, uh-huh. Hol vagytok, uh-huh. Olasz amarózók, akkor ott van az Ó, azok az olasz szerelmesek. Igen. Ez az utolsó könyved, most itt voltál, igen. Magyarországon, és 4 napon át mutattad be a könyvedet. De hogy tipikusan olasz témákat választottál, tehát azokat a témákat, amikből igazság szerint megtudjuk, hogy az olaszok miért is olaszok, és miért olyan híresek az ételeikről, az életmódjukról, a mentalitásukról, a habitusokról.
2: Hát egyik hozta maga után a másikat. Tehát miután megírtam a Hogyan lettem olasz mammát, utána automatikusan jött a Hol vagytok olasz amorózók, majd le akartam egy kicsit csatlakozni erről a szerelmes vonalról, uh-huh. És akkor kezdtem el írni az Uti Kalauz az édes élethez. Az kicsit ugye más jellegű, tehát ott van 50 élmény, illetve a második részében az édes élet újra tölt egy másik 50 élmény, amit szerintem nagyon érdemes kipróbálni Olaszországban. És az egyértelmű volt, hogy Olaszország. Mi az, amiben én tudnék még valami érdekeset, vagy újat mondani, amiben annyira autentikus vagyok, mint ebben a témában. Tehát, hogy ehhez azért így ragaszkodtam. Édes élet újra tölt volt a negyedik, és akkor utána azért eltelt egy pár év most, amit kihagytam. Amikor így végre újra visszatértem az írás berkeibe, és akkor visszatértem a szerelemhez is. Született azok az olasz szerelmesek.
1: De ugye ezekhez a könyvekhez kellett az is, hogy rengeteget utaztok.
2: Igen.
1: Olaszországon belül utaztok legfőképp, vagy azért jártok külföldre is?
2: Ó, járunk külföldre is, de Olaszországon belül nagyon sokat utazunk. Pár évvel ezelőtt vettünk egy lakóautót, úgyhogy gyakorlatilag, amikor van egy szabad hétvégénk, ahol mondjuk nincs a gyereknek sportversenye, vagy ilyen típusú kötelező program, akkor mi állandóan megyünk.
1: Rengeteg hely van még, amit fel kell fedezni?
2: Hát azért nem annyira rengeteg, tehát eléggé jól lefettük mi már ezt az olasz térképet, de azért egy-kettő még ott maradt, amit ki kellene próbálni, csak nem annyira egyszerűen megvalósíthatók.
1: De miért azok, mely részei Olaszországnak?
2: Hát nekem 2 olyan sziget van, amit még így ki szeretnék mindenféleképpen próbálni, vagy meg szeretnék látogatni. Egyik Lampedusa, a másik pedig Pantelleria. És hogyha kicsit valaki ismeri az olasz földet, akkor tudja, ezek Olaszországnak azon szigetei, Szicíliához tartoznak, amelyek már közelebb vannak az afrikai partokhoz, Olaszországhoz. És eléggé problémás őket megközelíteni. És a távolság miatt nem az a típusú hely, ahova egy hosszú hétvégére az ember elutazik, mert elég bonyolult megszervezni. Úgyhogy ez még szervezés alatt áll. Főleg azért, mert én nem nagyon bírom a meleget, tehát hogy én főszezonon kívül mennék ezekre a helyekre. Ilyenkor pláne nem olyan egyszerű.
1: De egyébként tudtok is utazni, nem? Mert hogy Olaszországban általában nagy a család, tehát elég népes, és hogy nem biztos, hogy ők egy helyen laknak. Nálatok is ez van?
2: Hát nálunk is ez van, a családnak egy része az Campania régióban, tehát Nápoly környékén él, illetve többi része az pedig külföldön, az olaszok is ilyen óriási kivándorló nemzet, úgyhogy a férjem családjának egy része az Svájcban, másik része Argentínában él, úgyhogy ha meg akarnánk mindenkit látogatni, akkor simán bejárhatnánk egy pár kontinenst.
1: De te egyébként megmaradtál magyarnak, magyar-olasznak, olasznak, tehát hova lehet téged most már besorolni? Mert ugye a kislányod az kint született, tehát ő uh-huh. ugye teljesen olasz, de azért nagyon sok időt tölt, ha jól tudom, itthon is.
2: Igen, hát a gyerek az nyilván Olaszországban szocializálódott, sok időt töltött Magyarországon, tud magyarul, úgyhogy ő inkább olasz, mint magyar, de azért megvannak benne a magyar vonások is. Én már magam sem tudom, hogy hova soroljam magam, tehát nyilván azért alapvetően magyar vagyok, és 30 évig azért csak Magyarországon éltem, az pedig elég nehéz, hogy is mondjam, így egyszerűen zsebre tenni és megfeledkezni róla, de azért 16 év alatt már eléggé sokat változtam én is, sokat idomultam az olaszokhoz, sokat tanultam tőlük, alkalmazkodott hozzájuk, meg a környezetemhez az életstílusom, úgyhogy...
1: Nagyon hát, mások, mint mi?
2: Az olaszok? Hát sok mindenben különböznek. Még akkor is, hogyha természetesen Európán belül vagyunk, és azért alapvetően ugyanazon a vonalon mozgunk, de azért vannak kulturális különbségek.
1: Jó ételek, a lazaság, ráérünk arra még.
2: Igen.
1: És ez az életnek a szeretete. Igen. És ugye a család, mert a család, ha jól tudom, Olaszországban az nagyon fontos szerepet tölt.
2: Igen. Ezeket csak megerősíteni tudom. Nem táfolok rá egyikre sem. Pontosan. Úgyhogy én is, amikor meg szokták kérdezni, hogy mi az, amit legjobban szeretek itt, akkor biztos, hogy azt mondom, hogy az élethez való viszonyulásuk. az életigenlésük, az optimizmusuk, az, hogy soha nem keserednek el igazából, hanem mindig, hogyha valami problémájuk van, vagy ha valami nehézségbe ütköznek, akkor az az első dolog, hogy tudta szirizolva, minden megoldódik. Nem az, hogy úristen, most akkor mi lesz, és biztos, hogy nem.
1: És negatívom. Igen, igen, mert mi csak a negatívumra tudunk, tehát hogyha valami igen probléma adódik, akkor mi nem azt látjuk, hogy hogyan lehet megoldani, és pozitívan fog ez végződni, hanem kész, itt a világ vége, és ennyi. És csak a negatívumokat igen látjuk.
2: Ők pedig pont az ellenkezője. Ezt kell tanulni tőlük.
1: Igen, van mit tanulni tőlük. Uh-huh. Hogyan változtál te, mint író az elmúlt évek alatt, ha a könyveidet nézzük?
2: Szerintem alapvetően nem sokat változtam, tehát hogyha valaki olvasott már tőlem, de nem muszáj könyvet, elég, hogyha egy blogposztot, vagy esetleg egy közösségi média posztot elolvasott, én azért szeretek kicsit ironikusan fogalmazni, szeretek kicsit kiszólni a közönséghez a sorok közül, és ez szerintem mindegyik könyvben megmaradt, még az utolsóban is. Néha már annyira túlzásba viszem ezeket a kiszólásokat, hogy a szerkesztőnek azért halkítani kell rajtam az ironizálás tekintetében.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Gyovai Helén íróval, előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Június 26-a péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-e szombat 0 órától június 30-a kedd éjfélig harmadfokúra emeli a hőségriadót, közölte közös közleményében a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ahogy írják, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, mely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúságérzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Két ország, egy térség, közös jövő jeligével épül új látogatóközpont a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Cigándon, és újul meg a Királyhelmeci Csonkavár környezete. A projektet a két település önkormányzata közösen valósítja meg, hogy a Bodrog köz egy egységes, vonzó és fenntartató turisztikai célponttá válhasson. A szlovák határ közelében található Cigándon a Bodrog közi múzeum porta bővül új látogatóközponttal. Az épületben nagyméretű fedett fogadótér, korszerű turisztikai információs pont, büfé és a látogatók kényelmét szolgáló kiszolgáló helyiségek kapnak helyet, olvasható a Bodrog közi város sajtó anyagában. A beruházás egyik legkülönlegesebb elemének egy modern kiállítótér kialakítását nevezik, mely a Bodrog köz gazdag tánc hagyományait, valamint két világhírű cigándi származású művész életútját mutatja be. A projekt szlovákiai helyszínén Királyhelmecen megújul a 16. századi Csonkavár környezete. A cigándi látogatóközpont a Bodrog köz egyik fogadókapujaként és információs központjaként működik majd, míg a Királyhelmeci Csonkavár a térség egyik meghatározó turisztikai célpontjaként várja a látogatókat. A projekt megvalósítására cigán csak nem 400 ezer eurót, azaz 140 millió forint Európai Uniós támogatást kap, és a fejlesztés várhatóan 2 év múlva készül el. Augusztus 20-án újra kinyit a 2 éve leégett miskolctapolcai barlangfürdő a kültéri medencékkel együtt, közölte a miskolci polgármester Tóth Szentai József a Facebook oldalán. Korábban Horváth Tamás a fürdő helyreállítását magába foglaló projekt műszaki vezetője azt mondta, a fürdőkomplexum épületgépészeti elemeit a nyitásig teljesen kicserélik, megtörténik a légtechnika és a kazánház komplex felújítása is. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki, de a csarnokban lévő medence burkolatát is megerősítik. Emellett a barlangjáratokban az elektromos hálózat és a világítás is teljesen megújul. Befejeződött a Szóval Lévai podcast második évada. Újabb évadot tudhat így maga mögött a miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon kezdeményezése. A Szóval Lévai 4 új epizódban olyan témákat dolgozott fel, melyek részei a mindennapjainknak, és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz, a mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. A műsor különlegessége, hogy az adások létrehozásában a gimnázium média iránt érdeklő diákjai is aktívan részt vesznek. Közreműködnek az előkészítésben, a szerkesztésben és a technikai megvalósításban, miközben szakmai mentorálást kapnak az Európa Rádió Miskolci stúdiójában. A sorozat a gimnázium küldetésével összhangban a tudás érték közösség mottó mentén készült, miközben a Magyarországi Református Egyház korábbi tematikus évéhez hasonlóan az ifjúság szolgálatára irányította a figyelmet.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt, keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi, északkeleti szél.
0: A az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Gyuvai Helén íróval. Ha az utolsó könyvedet, tehát a most megjelent könyvedet nézzük, az Ó, azok az olasz szerelmesek. Igen. Azért ugye valahol visszatértél az olaszoknak a fő kérdéséhez, de hogy itt egy olyan témát feszegetsz, ami körül sok a tabú, sok a kérdés, bennünket magyarokat is érdekel, mert hogy te azoknak az embereknek az életét hozod, akiket mi maximum csak a könyvekből vagy a filmvászonból ismerünk, tehát a történetüket. Hogyan lehetett ezt egyébként átadni? Hogyan készült ez a könyv?
2: A dolog úgy kezdődött, hogy amikor kitaláltam a koncepciót, hogy én létező, valós és ismert olasz pároknak a szerelmi történetét akarom megírni, akkor felírtam magamnak először mondjuk egy 10-15 párt, akiről tudtam, hogy biztosan szeretném, hogyha szerepelnének a könyvben, mert az ő történeteket már ismerem és érdekesnek találom. És akkor ezek után elkezdtem kutakodni, és ahogy elkezdtem írni a fejezeteket, és ahogy ugye tovább folytattam a kutatást úgy általában a témában, így sorra jöttek velem szembe újabb és újabb párok. Volt olyan, akiről én sem tudtam, mielőtt megírtam volna a könyvet, és én is így sorra fedeztem fel ilyen nagyon érdekes emberi kapcsolatokat, amiket úgy éreztem, hogy akkor meg kell osztanom a közönséggel is.
1: És a kutató munka az mit akar?
2: Klasszikus, tehát, hogy kutatsz utána az interneten, veszel könyveket a témában.
1: De húsvér élő embereket is felkerestél akár? Tehát voltak ilyen kontaktok, akik mondjuk tudtak mesélni?
2: Hát nem, mert hogy ugye itt azért egyrészt történelmi személyekről van szó, másrészt meg olyan ismert emberekről, akik, tehát Sophia Loren.
1: Na jó, de Sophia Loren mindenki ismeri, meg Marco Pontit mindenki ismeri Olaszországban. Esetleg volt olyan, aki mondjuk közelebbről tudott mesélni dolgokat, vagy nem, ez teljesen, nem, tehát teljes mértékben az internet és a könyvek.
2: Könyvek.

0: beszélgetni.
1: Akár az egészségügyi dolgozókra gondolok, akár a betegekre. Ugye mindenki hurcolja a maga nehézségét, és ugye itt az időfaktor, hogy be vagyok osztva, mennem kell, nem érek rá. Illetve nyilván a betegek is bezárkóznak lehet egy ilyen helyzetbe, főleg, hogyha mondjuk súlyosabb problémával küzdenek. Így a kórház lelkésznek a szolgálata egy kicsit ilyen szélmarom harcnak tűnik. Mi ad mindig egy újabb erőt és impulzust arra, hogy nyilván az Úristen támogatása és segítése mellett ahhoz, hogy menjenek, és igenis megpróbáljanak a betegekkel kapcsolatot teremteni, odaálljanak a dolgozók mellé, tényleg csak akár egy mosollyal, egy válsimogatással, bármivel, ami egy picit átlendítheti őket esetleg egy adott holtponton.
0: Erre a kérdésre úgy válaszolnék, hogy összekötöm a konferenciánkkal, aminek a címe Hivatás és hitvallás. Az egészségügyben, és azt gondolom, hogy sok területén a egyéb társadalmi foglalkozásoknak, azért valóban jó találkozni olyan munkatársakkal, akik abszolút hivatásként élik meg azt, amit tesznek. És a hivatásnak van egy olyan speciális gyökere, amiben hiszem, hogy megjelenik a hitvallás is. Van, aki azt mondja, hogy nem is tudom miért, de nem tudnék más csinálni. Ahol hitben éljük meg, ott hiszük, hogy küldetésünk van. És így tudok visszatérni erre a kérdésre, hogy amikor az embernek küldetése van, ahogy Jeremiás próféta fogalmazott, hogy csontjaimba rekesztett tűz. De ezt látom sokszor egy-egy orvosnál is, hogy olyan fáradtan jön ki a műtőből, vagy annyira fáradt a 30. 40. beteg után a nap végén, de reggel új mosollyal indul, és újra ott lesz, és ugyanezt a nővéreknél, akik évtizedeken keresztül ott vannak a beteg ágyak mellett, és tényleg bármelyik szegmens nézzük, ahol hivatásszerűen végzi valaki ezt a szolgálatot, ott ezt a küldetést is átéli, tudatosan vagy tudattalanul, ebben is szeretnénk segíteni, hogy minél tudatosabb legyen bennünk, hogy van egy olyan láthatatlan erőforrás, ahonnan töltekezhetünk.
1: Hogyan épül fel a konferencia, ha már egy kicsit visszakapcsolódtunk hozzá?
0: Épp a szervezési nehézségek miatt látjuk azt, hogy egy rövid időtartamú konferencia lesz. Tulajdonképpen három előadót hívtunk. Fekete Károly püspök úr, a kerület püspöke érkezik, és egy picit beszélni fog arról, hogy a kálvini alapokban ott van, hogy a munkavégzésünkben hogy jelenhet meg a hitvallásunk. Aztán Velkei György Budapestről, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója érkezik. Ő a jelenkor kihívásairól beszél. Mit jelent hitvallásként és hivatásként megélni azt, amiben most vagyunk a 21. század magyar egészségügyében? És érkezik Cibere Károly főigazgató úr, elnök úr a Magyar Református Szeretetszolgálattól, aki a diakónissza lelkületről fog egy kicsit beszélni, hogy mit is jelentett az, hogy szívből, és hogy hogyan élhetjük ezt most meg. A kerületen túl a három intézmény kórház lelkészei szervezik ezt a konferenciát, így szeretnénk egy áldást átadni minden résztvevőnek, így közösen legalább bennünket is minden intézmény arcról meg fog ismerni, és a meglepetés az, hogy lesznek zenei betétek, és hogy egy picit csendesedjen a lélek, és tudjon töltődni. Aztán a közös asztalnál fogjuk befejezni majd a rendezvényt.
1: Minden nehézség ellenére hagyományteremtő szándékkal indul ez a konferencia?
0: Én nagyon szeretném. Meglátjuk a visszajelzéseket, meglátjuk azt, hogy mennyien tudtak erre mozdulni. Bennem őszinte vágy, hogy akkor, amikor a Semmelweis napi ünnepségeket szervezik minden egészségügyi intézménybe, ahová sajnos már nem az összes egészségügyi dolgozó sem eljutni nem tud, sem meghívást nem kap, hiszen behatároltak azok a termek is, ahol ezeket megrendezik. Ilyenkor vannak a kinevezések, ilyenkor vannak a jutalmak, tehát sokszor azok és azok munkatársak vannak ott, akik érintettek ebben a dologban, de hogy legyen egy olyan alkalom, ahol tényleg hálát adhatunk és megköszönhetjük Istennek és egymásnak és együtt, hogy olyan sokan állnak a betegágyak mellett.
2: A Semmelweis naphoz közeledve szervezik meg először a Klinikai Központ és tagintézményeinek kórházlelkészei Debrecenben az egészségügyi dolgozókkal közös konferenciát, amely arról szólna, hogy hálájukat fejezzék ki a kórházakban dolgozóknak. Erről hallották Gál Judit kórházlelkészt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, most a hírek következnek. 8 óra után folytatjuk a kontinentális reggeli műsorát.

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül, a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 állóventilátort és 13 klímaberendezést szereztek be, ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvíz ellátás biztonsága is, a szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Ezek folyamatos monitorozás alatt állnak, és szükség esetén a katasztrófa védelem bevonásával biztosította gyors vízpótlás, olvasható a dokumentumban. A tárca egyben hangsúlyozta, a vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató, nappali melegedő és szakosított szociális intézmény megkapta. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament, hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Az interpellációk az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A jogszabályokról kedden szavaznak a képviselők, akik aznap még az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról is döntenek. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolajtermék előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvénymódosító javaslatot is. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A miniszter elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak, fogalmazott Hegedű Zsolt, aki szerint az egyik legfontosabb tényező az átláthatóság, és mint mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható. A középső és északkeleti megyékben kezdődhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Mi hamarabb rendezd a konfliktusokat. Második rész. Törekedjetek mindenki iránt a békességre. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet, 14-es vers. Ezeket tedd a konfliktusok megoldása érdekében. Először is koncentrálj az illető viselkedésére és tartózkodj a jellemére vonatkozó megjegyzésektől. Érdemesebb azt mondani, hogy elfogadhatatlan, hogy kinyitottad a levelemet, mint azt, hogy nem hiszem el, hogy ennyire kíváncsi vagy. Másodszor próbáld megérteni a másik viselkedését, ahelyett, hogy a magadét igazolnád. Ehhez figyelmes hallgatásra van szükség. A másik meghallgatásával elismered az érzéseit, ez pedig arra fogja késztetni, hogy ő is hallgasson meg téged. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet. Ézsaiás könyve 50. fejezet 4-es verstől az 5-ös versig. Harmadszor egyszerre egy problémával foglalkozz. Ne tereld vakvágányra a beszélgetést a témához nem kapcsolódó ellentéteitek megemlítésével. Azokat majd később is ráértek megbeszélni. Negyedszer állapodjatok meg abban, hogy miként fogtok viselkedni, ha a jövőben újra felmerülne a probléma. A viszálykodás feszültséget szül, ezért érdemes korlátok közé szorítani. Teljes egészében nem tudod kiiktatni a konfliktusokat, mivel mind mások vagyunk, eltérő a neveltetésünk, másként kommunikálunk, mások a vágyaink. Ugyanakkor szembenézhetsz a problémákkal, megoldhatod őket, és így egyre érettebb leszel. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint amikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér a köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. 133. Zsoltár első verstől a 3. versig. Ha békességre vágysz, és Isten áldásában akarsz járni, igyekezz kibékülni mindenkivel. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Folytatjuk az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorát. A Nyíregyházi stúdióból Demeter Zsuzsa köszönti Önöket. Június 26-án pénteken a 9 óráig tartó műsorunk második részében először a Nyírségi Egyházmegyében folytatott cigány misszióval kapcsolatos felmérésről lesz szó, majd a Magosligeti, Uszkai, Milotai egyházközségek nyári programjairól. Adásunk végén Újhelyi János sport- és gyermekorvos a tanácsokat hőség idejére. Kedves hallgatóink, rádiózzanak velünk!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Cigány misszióval kapcsolatos felmérés készült a Nyírségi Egyházmegyében. Kis Réka, a missziói lelki pásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyház községeket térképezze fel a helyzetet, a tényeket, az adottságokat, a már működő programokat. Vele összegezzük a tapasztalatokat a most következő percekben.
2: Jelenleg a Nyírségi Egyházmegyének a egyházmegyei missziói lelki pásztora vagyok, ebben a feladatkörben szolgálok, és azzal a megbízással keresett meg Esperes úr tavaly tavasz környékén, hogy a Nyírségi Egyházmegyében szeretné elindítani a cigány missziónak a szolgálatát, és ennek a kicsit azt mondhatjuk így a nulladik lépését bízta rám, a feltérképezésnek a feladatát. Erről azt kellett tudni, hogy ugye 79 egyházközség van az egyházmegyében, és én szépen végigjártam minden egyházközséget. Ez a interjú sorozat, ez körülbelül hát tavaly november környékén kezdődött, és idén májusban ért véget. Nyilván nagyon sok egyeztetés kellett ehhez, meg hát 79 egyházközség az nagyon nagy létszám, ezért tartott ilyen sokáig, és az volt a cél, hogy a helyi lelkipásztorokkal leüljünk beszélgetni, de egyébként ez úgy alakult, hogy nem csak lelkészekkel tudtam beszélni, hanem akár főgondnokokkal is, tanodai munkatársakkal, hatodéves gyakornok lelkipásztorokkal, tehát nagyon sok mindenki szívesen nyilatkozott erről a témáról, amiért nagyon hálás vagyok. Körülbelül két részre osztottuk ezeket a hát kérdéseket, talán nevezhetjük így. Volt egy szociológiai háttere, bár én nem vagyok szociológus, de ezt azért hozzáteszem, az egy külön szakma, de mégis, hogy megismerjük, hogy kik vannak jelen a roma testvérek a Nyírségi Egyházmegye területén. Ugye nagyon sokszor egy homogén társadalmi csoportról beszélünk, amikor a cigány testvérekről van szó, de ez a felmérésből is nagyon szépen kiderült, hogy egy nagyon sokszínű közösségről van szó, és sokszor igaz volt az, hogy talán egy-két településsel kell arrébb menni, és egy másik közösség fogad minket. A felmérésnek a másik része pedig arra tért ki, hogy milyen kapcsolatot ápolnak a református egyházközségek ezekkel a roma testvérekkel, milyen módon kapcsolódnak, milyen formában tudnak elérni hozzájuk, és ezzel nagyon szépen kiderült, hogy az elsődleges kapcsolódási pont a hitoktatás, és az is nagyon szépen kiderült, hogy óriási feladatot látnak el a lelkipásztorok, illetve hitoktatók ezen a területen. Illetve a másik nagyon erős kapcsolódási pont azok a kazuáliák, a keresztelés, temetés, egy-két esetben a házasságkötés, de az nem nagyon jellemző, de a keresztelés, temetés kapcsán nagyon sokszor tudnak kapcsolódni a családhoz. Lehet, hogy ezek sokszor csak egy-egy találkozások, de meghatározó találkozások. Nagyjából így zajlott ez a felmérés. Ezek voltak a fő pontok igazából.
1: Én azt hiszem, hogy érdemes lenne tisztázni magát a cigány misszió fogalmát, hogy az egyház mit ért ez alatt, most akkor jelen esetben a református egyház.
2: Ez nagyon érdekes, mert én is úgy fordultam a lelkipásztor testvérekhez, hogy igazából nem fogalmaztam meg konkrétan, hogy mi a cigány misszió, mert én úgy gondolom, hogy missziós szolgálatként értelmezhetjük azt is, hogyha mondjuk egy adományosztás van, vagy tudunk olyan rászorulókról, akiknek bizonyos dolgokat csomagok formájában el tudunk juttatni.
1: Tehát szerintem segítségnyújtás.
2: Én azt gondolom, hogy ez is benne van. De nyilván a misszió fogalma alatt pedig elsősorban azt érthetjük, hogy a Krisztus evangéliumát, a jó hírt eljuttatni mindenkihez, hiszen erre kaptunk felhatalmazást is. A felmérés során egyébként kiderült, hogy ez is egy nagyon sokszínű terület. Vannak olyan gyülekezetek, akik például az említett adományosztás terén tudnak ilyen formában fordulni a cigány testvérekhez, de vannak olyanok, akik konkrét programokkal nevezhetjük így, akár egy tanodai munkálatokkal, vagy mentorációs programokkal fordulnak ezekhez az emberekhez, és ez mind a kettő ugyanúgy a missziónak a területe szerintem.
1: Az egyébként kiderült az ön számára, hogy azon települések, ahol van több annál, mint mondjuk adományosztás, az ott miért tudott kialakulni? Tehát amikor már egy segítőpont is létrejön, és valóságosan foglalkoznak azokkal a gyerekekkel, ugye főként gyerekekkel, akkor az ott miért tud megvalósulni?
2: Talán ezekbe, tehát a kezdeti állapotokba talán annyira nem tudtunk belemenni, de amit én érzékeltem, és nagyon-nagyon fontos az a, hát úgy neveztük el, hogy hídembereknek a személye, akik olyan emberek, akik vagy többségi társadalomhoz tartoznak, akár cigánytestvérek, de valamilyen formában kapcsolatot tudnak kialakítani a helyi református gyülekezettel, a lelkipásztorral, illetve a roma közösséggel. És nagyon sok esetben, például egy Piricsén, egy HEX mentorációs programnál, akár Ófehértón a tanodában olyan munkatársak, szolgálótársak vannak, akik valamilyen szinten összekapcsolják ezt a két közösséget. Mert nagyon sokszor az is előfordul, hogy nagyon szeretnénk hozzájuk kötődni, csak valamilyen falba ütközünk, ennek több oka is lehet, de nagyon fontos szerepet töltenek be ezek a, hát mi így neveztük el, hogy hídemberek.
1: Hát gondolom, az is egy következő lépése ennek a felmérésnek, vagy egy külön fejezet lehet akár, hogy számtalan egyházi fenntartású iskola van már. Ugye még most maradjunk a kicsiknél, a gyerekeknél, mert hogy mindent ott kell elkezdeni. Tehát az egyházi iskolákban pedig adottabbak a lehetőségek, a körülmények. Ez úgy, hogy derült ki.
2: Ez így van egyébként, hiszen ott a mindennapi életnek a része az, hogy mondjuk áhítaton vesznek részt, hiszen azt is hozzá kell tenni, hogy nem biztos, hogy otthon, ahogy ez egyébként más embereknél is előfordulhat, hogy otthon nem biztos, hogy megkapják azt az egyházi közeget, vagy otthon nem hallanak az evangéliumról. Itt pedig lehetőség van arra, hogy akár hetente részt vesznek áhítaton, ott a heti két hittanúra még óriási lehetőségek és nagyon fontos kapcsolódási pontok. Már csak azért is, mert több esetben is az derült ki, hogy a gyerekeken keresztül jutnak el a családokhoz, és ismerik meg a családokat, és így ez a kapcsolati háló itt tud bővülni egyébként.
1: Egy lelkipásztor úgy fogalmazott, hogy hát jó másfél óráig ültek és beszélgettek, hogy jól kikérdezett bennünket a lelkésznő, ugye ezen a területen, vagy ebben a témában. A lelkészeknek mi a tapasztalata? Tehát ők hogy állnak ehhez a kérdéshez?
2: Volt olyan, ahogy egyébként ilyen 2,5 óra is volt ez a beszélgetés, tehát igen, ahol élnek nagyobb számban cigánytestvérek, ott nagyon sok mindenről tudtunk beszélgetni, és igyekeztünk minél alaposabban feltárni. Egyébként, hogy hogy állnak hozzá, én azt tapasztaltam, hogy nyitottsággal nincsen, fogalmazhatok így, nincsen előítélet, hanem inkább az derült ki, hogy keresik az utat, mert lehet, hogy nem a hagyományos úton tudunk hozzájuk kapcsolódni, hanem mondjuk bizonyos pontokra, mondjuk a zenére nagyobb hangsúlyt kell fektetni, de szerintem ez ebben a tekintetben nyitottak, és keresik ezeket az utakat.
1: Úgy is fogalmazott ez a bizonyos lelkipásztor, akinek most nem fedem fel a kilétét, véletlenül kezdtünk el erről beszélgetni, hogy szeretik őt a cigány gyerekek, tehát örömmel ülnek a hittanóráján, örömmel mennek a programjaira, de ha már mondjuk fel kell kelni korán és felülni egy buszra és egy távolabbi helyre valamilyen programra, akkor nem biztos, hogy ezt megcsinálják. Tehát ott van a szeretet, de az a fajta kötelességtudat, amit mi azt gondolnánk, hogy ki lehetne alakítani, azt valahogy még nem működik, hiába kicsikről van szó. És amikor említette azt, hogy valami utat kell hozzájuk találni, akkor mindig a zene jön elő. És erre biztosan Kántor Jánosiban is járt, és ott jó példa van rá, hogy a zene hogyan tudja vinni azokat a gyerekeket is, akikkel egyébként nagyon nehéz bármit is kezdeni. De hát ez egy mindenütt járható út, vagy emellé hogy lehet oda tenni a tanulni vágyást, akár az evangéliumra vágyást, és sorolhatnánk.
2: Ez azért nehéz kérdés, mert hogy kész receptet nem tudunk adni. És ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy felmértük az egész egyházmegyét, de hát ez egyrészt nagyon nagy egyházmegye, másrészt pedig, ahogy említettem, a cigányság az egy nagyon sokszínű társadalmi csoport. És ami az egyik helyen működik, akár mondjuk a zenét tekintve, az nem biztos, hogy a másik helyen is megállja a helyét, mert voltak olyan visszajelzések, hogy hát igazából nem szeretnek, vagy egy bizonyos korban már nem szeretnek a kamaszkorban, de ez egyébként máshol is jellemző. Tehát kreatívnak kell lenni, meg kitartónak, én azt tudom mondani, mert hogy nem biztos, hogy mindenhol ugyanaz a módszer fog működni.
1: Kis Réka missziói lelkipásztort hallották, aki az elmúlt bő egy évben végigjárta a Nyírségi Egyházmegye egyházközségeit, hogy feltérképezze a tényeket, az adottságokat, a már működő programokat a cigánymisszió elindításához.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A milotai, uszkai és magosligeti református egyházközségekben várható nyári programokról, felújításokról és közösségi alkalmakról hallanak a most következőkben. Szalai Kond Andrással, a gyülekezetek lelkipásztorával Széles Szabolcs beszélget.
2: Tiszteltes úr, hogyan készültök itt ezen a nyáron? Lesznek-e kirándulások, összejövetelek, akár hitéleti, ifjúsági alkalmak, amelyeket ilyenkor a gyülekezetek előszeretettel szoktak szervezni?
3: Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatókat. Igazság szerint nekünk a nyári programok sora az egy közös biciklitúrával szokott általában indulni, Milotáról, a milotai gyülekezet szokott általában elindulni. Eddig a Nagybukó felé indultunk el, ez itt a környezetünkben vagy a szatmári térségben önmagában sokat mond, tehát hogyha nem ugye hely, specifikusan említjük meg, hogy ez pontosan hol van, a szatmári ember ezt tudja, de most valószínűleg a másik irányba fogunk Uszka-Magosliget-Tiszabecs felé elindulni, az is elképzelhető, hogy valamilyen találkozás is kialakul majd a másik két gyülekezettel, és ugye mindannyian önálló anyaegyházközségek, tehát nem szorványokról beszélünk, elképzelhető, hogy megállókat betervezünk Uszkában, meg Magosligeten is, de hogy pontosan hogy fog még kinézni ez a program rész, azt még én magam sem tudom, a biztos, hogy a vége az majd egy közös szalonnas ütéssel fog zárulni, és nekem az a tervem, hogy erre az alkalomra a jövőre konfirmáló milotai konfirmandusokat is meghívjuk családjaikkal együtt, szüleikkel együtt, hogy ilyen formán már, habár a faluban talán mindenki ismeri őket, főleg azok, akik tanítják őket, ugye a gyülekezetünk közösségében számos pedagógus van, ilyen formán is valahogy elkezdeni őket meghívni a gyülekezet közösségébe, egyfajta ismerkedés, egy kötetlenebb program keretében. A nyarat majd biztos, hogy egy családi nappal fogjuk zárni, hogy ennek az időpontja az mikor lesz, az még tárgyalás kérdése egyelőre, és ettől függetlenül valószínűleg majd lesz még népdalköri alkalom, ahol van átfedés, ugye presbiterek is sokszor, ugye népdalköri tagok, én magam is köztük, valamint nőszövetségi alkalom is biztos, hogy lesz majd a nyár folyamán, és ez az, amit így én most így önmagam előtt, vagy a gyülekezetek előtt látok. Értelemszerűen az evangelizációs alkalmakra is fogunk majd menni, szerintem mind a három településről, vagy hogyha nem is minden estére, de bizonyos estékre biztos, hogy el fogunk menni, ott fogunk lenni, úgyhogy egyelőre nálam ez így néz ki, itt a fejemben, meg a naptáramban, hogy majd hogy alakul ez a valóságban, reménységünk szerint ezeket meg tudjuk valósítani, de majd mindezekhez még valamit igyekszünk párosítani.
2: Legutóbb volt a szószékcsere program, amikor más gyülekezetekbe mehetnek el a lelkipásztorok szolgálni. Hol szolgáltál, milyen élményeket értél haza?
3: Én Máté Szalka Kertváros gyülekezetekben szolgáltam. Azt tudom mondani, hogy jó élményekkel, pozitív élményekkel tértem haza. Jó volt szolgálni más gyülekezetben. Ugye Máté Szalka Kertvárosban három helyen van istentiszteleti alkalom, ez számomra nem volt ismeretlen olyan szempontból, hogy minden vasárnap én is három helyen szolgálok. Jó volt látni olyanokat, akik az általános iskolai tanulmányaimban engem, mondhatjuk azt majd, hogy nem, hogy végig kísértek, volt, aki az első négy évet, volt, aki a második négyet, ugye 5-től 8-ig egészen pontosan. Nagyon pozitív élmény volt, jó volt látni a gyülekezetet, azt, hogy egy élő gyülekezetről beszélünk, nyilván egy városi közig az mindig más, mint egy kis településnek a szerkezete, összetétele, gyülekezeti összetétele, és innen is áldást kívánok a gyülekezetnek az életére, az ott szolgáló lelkipásztornak az életére, szolgálataikra. Isten áldja meg innen erről a helyről is őket.
2: Aktív közösségi élet folyik a gyülekezetekben, amelyekben szolgálsz, hogy itt a nőszövetségét is említhetjük, a milotai férfi dalárdáról már többször beszéltünk, de hát ahol két fedőt összeütnek, ahogy szokták mondani faluhelyen, ott mindig történik valami. Hogyan néz ki ez a hétköznapokban? Hát itt nem csak egy vasárnapi istentiszteletről beszélünk, hanem az egy folyamatos kapcsolattartás van a gyülekezeti tagok és a lelkipásztor között.
3: Így van, valóban így van, tehát a mindennapok között ez megvalósul. Értelemszerűen a népdalkörre, hogyha kitekintünk egy kicsit, és nem akarom Palli Péter tanár úrnak az érdemeit elvenni, vagy csökkenteni ebből a szempontból, vagy kisajátítani ilyen formán népdalkörre, nem erről van szó, de az értelemszerűen egy találkozási lehetőség a gyülekezeti tagokkal. Ez általában hétről hétre megtörténik, akár heti két alkalommal is van, hogy egy alkalommal is meg szokott történni, de igazából a kulcs, amit én úgy látok, hogy a gyülekezet építésnek, vagy a gyülekezet életnek a kulcs az a család látogatás, amiben most én egyéb elfoglaltságok miatt talán egy kicsit, hogyha lehet így kritikát gyakorolni magammal szemben, el vagyok maradva, mert voltak olyan dolgok, amikkel sajnos foglalkozni kellett, ugye magánéletet illetően. de ettől függetlenül az ember igyekszik odaérni mindenkihez, meg igyekszik jelen lenni az embereknek a mindennapjaiban, és én úgy látom, hogy valahol ez a kulcs ahhoz ebben a mai társadalmunkban, vagy elidegenedett világunkban, hogy az emberek ki vannak éhezve arra, hogy személyesen találkozzanak egymással, személyesen beszélgessenek egymással, úgyhogy ez az egyik része a gyülekezeti életnek, gyülekezeti szolgálatoknak, másik része pedig, ahogy riporter úr is említette, ugye a nőszövetség bizonyos alkalmak köré gyűlik most még össze. Nekem az a tervem, majd elnök asszonnyal is beszélni akarok erről, hogy hónapról hónapra, vagy akár hétről hétre is az ősztől kezdve legyenek olyan alkalmak, amelyek szépen folyamatosságában zajlanak, vagy egyfajta rendszert jelentenek ilyen formán. Most is van benne, a nagy események köré gyűlik általában össze téli időszakban, ugye nyilván a korai sötétedés miatt könnyebb megszervezni bizonyos alkalmakat, ugye faluhelyen a nyár az azt jelenti, hogy van elfoglaltság a kiskertben, földeken, ki tudja a magáét, de egy nagy öröm volt az, hogy nőszövetségi tagok újraélesztettek egy hagyományt tulajdonképpen, vagy egy énekkart mondhatjuk így, úgyhogy most a női énekkara is van a gyülekezetnek. Itt érdemilleti pálinkás tiszteletes úréket, akik sok évvel ezelőtt mentek már a gyülekezet közösségéből, ők rakták le ennek az alapjait, és most ez nekem nagy örömömre, ez újjá szerveződött, vagy újjá szerveződik a nőszövetségi kereteken belül, aztán majd meglátjuk, hogy ezt kinyitják a nőszövetségi tagok, vagy sem a teljes gyülekezet irányába és felé, és most már, ha jól emlékszek, igyekszek itt visszaidézni magamban, talán két ünnepünkön is szolgáltak már ének szolgálattal, ami azt gondolom, hogy az istentiszteleti alkalmainkat még ünnepélyesebbé, még meghittebbé tette, és a gyülekezet részéről is az volt a visszacsatolás, hogy jó volt őket így együtt látni, együtt hallani, valóban lélekemelő volt az ő énekük. És itt fontos megemlíteni, hogy Paladiné Petruska Ágnes elnökasszony volt az talán, aki ezt egy picit erősítette. Én is közben jártam abban, hogy valaki elvállalja ennek a vezetését, és kis László Zoltánné az, aki az énekkar tulajdonképpen vezeti. Elnökasszonya egyetemben állítják össze az énekeket, azt a 3-4 éneket, ami megállja a helyét egy istentiszteleti ünnepi alkalmon is, és így készülnek majd a kórus találkozóra is a reménységünk szerint, majd ugye talán októberben lesz a egyházmegyei kórus találkozó, ahova már két csapattal fog reménységünk szerint érkezni az egyházközség, a Milotai Férfi Népdalkör, ez az egyik, és a asszonyi énekkar, vagy a női énekkar pedig majd a második, úgyhogy két énekkarunk is van a gyülekezet közösségén belül.
2: Beszéltünk a gyülekezet építésről, magáról a közösség építésről, viszont nagyon sokszor említjük azt is, hogy milyen materiális építkezések folynak a gyülekezetekben. Én mikor voltam legutóbb Buszkán Magosligeten is, Milotán, azt láttam, hogy rendezett körülmények vannak. Régen ugye azért faluhelyen fel volt tüntetve, hogy tiszta udvar, rendes ház, ez igaz a gyülekezetekre és az egyházközségekre is, de van-e valami, amit még a gyülekezetek, a presbitériumok eldöntöttek, hogy a jövőben azért szeretnének megcsináltatni?
3: Ami már készen van, Uszkában volt nekem egy külön öröm, hogy gondok azt mondják, és a presbitérium tulajdonképpen majd, hogy nem önjáróként, vagy egy önálló gondolatként a templom kertet az tulajdonképpen rendbe rakta, virágot ültetett, bokrokat ültetett, úgyhogy ilyen formán is megszépült a templomnak a környezete. Magosligeten szeretnénk a kívülről az imaháznak a környezetét egy picit rendezettebbé tenni. Az imaháznak az épülete sajnos egy kicsit ilyen romosabb, vagy karbantartásra szoruló állapotot mutatott, és ennek szeretnénk a végére járni olyan formán, legalább kívülről egy ilyen tatarozási munkálatot el lehessen végezni. Ehhez az egyházmegye támogatását is megkaptuk, hogy ez valószínűleg a jövőben majd meg fog történni. Miután pedig, hogy ilyen fizikai munkáról, vagy dologról beszéljünk, először filagóriát szerettünk volna csinálni, a báli bevételt is erre akartuk első körben fordítani, a tavalyi évnek a báli bevételét, de végül is úgy határoztunk, vagy úgy döntöttünk az egyházközség elnökségével és presbitériumával egyetértésben, hogy ezt most nem fogjuk megvalósítani, mert ez elég költséges beruházás lenne. Azt szeretnénk megvalósítani, hogy az elmúlt évben egy napelemes rendszer került beüzemelésre, és azt szeretnénk egy kisebb mértékben bővíteni. Erre meg is van a forrásunk, hála Istennek, úgyhogy jövőre nézve ezt fontosabbnak tartottuk, mint most egy filagória építését. Ezt is szeretnénk majd megvalósítani, de egyelőre csúsztattunk rajta egy kicsit.
1: Szalai Kond Andrást, a Milotai, Uszkai és Magosligeti Református Egyházközségek lelkipásztorát hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A hőség megérkeztével érdemes odafigyelni a sportolásra is, hiszen ha megfogadjuk a szakember tanácsát, több problémát vagy akár betegséget is megelőzhetünk. Dr. Újhelyi Jánossal, aki maga is ismert maratonfutó, Pokrovenszky Gergely beszélget.
2: Doktor úr, ugye megérkezett a nyári hőség, és ebben az időszakban ugye sokan mégis úgy gondolják, hogy szeretnének sportolni, de mi ajánlott ilyenkor, hogyan tegyék?
3: Igen, hát valójában maga az, hogy meleg van, az még nem azt jelenti, hogy nem szabad sportolni, sőt, kívánatos az minden körülmények között, de azért az óvatosság nem árt. Ugye a hőártalom az nem csak a beteg emberekre veszélyes, meg a gyerekekre, ugye én gyermekorvos is vagyok, tehát ők rájuk fokozottabban érvényes, meg a krónikus betegekre, de a sportolókra is. A nagy melegben a hőártalomról kell egy kicsit beszélni, ami egy kicsit összetettebb, mint a napszúrás, mert az egyszerű ember az a hőártalom kapcsán csak napszúrásról beszél, pedig ez egy összetett probléma, ami valójában azt jelenti, hogy a hőmérséklet szabályozását a szervezet nem tudja megoldani. Ugye normális esetben, ha melegünk van, akkor iszadunk, és az elpárolgott verejték elvonja a hőt a szervezettől. Most ez, ha nem működik rendesen, akkor jön a hőártalom, ami bizony nem csak szomjúságérzésben nyilvánul meg, hanem adott esetben idegrendszeri tünetekkel. Ugye biztos hallottak már a kedves hallgatók a hőgutát, mint súlyos betegséget. Nos, tehát amikor sportolókról van szó, ők is ugyanúgy működnek, mint mindenki más, maximum nagyobb a tűrőképességük, különösen akik olyan edzettségi állapotban vannak, hogy a melegben is edzenek, megtanulják pótolni az elveszített folyadékot. Tehát mi a kulcskérdés? A kulcskérdés az az, hogy mikor sportoljon, mit sportoljon, és a sportolás közben mit csinál.

0: nem tökéletes az egészségük. Én még azt is tanácsolom, hogy ne egyedül mozogjon, hanem legyen egy kis környezete. Sajnos a baráti körben és hosszú évtizedek óta bizony tapasztaltuk, hogy bizony sportolás közben is érheti az ember tragédia, vagy rosszul lét, és akkor, ha nincs, aki segítsen. Én azt javaslom, hogy aki olyan környezetben mozog, hogy a környezetben csapot lát, tehát olyan vízkifolyót talál, vegye igénybe, meg lehet mosdani, fel lehet frissülni, visszatérve a folyadékot ott is biztosíthatja, és akkor azzal már jön az élmény. És akkor ugye a nagyon extra melegben, mert most azt se tudjuk, hogy tényleg jön-e ez a hatalmas forróság, meg hát uram, bocsá, aki nem életfontos számára, mondjás, ki is hagyhatja a nagyon-nagyon forró napokat, aztán majd folytatja úgy, ahogy a bagya, mert lehet, hogy még a hajnali órákban is elég kellemetlen. Tehát még egyszer, a lényeg a folyadékellátás, a frissítések, időnkénti frissítések, a munka intenzitásának olyan megválasztása, hogy ne legyen nagyon terhelő, és ezen túlmenően pedig a ruházat, a megfelelő szellőzés biztosítása, és nem most kell a csúcsokat dönteni, amikor mindenki csak piheg, és még örül, hogyha a normál munkáját el tudja végezni sportolás nélkül.
1: Mit tegyenek azok, akik mondjuk egy sóstói kört futnak, vagy éppen egy kerékpárral lekerékpározzák a Nyíregyháza Tokaj távolságot oda-vissza, és mondjuk nagyon kimerülnek, este érzik, hogy fáradtak, és akár még fejfájásra is panaszkodnak.
0: Igen, hát ez már a hőártalom egy formája, valószínűleg vagy az edzettségi állapotuk nem volt megfelelő, vagy a frissítésük nem volt megfelelő. Tehát amikor már fáj a feje, akkor az már egy agyi keringési zavarra utal, úgy mondanám, hogy ha a vérből nagyon sok folyadék áramlik ki, akkor besűrűsödik a vére, bekoncentrálódik, és az bizony nem olyan jól látja el oxigénnel a szervezetet, tehát ott már valami gond van. És hát nem olyan szörnyű dolog egy tokaji kört megtenni kerékpárral, de hát ugye, ha nem egy profi versenyzésről van szó, hát meg lehet állni ezerszer. Hát minden vigyen magával folyadékot, még kerekedés közben is ihat egy kicsit, és aki pedig fut, az pedig én azt mondom, hogy olyan kört próbáljon választani. Itt a környéken én nagyon sokat futottam, hogy szinte mindenütt megtalálhatók ilyen kifolyókutak, és akkor megáll, és akkor most akkor nem lesz olyan intenzív az edzés, de viszont egészséges marad az illető.
2: Dr. Újhelyi Jánost hallották, a maratoni távokat is teljesítő nyíregyházi gyermekorvost, aki óvatosságra inti a nyári melegben is sportolókat.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió nyíregyházi stúdiójából hallották műsorunkat. A szerkesztő Demeter Zsuzsa köszöni figyelmüket. Most pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét a Prédikátor könyve 12. fejezetének első verséből hallgassuk meg. Gondolj teremtődre ifjúságod idején. Mifelénk, amikor valakit harangszó és imádság nélkül búcsúztatnak el, mindössze 7-8 perc időtartam alatt azt mondják, na, ezt is elkaparták, mint egy kutyát. Az utóbbi évek tapasztalata, hogy hiába tartjuk minimális szinten a harangozási díj mértékét, nemhogy egyházi búcsúztatást, de egy harangszót sem kérnek a hátramaradottak. Elkaparják a rokont, még akkor is, ha vagyont hagyott maga után. Mindeközben zakatol az élet tovább, melyben azon megy a verseny, hogy ki mit kapar ki, vagy össze magának. A van megbabonázza az embereket. 10 körmükkel kaparják össze azt, amit az időközben elkapart magzatok meg sem látnak, és aminek végén őket is csak úgy elkaparják a vagyonért ácsingózó örökösök, mint egy kutyát. Szomorú, nyomorúságos körforgása ez az életnek, melyből kilépve a Prédikátor könyvének írója szólít meg bennünket, és hív arra, hogy ki gondoljon a Teremtő Istenre még ifjúsága idején. Hiszen ha valaki ifjúsága éveiben ragadja meg a hit lehetőségét, meglátja, az Úr az, aki az értékválság sokféle megnyilvánulási formája miatt földön fekvőket ma is kész a földről felkaparni, hogy életük Jézus Krisztusban elrejtett örök élet legyen. Olyan hittel, szeretettel övezett élete, mely nem arra törekszik, hogy kikaparja a szerencséjét, hanem arra, hogy hálaadással élje meg annak az életnek a napjait, melyet az Úrtól kapott ajándékba. Mi az, amit megragadsz, testvérem? Mit szorongatsz? Miután futsz? Gondolj teremtődre, hogy a hited legyen életed ékessége, mert egyedül az Úr, akitől megtartásod, megváltásod, lelked békességét remélheted. A mai igemagyarázat Molnár Virág lelkipásztor nevéhez fűződik, aki Mezőkovács háza Nagybánhegyes gyülekezeteiben szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A hőségriadó miatti védelmi tevékenység összehangolására kormányrendeletet fogadott el a kabinet, a védelmi tevékenység vezetését a miniszterelnök látja el, jelentette be Magyar Péter kormányfő, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter társaságában. Magyar Péter a Facebookon élőben közvetített eseményen közölte, szombat hajnaltól az ország nagy részén harmadfokú vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. Mint mondta, a meteorológiai előrejelzések szerint várhatóan 4 napon keresztül meghaladja 29 fokot a napi középhőmérséklet, amire soha nem volt még példa Magyarországon, mióta a hőmérsékletet mérik. Magyar Péter arra figyelmeztetett, rendkívüli megterhelésnek lesz kitéve az egészségügyi rendszer, a tűzoltóság, a közlekedési rendszer és a lakosság is. A miniszterelnök közölte, a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja a védekezési munkálatokat a hőségriadó alatt, és egy kormányrendeletet is elfogadtak ezzel kapcsolatban, amely hamarosan megjelenik a magyar közlönyben. Átlagosan 35 napot, a tavainál 9 nappal többet kell várni a betegeknek arra, hogy bejussanak a szakrendelésekre, azonban az egyes szakmák között nagyok a különbségek, derült ki a Medicina 2000 járóbeteg szakellátási szövetség 2026 áprilisában készült 23 szakterületet vizsgáló felméréséből. Közleményük szerint több szakterületen történt javulás a tavalyi felméréskor mérthez képest. A kardiológiai ellátásban csaknem 4 nappal csökkent az átlagos várakozás, a neurológiai és a nőgyógyászat szakterületek pedig mintegy 2 nappal rövidebb listákat mutattak. A kardiológiai szakma esetében az adatfelvétel 12 éves története során most először csökkent a várakozási idő e szakmákban. Számos területen markáns, 10 napnál is nagyobb növekedést mértek. A diabetológián 21 nap, a nefrológián 19 nap, a bőrgyógyászaton 17,6 nap, a gasztroenterológián 13 nap és a pszichiátrián 11,7 nap. A leghosszabb betegfogadási idő továbbra is az endokrinológiai szakrendeléseknél van, ahol átlagosan 85 napot kell várni egy időpontra. Ebben a szakmában a tavalyihoz képest 7 nap volt a növekedés. A második leghosszabb betegfogadási idő a bőrgyógyászati, ahol az idei 17,6 napos növekedéssel mostanra átlagosan 56,5 nap az átlagos betegfogadási lista hossza, derül ki a felmérésből. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 25. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei-tónál és a Tisza-tónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. A közlemény szerint idén július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikkek eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. A közleményben figyelmeztettek, a NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül 12 nyitvatartási napra lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható, a középső és északkeleti megyékben kezdődhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a kosárlabda lesz a fókuszban. Vendégünk a szegedi csapat, a SZEDEÁK ügyvezetője Kerpel Frónius Balázs lesz. A szegediek heroikus küzdelemben érték el, hogy a következő szezonban is az első osztályban játszhassanak.
2: Próbáljuk egyel előrébb léptetni a saját fiatal játékosainkat, akik most ugye az U20-as döntőn negyedikek lettek.
1: Vendégünk tehát Kerpel Frónius Balázs, a SZEDEÁK ügyvezetője. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hősies küzdelemben kivívta az NB1-ben maradás jogát az SZEDEÁK. A szegedi férfi kosárlabda csapat ügyvezetője Kerpel Frónius Balázs azt mondja, a játékosok mentális segítséget is kaptak a bennmaradásért vívott harchoz. De hogyan várják a következő szezont? Kik mennek, kik maradnak és milyen eredményre vágynak? Kerpel Frónius Balázzsal az egyik tanítványom, Molnár Benedek, szegedi kommunikációs szakos egyetemista beszélgetett.
3: Először is köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és első körül is gratulálni szeretnék a bennmaradáshoz, nem lehetett egyszerű, az alapszakaszt is figyelembe véve. Az első kérdésem az erre reflektálna, hogy milyen érzések kavarognak benned jelenleg így a bennmaradás után.
2: Hát először is köszönöm a meghívást. Hát ez egy összetett kérdés, alapvetően mindenki fellélegzett, azt gondolom. Van egy nagyon erős büszkeségérzés, nagyon büszke vagyok a fiúkra, a játékosokra, mindenkire, aki a csapat körül dolgozott. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy munka volt, főleg így a legutolsó másfél-két hónapja ennek a szezonnak. Nyilván egy nagyon hosszú és vontatott idény volt, de mindenki olyan extra munkát rakott bele, mind a játékosok, mind a csapat körüli emberek, illetve a szurkolók is, ami azt hiszem, hogy elvezetett végül ez a sikerhez, úgyhogy most egy kis megnyugvás van bennem alapvetően.
3: Ez a nagy győzelem, ugye a Zalaegerszeg elleni utolsó mérkőzésen adott valami plusz löketet a csapatnak a következő szezonra?
2: Hát, hogy ad-e plusz löketet, az mindig egy nehéz kérdés, ugye most eltelik azért egy 2-3 hónap a következő mérkőzésig. Én ugyanakkor ugye játékosokkal is beszélve, illetve szurkolókkal találkozva azt hiszem, vagy azt érzékelem, hogy nagyon-nagyon sokat adott ez a mérkőzés mindenkinek. Szerintem a lelátón is, akik szurkoltak, vagy csak nézték a mérkőzést a tévén keresztül, ők is érezhették, hogy milyen hangulat van. Tényleg nagyon régóta nem tapasztalt atmoszféra volt szerintem az újszegedi sportcsarnokban. Az biztos, hogy a játékosok is mondták, hogy ez nagyon-nagyon sokat jelentett nekik, és azt gondolom, hogy ez nem ilyen üres szavak, hanem tényleg lehetett érzékelni azt az energiát, amit a közönség adott a fiúknak.
3: Korábban ugye az arénának is adtál ezzel kapcsolatban interjút, és ott említetted, hogy egy újfajta tűz jelent meg a csapatban, amit már régóta nem láttál bennük. Ez minek volt köszönhető szerinted?
2: Az egész idény során elmondtam, hogy azért nem tudok haragudni erre a csapatra olyan értelemben, hogy nagyon jól edzettek, nagyon jól dolgoztak, és nagyon jó karakterű és jó személyiségű játékosok alkották az idei keretet is. Egyszerűen valahogy nem jött ki a lépés, amiben azt hiszem, hogy mindenkinek megvan a felelőssége nyilvánvalóan. Ezeket a nyár erre is való, hogy ezeket próbáljuk levonni. Ezt alapvetően arra értettem, hogy a playout során a többi csapathoz képest látszott az, hogy mennyivel karakteresebb és mennyivel motiváltabb, és ilyen férfiasabb, agresszívabb játékot tud játszani a SZEDEÁK. Ebben azt gondolom, hogy önmagunkhoz képest is léptünk, vagy léptek a srácok egy nagyot előre. Úgyhogy én alapvetően itt erre gondoltam. Az oroszlányi mérkőzés ugye az zalaegerszegi előtt nem sikerült úgy, ott talán egy kicsit nagy volt a nyomás, hogy megilletődtek a fiúk. Ilyen van, de azt hiszem, hogy az zalaegerszegi meccsen pedig, vagy az zalaegerszegi elleni mérkőzésen megmutatták azt, amire próbáltam találni ebben az interjúban is.
3: Voltak úgynevezett meglepetés karakterek a rájátszás során, mint például Jarvis Moss személye, azért ő alapszakaszhoz képest nagyot tudott előrelépni. Ezt hogy látod, ez minek köszönhető szerinted?
2: Ugye Jarvis Mossnak ez volt az első éve Európában, ez minden játékosnál egy nagy váltás, úgyhogy ezt beszéltük már akkor is a szakmai stábban, hogy az ő szezonja valószínűleg kicsit hullámzóbb lesz, tehát benne van. Az látszott már videófelvételek, amiket róla kaptunk, hogy egy hihetetlen jó dobókészségű játékos és egy extra potenciál van benne. Az alapszakasz az hullámzó volt szerintem, ott nyilván egy más kosárkultúrát, egyetlen egy más kultúrát kellett megszoknia, de ezt szépen lassan egyébként azt hiszem, hogy megugrotta. És hát amit mondtam a karakterekről, az rá is igaz. Tehát hihetetlen jó versenyzés, hát a playout az azért a nagy színpad, ha már a playoffban nem sikerült bejutni, legalább olyan tétje van. Ugye most lehet azon gondolkozni, hogy milyen nagyobb tét az 5.-6. helyért játszani, vagy a kiesés ellen. Tehát egy nagy nyomás, ami látszólag rá azért úgy hatott, hogy felspanolta, illetve hát Vukvulikicsnek a szerencsétlen kiválása adott neki egy olyan lehetőséget, hogy egyszerűen több labdája volt, illetve több nyomás volt rajta is, amit ő azt hiszem, hogy ezt a szerepkört ezt nagyon élvezte, és hát látszott, hogy milyen extra képes játékos ő.
3: Ugye mentális szakember is dolgozott a csapattal a rájátszás alatt, Fekete György személyében. Nagyon nagy jelentősége van szerinted, hogy ilyen mértékben tudott hatni a csapatra, hogy végül ez a bennmaradás meglett?
2: Többször mondtam, igen, hogy szerintem ez alapvetően 3-4 összetevős ez a dolog. Nem akarom még egyszer a játékosok személyiségét említeni, de valóban ez. Utána ugye az edzőváltás, ami történt a szezon második felében, azt hiszem, hogy az is adott egy új impulzust, újfajta energiákat, újfajta taktikai elemeket a játékba, amik kellettek. Az ellenléti rész nagyon fontos volt ebben az utolsó másfél-két hónapban, azért hihetetlen nagy terhelést kaptak a srácok, tehát az ellenléti és regenerációs részt ezt kiemelném, de igen, én azt hiszem, hogy ilyenkor, amikor ennyire közel vannak egymáshoz csapatok, mert itt azért valójában az alsóházban nincsenek nagy különbségek a csapatok között, ezt szerintem jól mutatják az eredmények is, nagyon nagy hangsúlya van ennek, hogy a csapat mennyire felkészült mentálisan, illetve hát ez volt az egyetlen konklúzió, amit le tudtunk vonni, hogy jó képességű játékosok, és amennyiben úgy érezzük, hogy bízunk a játékosokban, akkor valószínűleg valami mentálisan nem áll össze, és ebben próbáltunk valamilyen segítséget nyújtani nekik. Én azt gondolom, hogy ez utólag is egy jó döntés volt.
3: Ezt szeretnétek tovább vinni a következő szezonra, szezonokra akár?
2: Igen, szerintem ez megmutatkozott, hogy ez nagyon fontos része tud lenni a csapat életének. Ugye ezek tulajdonképpen ilyen mesterségesen kikényszerített csapat összetartások, tehát egy olyan fél óra, amikor nem lehet telefonálni, mindenkinek valamilyen véleményt kell formálnia, még jobban megismerhetik egymást a játékosok különböző helyzetekben. Erre nagyon sokféle ilyen gyakorlat van. Ezeket a Gyuri szerintem nagyon jól találta meg és váltogatta. Nyilván én ezeken a foglalkozásokon nem voltam benn, de azt hiszem, hogy ez egy olyan gyakorlat, amire érdemes építeni a jövőben is.
3: Említetted azt, hogy levontatok konzekvenciát a szezonból. Van-e még, amit levontatok esetleg, vagy ami így tanúságként szolgál, hogy akkor jövőre másképp kell csinálni?
2: Hát persze, az ember azért mindig végig gondolja ezeket a dolgokat. Szerintem egyébként, hogy mondjam, amellett, hogy ez egy nehéz szezon volt, ez részben különböző sérüléseknek is volt köszönhető. Ugye volt egy levont pont tőlünk egy sportorvosi igazolás miatt, ez nyilvánvalóan az én felelősségem, tehát ezt nyilván nem kellett átgondolnom, ebből tanultam, megtanultunk szervezeti szinten is. De persze van egy csomó apróság, döntések meghozatalakor, esetleg játékos kiválasztáskor, amit tanultunk az idei évből is, ezeket nyilván beépítjük a következő kör. Most nem akarnék ebből semmit kiemelni, de tanulságos év volt, annyi biztos.
3: Kicsit hasonlított a vége a tavalyi szezonhoz, ugye ott is a bennmaradásért küzdött a csapat, idén is bennmaradásért küzdött a csapat. Látsz esetleg a két szezon között bármi hasonlóságot, ami végül hasonló sorsa vezette a csapatot, vagy esetleg különbség, ami mondjuk az idei szezonban jobb volt, mint a tavalyiba, vagy akár fordítva?
2: Igen, ez egy érdekes kérdés. Szerintem talán, hát ugye az nyilvánvaló különbség, hogy tavaly azért egyel korábban sikerült bebiztosítani a bennmaradást, bár az sem volt azért egy nyugodt menet. Ott ugye más volt a szituáció, mert ott alapvetően még február, tehát az átigazolási időszak vége előtt sikerült Milos Glišićet is leigazolni, aki azt gondolom, hogy egy nagyon nagy segítség volt a csapatnak. Ő ugye Vukvulikicsen nagyon jó játékkapcsolatot alakított ki már fiatal korában, úgyhogy ez nyilvánvalóan segített tavaly. Ami hasonlóság, hogy idén is volt egy edzőváltás azon a tájon, mint tavaly. Tavaly ugye nem edzőváltás volt, hanem Nikola Lazics érkezett a szakmai stáb mögé segítségnek. Én azt hiszem, hogy akkor annak nagyon fontos jelentősége volt, mint ahogy idén annak is, hogy Andrej Komendics vette át a csapatot. Kellett ez az új impulzus, kellett kicsit felrázni a társaságot. Ugyanakkor idén ez egy kicsivel nehezebb feladat volt abban az értelemben, hogy ugye nem igazoltunk új légióst, sőt Vukvulikicset elvesztettük. Ugye Neuwirth Bence érkezett, ki nagyon hasznos magyarként állt bele ebbe a periódusba, de alapvetően egy megfogyatkozott brigáddal kellett újra összerakni, vagy kicsit más szerepkörbe rakni játékosokat, és ilyen formán azt hiszem, hogy ez egy jóval nehezebb menet volt, mint a tavalyi.
3: Igen, ugye megfigyelhető volt itt a rájátszás alatt is, hogy nagyon szűk volt az a bizonyos rotáció, szóval hogy így 7-8 ember volt az, aki végigjátszott a gyakorlatilag az egész rájátszást. Ez valamilyen szinten okozott-e olyan fejtörést esetleg, vagy bármilyen nehézséget? Nyilván igen, de hogy így szakmai boldalról ez így mit jelentett a csapat számára?
2: Igen, hát ugye az normális, hogy ahogy nő a tét, ahogy a bajnokság vége felé haladunk, egyre szűkülnek a rotációk. Ez azért egy általánosan megfigyelhető trend a többi csapatnál is. Az igazán komoly fertőzést azért az okozta, amikor Vulikics megsérült, tehát ott éreztük, hogy itt nagyon komolyan el fognak szállni játékpercek, tehát itt nagyon nagy jelentősége lesz a regenerációnak. Ebben szerencsére nagyon jól álltunk, Kriosauna, a Red Zone-ba jártak a játékosok rehabilitálni kisebb sérülésekkel, ugye Pejhár, például az erőnléti edzőt, keveset említem meg, de azért igyekszem hihetetlen jól tartott a formában a csapatot, vagy tonizálta a fiúkat, amikor kellett, illetve adta meg a pihenőt egyébként Andrejko Mandics is, amikor úgy érezte, hogy kell. Nyilván nem volt egy szerencsés szituáció, és ezt sokkal tovább már nem lehetett volna húzni. Tehát tényleg hihetetlen magas játékperccel játszotta le a legtöbb játékos ezt a dolgot. Ezen azért valószínűleg Vulikics bemaradása enyhített volna, de azt gondolom, hogy valamennyit mindenképpen szűkült volna a rotációt. Ahogy kérdezed, szakmailag egy nagyon nehéz menedzselés volt szerintem, tehát nyilván nehéz ilyen rotációval hosszú távon kosárlabdázni.
3: Ugye Vulikics sérülése eléggé meghatározó volt negatív értelemben. Mikor lesz újra bevethető, és mikor tudjátok így visszaépíteni őt a csapatba?
2: Hát ugye neki most tulajdonképpen fel van bontva a szerződése, nyilván kapcsolatban vagyunk vele. Ugye azt választotta, hogy Belgrádban műtsék meg, úgyhogy ő hazament, és most már a rehabilitációját végzi. Szerintem, hogy augusztus-szeptember környékére várható az, hogy ő nagyjából kontakt nélküli kosárlabda mozgásokat végezhessen, tehát előtte azért még egy nagy út van. Természetesen nyilván folyamatosan figyeljük, mint a legtöbb játékost, aki megfordult a Szedel kötelékében, magyarok, külföldiek, tehát azért tudunk mindenkiről, hogy kivel mi a helyzet. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz az ő sorsa is. Most azért nem valószínű, hogy ő kezd irányító poszton légiósként a szezon Szegeden.
3: Ahova kedves testvéred ugye elő tudott lépni, és nyomás alatt igencsak jól tudott teljesíteni. Ezt így te vártad tőle, vagy tudtad, hogy ő méltóképpen meg tudja állni a helyét azon a poszton, vagy így az nád így, hogy alakult, mint testvér a testvérhez való viszony kapcsán?
2: Hát ugye igen, tehát viszonylag régóta ismerem, és őról azért minden edzője tudja, ugye Szegeden is nyert két 20-as bajnoki címet egymás után, és ott is az volt a jellemző, hogy nyomás alatt nagyon jól teljesített. Tehát vannak ilyen típusú játékosok, akiknek a plusz tét ad egyfajta ilyen plusz motivációt, ugye az előbb említettük Jarvis Most, és Gazsival kapcsolatban is körülbelül ezek a gondolataim, szóval, hogy neki nagyon jót tesz a tét. Én annyit mondtam a csapatnak, mikor Vuk megsérült, hogy azért ezek a sérülések általában lehetőséget adnak játékosoknak előrelépni, még több játék lehetőség, ez egyben több lehetőség a hibázás is bizonyos értelemben, de hogy meg lehet mutatni egy előrelépett szerepben, és nagyon sok játékos kezdte el így építeni a karrierjét. Nyilván azért a Gáspár már egy ismertebb játékos, de azt hiszem, hogy ilyen nyomás alatt másfél hónapot lejátszani, az mindenképp egy olyan teljesítmény, ami azért megsüvegelendő. Én számítottam erre, hogy jól fog játszani, de az, hogy ennyire konzisztensen és kevés hibával, az egyébként az engem is meglepett, és a jó értelemben, de egyébként ezt el tudom mondani az egész csapatra, tehát mindig őt emeljük ki kicsit, mert nyilván neki nem volt nagy cseréjed, de hogy a többi játékos is, bárki, aki beszállt, azt gondolom, hogy nagyon kevés hibával hozták le ezt a playoutot.
3: Említetted, hogy az utolsó mérkőzésen a szurkolók önkívületi hangulatot csináltak, hogyha fogalmazhatok így. Milyen volt a szurkolóknak a vízhangja ugye az alapszakaszban, amikor nagyon hullámzó volt a teljesítmény, és ugye alsóházi besorolásba került a csapat, illetve a szezon végére, hogy végül a bennmaradás összejött a kettő között így. Mennyire volt nagy a kontraszt?
2: Hát ez nehéz dolog. Nyilván az utóbbi két év az összességében nem úgy sikerült se vezetői, se szurkolói szemmel nézve, hogy vártuk vagy terveztük, úgyhogy teljesen érthető, hogy az alapszakasz közben azért volt egyfajta kiábrándultság érzékelhető, ugye ez azt gondolom, hogy teljesen normális bármilyen csapat tekintetében, aki ilyen hullámvölgynek egy lejjebbi szakaszában van. Azt hiszem, hogy az egész szezonban érzékelhető volt, ugyanakkor azért a külön szektor. Szerintem egyre népesebb szurkolótáborunk egyébként, azért azt gondolom, hogy kitartott, és azért nagyon hálásak vagyunk. Az utolsó mérkőzésre pedig egyszerűen, tehát ezt tényleg nehéz szavakba foglalni. Olyan emberek jelentek meg, akik nagyon rég jártak Szedeák meccsen, akikről tudjuk, hogy fontos a klub, esetleg régebbi játékosok, vagy akár csak volt utánpótlás játékosok. Mind-mind olyan emberek jöttek ki, akik tudták, hogy mi a tét, és valahogy éreztették, vagy érződött, hogy hány embernek fontos a szegedi kosárlabda, tehát egy nagyon, nagyon szép mérkőzés volt ebből a szempontból, és az, hogy emellé pedig olyan hangulatú szurkolás is társult, tehát nem csak nézők voltak, hanem valóban szurkolók is. Az azt hiszem, hogy nagyon fontos, ahogy talán kezdtük az interjút az egész szegedi kosárlabdázás szempontjából, mert ez ilyen összetartozást érzés adott, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a jövőre nézve is.
3: Ha már a jövőre nézve, következő szezonra milyen tervek vannak kibontakozóban, hogy esetleg is a jobb eredményt érjen el a csapat?
2: Hát a jövő szezon sem lesz egyszerű, annyi biztos. Ez már előre látszik azért, hogy itt különböző ugye pénzügyi változások vannak sportban, ezeket most nagyon nehéz még belőni, belátni, hogy hogy van, úgyhogy a legtöbb csapat úgy alakítja most a keretét, hogy talán nagyobb hangsúlyt fektet fiatal játékosokra. Én azt gondolom, hogy a légiósok minősége is lehet, hogy vissza fog esni, tehát én egy nagyon szoros bajnokságot várok jövőre, hogy most ebben a Szeged hol fog szerepelni. Az egy nagyon jó kérdés, nyilván a legjobb tudásunk szerint próbáljuk kialakítani a jövő évi keretet. Én azt hiszem, hogy próbáljuk egyel előrébb léptetni a saját fiatal játékosainkat, akik most ugye az U20-as döntő negyedikek lettek, és illetve hát egyikük ugye Szegedi Tudományegyetem tanulója, tehát hogy őket is kicsit feljebb kell léptetni ebben a hierarchiában. Nyilván ezekért a helyekért meg kell dolgozni, de azt hiszem, hogy körülbelül ezek a jövő évnek az ilyen főbb sarokpontjai, de nagyon nehéz még ezen a ponton jósolni.
3: Ez természetes. Vannak-e kifejezett célok, akár hogy már most így véget ért a szezon, van-e esetleg egy-kettő, ami már így biztos célként van kitűzve, akár hogy a fiatalokat szeretnétek előre léptetni például?
2: Mindenképp ezt szerintem, hogy kijelöljük azokat a fiatalokat, akiket kiemelt projektként kezelünk a jövő években vagy évben. Én most ilyen helyezésbeli célokat még nagyon nehezen fogalmaznék meg, én ezzel mindig szeretem megvárni azt, amíg legalább lemegy pár ilyen edzőmeccskör, hogy lássuk, hogy az ellenfelek hogy néznek ki, illetve mi hogy nézünk ki, ami az is az augusztus-szeptember az erre is egy jó visszajelzés általában, tehát helyezésekben én nem szeretek célokat megjelölni. Hát minden évben általában ez a kijelölt célom, de ez szerintem ezzel mindenki így van, hogy az ideinél egy jobb szereplést elérni az alapszakaszban. Nyilván most így az utolsó helyről ez ugye az alapszakasz végén, ahol befejeztük. Ez azért reméljük, hogy nem megugorhatatlan, de hogy nyilván azért titkon szeretnénk minél sikeresebb csapatot építeni, de mondom, nagyon sok ebben még a szürke folt.
3: Ugye te is játszottál egy jó pár szezont itt a Szedák együttesében, és ugye te ügyvezetővé avanzsáltál. Amikor ez így kiderült, hogy téged kérnek föl, vagy te kerülsz ebbe a szerepkörbe, ez téged hogy érintett, vagy ezt hogyan fogadtad?
2: Hát ez egy hosszabb folyamat volt. Én ugye, amikor csapatkapitánként szezon közben még oda mentem az elnök úrhoz, hogy Kardos Péterhez, hogy én évvégén szögre akasztom a cipőmet, úgyhogy a jövő év összetételénél nem kell velem számolni, és szerettem volna jó hamar bejelenteni. Ő akkor jelezte, hogy ő azért szeretne az egyesület kötelékében tartani. Nekem akkor még volt motivációm játszani alsóbb osztályban, de végül erről letettem különböző okok miatt, és akkor egy ilyen utánpótlás technikai vezetői állást kaptam, ami ugye 300 gyerekes utánpótlásnak a mindennapi szervezése volt ott a feladat, de eltelt egy fél év, és akkor hát az ügyvezető pozícióban ugye Bonifer Domonkos látta el akkor a felnőtt csapat mellett, de ugye ebben változás állt be, és engem akkor hívott be Kardos Péter, megkérdezze, hogy szeretnék-e ügyvezető lenni, és van ez két napom eldönteni. Hát ott azért kihasználtam azt a két napot gondolkodásra. Ez nyilván egy nagyon nagy felelősségű munka, nagyon sokat kellett hozzá tanulni, még mindig tanulom bizonyos értelemben, vagy szerintem ez folyamatosan tanulja az ember, de ugyanakkor egy hihetetlen nagy megtiszteltetés, és hát próbálok valamit visszaadni a klubnak, amit én kaptam a klubtól játékosként, vagy kapitánként, vagy mindenhogy.
3: Mi mindent szeretnél visszaadni?
2: Hát amit én kaptam, az tényleg rengeteg élmény és nagyon sok emberi kapcsolat, ahogy az egész város, azt hiszem, hogy hát ilyen otthonra találtunk a párommal, azt mondhatom. Ebből az érzésből szeretnék valamit visszaadni, tehát segíteni a mostani fiatalok felépítését, a szurkolóknak örömet okozni a csapattal, mert érzem azt, hogy nekünk nagyon sokszor adtak erőt, míg ugye a csapat közelében voltam, de most is ügyvezetőként is természetesen érzékelem ezt, és hát ebből valami pozitív élményt visszaadni nekik. Én azért megemlékszem a bajnoki bronzérmes csapatra, vagy a két ezüstérmes csapatra, azért azok olyan esték, meg olyan mérkőzések, amiket egy darabig nem felejtünk el, és hát ebből szeretnénk minél többet a jövőben.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Kerpel Frónius Balázzsal, az STS-szedeák ügyvezetőjével, maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül, a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. A hőségriadó miatti védelmi tevékenység összehangolására kormányrendeletet fogadott el a kabinet. A védelmi tevékenység vezetését a miniszterelnök látja el, jelentette be Magyar Péter kormányfő, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter társaságában. Magyar Péter a Facebookon élőben közvetített eseményen közölte, szombat hajnaltól az ország nagy részén harmadfokú vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. Mint mondta, a meteorológiai előrejelzések szerint várhatóan 4 napon keresztül meghaladja a 29 fokot a napi középhőmérséklet, amire soha nem volt még példa Magyarországon, mióta a hőmérsékletet mérik. Magyar Péter arra figyelmeztetett, rendkívüli megterhelésnek lesz kitéve az egészségügyi rendszer, a tűzoltóság, a közlekedési rendszer és a lakosság is. A miniszterelnök közölte, a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja a védekezési munkálatokat a hőségriadó alatt, és egy kormányrendeletet is elfogadtak ezzel kapcsolatban, amely hamarosan megjelenik a magyar közlönyben. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 állóventilátort és 13 klímaberendezést szereztek be, ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvíz ellátás biztonsága is, a szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Ezek folyamatos monitorozás alatt állnak, és szükség esetén a katasztrófa védelem bevonásával biztosította gyors vízpótlás, olvasható a dokumentumban. A tárca egyben hangsúlyozta, a vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató, nappali melegedő és szakosított szociális intézmény megkapta. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 25. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható, a középső és északkeleti megyékben kezdődhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a szegedi kosárlabda csapat a Szedeák ügyvezetőjével, Kerpel Frónius Balázzsal. A beszélgetés apropója, hogy hősies küzdelemmel vívta ki az NB1-ben maradás jogát a szegedi csapat. A beszélgetést az egyik tanítványom, Molnár Benedek készítette, Kerpel Frónius Balázzsal, az STE ügyvezetőjével beszélget tehát.
2: Az, hogy te befejezed a profi karriered, az saját döntés volt, illetve nehéz döntésnek bizonyult-e?
3: Ez egy hosszú folyamat volt, és örülök, hogy saját döntésként tudtam ezt meghozni, tehát nem sérülések kényszerítettek rá, bár nem mondom, hogy azért nem fájt minden már a vége felé, de ez normális. Ez egy folyamat volt. Én az utolsó évem alapozásakor mondtam a feleségemnek, hogy szerintem ez az utolsó, mert nem érzem azt, amit kéne éreznem, motivációt, és én azt nagyon fiatalon megfogadtam magamnak, hogy ha ezt nem érzem, akkor szeretnék korrekt módon lenni a csapatok felé, illetve magam felé is, és akkor abba hagyom. Ezt azért magamba tartottam egy darabig, és utána januárban mentem be Kardos Péterhez, aki mondta, hogy ezt azért gondoljam át, és májusban térjünk erre vissza, úgyhogy akkor már 10 hónapja gondolkodtam éppen, amikor májusban bementem, hogy én mégiscsak azt gondolom, hogy ez a végső döntés, és akkor én azt gondolom, hogy egy elég kerek és tulajdonképpen sikeres pályafutást tettem le, így utólag visszagondolva, szóval semmilyen szerencsére nagyon sok játékosban maradt hiányérzet, én azt hiszem, hogy nincs, vagy legalábbis most nincs, lehet, hogy később lesz, de nekem ez volt a történet vége.
2: És ezt a család is leginkább, hogy a jelenleg is még aktív testvéred, ezt hogy fogadta?
3: Hát vele azért sokat beszéltem, tehát azért ismerjük egymást, és szerintem kívülről azért végigkövette ezt a folyamatot, és érzékelte ezt anélkül, hogy kimondtam volna. Erről talán konkrétan nem beszéltünk így direkt módon, hogy ez miért volt így. Szerintem, amikor idősebb és visszavonulás szélén lévő játékos lesz, akkor ezt meg fogja kérdezni, de ennek majd eljön az ideje. Szerintem neki azért bőven van még szerencsére ideje a magyar kosárlabdában, meg van benne jó pár szezon, de igazából nagyon kedves volt, támogatott mindenki. Ki igazából, tehát nem mennek kiemelni semmit.
2: Ha végignézel így a pályafutásodra, van-e benned bármilyen hiányérzet?
3: Hát ugye, bár nyertem bajnoki ezüstöt, több kupa ezüstöt, több kupa bronzot, több bajnoki bronzot, ugye az arany az egyikből se jött össze, ez nyilván mindig ott van, és az ember ezt nagyon szeretné. Ugyanakkor azt hiszem, hogy ebben azért nincs hiányérzetem, mert hihetetlen jó csapatokban játszottam, és azt is tudom, hogy ahhoz, hogy az ember bajnok legyen, ahhoz néha nagyon sok szerencse is kell, mindamellett természetesen munka is, de hogy nagyon sok mindennek kell úgy állni, és alapvetően azért ez egy nagyon szűk réteg, akinek ezek a bajnoki meg kupa győzelmek összejönnek. Úgyhogy ilyen értelemben én ezt el tudtam engedni, hogy ez nincs meg, néha el szoktam rajta gondolkozni természetesen, de mindig úgy vagyok vele, hogy mind Jászberényben, mind Szegeden, mind az akkori Zalaegerszeg csapatában, ott azok az eredmények, amiket letettünk az asztalra, azok mind-mind olyan eredmények, amiket nem vártak azoktól a csapatoktól. Tehát mindig felül teljesítettük az elvárásokat, és azt hiszem, hogy sportolóként ez a legfontosabb, hogy feszegettük a határainkat. Mint kiderült, voltak nálunk jobb csapatok, de amit lehetett, azt kihoztuk azokból a brigádokból, és nagyon sok emberi kapcsolat, meg olyan történet maradt meg, amit meg egyébként nem cserélnék le bajnoki, meg mindenféle aranyakra. Tehát így én tényleg nagyon elégedett vagyok ezzel a pályafutással, azt hiszem, hogyha valaki megkérdez 9-10 évesen, hogy ez így jó lesz, akkor ezt aláírtam volna.
2: Mindig is erről álmodtál, hogy így profi szinten üzöd a kosárlabdát?
3: Igen, illetve hát nem, óvodában tulajdonképpen azt képzeltem, hogy mindenképp csatár leszek valamilyen foci csapatban, úgyhogy ennek megfelelően inkább rúgtam a labdát, utána kerültem az általános iskola elején közel a kosárlabdához. Onnantól nem lehetett más a cél, mint az NBA, ezt később módosítottam Európára, majd a magyar NB1-re, és akkor ezt így megugrottam már. Úgyhogy igen, én alapvetően mindig, vagy hát egész fiatalon eldöntöttem, hogy szeretnék sportolni. Emellett mindig voltak egyéb céljaim is, de azért a fiatalságom fókusza az azért a sporton volt erősen.
2: Mi volt benned, ha magadra nézel, az a plusz, ami el tudott oda juttatni?
3: Szerintem nem voltam tehetségtelen játékos, ugyanakkor szerintem a képességeim nem voltak extra, ha már csak a korosztályomat nézem, illetve a többi játékost. Azt hiszem, hogy az elhivatottság, vagy az a plusz munka, amennyit beletettem, az fizetődött ki az én karrierem, az erre példa, és szerintem ezért is voltam úgy ezzel, hogy amikor nincs bennem az a motiváció, hogy azt a mennyiségű külön munkát elvégezzem, ami nekem önbizalmat ad, meg ami azt a pluszt adja az én játékomban, ami kell, akkor nincs értelme kosárlabdáznom. Tényleg nagyon sokat dolgoztam azért, hogy játékos legyek, én azt hiszem, hogy ez is egy tehetségfajta, és igen, szerintem az én karrierem az erre egy jó példa, hogy nem kell feltétlenül kiemelkedőnek lenni mindenben.

0: gondolom, hogy ez taktikailag talán nem is fontos, hiszen nem edző vagyok, de hogy hogyan látom egy csapatnak a szerepét, vagy az edzők szerepét, ez mindenki formált ebben az elmúlt 20 évben igazából.
1: Jelenleg számodra maga a kosárlabda mit jelent?
0: Na, ez egy érdekes kérdés. Hát ezt nehéz megfogalmazni, mert tudom, néha azért elegem van már a kosárlabdából, tehát nagyon nehéz leülni, megnézni egy kosárlabda meccset, csak úgy azért az életem jelentős részét töltöm kosárlabdáról való gondolkodással, de ugyanakkor meg jó színvonalú meccseket nagyon szívesen nézek még mindig. Azért ahhoz kell egy-két hét a szünet, hogy azt a, nem tudom, gyermeki rajongást a sport iránt, amivel indultam, azt visszahozzam, de nagyon szívesen dobálgatok még néha a srácok edzése után, tehát az kikapcsol. Úgyhogy a kosárlabda az több funkciós egyrésztről adja is a stresszt, úgy az életem során másrészt el is veszi, úgyhogy így eléggé kibalanszolja magát ez a dolog az életemben.
1: Edzői terveid neked vannak? Vagy említetted, hogy téged érdekel az, hogy egy stáb hogyan tevődik össze, milyen folyamatok mentén alakul ki egy stáb, ez ilyesmi. Neked jelenleg akár vagy későbbiekben edzői terveid azok vannak esetleg?
0: Nekem az edzői papírom megvan, ugye annó egy ilyen OK-s képzést elvégeztem. Mike János akkor U18-as csapatába segítettem be legutoljára 3 éve másodedzőként. Én azt hiszem, hogy ez egy jó kaland volt, és rámutatott arra, hogy nem szeretnék edző lenni. De izgat egyébként az a munka, és tudom, hogy valószínűleg nem leszek soha edző, de nagyon szeretem hallgatni, ahogy az edzők kosárlabdáról gondolkodnak a különböző víziók vagy ötletek közti dolgokat. Például most is, ha készül az edzői stáb egy mérkőzésre, szeretek azért belehallgatni, hogy milyen védekezési szisztémát választunk, vagy milyen rotációval készülünk egy-egy játékos ellen, vagy mi a meccs terv. Ezeken játékosként is szerettem gondolkozni, meg én szerettem így azért felkészülni ezekből a dolgokból alaposan, de az, hogy én edző legyek, azt igazából az utóbbi 15 évben nem nagyon láttam magam előtt.
1: Kicsit visszakanyolodva így a jelenkori szedeákra, ugye mondtad, hogy a meccsekre való felkészülés, ez nálatok hogy néz ki?
0: Alapvetően egy tökéletes hét, egy sima hét az úgy működik, hogy a hét eleje az még ilyen hétfő kedd, az inkább ilyen kondicionáló, pörgősebb edzés, ott esetleg hétfőn még van egy videózás arról, hogy a szombati mérkőzésen milyen hibák voltak. Ez egyébként szerintem nagyon hasznos, főleg fiatal csapatoknál, ahol az ember kívülről látja magát, és nyilván nem így kipécézve valakit, de hogy bizonyos szituációkban elmondani, hogy mi volt a hiba, szerintem így lehet a leggyorsabban kiküszöbölni hibákat. De a lényeg az már a csütörtök péntek, ahol csütörtökön szokott lenni általában egy ilyen vagy akkor a csapatvideó, ahol hát az ellenfél mozgásainak leginkább használt 3-4-5 figurájának a lejátszása van a videószobában, illetve oldalbedobások, alapvonali bedobásoknak az elemzése. Ezeket a játékosok megkapják papíron, ezt át lehet nézni, tanulmányozni, ez nagyon sokat segít, meg ugye ez meghatározza a védekezést, és akkor másnap szokott lenni pénteken az ilyen egyéni videózás, ahol a konkrétan személyre lebontva, ugye mindenki meg tudja nézni, hogy a posztján kivel kerülhet szembe, egy irányító mit csinál pontosan, miből szeret dolgozni egy center, merre fordul háttal a palánknak, szóval ezek nagyon izgalmas és aprólékos munkát igényelnek, ugye ezt leginkább Nemes Péter végzi, aki a másodedzőnk, és akkor szombaton meccs előtt még szokott lenni egy ilyen legfontosabb információkat összegző, de az már tényleg meccs előtt már olyan sok új info nem fér be a játékos agyakba, ez egy ilyen általános tapasztalat, úgyhogy körülbelül így zajlik egy meccsekészülés, és ez most így elmondva egy teljes hét volt, de amikor szerda-szombat vannak a meccsek, akkor azért a videó vágásoknál nincs sok alvás, tehát hogy akkor ott állandóan pörögnek ezek a dolgok, mert ugye még az előző meccs is van, de már a következőre kell készülni, szóval körülbelül ez a rendszer.
1: És a korábbiakban említett, ugye mentáltrénerek, de hova fér bele?
0: Hát ez nem volt egyszerű, és nem mondom, hogy mindig népszerűek voltunk a játékosok körében. Ugye a délutánok néha úgy néztek ki, hogy ugye a Fekete Gyurival elkezdték mondjuk 4-től 4:30-ig, 3:45-ig ezt a foglalkozást, utána 3:45-től például egy fél órás, negyed órás, 20 perces videó, azt már akkor nem akarták nagyon hosszúra, ha hosszabb volt, és akkor az edzés időből vett ez el, tehát akkor 17:30-tól kezdődött egy-másfél órás edzés. Hát nyilván ilyenkor, mikor 2 naponta meccs van, azért nem feltétlen kellenek olyan nagyon hosszú edzések.
1: 2 naponta való meccs, mekkora hangsúly van a rehabilitáción, ugye azért ilyenkor extrém módon le van terhelve az emberi test, és nyilván a szervezetet ugye nem lehet átverni, és ez esetben ugye extrém gyors regenerációra van szükség. Volt-e nektek erre úgymond kifejezett ilyen taktikátok, úgymond, vagy ilyen olyan módszer, ami a legjobban tudott a játékosokra hatni, hogy nyilván minél kisebb legyen a sérüléseknek a kockázata?
0: Igen, hát ugye alapvetően srácok a mérkőzés utáni napon tudtak menni krioszaunába, ami nagyon sokat segít, az ilyen, aki nem tudja, az ilyen jeges kamra, ahol gyakorlatilag mínusz nem tudom hány fokra van lehűtve, és akkor abba kell állni, ami egyszerűen felgyorsítja a dolgokat, és nagyon nagyban növeli a regenerációt, és gyorsítja az izmoknak a regenerálódását. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez sikerült elérnünk, illetve akkor megint ki kell emelnem. Egyrészt azt, hogy Andrej Komandics mennyire jól találta meg ebben az egyensúlyt az edzések számában, másrészt, hogy Pehár Pedig az erőnléti edzőnk nagyon jól tudod

0: differenciálni játékosok között, hogy kinek milyen mennyiségű erőnléti munkára van szüksége. Ugye ilyenkor nem mindig az a jó megoldás, hogy teljesen pihen az ember két meccs között, hanem kell bizonyos mennyiségű aktivitás. Néha ez csak nyújtás, néha egy nagyon kis erősítés, és ebben nagyon jól megtalálta a balanszot, hogy hihetetlen jó szakember, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos volt a sikereinkben.
1: Záró akkorként, jön a nyár, jön az átigazolási szezon, van-e bármi terv ilyen téren?
0: Ez nem jön, már van.
1: Bocsánat.
0: Ez zajlik. Hát ez ugye gyakorlatilag egyből, sőt már a bajnokság vége előtt beindult. Nem ilyen látványos ilyenkor, hiszen nem történnek meg a bejelentések, de természetesen elindul már korábban. Most mi ebből a helyzetből nyilván nehezebben szálltunk be, nem is szálltunk be, hiszen nem tudtuk, hogy pontosan mire kell készülnünk. Úgyhogy nálunk ez az elmúlt hetekben tulajdonképpen a bemaradás óta zajlik gőzerővel. Szeretnénk nyilván megtartani azokat a játékosokat, akiket fontosnak gondolunk. Az biztos, hogy lesznek távozók. Ez mindig nehéz. Azt hiszem, hogy ez a legnehezebb része a szezonnak bizonyos értelemben. De ugye például ott van Cseh Botond, aki Szolnokra igazolt, ez neki egy hatalmas erőlelépés lesz a karrierjében, tehát neki is természetesen innen is akkor még egyszer sok sikert kívánunk. De hogy igen, tehát zajlik a munka, igazából ilyenkor ez néha több, mint amit a vezetőként az ember a playoutban tud csinálni. Ez ilyenkor most a játékosok pihennek, és mi dobjuk be magunkat.
1: Lezáró kérdésként, te mit vársz a következő szezontól, a csapattól, akár saját magadtól?
0: Hát magamtól az, hogy tovább fejlődjek azokban a dolgokban, amikben fontos, és amikben van olyan visszajelzés, hogy kell, tehát ha fogok erről beszélni nyilván az edzőistábbal is, a játékosokkal is mindig kérdezem, hogy hogy tudnék nekik még többet segíteni, mit kéne máshogy csinálni, ez mind-mind olyan visszajelzés, amire szükség van, hiszen nem vagyok én okosabb bárkinél, tehát nagyon fontos az szerintem, hogy nem egymás ellen vagyunk, hanem egymásért, tehát nekem hiába van egy szerintem nagyon jó gondolatom, olyan arról azért meggyőzhető vagyok, hogy nem olyan jó, és ha a csapat érdeke, az mást kíván, akkor természetesen nekem az a kötelességem, hogy azt próbáljam megvalósítani, ami az edző elgondolása, hiszen az övé azért a felelősség ezekben a dolgokban, úgyhogy nyilván nekem tulajdonképpen az edzők és a játékosok alá kell dolgoznom. Úgyhogy ebben szeretnék előrelépni, a regenerációt még jobbá tenni, még jobb körülményeket biztosítani a játékosoknak. Hát aztán, hogy a csapat kialakítása hogy alakul, ez mindig egy több lépéses játszma, ugye, hogy azok a játékosok most éppen úgy illenek egymáshoz, mint ahogy azt a szakmai stáb meg a vezetőség gondolta, az igazából majd október-novemberben kiderül, de akkor nagyon szívesen visszajövök és beszélgetünk erről újra, mert remélem, hogy nagyon pozitív lesz. És hát ezekben mondom, én mindig az idei évet szeretném, vagy az előző évet szeretném meghaladni. Biztos, hogy nehéz lesz, de hogy én azt hiszem, hogy tanultunk az idei évből is nagyon sokat, és a jövő évben is nagyon rugalmasnak kell lennünk, és jól reagálni majd az adódó nehézségekre, mert az biztos, hogy lesznek.
1: Nagyon szépen köszönöm neked ezt az interjút, és mi is innen nagyon sok sikert kívánunk a csapatnak, és bizakodunk abban, hogy egy sikeresebb szezon tud zárni a csapat jövőre.
0: Köszönjük szépen.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kerpel Frónius Balást, az STS Szedeák, vagyis a Szegedi Férfi Kosárlabda csapat ügyvezetőjét hallották.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
2: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
3: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, 2. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám plusz 36 30 073 36 36. E-mail cím orosz.ádám@mérnökimunkavédelem.hu. Mérnöki Munkavédelem. Forduljon hozzánk bizalommal!
0: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Májusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000 volt, a munkanélküliek száma 209.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 35.000-rel nőtt, az egy évvel korábbinál 15.000-rel kevesebb volt, míg a munkanélküliek száma április óta 7.000-rel csökkent, de alig 800-zal volt kevesebb, mint egy éve. A március-májusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.640.000 volt, 33.000-rel elmaradt az egy évvel korábbitól. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.448.000-en dolgoztak, 53.000-rel kevesebben az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 71.000 volt, a külföldön dolgozóké pedig 121.000. A 15 és 64 év közöttiek körében a foglalkoztatási ráta 75% volt, megegyezett az egy évvel ezelőttivel. A március-május közötti időszakban a 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 208.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Eddig 13.000 ember küldött üzenetet, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban a kormánynak, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint a véleményező 95%-a támogatja a javaslatot, 5%-uknak vannak kétségei vagy ellenzik azt. Magyar Péter azt mondta, a megkapott üzenetek több mint 40%-a konkrét javaslatot vagy módosítást fogalmaz meg. Az embereket leginkább érdeklő téma az országgyűlési képviselők mandátumának maximalizálása 12 évben. A második, az előző témánál jelentősen kevesebbeket érdeklő téma a leköszönő köztársasági elnök mandátumának megszűnése, ismertette Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, az országgyűlési mandátum korláttal kapcsolatban a jelentős többség szigorítana, 8 évre vinné le a határt, és más politikai szereplőkre is kiterjeszteni a korlátozást. Magyar Péter közölte, a véleményeket szombatig várják, azokat folyamatosan feldolgozzák, monitorozzák, és utána összesítve meg is jelenítik a véleményezéssel létrehozott felületen. Ezt követően fogja meghozni a kormány a döntést arról, hogy milyen végső formában nyújtja be a módosító javaslatot, várhatóan már a jövő héten. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot, közölte a tárca. Szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben kamionstop. A korlátozás eredetileg szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig tartott volna. Az intézkedést a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a járművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja, fogalmaz a tárca közleménye. A közlekedőket a következő napokban várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra intik. A tehergépjármű vezetőknek azt javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak a szükséges ivóvízről és a pihenő idők betartásáról. A személygépkocsival közlekedőket szintén arra kéri a minisztérium, hogy hosszabb utazás előtt ellenőrizzék járművüket, vigyenek magukkal elég folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék az utazást a legmelegebb időszakban. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 25. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése.
0: Az időjárásról.
2: Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható, a középső és északkeleti megyékben kezdődhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. A Miskolc Televízió műsorai megváltozott formában június 1-től online érhetők el. A lineáris televíziós sugárzás, vagyis amikor a tartalomhoz mindenki egyszerre azonos időben fér hozzá, ezzel 41 év után megszűnt a Borsodi megye székhelyen. A városvezetés a döntést a médiapiac folyamatos átalakulásával, a fogyasztói szokások változásával indokolta. Ebből a tényből kiindulva a médiafogyasztási szokások átalakulásáról, az okokról, a folyamatról, az irányokról és a jövőképről is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában Német Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kossa Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével.
2: Mondhatnám, hogy örülök annak, hogy beszélhetünk erről, de igazából nem örülök az apropónak. Hát én azt gondolom, hogy itt alapvetően egy politikai döntés született, ami baj. Azt is megmondom, miért baj. Azért baj, mert a politikának mondjuk ilyen szinten nem kellene beleavatkozni a médiába. Mondok egy egyszerű példát, a város üzemeltetés a hóseprést azt végezheti cirokseprűvel, hólapáttal, meg unimoggal is. Ugyanúgy a önkormányzat fizeti, de hát azért az ottani szakemberek döntsék már, hogy mivel végzik ezt a hótakarítást. Tehát ugye érezzük azt, hogy mi a különbség közötte. Ha most valaki azt mondja, hogy nem politikai döntés született, hanem szakmai döntés, akkor az még nagyobb baj. Mert az, hogy online térbe kihelyezni valamit, az a nem ma, tehát a digitális átállás az nem tegnap, meg nem az elmúlt 5 évben kezdődött, az már régen elkezdődött a magyar médiában is. De azt, hogy csak odaálljunk át, és ugye erre most látunk különböző példákat. Én azt gondolom, hogy lineáris televíziózást azt nem lehet elengedni, egy városban főleg nem lehet elengedni, hiszen egy viszonylag szűk közösséget kell elérni, célzottan kell elérni.
3: Meglehetősen jelzésértékűnek tartom azt, hogy a város a jövőben kizárólag az online platformon keresztül kíván kommunikálni, ahogy egyébként azt is nagyon jelzésértékűnek tartom, hogy az online térbe költözött tévének az első vendége Miskolc város polgármestere volt, mert hogy ez szerintem nagyon jól mutatja, hogy a politikai kommunikáció egyre inkább az online térbe helyeződik át, és hogy a következő években én azt várom, hogy a közéleti szereplők egyre kevesebbet fognak egyébként nyilatkozni a lineáris média szolgáltatóknak, és gyakorlatilag egy ilyen közösségi média kommunikáció következik. Ennek már egyébként voltak előjelei. És egy másik dolog egyébként, mert ugye a közlemény azt is írja, azért fontos, hogy idézzük pontosan, mert ebből lehet valamit azért kihámozni, hogy egy rugalmasabb, egy interaktívabb és egy könnyebben hozzáférhető kommunikációt szeretnének kialakítani. Hát ennek vannak előnyei, meg vannak hátrányai is. Bennem az egy komoly kérdés, hogy ez a váltás, ez mennyiben jelent szélesebb nyilvánosságot, hiszen van egy olyan korosztály, van egy olyan társadalmi réteg Miskolcon, aki kifejezetten a helyi tartalmak miatt és a hagyományos média szolgáltatók értékei miatt, tehát a szerkesztettség, a hitelesség miatt nézték a Miskolc TV-t.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Német Csaba szerkesztő, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kossa Péter médiaismeret szakos tanár, az Európa Rádió főszerkesztője.
0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: A Miskolc Televízió műsorai megváltozott formában június 1-től online érhetők el. A lineáris televíziós sugárzás, vagyis amikor a tartalomhoz mindenki egyszerre azonos időben fér hozzá, ezzel 41 év után megszűnt a Borsodi megye székhelyen. A városvezetés a döntést a médiapiac folyamatos átalakulásával, a fogyasztói szokások változásával indokolta. Ebből a tényből kiindulva a médiafogyasztási szokások átalakulásáról, az okokról, a folyamatról, az irányokról és a jövőképről is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában Német Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kossa Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével.
2: Mondhatnám, hogy örülök annak, hogy beszélhetünk erről, de igazából nem örülök az apropónak. És hát nyilván tegyük azt is helyre a hallgatókban, hogy ugye itt többen érintettek vagyunk, ugye te is. Én is ilyen szempontból, én azt hiszem 2002 és 2004 között voltam szerkesztő, illetve főszerkesztő a Miskolc Televízióban, illetve 2023 és 25 között voltam híradó szerkesztő szintén a Miskolc Televízióban, illetve az egyházi magazint készítettem még ott. Hát én azt gondolom, hogy itt alapvetően egy politikai döntés született, ami baj. Azt is megmondom, miért baj. Azért baj, mert a politikának mondjuk ilyen szinten nem kellene beleavatkozni a médiába. Mondok egy egyszerű példát, a város üzemeltetés, a hóseprést azt végezheti cirokseprűvel, hólapáttal, meg unimoggal is. Ugyanúgy a önkormányzat fizeti, de hát azért az ottani szakemberek döntsék már, hogy mivel végzik ezt a hótakarítást. Tehát ugye érezzük azt, hogy mi a különbség közötte. Ha most valaki azt mondja, hogy nem politikai döntés született, hanem szakmai döntés, akkor az még nagyobb baj. Mert az, hogy online térbe kihelyezni valamit, az a nem ma, én ugye az Olca TV-nek voltam 20 éven keresztül főszerkesztője, igazgatója, mi 2011-ben kezdtük el ott a YouTube-ra feltölteni a videóinkat. Tehát a digitális átállás az nem tegnap, meg nem az elmúlt 5 évben kezdődött, az már régen elkezdődött a magyar médiában is. De azt, hogy csak odaálljunk át, és ugye erre most látunk különböző példákat, hogy Pécsen ott volt, hogy megszüntették ugye a földfelszíni sugárzását a televíziónak, de a kábel tévén, ugye Magyarországon valahogy úgy szocializálódott a társadalom, hogy ez a földfelszíni sugárzás, ez igazából tényleg csak nagyon vidéken, ahova nem kötöttek be semmilyen kábelt, ott van ennek létjogosultsága, mert nagyon kis számú az a bekötött háztartás, ahol földfelszíni sugárzást használnak, mindenki valamilyen kábel szolgáltatón, hiszen azon jön a telefon, azon jön az internet, és hát így azon jön a tévé is, néz lényegében lineáris televíziót. Úgyhogy Pécsen ugye az történt, hogy a földfelszíni sugárzást szüntették be, amiben van költségracionalizálás nyilvánvalóan, mert most a sugárzási díjak, meg az adónak a fenntartása, egyebek az nyilván egy költség, de ugyanakkor megmaradt a lineáris sugárzása a televíziónak. Az, hogy a lineáris televíziózást elengedni, és csak digitális platformokra is itt több számot kell használni, YouTube, Facebook, és akkor kérdezem, hogy mi még, Instagram, X-es, és egy csomó olyan dolog van, ugye, amit nem, és ez ahány, ez annyiféle formátum, ez annyiféle elérés, és hát azt hiszem, ennek a részleteiről majd itt a mai nap folyamán még fogunk bőven beszélni,
1: igen,
2: hogy ez mitől más az online jelenlét, mint a nem online jelenlét. Én azt gondolom, hogy az lineáris televíziózást azt nem lehet elengedni, egy városban főleg nem lehet elengedni, hiszen egy viszonylag szűk közösséget kell elérni, célzottan kell elérni, hát vagy kellene elérni, mert hogy van-e rá szándék, és ezért mondom, hogy politikai döntés volt.
1: Peti, neked milyen véleményed? Ugye nyilván beszélgettünk már itt a rádióban erről a témáról. Veled arról beszéltünk, hogy nagyon megváltoztak a médiafogyasztási szokások.
3: Igen, egy kicsit reagálnék erre, és árnyalnám ezt a képet, mert én egy picit könnyebb helyzetben vagyok, mert nem kötődöm erős érzelmi szállal a Miskolc Televízióhoz. Nyilván van, illetve volt kapcsolatom a tévével, még annak idején gimis koromban volt egy ilyen nagyon jó diák együttműködés egyébként, én akkor találkoztam először az ottani kollégákkal, és utána egyébként én néhány hétig gyakornok is voltam, de igazából ez volt a közvetlen kötődésem a tévéhez. Viszont kötődöm erősen azokhoz az emberekhez, akik ott dolgoztak, és elveszítették a munkahelyüket, illetve azokhoz, akik mondjuk nekem egykori kollégáim voltak itt a rádióban, és nagyon sokat meséltek arról, hogy milyen volt a tévé. És mindig azt éreztem, hogy ez egy nagyon erős kötődési szál volt, mindenkinek itt tanulták meg a szakmának az alapjait, és rengeteg emlék kötődik hozzá, úgyhogy nyilván nagyon rossz látni ezt a folyamatot egyébként, hogy hogyan alakul át a médiapiac, és hogyan veszi át egyre jobban az online platform gyakorlatilag a hagyományos hírfogyasztási szokásokat. De azért nehéz, mert hogy nem ismerjük egyébként pontosan a döntésnek a hátterét. polgármesteri hivatalú kiadott egy meglehetősen szűkszavú közleményt, amiben ugye arra hivatkoznak, hogy megváltoztak a piaci körülmények, és hogy átalakultak a médiafogyasztási szokások. Hát ezek a jelenségek, vagy ezek a szempontok valóban léteznek, és ezekről rengeteget lehetne egyébként média szakmai szempontból beszélni. Minden esetre meglehetősen jelzésértékűnek tartom azt, hogy a város a jövőben kizárólag az online platformon keresztül kíván kommunikálni, ahogy egyébként azt is nagyon jelzésértékűnek tartom, hogy az online térbe költözött tévének az első vendége Miskolc város polgármestere volt, mert hogy ez szerintem nagyon jól mutatja, hogy a politikai kommunikáció egyre inkább az online térbe helyeződik át, és hogy a következő években én azt várom, hogy a közéleti szereplők egyre kevesebbet fognak egyébként nyilatkozni a lineáris média szolgáltatóknak, és gyakorlatilag egy ilyen közösségi média kommunikáció következik. Ennek már egyébként voltak előjelei. És egy másik dolog egyébként, mert ugye a közlemény azt is írja, azért fontos, hogy idézzük pontosan, mert ebből lehet valamit azért kihámozni, hogy egy rugalmasabb, egy interaktívabb és egy könnyebben hozzáférhető kommunikációt szeretnének kialakítani. Hát ennek vannak előnyei, meg vannak hátrányai is. Bennem az egy komoly kérdés, hogy ez a váltás, ez mennyiben jelent szélesebb nyilvánosságot, hiszen van egy olyan korosztály, van egy olyan társadalmi réteg Miskolcon, aki kifejezetten a helyi tartalmak miatt és a hagyományos média szolgáltatók értékei miatt, tehát a szerkesztettség, a hitelesség miatt nézték a Miskolc TV-t. És nem tudom, hogy megelőzte bármiféle piackutatás ezt a döntést. Remélem, hogy igen, vagy legalábbis csak bízom benne, hogy igen. De alapvetően én azt is érzem ebben, hogy egy picit a 35 vagy a 40 év alatti korosztály felé szeretne inkább nyitni a városvezetés, mert hogy a médiafogyasztások is pont ezt mutatják. Nemrég jött ki egyébként egy friss kutatás, még pár évvel ezelőtt a tévék és a közösségi média holtversenyben voltak a hírfogyasztásban, ma ez egyértelműen áttevődött a közösségi média felületére. Elképesztően nagy számban fogyasztunk híreket, az elsődleges információforrásunk, és nem célzottan szerkesztőségi tartalmakat keresünk, tehát nem beütjük, most nem akarok hírportálokat mondani, hanem a hírfolyamunkon keresztül közvetett módon kapcsolódunk ezekhez a tartalmakhoz, és nem biztos, hogy ez minden esetben jó.
2: Hát igen, mert mi talál meg? Tehát itt az a nagy kérdés, ugye a Facebooknak napi felhasználói létszám az ilyen 3,3 milliárd ember. Most nyilván egy miskolci hír ugyanúgy versenyez az argentin kisfiú cicás videójával, mint a Oda bővítéssel. Tehát hogy ez egy nagyon nehéz és nehezen definiálható történet. Persze vannak adatok, és én is készültem itt ilyen kulcs számokkal, hogy ugye a nyomtatott médiának a éves példányszáma az elmúlt 35 évben, 36 évben a rendszerváltás óta 1/6-ára esett vissza. A televízió nézés 2014-ben 4%-kal csökkent, ma átlagosan 2 óra 24 perc, amit magyarok televíziózással töltenek. Az online figyelem ugyanakkor iszonyatosan megnőtt, ez több mint 10 óra naponta. És ugye ezt tudjuk, hogy gyerekeknél is, felnőtteknél is folyamatosan növekvő dolog. Tehát, hogy azért nyilván ez azt jelzi, hogy igen, átkerül a figyelem az online térre, de azzal, hogy bezárunk egy printlapot, és bezárunk egy városi televíziónak a lineáris sugárzását, az nem jelent egy digitális stratégiát. Tehát az, hogy az emberek elvesztették az állásukat, hát könyörgöm, hogyha jó minőségi újságírást akarsz csinálni, az teljesen mindegy, hogy milyen platformra készíted, ugyanannyi ember kell hozzá. Tehát az, hogy most lényegében ott van két újságíró, meg két úgymond televíziós szerkesztő, az nem érteti szerkesztőség attól sok szünet. Látunk nemzetközi példákat, és azért nem jó nemzetközi példákat hozni erre egyébként. Én ezen most nagyon sokat gondolkoztam, ugye pár nappal ezelőtt kerestem meg Vanda ezzel a felkéréssel, hogy jöjjek egy ilyen beszélgetésre, és ugye nagyon, én foglalkozom egyébként is, és egy londoni újságíróiskolát is elvégeztem, és nagyon sokat tanultam, meg foglalkoztam tényleg ezzel, hogy a digitális átállás, és hogy a The Economy, meg én is New York Times előfizető vagyok egyébként, tehát hogy a New York Times az megjelenik, 300 ezer példányban printbe, ugye milyen 50 oldal egy napi lapot Amerikában, tehát azért van, hogy a hajléktalan, ugye azzal komplet be tud takarózni, mert olyan mennyiségű az újság, de hogy amellett ugye van 13 millió előfizetője. tehát az online tér, hát kinyitotta, tehát addig ugye azt tudta megvenni a New York Times, aki hozzáfért a papírhoz, tehát elvitték neki repülővel, mit tudom, Európába is, az egynapos késéssel megkapta a New York Times-ot. Most elmegy a Karib-tengerrel vitorlázni, és laptopon, meg iPad-en tudod olvasni a online előfizetést, és teljesen más a tartalom, tehát azt is látni kell, hogy a fizetős tartalom és a nem fizetős tartalom hozzáférése között óriási különbség van ma már a világon. De ezt nem lehet megint levetíteni egy városi tévé színvonalára, bár vannak példák egyébként, amerikai meg angol példákat találtam rá, illetve Csehországban van egy fizetős próbálkozás arra, hogy egy városi hírcsatorna az fizetőkaput tesz fel a hírei mögé. Tehát a newsroom az egy teljesen más. Az öntje a híreket, ugye rövid videókat, rövid híreket, egyebeket, erre nagyon jó az X, ugye nagyon jó a Facebook is ilyen szempontból, de amikor minőségi újságírásról beszélünk, tehát én a New York Times-ban előfizetőként olvasok olyan cikkeket, amit három kontinens öt országának hat újságíró ugye írt meg, és valószínűleg nem egy óra alatt, hanem egy hónap alatt, vagy egy hét alatt. Tehát hogy azért vannak teljesen más felfogások ebben a média fogyasztásban, és igen, tehát a Miskolc 140 ezer, ugye most annyi lakosság létszám, tehát az a 3 milliárdban az ilyen csepp a tengerben. Tehát azt megszólítani tudni, hogy őket valóban elérje ez. És itt nem arról van szó, hogy tényleg a óvodafejlesztés, hanem akár egy vészhelyzet idején, amikor valami probléma történik, amikor tájékoztatni kellene az embereket. De nem lehet csak arra hagyatkozni, hogy majd elolvasod a Facebookon.
1: Peti, ugye te tanítasz a Lévai Gimnáziumban. Mi a tapasztalatod, a fiatalok honnan szereznek híreket? Közösségi médiából?
3: Nem. Ez pár évvel ezelőtt, vagyis igen. Tehát, hogy a pár évvel ezelőtt ez egyébként úgy volt, amikor elkezdtem tanítani, hogy még akkor valamit tudtak arról, hogy milyen televíziók léteznek Magyarországon, meg milyen rádiók. De egyébként ez nem csak a Lévai Gimnáziumra igaz, hanem alapvetően a fiataloknál, hogy ma már egyáltalán nem néznek tévét, és nem is rádióznak. Sőt, egyébként a közösségi média használatban is olyan szempontból nagyon tudatosak, hogy csak olyan felületeket használnak, ahol már nincs ott a nagyszülő meg a szülő. Mert hogy ott cikinek érzik azoknak a tartalmaknak a megosztását. Tehát ebben egyébként raffináltak, akkor talán ezt mondom, és nem az, hogy tudatosak. A hírfogyasztási szokásaik pedig gyakorlatilag egyenlőek a nullával. Nagyon random módon találkoznak egyébként, eseti módon bármiféle hírrel. Ugye azért vagyok egy picit nehéz helyzetben, mert én médiás diákokat tanítok alapvetően, akik azért ebben egy picit tudatosabbak, de látom a többi diákokon is, hogy ők azért nagyon eseti módon, vagy nagyon közvetett módon találkoznak bármiféle hírrel. Ugye Csabi azt mondta, erre muszáj reagálnom, hogy szerintem ugyanannyiba kerül egy lineáris média szolgáltatónál műsor gyártani, mint egyébként online, és én ezt meg pont nem így látom. Tehát nekem pont az a véleményem, hogy majd televíziónak a működtetéséhez egy elképesztő nagy technikai és pénzügyi háttér kell. Minden szempontból. Tehát, hogy oda kell stáb, kellenek operatőrök, kellenek vágók, kell gyártásvezető, ugye van valamilyen frekvencia használati engedély is, ami nyilván valamiféle költségekhez kötött. Tehát szerintem ennek a döntésnek az egyik oka lehet az, hogy sokkal olcsóbb egyébként online tartalmakat gyártani. A minőség nem biztos, hogy jobb. De ebben egyébként a felhasználói szinten is érdemes okokat keresni, mert én az utóbbi években pont azt tapasztaltam, hogy egyrészt romlott a figyelmünk, nagyon-nagyon kevés ideig tudunk egy dologra, van ez a híres aranyhal elmélet, hogy most nekünk sokkal rosszabb egyébként a koncentrációs képességünk, mint egy aranyhalnak, ami 9 másodperc körül van, és ha megnézzük egyébként a médiafogyasztási szokásainkat, pont ezt mutatja. Hát a Reels videók, az Insta videók, a Short videók pont erre a felhasználói szokásra vagy élményre reagálnak. Abszolút. Úgyhogy ez egy érdekes dolog egyébként, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás. Én azt látom, hogy régen például a televízió az egy ilyen napirend volt az emberek életében. Tudták azt, hogy este 6 órakor én is tudtam, pedig gimnazista voltam, a Miskolc TV-n híradó van, és megismétlik 7-kor, és megismétlik 8-kor. Utána pedig van valamilyen magazin. Tehát nekem kellett alkalmazkodnom tulajdonképpen a műsor struktúrához. Tehát nekem kellett úgy szerveznem az életemet, hogy le tudjak ülni a tévé elé, hogyha híradót szeretnék nézni. Ma meg nem így van. Ma meg a tartalomgyártók alkalmazkodnak a felhasználókhoz. Mert mi történt? Megjelent egy elképesztő információ robbanás, egy technológiai fejlődés a 10-es évek után, hogy minden egyes hagyományos média felület, a tévé, a rádió, az újság, az beköltözött az online térbe, és beköltözött a zsebünkbe, a mobiltelefonunkra. Mindent ott fogyasztunk. És a tartalomgyártóknak fel kellett venni a versenyt, hogy el tudják érni ezeket az embereket, és ennek rengeteg ára volt. Tehát tartalomminőségben, szerkesztettségben, hitelességi kérdésekben. Tehát az az irány, ami felé most tartunk, azért az nagyon komoly kérdéseket vet fel, és szerintem nekünk, főszerkesztőknek, szakmai vezetőknek azért nem szabad úgy csinálnunk, mint hogyha ez nem létezne. Tehát én nekem nagyon fáj, hogyha bármilyen lineáris média szolgáltató megszűnik, és én továbbra is azt mondom, hogy van egyébként létjogosultsága mind a televíziónak, mind a rádiónak. De azon komolyan el kell gondolkodnunk, hogy lehet, hogy már nem elég egy sima online átállás, tehát ilyen mi volt régen, hogy az volt, hogy mindenkinek legyen először honlapja, utána legyen közösségi médiája, legyen YouTube-ja, tehát mi folyamatosan zárkóztatta fel saját magát a lineáris műsorhoz. Most meg azt látjuk, hogy az elsődleges tartalmak online jelennek meg. Ott vannak a podcastek, videópodcastek, vagy a sima podcastek. Tehát komoly kihívások elé szerintem a médiaszolgáltatás, a lineáris médiaszolgáltatás a jövőt illetően, és nagyon várom például az új kormánynak a médiatörvényét, hogy vajon milyen irányba fogja szabályozni, mert az utóbbi években az is látszódott, hogy az online tér gyakorlatilag teljesen kibújhatott mindenféle vállalások alól. De nem voltak helyi vállalások, nem volt közszolgálati vállalás, és szerintem nem csak ez, de az egyik szempontja volt annak, hogy nagyon erősen az online tér felé tolta a médiafogyasztást.
1: A Miskolc Televízió műsorai megváltozott formában június 1-től online érhetők el. Ezzel 41 év után megszűnt a Borsodi megyeszékhelyen a hagyományos televízió sugárzás. A város vezetés a döntést a médiapiac folyamatos átalakulásával, a fogyasztói szokások változásával indokolta. Ennek apropóján beszélgetünk a médiafogyasztási szokások átalakulásáról Németh Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kojsza Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Honnan szerzünk híreket, alkalmas-e erre a közösségi média, ki irányítja a médiafogyasztási szokásainkat? Visszatérhetem Miskolcra a hagyományos televíziózás. Ezekre a kérdésekre is keressük a választ az Európa Szalon mai adásában. Német Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc televízióban, és Kojsza Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével. Folytatjuk a beszélgetést.
2: Tényleg a anyagi dolgokra, tehát ugye én azt mondtam, és te is ezt mondtad, hogy ugye sajnálom azokat, akik elvesztették a munkájukat. Nem kellett volna, hogy elveszten a munkájuk. Tehát ugye azon persze itt a költségeket és itt a rádió hallgatókat ezzel nem akarom mutatni, én ugye voltam igazgató is, tehát látom a működtetésnek azt az oldalát is. Azért vitatkozok veled, Peti, ebben, mert a híradó a legdrágább műfaj a televíziózásban, tehát teljesen mindegy, hogy online készíted a tartalmat, vagy lineáris médiában teszed ki ezt a tartalmat, ki kell menni a helyszínre, annak van autóköltsége, annak van emberköltsége, minden költsége, tehát ez. A másik dolog, ami hátulütője ennek, és itt viszont a közszolgálatiságot hoznám be, amiről eddig nem beszéltünk, hogy én azt gondolom, hogy egy városi televízió, bár ugye itt pont a mostani médiatörvény jogállása szerint ez vagy kereskedelmi televízió, vagy közösségi televízió, tehát ugye ebben azért várunk mindannyian valami változtatást, mert ezek nincsenek mai korhoz kellően definiálva ezek a megfelelések. A városi televíziónak vannak olyan feladatai, hogy szerintem, de hát ez legyen az én álláspontom, de én azt gondolom, hogy ezért ez osztható, és ezt tud más is csatlakozni, hogy egy színházi közvetítést megcsináljon, hogy beszámoljon egy olyan sporteseményről, ami helyi és egyebek. És itt a technika, amit te is mondtál, tehát nem lehet mobiltelefonnal csinálni színházi közvetítést, mint ahogy nem lehet sportot sem csinálni. Tehát ahhoz igenis kell a normális kamera, amivel tudsz egy szűket adni, amivel azokat a fényviszonyokat ki tudod kompenzálni, amit mondjuk egy színházi közvetítésnél előfordulnak. Tehát azt senki nem fog végignézni egy mobiltelefonnal felvett színházi közvetítést az online médiában. Tehát ez nonsense. Tehát azért mondom, hogy az emberek ilyen szempontból azon így nem lehet, úgy lehet spórolni, persze, hogy elküldöd őket, és akkor nyilván az ő bérük, fizetésük, az nem játszik szerepet a költségvetésben, de alapvetően, hogyha normális médiát akarsz csinálni, akkor ezt nem tudod megtenni. Azzal viszont teljesen egyet tudok érteni, hogy a fiatalok, ugye mi 10 évet keresztül tanítottunk együtt a Lévaival, és tényleg ez mindig ilyen játék volt, hogy szeptemberben megkérdeztük a fiatalokat, hogy ki milyen újságot szokott olvasni. És hát az újságnál ott már a Blik jött egyedül szóba, hogy a apa néha meg szokta venni a sör mellé a Blikket. Vagy fordítva. De hogy alapvetően, tehát komoly hír forrást nem olvasnak papír alapon a fiatalok. És hát nyilván, hogyha meg bezárják a print médiát, mint ahogy azt teszik most Miskolcon, akkor már a idősebb korosztály sem, amelyiknek azért hozzátartozott az, mint a hétvégi rutinjához, hogy bedobták, vagy legalábbis a küszöbre valahol letették a helyi újságot, és akkor elolvasgatták, meg a keresztrejtvényt megfejtették benne, meg kivágták, mert benne volt az unoka a fényképen a óvodába, tehát hogy ez a dolog, ez eltűnik. Nyilván ebben van egy korszakos történet, amire nincs ráhatásunk, de azt gondolom, hogy ez látszik a nagy trendekben is, hogy megmaradnak azért, tehát, és amellett épül fel egy digitális platform és egy digitális tér, na de hát ezek a digitális terek, ezek olyan helyekre épülnek fel, amire neked nincs ráhatásod. Neked nincs ráhatásod a YouTube-nak az algoritmusára, nincs ráhatásod a Facebook-nak az algoritmusára, az X-nek és a sorolhatnám. Tehát az, hogy téged ez hogy fog elérni, illetve a te közönséged ez hogy fogja elérni, arra neked igazából semmilyen ráhatásod nincs. És a másik dolog, amit nem lehet tudni, és erre tudunk példákat, ugye egy Donald Trumpot letiltottak az X-ről, meg a mi hazánknak ugye megszüntették a Facebook oldalát. Tehát alapvetően érzitek a problémát, tehát hogy itt egyszer egy amerikai milliárdos azt mondja, hogy akkor jó, hát akkor a Miskolc TV-nek a Facebook oldalát megszüntetem. Vagy úgy megváltoztatom. És a másik dolog, hogy nem ismered az algoritmust. Mert lehet úgy tartalmat gyártani, ha te ismered az algoritmust, hogy mi alapján tudod elérni általad elérni kívánt embereket, de ezeknek a média platformoknak, amiket mi social médiaként szeretünk emlegetni, ezeknek az algoritmusát senki nem ismeri a fejlesztőkön kívül. Tehát az, aki oda tartalmat gyárt, annak fogalma nincs arról, hogy milyen tartalmat kell gyártania.
3: Nem én alakítom a hírfogyasztási szokásaimat mostantól, tehát nem én döntöm el, hogy mit szeretnék látni. Egyébként nagyon érdekes, hogy a közösségi média működik, mert ez fontos tisztán látni, hogy egy személyiségi profilt készítenek rólunk a kereséseink alapján, meg az online tevékenységünk alapján, és ehhez kapcsolódóan egy ilyen személyre szabott információ áramlást kapunk, ami egyébként nagyon kényelmes, mert nem kell nekem a csatornák között váltogatnom, hogy találkozzak mindenféle hírrel, ugyanakkor nagyon veszélyes, mert gyakorlatilag csak a saját értékrendemet és véleményemet megerősítő tartalmakkal találkozom egyébként. A médiafogyasztásunk is ilyen, hogy szelektálunk, és azokat erősítjük fel, amik megerősítenek minket, azokat pedig, amik ellentétesek a mi véleményünkkel, azokat vagy elengedjük a fülünk mellett, vagy hogyha esetleg meghallgatjuk, vagy elolvassuk, akkor nagyon hamar elfelejtjük. És emiatt egyébként az ember egy nagyon könnyen ilyen információs buborékba tud kerülni a neten, egy algoritmus alapú, ahogyan megjelennek a hírfolyamban számunkra ezek a hírek, és én ebben egyébként több problémát is látok, mert hogy ugye kiszűri meg ezeket a tartalmakat, tehát kimondja azt, hogy ez egy újságírók által ellenőrzött, jóváhagyott tartalom, ugye nem véletlenül hívták így, vagy hát bízom benne, hogy még ma is így hívják az újságírókat, hogy az információ kapuőrei. Hát ugye ők döntik el, hogy mi kerülhet be a nyilvánosságba, és mi nem. De itt ugye nem ő dönti el, hanem az algoritmus dönti el, hogy én mivel találkozom. És amit Csabi mondott, hogy ugye régen a tévéknek egymással kellett versenyezniük. Ma meg a tévéknek minden tartalomgyártó valaki online van, legyen amatőrről szó, vagy legyen profiról, mindenkivel versenyezni kell.
2: Igen, azt most is látjuk, hogy kigyullad Tapolcán a évtizedek óta nem használt szálloda, és az első felvételek azok nem a hivatásos újságíróktól kerülnek ki, hanem a kép arra járt, kerékpározott, elővette a mobiltelefonját, felrakta, és elkezdik megosztani. És például a újságíró, meg a tévéstár, meg akárki kiér oda, és professzionálisan megpróbálja ezt feldolgozni, információt gyűjt hozzá, jó minőségű képet csinál, addigra már mindenki látta ezt a dolgot, tehát lényegében szaladunk a hírek után. Annak idején volt a CNN-nél egy ilyen norma, hogy még amikor kazettára forgattak, hogy a kazetta bekerült, 4 perc volt a norma idő, hogy a kazetta beérkezése a szerkesztőségbe és az adásba kerülés között annyit telik el. Ma a online médiában ez nem tudom, de hát szerintem ilyen 1 perc.
3: Az online média a legnagyobb előnye egyébként a sebesség, meg a gyorsaság. Azonnal lehet hírt adni, nincs szükség arra, hogy megvárjuk. Viszont ezzel együtt a gyorsaságnak ára van. Ára van. Mert nem győződünk meg a források hitelességéről, nem tudjuk ellenőrizni, hogy amit látunk vagy olvasunk, és egyszerűen az, hogy meg a kontextusokat vagy az összefüggéseket meglássuk egy-egy ilyen röpke pillanat alatt, hiszen ahogy mondtam, a figyelmünk meg hanyatlik, az meg szinte már nem is elvárható egy tartalomfogyasztótól. Szóval rengeteg kérdés van, egy picit.
2: Pontosan ez az, hogy a tartalomfogyasztóra van ez bízva. Tehát, és azt meg azért, bocsánat, de ezt nem lehet elvárni ma a tartalomfogyasztótól, hogy ő eldöntse, hogy akkor mi a valid és milyen nem valid.
1: Végén összegzésképpen milyen jövőképetek van, mint média szakembereknek 5-10 éves távlatban például?
2: 10 évvel biztos, hogy nem tudok mondani semmit. Egyszerűen, tehát ha csak visszagondolunk arra, hogy a mesterséges intelligencia megjelenése 4 évvel ezelőtt mennyire változtatta meg az életünket, és nem látjuk még ennek a végét se, hogy ez, vagy ez nem is a végét, mert nyilván nincsenek vége, hanem hogy ez hogyan illeszkedik bele a mindennapokba, a médiába, minden egyébbe, azt ugye nem látjuk, meg ennek a trendjeit se látjuk, hogy ez hova fog fejlődni. Én elkövetkezendő 5 évre tényleg azt jósolom, hogy online média fogyasztás az meg fog erősödni. Ugyanakkor nyilván igény lesz arra, és azért mondtam az elején, azzal kezdtük, hogy egy politikai döntés volt, tehát nyilván ezek mind visszacsinálható politikai döntések, aminek nyilván ára van. De biztos vagyok benne, hogy lesz Miskolcon megjelenő printmédia is, főleg, hogyha közeledik majd valami választás. Ugye ezt most is láttuk a mostani választásnál, amikor mindenki azt mondta, hogy ez egy ilyen online térben folyó választás. Érdekes módon mind a két nagy párt ilyen időszaki kiadványokat jelentetett meg, méghozzá nagyon nagy számban, ingyenesen mindenkihez eljuttatva. Ami ugyanolyan befolyásolás természetesen, mint az online térben történik, de hát erre igény van, erre szükség van, és minden média szakember, aki politikában, nem politikában működik, az látja, hogy ezzel lehet elérni tömegeket, és ezzel lehet eljuttatni gondolatokat emberekhez. Én azt gondolom, hogy a televízió rádió is valamilyen formában visszakapcsolható. Én azt gondolom, hogy a Miskolc TV esetében is ugyanaz, mint ami Pécsen lejátszódott, hogy megmarad a kábeles sugárzás, az egy fontos nem visszalépés, hanem megtartás lenne, ilyen szempontból nézői megtartás, mert amit te is mondtál, Peti, igen, hogy fiatal korodban te is úgy voltál, én mind a mai napig úgy vagyok vele, leülök a tévéhez, már eleve odaszállnak 30 percet. Amikor görgetem a Reels videókat, az, amik egyébként is ilyen félpercesek, akkor tényleg az van, hogy a moly

0: nőttek fel, és azért szakemberek.
1: És már akkor is nehéz volt egyébként egy
0: kérdőnek. De azért szakemberek lettek belőle.
1: Nehezett kérdezzel, mert nincs nálunk a bölcsekköve. Én azt gondolom egyébként nagyon határozottan, hogy két dolgot tehetünk, tehát akár médium szintjén, akár újságíróként, hogy tehát, hogy beletörődünk abba, hogy ez így van, és megyünk az árral, és egyszerűen csak figyeljük, hogy a világ elmegy mellettünk, mi még mindig ragaszkodunk gyökeresen azokhoz, amiket tanultunk, meg azokat, amiket csináltunk. Vagy, és én inkább ebbe az irányba mozdulnék egyébként, egy picit megpróbálja minden hazai csatorna, legyen szó rádióról, vagy tévéről, egy picit így újra definiálni a saját küldetését, meg újra meghatározni azt, hogy mit is szeretne. Nyilván nem arról beszélek, hogy most itt fel kell adni mindent, és akkor mindenki költözzön az online térbe, sőt, egyáltalán nem erről beszélek, mert szerintem igenis van jelentősége, és van fontossága annak, hogy legyenek lineáris médiaszolgáltatók, de meg kell vizsgálni mindenkinek, hogy hogyan tud egy picit, most mindenki értse jól, trendibb lenni ebben a zajban, ami tudom, hogy nem könnyű, de hogy ebbe az irányba megy a világ. És szerintem nekünk újságíróknak is, mert nem elég azt mondani, hogy ez 10 éve így volt, vagy 20 éve így volt, vagy 30 éve így csinálom, szerintem vége van ennek. És szerintem annak is vége van, és lehet, hogy sok kolléga nem ért velem egyet, hogy itt csak tévézni, vagy csak rádiózni, vagy csak újságot írni tudni kell. Ez ennek a világnak vége van. És szerintem egy újságíró akkor lesz értékes a piacon, hogyha egyszerre több mindent tud jól csinálni. Egyszerre tud akár podcasteket gyártani, videós tartalmakat készíteni, és jól tud írni. És én arra számítok egyébként a következő pár évben, hogy lesz egy nagyon erős felfutása az online médiának, ami azt jelenti, hogy az elsődleges megjelenési forrás nagyon sok helyen már az online lesz, és akár egy ilyen másodlagosként megmaradhatnak a lineáris médiaszolgáltatók. Én azt se titkolom, hogy szerintem itt Magyarországon sok médiaszolgáltató egyébként lehet, hogy áldozatává fog esni ennek. Szeretném, hogyha ez nem így lenne, és szeretném ezt nem így látni, de biztosan lesznek olyanok, ahogy egyébként már látunk példákat erre itt Magyarországon, hogy elkezdenek megszűnni ezek a hagyományos tévék vagy rádiók, viszont én nagyon abban bízom, hogy ezután a nagyon erős online felfutás után, amikor egyetlen platformon rengeteg tömeges információ fog megjelenni, el fognak silányulni ezek a tartalmak, mert nem fogja az ember ebben találni a helyét. És abban bízom, hogy ha eljön ez a pont, akkor utána fel fog értékelődni egyébként a tévéknek és a rádióknak a szerepe. Az emberek vágyni fognak egy kis csendre, és arra fognak vágyni, hogy ők irányítani tudjanak, le tudjanak ülni, és azt mondják, hogy most bekapcsolom a tévét, mert ott hiteles információval találkozom. Lehet, hogy ez egy túlzottan optimista kép a jövőt illetően. Én most így látom, hogy ez így lesz, és nyilván az is nagyon sok kérdés rejt magában, hogy például az AI-nak a megjelenése, ez milyen irányba tolja majd egyébként a hagyományos újságírói szerepeket. Hát ezek olyan kérdések, amikről szerintem minden nap, meg minden héten lehetne egy kicsit újra beszélgetni.
0: Szerethető gondolataid vannak, mert én azt kell, hogy mondjam. Még egy gondolatot tennék ezt hozzá. Ugye beszéltünk arról, hogy ugye mibe kerül a média. A közösségi médiában való megjelenéssel ugye az egész média és tartalomgyártásnak a finanszírozását is át kell gondolni. Ugye eddig az újságon el lehetett adni hasábokat, kolumnákat, komplett újságoldalakat, televízióban el lehetett adni műsor tartalmakat, támogatóként műsor perceket, reklámokra, egyebekre. Ez a online médiával ez megszűnik. Tehát itt ez teljesen átalakul, teljesen más formába helyeződik. Tehát az, hogy mibe kerül a média, amiről itt beszélgettünk, vagy vitatkoztunk, az ugye a finanszírozási oldalról is egy teljesen új megvilágításba fog kerülni. Ugye látjuk azt, most tényleg hagyd mondjak podcastot ugye a Fidericusnál, hogy már nem a YouTube bevételből van ott a nagy pénz, abból is van nyilván meg nagyon nézettségi szám, de igazság szerint már ő is ugye ezeket az 5-10 másodperceket belerakja a reklámokat a videójába, amik igazából a támogatási összeget hozzák. Ezt viszont csak nagy médiák és minőségi tartalmat készítő médiák tudják megcsinálni, hogy azokat a reklámozókat, akik eddig a lineáris médiában vagy print médiában megjelentek és támogattak multinacionális cégek műsorokat, azok támogassanak most adott esetben egy városi tévének a tartalmait. Tehát ezt nagyon át kell gondolni, ez szerintem itt Miskolcon aztán végképp nem volt átgondolva, de hát ez szerintem az elkövetkezendő 5 évnek a feladata lesz.
2: A Miskolc Televízió műsorai megváltozott formában június 1-től online érhetők el. A lineáris televíziós sugárzás, vagyis amikor a tartalomhoz

Ez mindenki egyszerre azonos időben fér hozzá, ezzel 41 év után megszűnt a Borsodi megye székhelyen. A városvezetés a döntést a médiapiac folyamatos átalakulásával, a fogyasztói szokások változásával indokolta. Ebből a tényből kiindulva a médiafogyasztási szokások átalakulásáról, az okokról, a folyamatról, az irányokról és a jövőképről is beszélgettünk az Európa Szalon mai adásában Német Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kojsza Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítőkéz.
2: Látogató.
0: Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja pénteken 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető felhasználóbarát adatbázisban, közölte a politikus a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes kiemelte, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egynegyedén nem vett részt és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. Az elnök tudatta, az átláthatóság erősítése érdekében elrendelte a szavazásokról történt hiányzások könnyen kereshető, felhasználóbarát megjelenítését a parlament honlapján, az adatbázis csütörtöktől elérhető. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 állóventilátort és 13 klímaberendezést szereztek be, ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvíz ellátás biztonsága is, a szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Ezek folyamatos monitorozás alatt állnak, és szükség esetén a katasztrófa védelem bevonásával biztosította gyors vízpótlás, olvasható a dokumentumban. A tárca egyben hangsúlyozta, a vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő és szakosított szociális intézmény megkapta. Átlagosan 35 napot, a tavainál 9 nappal többet kell várni a betegeknek arra, hogy bejussanak a szakrendelésekre, azonban az egyes szakmák között nagyok a különbségek, derült ki a Medicina 2000 járóbeteg szakellátási szövetség 2026 áprilisában készült 23 szakterületet vizsgáló felméréséből. Közleményük szerint több szakterületen történt javulás a tavalyi felméréskor mérthez képest. A kardiológiai ellátásban csaknem 4 nappal csökkent az átlagos várakozás, a neurológiai és a nőgyógyászat szakterületek pedig mintegy 2 nappal rövidebb listákat mutattak. A kardiológiai szakma esetében az adatfelvétel 12 éves története során most először csökkent a várakozási idő e szakmákban. Számos területen markáns, 10 napnál is nagyobb növekedést mértek. A diabetológián 21 nap, a nefrológián 19 nap, a bőrgyógyászaton 17,6 nap, a gasztroenterológián 13 nap és a pszichiátrián 11,7 nap. A leghosszabb betegfogadási idő továbbra is az endokrinológiai szakrendeléseknél van, ahol átlagosan 85 napot kell várni egy időpontra. Ebben a szakmában a tavalyihoz képest 7 nap volt a növekedés. A második leghosszabb betegfogadási idő a bőrgyógyászati, ahol az idei 17,6 napos növekedéssel mostanra átlagosan 56,5 nap az átlagos betegfogadási lista hossza, derül ki a felmérésből. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei-tónál és a Tisza-tónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. A közlemény szerint idén július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikkek eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. A közleményben figyelmeztettek, a NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül 12 nyitvatartási napra lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható. A középső és északkeleti megyékben kezdődhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Az Európa Rádió Látogató című magazin műsorában a szerkesztő Kisnyi Veres Viktória köszönti a kedves hallgatókat, jó napot kívánok! Magazinunk elején Csitári Nikolett dietetikussal azokról a vizsgálatokról beszélgetünk, amelyek esetében különösen fontos, hogy hogyan, mit étkezzünk a vizsgálatot megelőző órákban, vagy esetleg napokban.
2: Egy belgyógyászati gastroenterológiai vonalon maradva, ugye nagyon gyakran tapasztalhatjuk azt, hogyha elmegyünk bármiféle gyomor bélrendszeri tünettel, panasszal az orvoshoz, akkor ugye egyrészt fizikális vizsgálat is történik, tehát egy hasi tapintás is meg szokott történni. Ilyenkor ugye érdemes, hogy előző nap, illetve előző egy-két nap már kevésbé puffasztó jellegű, kevésbé gázosodásra hajlamos élelmi anyagokat fogyasszunk, hiszen ugye akár a fizikális vizsgálat, vagy akár például egy ultrahangos vizsgálatnál nehezebben érezhető és láthatók azok a bélterületek, amik mondjuk tele vannak ilyen meteorisztikus gázokkal, gőzökkel, mint hogyha ez nem lenne ott. Tehát az orvos könnyebben és jobban fog tudni diagnosztizálni.
1: Ezt követően dr. Molnár Edina, miskolci fogorvos, fogszabályzó szakorvos lesz vendégünk, akivel a fogászati szűrések fontosságáról is beszélgetünk.
3: A pácienseknek a nagy része sajnos nem rutin szűrővizsgálaton jelenik meg, hanem inkább, hogyha valamilyen panasza van, vagy már érzékel valamilyen eltérést. Hát ilyenkor nyilván az a legfontosabb, ami a panasz, tehát a fájdalomnak a megszüntetése, ilyenkor ezt vesszük prioritásnak. De amikor ezen túl vagyunk, vagy amikor a páciens tényleg szűrővizsgálaton jelenik meg, olyankor minden egyéb dolgot is megfigyelünk a szájban, tehát nem csak egy-egy adott fognak az állapotát, vagy akár a fogazatának az állapotát, hanem a teljes szájüreg, tehát a lágy részeknek az állapotát is.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk figyelmükre.
0: Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítőkéz. Az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Csitári Nikolett dietetikust köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen a megkeresést, és szeretettel köszöntök minden hallgatót.
1: A következő percekben, amiről beszélgetni fogunk, azok a vizsgálatok, amelynél különösen hangsúlyos, hogy hogyan készülünk étkezés tekintetében. Például egy laborvizsgálat, egy vérvétel előtt is vannak azért olyan értékek, amelynél kifejezetten fontos vagy szükséges, hogy éhgyomorra érkezzen az ember. Melyek ezek, mit befolyásolnak, illetve mennyivel előtte kell így készülni, hány órával előtte kezdjük meg ezt a felkészülést?
2: Igen, egy általános laborvizsgálatban nézni szoktak éhomi, éhgyomri vércukorszintet, amit befolyásol, hogy az előző esti, legutolsó étkezésünk mikor történik, és mit fogyasztunk, illetve mit eszünk, iszunk ebben az étkezésben. Tehát jó előre felkészülni, hogyha tudom azt, hogy holnap egy laborvizsgálaton veszek részt, amit ugye megkér a vizsgálat készítő is, ugye a laborosok szoktak jelezni, hogy éhgyomorra történik a vizsgálat, tehát úgy kell érkezni, akkor tudjam, hogy vércukrot fognak nézni, és akkor előtte egy olyan 10-12 órás éhezést biztosítani kell. Tehát például a gyakorlatban ez úgy nézzen ki, hogyha reggel 7 órakor például fogják levenni a vért, akkor este legkésőbb 9, de azt megkövetően már semmiféleképpen ne legyen energiatartalmú se étkezés, se folyadékbevitel, mert akkor az már befolyással lehet a másnapi éhgyomri vércukorértékemre. Az is nagyon fontos, hogyha esetleg 7 és 9 óra között megtörténik az utolsó vacsora, hogy ez milyen összetételű, milyen szénhidrát profilú. Itt érdemes ugye természetesen a normál, megszokott táplálkozási formát követni, tehát mindenki amit szokott, de ideális esetben ez egy teljes kiöllésű rozsdús vacsorából álljon, tehát mondjuk ha egy klasszik hideg vacsorát nézek, akkor mondjuk egy teljes kiöllésű kenyérnek egy 6-8 dekányi mennyiségét fogyasszuk el, mindenki a saját ízlése szerint ken rá akár pástétomot, zöldségkrémát, vagy felvágottat sajtot, és friss, szezonális primőr zöldség is kapjon helyet mellette. A legjobb szomjoltó ugye a tiszta, energiamentes víz, akár csapvíz, akár forrásvíz, akár ásványvíz formájában, tehát érdemes így egy éhgyomri általános laborvizsgálat előtt készülni.
1: Más értékekre lehet hatással, például a koleszterin szintre, hogy mikor és mit fogyasztunk?
2: Koleszterin szintre abszolút teljesen közvetlenül nincs hatása. Természetesen hosszú távon az, hogy hogyan és miként táplálkozunk, hatással lehet a vérzsírértékekre. Tehát ugye itt, ha nagyon magas a zsírbevitelünk, azon belül is a telített zsírsav bevitelünk, ami elsősorban ugye egyrészt az állati eredetű termékek, zsíros termékek és zsíros húskészítmények, kenőzsíradékok, állati eredetű kenőzsíradékokban domináns, például ugye akár a feldolgozott, ultrafeldolgozott készítményekben, ugye, ha nagyon magas transzsírsav tartalma van, az hatással lehet ugye a vérzsírértékeinkre, és azon belül például a triglicerid szintre, illetve az LDL koleszterin szintre, összkoleszterin szintre, HDL koleszterin szintre, tehát ez hosszú távon van hatással, de így előző napi vacsora az a másnapi koleszterinre közvetlenül egyáltalán nincs befolyással. Ami még esetleg megemlítendő, ha valaki például cukorterhelésre megy, az megint csak az előbb elhangzottaknak megfelelően érdemes, hogy felkészüljön. Tehát egy 10-12 órás éhezés történjen meg, mielőtt ugye megy erre a éhgyomra végezhető vércukor, vagy akár inzulin vizsgálatra.
1: Igen, itt a terheléses cukorvizsgálatról beszélünk most, ugye, hiszen ez egy több lépésből álló vizsgálat, többször is leveszik a vért.
2: Így van, ez egy speciális vizsgálat, ahol 2 órát ugye rá kell szárni, mert ugye éhgyomorra is vesznek egy vért, ahol megnézik a vércukorszintet, vagy valakinek, ha inzulin szintet is szeretnének nézni, akkor azt is. Megnézik 1 órára, illetve 2 órára. Tehát itt ugyancsak a szénhidrát anyagcserénk állapotát fogják vizsgálni, és ahogy az előbb elmondott, kizárólag éhgyomri vércukorszintre való felkészülés, ugyanez vonatkozik erre a terheléses vércukorvizsgálatra is.
1: A várandóság alatt ez a kötelező vizsgálatok sorába tartozik. Kiknek érdemes még, vagy mikor érdemes ezt a vizsgálatot elvégeztetni?
2: De ezt a vizsgálatot mindenféleképpen orvosi beutalóval szükséges, vagy általában tudjuk elvégeztetni állami körülmények között. Általában ugye akár egy endokrinológus, akár nőgyógyász, természetesen diabetológus kérheti ezen vizsgálatoknak a sorát. Nagyon gyakran ugye az inzulin rezisztenciának a kivizsgálására is használják, tehát ahogy említettem például egy endokrinológiai nőgyógyászati vonalon, hiszen ugye akár a meddőség kérdéskörével is összefüggésbe hozható, vagy egy nehéz optimális testsúly beállításának is ez lehet a hátterében, és természetesen ugye a diabetológia vonalon, ahol ugye a cukorbetegeknek nézik ugye a terheléses vércukorvizsgálatát, hogy hogyan is néz ki a vércukor profilja. Ugye a kötelező 3 havi hemoglobin A1C érték mellett, ami ugye az elmúlt 3 hónapnak az átlag eredményét mutatja. Tehát mindezen vizsgálatokat valóban befolyásolja az előző esti étkezésünknek a miensége, mennyisége.
1: Röviden, hogyha szólhatunk ugye az ételallergia, ételintolerancia kérdéséről, hiszen talán egyre többeket érint ez a terület is, hogyha magáról most csak arról szólunk, hogy az ilyen vizsgálatokra hogyan érdemes előkészülni.
2: Ha egy valaki egy ételallergia intolerancia tesztet szeretne elvégeztetni, akkor ott dietoterápia szempontjából az a fontos szempont, hogy a vizsgálat előtt már kiiktatni, eliminálni bármilyenféle nyersanyagot nem célszerű, hiszen akkor nem lesz egy valid eredményünk, nem lesz egy valóban értékelhető eredményünk. Tehát mindenféleképpen, ha szeretnénk ezt kivizsgáltatni, vagy ajánlják, javasolják, hogy nézessünk egy ilyen vizsgálatot meg, akkor ne diétázzunk jóval előre már. Vagy ha valaki diétázik, és majd utána jön ez a felvetés, hogy nézzük meg az ő teszteredményét, laboreredményét vérvizsgálatból, akkor azért ott felmerül az, hogy nem feltétlen fogja validan kimutatni az az érték a valós eredményünket.
1: Dietetikusként mikor tanácsolná, hogy valaki részt vegyen egy ilyen vizsgálaton?
2: Hát ez mindenféleképpen ugye egyrészt a tünet specifikációt, illetve az orvosi diagnosztikát kell szem előtt tartani. Tehát Például ételallergia ugye akár gyermekkorban nagyon gyakran előfordul, és ugye itt a belgyógyászok szokták javasolni, vagy a gastroenterológián, hogyha különféle tüneteket, akár bőrtüneteket, akár emésztőszerrendszeri tüneteket, akár például idegrendszeri tüneteket tapasztal a szülő a kisgyermekénél, hogy akkor érdemes egy ételallergia labortesztet elvégeztetni, ami kimutathat akár bármiféle elváltozást. Nagyon gyakran például ugye, akinek pollenallergia van, akkor például keresztreakciót mutat különféle élelmiszer alapanyagokra, tehát egy ilyen áttétes keresztallergiáról is szó lehet, hogyha bármiféle ilyen specifikus tünetet mutat a gyermek. Ételintoleranciát gyakran ugye a különféle hasi diszkomfort érzetnél szokták felvetni, hogy megnézetik. Azt tudni kell, hogy az ételintolerancia az nem egy valós autoimmun folyamat, tehát itt mindenféleképpen egy tünetekről beszélünk, aminek egy állapotot kell, hogy tulajdonítsunk, tehát lehet, hogy egy hónap múlva már teljesen más eredmény fog kijönni, vagy három hónap múlva, mint mondjuk az előző teszt eredménye. Tehát ez nagyban összefügg igazából az, hogy hogyan táplálkozunk, miként táplálkozunk, és milyen az immunrendszerünknek az épp aktuális működése. Tehát gyakran ugye ez az intolerancia teszt, ez fals eredményeket is kihozhat. Tehát érdemes úgy mind felülvizsgálni, mind értékelni ezen tesztek eredményét.
1: Három típust említett itt Nikolett az előbb, hogy bőrtünet, ugye gyomorpanaszok, illetve idegrendszeri tünetek is megjelenhetnek. Röviden tudunk szólni arról, hogy melyek ezek a tünetek? A különböző területeken?
2: Emésztőszerrendszeri tipikus tünet szokott lenni ugye a hasfájás, haspuffadás, kellemetlen diszkomfortérzés, esetleg székletbeli változások, mind a nagy mennyiségű hasmenés formájában, vagy éppen a székrekedés formájában. Étvágytalanság, esetleg testsúly ingadozás is megjelenhet. Bőrtüneteknél nagyon gyakori ugye a viszketés, akár ekcémás foltok és tünetek megjelenése, de akár lehet például egy hajviszketés, egy fejbőrnek az irritációja is, egy ilyen allergiás tünet, és nagyon gyakran például idegrendszeri tünetben is megjelennek ezek, tehát akár például egy figyelemzavar, akár például egy hiperaktivitás is társulhat egy ilyen háttérben lévő, akár kezeletlen táplálékallergiával.
1: Hogyha a különféle kivizsgálási formákról szólunk, illetve az arra való felkészülésről, akkor milyen területekre oszthatjuk ezeket, milyen vizsgálatokra gondolhatunk, és milyen felkészülést igényelnek mindezek?
2: Igen, egy belgyógyászati gastroenterológiai vonalon maradva, ugye nagyon gyakran tapasztalhatjuk azt, hogyha elmegyünk bármiféle gyomor bélrendszeri tünettel, panasszal az orvoshoz, akkor ugye egyrészt fizikális vizsgálat is történik, tehát egy hasi tapintás is meg szokott történni. Ilyenkor ugye érdemes, hogy előző nap, illetve előző egy-két nap már kevésbé puffasztó jellegű, kevésbé gázosodásra hajlamos élelmi anyagokat fogyasszunk, hiszen ugye akár a fizikális vizsgálat, vagy akár például egy ultrahangos vizsgálatnál nehezebben érezhető és láthatók azok a bélterületek, amik mondjuk tele vannak ilyen meteorisztikus gázokkal, gőzökkel, mint hogyha ez nem lenne ott. Tehát az orvos könnyebben és jobban fog tudni diagnosztizálni, hogyha már előző egy-két nap kerüljük a például gyűjtőnéven a K-betűs zöldségeket, tehát itt a káposztafélék, karalábéfélék, karfiolféléket, ezeket kisebb mennyiségbe, vagy akár ne is fogyasszuk ebbe az előző vizsgálatot megelőző egy-két napban. Nagyon fontos ugye a megfelelő hidratáltság, tehát a folyadékfogyasztásra is figyeljünk oda a vizsgálat előtti egy-két napban. Tehát lehetőség szerint ugye a nők esetében azért a 2,5-3 liter folyadék az legyen elfogyasztva, férfiaknál pedig ugye valóban ez a 3 liter folyadék, ami ideális esetben egy ilyen vizsgálat előtt javasolt. És ha tovább megyünk a fizikális és a képalkotó vizsgálat után, akkor ugye tükrözéses vizsgálatok is előfordulhatnak, mikor belülről szeretnék ugye megvizsgálni akár a gyomor állapotot, vagy akár például a vastagbél állapotát. Ilyenkor ugye megint csak fontos egy ilyen diétás előkészítés. Gyomortükrözés esetén ugye itt nyilván felvilágosítják az embert róla, hogy hogyan is miként kell erre készülni, de gyomortükrözés esetében ugye érdemes itt megint csak egy üres gyomorral menni a vizsgálatra, hogy ugye jól látható és jól diagnosztizálható legyen ez a terület. A bélszakasznál ugye egy úgynevezett előtetett tisztítást, egy béltisztítást kell megkezdeni, már akár egy héttel előtte a vizsgálatot megelőzően. Ez megint csak ugye mindenki felvilágosítást szokott kapni erről, hogy hogyan is miként kell felkészülni. Vannak olyan állapotok, amikor, vagy vannak olyan helyzetek, amikor igazából erre megfelelő nem csak diétás, hanem gyógyszeres béltisztítást is alkalmaznak. Ha a diétás szemszöget nézzük, akkor itt ugye már 5 nappal előtte érdemes felkészülni, és már gondolni a vizsgálatra. Tehát 5 nappal előtte még úgymond egy normál, kiegyensúlyozott, változatos napi étkezést folytathattunk, de ahogy ez az 5 nap halad előre a vizsgálati időponthoz nézve, akkor már a 4.-3. nap, ott már megint csak az előbb említett puffasztó hatású K-betűs zöldségeket nem javasolt fogyasztani, de ugyancsak nem javasolt fogyasztani már ekkor például a héjas, apró magvas élelmiszereket sem. Itt gondolok a teljes kiörlésű termékekre, mindenféle olyan magas rostartalmú zöldségre, gyümölcsre, mint például a déli gyümölcseink közül, ugye a narancs, mandarin, citrom, akár például az uborka is, például mind a héjas, mind a magvas változata, ugye, vagyis hát a lehetséges nehézítettség, például a uborka tekintetében a héj és a mag is előfordul, de úgy a paradicsom, úgy a paprika, akár például a kelbimbú, szőlő, például ugye akár az olajos magvak, a dió, a mogyoró, kukorica, ugye apró magvasoknál ugye a bogyós gyümölcsök, eper, tehát ezek már ne legyenek itt a negyedik, leginkább negyedik napon fogyasztva, mert ugye ezeknek a kis héjrészei, rostrészei, ezek mind megtapadhatnak a bélben, és ezek által ugye nem fogja jól látni az orvos azokat a bélszakaszokat. Ezeket úgy kell elképzelni, mint mikor például egy autónak a szélvédőjét ugye megtisztítjuk ugye a szélvédő mosó folyadékkal, tehát hogy itt is, illetve a lapáttal, tehát itt is ki kell tisztítani, itt is ki kell mosni nagyon magas folyadékkal, folyadékbevitellel, illetve ezen kis maradványoktól meg kell szabadítani ezt a bélszakaszt. Ugye a folyadékot is említettem, nagyon fontos, hogy mit és hogyan iszunk már itt a vizsgálat előtt, tehát ugye itt például közvetlenül a vizsgálat előtt már nem fogyasztható, tehát tilos például kávét, fekete teát, zöld teát, fehér teát, kólát, akár más ilyen magas színanyagot tartalmazó sötét italokat, de például a vörös színű italokat is, mint például egy mellylé, egy ilyen piros szőlt, szőlőlé, ezeket is kerülni kell, úgy, mint a 100%-os gyümölcsleveket, tehát itt egy narancslevet, egy multivitamin levent már nem javasolt, de ugyancsak nem javasolt mondjuk a limonádé fogyasztásra, amiben benne van például ugye a narancs, meg az előbb említett citrom, aminek a rostja nem optimális, hogyha ott marad a bélszakaszba.
1: Ezeket is akkor már pár nappal előtte kerülni érdemes?
2: Ezeket közvetlenül a vizsgálat előtt érdemes teljes mértékben kerülni, tehát még előtte egy 3-4 nappal lehet fogyasztani, de a vizsgálatot megelőzően egyáltalán nem, tehát tilos. Javasoljuk például a szénsavas italoknak is a mellőzését vizsgálat előtt, illetve vizsgálat előtt az már 2-3 nappal is, mert az megint csak egy ilyen puffadást okozhat, ami megint csak a látóteret nem tökéletesen fogja biztosítani az orvos számára.
1: Akkor így a szénsavmentes víz, ami máskor is azért a legmegfelelőbb, azt érdemes.
2: Igen. Tehát vizsgálatot megelőző 1-2 napban abszolút a mentes, szénsavmentes folyadék leginkább a víz formájában az, ami javasolt. És itt is a mennyiség az a 2,5-3 liter legyen, vagy egy nagyon picit 500 millivel megemelhetjük ezeket a folyadékbeviteli értékeket, mert ugye itt azért egy nagyobb béltisztítás kimosásra úgymond szükség van, tehát tényleg, hogy ezeket a zöldség darabokat, héjmaradékokat, ha ne adj Isten mégis vannak, akkor azokat abszolút mossuk át, és tisztítsuk meg a bélszakaszt. És visszatérvén, hogy az előbb említett 3-4-5. Nap mit fogyasztunk, hogyha tovább megyünk a 3. nap alá, akkor 3 nappal, 2 nappal vizsgálat előtt ugye már teljes mértékig egy ilyen könnyedebb emésztésű, rostmentes ételekre kell gondolni, tehát ilyenkor például mondjuk a fehér kenyér szóba jöhet, egy zsírszegény sonkával, felvágottal, ebédre például a natur fehér rizs, tehát nem a barna rizs, hanem a natur fehér rizs egy natur csirkemellel, egy kis zöld fűszerrel esetlegesen vékonyan meg lehet fűszerezni, vagy például hal, tehát ez is egy lesütött hal például, akár egy tésztával, mártással, tehát egy tejszínes szószos mártással például, vagy például ilyen puding piskótával, tésztasajttal, tejföllel, tehát ilyenre kell már előtte gondolni. A vizsgálat napján viszont abszolút már csak folyadék, tehát csak szilárd halmazállapotú étel már nem, csak folyadék az, ami fogyasztható.
1: Akkor a tejtermék, a felvágott, a nem teljes kiördésű, hanem ugye a fehér kenyeret említette, ami még egy-két nappal előtte is fogyasztható, a vizsgálat napján kell ugye minden szilárd ételt kerülni, illetve ugye különböző napszakokra kaphat időpontot az ember, ugye nem mindegy, hogy reggel vagy délután történik a vizsgálat, hogy így akkor 12 óra vagy 24 óráról beszélünk így konkrétan.
2: Hát a vizsgálat előtt, ha valaki ugye délután kapja az időpontot, akkor a vizsgálat napon ott kizárólag, tehát abban a 8-9 órában ott kizárólag valóban csak folyadék fogyasztható, illetve ugye nyilván vizsgálat előtt például, ha mondjuk az altatásban történik, akkor már 5-6 órával eleve már nem szabad inni sem. De az előző nap estéjén egy szűrt leves, egy átszűrt húsleves például, egy zöldségleves, vagy valamiféle tészta, az még azért elfogyasztható, ugye a vizsgálat előtt megelőző 12-14 órával. Tehát azért annak lesz még egy olyan energiatartalma a szervezetben, hogy azt a délutáni időpontig azért kibírja a szervezet. Tehát ott a folyadékkal biztosítja azért a hidratáltságot, és valóban, na, ami még nagyon fontos, hogy a vizsgálatot követően sem hirtelen, esetleg már az éhségérzetre ne úgy reagáljunk, hogy ott egy hirtelen magas kalóriatartalmú, magas zsírtartalmú ételsort fogyasztunk el, mert az biztos, hogy egy ilyen hasi diszkomfort érzetet, egy nagyon kellemetlen érzést fog okozni, és főleg aki még erre érzékeny, ott esetleg még nagyobb problémát is tud okozni, egy nagyon erős görcsös folyamatot. Tehát ott is szépen azért a felépítő diéta szempontjának megfelelően egy könnyedebb emészhetőségű, egyszerre kis mennyiséggel, és akár többször két óránkénti, vagy két és fél óránkénti étkezéssel térünk vissza a normál napi ételritmusunkhoz.
1: Korábbi riportjainkban is ugye menüsorokat is állított össze Nikolett különböző tematika mentén. Most milyen tanácsot, vagy milyen menüsort tárnálnénk, ami mégis itt egy diétás folyamatban picit színesebbé teheti a vizsgálatot megelőző egy-két napot?
2: Tehát vizsgálat előtt közvetlenül, amit az előző napra javasolnék, hogy reggeli az például legyen egy fehér kenyérből készült, például pirítós, egy zsírszegény margarinnal megkenve, és egy vékony zsírszegény sonkával elfogyasztva. Itt ugye egyrészt a pirítós is segít egy könnyedebb emészthetőséget, a zsírszegény húskészítmény ugyancsak, és a margarin is ad nekünk akár energiát is ugye az ételsorban. 10 óraira fogyaszthatunk például egy pudingot, egy teljesen ugye sima, homogén állagú pudingot, energiabevitel szempontjából ugye megfelelő lesz, ebédre például egy könnyű zöldséglevest fogyaszthatunk, mondjuk egy zöldfűszeres csirkemell és rizs főétellel együtt, uzsonnára fogyaszthatunk például megint egy sodót, ami megint csak egy homogén állagú és nem fog nekünk se apró magvakat, se héjakat, se rostokat tartalmazni. És vacsorára valóban egy például átszűrt húslevest, tehát ott már javasolom, hogy mindenféleképpen folyadék lé formájában fogyasszuk az utolsó étkezést, tehát egy tiszta átszűrt húslevest, vagy egy zöldséglevest, egy sűrű zöldségleves esetlegesen átszűrve a leve, de benne vannak azok az értékes ásványanyagok és vitaminok, amikkel feltöltjük a szervezetet itt a vizsgálat előttre.
1: Hiszen ugye kinek több, kinek kevesebb idő kell például az ételek feldolgozásához, hogy hogyan, mennyi idő alatt bomlanak le, úgymond.
2: Igen, és mindenkinek ugye az anyagcsere gyorsasága az nagyon egyéni. Egyrészt személyre hangolt is, hogy kinek milyen, másrészt ugye életkoronként is eltérő. Ezért van ez az általános meghatározás, hogy ugye így például egy vasárnapi tükrözés előtt, ugye előző nap már mi az, amit lehet enni, aznap meg már szinte semmit, tehát csak a folyadék az, amit biztosítani tudunk. Mert ezzel tudjuk a legjobban valóban láthatóvá tenni azt a bélszakaszt, amit szeretnénk vizsgálni. Minél inkább látható, annál inkább még fogja tudni jól diagnosztizálni az orvos az állapotunkat, tehát minél inkább jobban láthatóak egy esetlegesen polipok, például ugye nagyon gyakran ugye ezek is az elváltozásokat okozzák, vagy ilyen elváltozások mutatkozhatnak a bélszakaszokon, de ha még ugye ennek nincs egy rossz indulatú elfajulása, akkor ez még tökéletes, hogy már látja az orvos, esetleg ezt ugye le is szokták ugye szedni, tehát látja az orvos, diagnosztizálni tudja és gyógyítani tudja, és megelőzzük az esetleges rossz indulatú folyamatokat. Azzal, hogy mondjuk egy tökéletes vizsgálati felszínt biztosítunk az orvosnak.
1: A folyadék fogyasztásnak a mennyiségéről szólva itt a béltisztítás alkalmával, ugye az egy megemelkedett szint ahhoz képest, amelyet alapból a mindennapokban talán elfogyaszt az ember, hogyha mondjuk valaki keveset iszik, de itt hirtelen úgymond magához képest mondjuk nagy mennyiséget kell elfogyasztani, hogy ez okozhat-e problémát?
2: Itt, ami nagyon fontos szempont a béltisztítás és a hidratáltság kapcsolatában, hogy egyrészt ugye lesz egy olyan készítmény, ami ugye egy hasmenést fog fokozni, tehát mindenféleképpen a hidratáltságnak a megfelelőségét, tehát hogy a dehidratált állapotot elkerüljünk, mindenféleképpen hidratálnunk kell, és itt azt a 2,5-3 liter folyadékot bizony el kell fogyasztani, vagy még egy 500 millivel többet is. Azáltal, hogy ugye kiürült a hasmenés formájában mindenféle ion is, ami szükséges a szervezet homeosztázisának a fenntartásához. És ezt a nagy mennyiségű folyadékot, ha valaki mondjuk, ne adj Isten, csak fél litert vagy egy litert szokott meginni a nap folyamán, ez számára ugye hirtelen nagy mennyiséget okozhat. Tehát itt nagyon fontos az, hogy elossza ezt a napi 2,5-3 liter folyadékot, tehát itt óránként akár leosztva igye meg ezt a napi szükséges mennyiséget, tehát nem hirtelen egyszerre a másfél litert, mert az ugye nyilván hirtelen ugye a mosdóba fog végezni, hanem itt azért azt, hogy a sejtek megkapják a megfelelő folyadékot, itt az elosztásra is nagy hangsúlyt kell fektetni. Tehát ugyanúgy, mint ahogy az egészséges táplálkozási ajánlás egyik alappillére az, hogy a napi 3-5-szöri étkezés az időbeni elosztásban legyen felépítve a nap során, a folyadékbevitelre is ugyanígy kell gondolni, akár az egészséges táplálkozási ajánlás szempontjából, akár itt mondjuk egy béltisztítás szempontjából.
1: Egyetlen egy gondolat még itt mostani beszélgetésünk végén, amire külön ki szoktunk térni, ugye egyébként is, az édességfogyasztás ilyen tekintetben ez mennyire meghatározó. A csokoládé is azért elég színes termék.
2: Igen, tehát ilyenkor ebben az esetben, ugye itt a felkészülési időszakban, ha itt a béltisztítást nézzük, akkor nem javasoltak ezen termékek fogyasztásra, tehát annál is inkább, mert hogy színesek, színanyaguk van, mindenféleképpen ugye a csokoládénak azért van valamilyenféle koffein tartalma is, tehát semmiféleképpen ezeket már a vizsgálatot megelőzően egyáltalán nem, 3 napon túl akár nyilván, ha valaki kis mennyiségben ezeket szokta fogyasztani, akkor azzal nincs gond, de egy 3 napon belüli fogyasztás egyáltalán nem javasolt.
1: Kávéfogyasztás tekintetében még mi a utolsó megengedett nap?
2: Hát az 5 és a 3 nap, a vizsgálatot megelőző 5 és 3 napban még fogyaszthat, viszont vizsgálatot megelőző 1 napban biztos, hogy nem, tehát az mindenféleképpen azt le is szokták írni, hogy az kizáró tényező, tehát hogy semmiféleképpen nem célszerű fogyasztani, nem ajánlott fogyasztani, sem kávét, sem teákat, tehát előző nap ezt meg kell tenni a vizsgálat jó láthatósága érdekében.
1: Csitári Nikolett dietetikusnak köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt és megosztotta velünk ezeket a tudnivalókat a különböző vizsgálatok tekintetében.
2: Köszönöm szépen, és jó egészséget kívánok mindenkinek!
1: Hallgatóink nevében is köszönöm szépen.

0: Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, dr. Molnár Edina, miskolci fogszakorvost, fogszabályzó szakorvost köszöntöm tisztelettel műsorunkba, stúdiónkba. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Én is üdvözlök minden kedves hallgatót.
1: Nagyon fontos, hogy ne csak probléma esetén, hanem bizonyos időközönként ellenőrzésre is elmenjünk a fogászatra, és ugye szakember tudja megnézni a szájüregünknek, a fogainknak az állapotát, de egy ilyen ellenőrzés, vagy akár egy fogászati beavatkozás során sok olyan jel van ezen a területen, vagy lehet jel, ami egy szakember számára már figyelemfelkeltő lehet, hogy esetleg olyan problémára, egészségügyi problémára utal, vagy utalhat, amivel érdemes foglalkozni, vagy szükséges foglalkozni. Ugye sok minden előfordulhat ilyen tekintetben. Mi az, amit figyelembe kell venni, amire érdemes odafigyelni, illetve ami talán megijeszti az embert, de nem olyan nagy dologról van szó. Mikkel találkozott ilyen tekintetben?
2: Először is a pácienseknek a nagy része sajnos nem rutin szűrővizsgálaton jelenik meg, hanem inkább, hogyha valamilyen panasza van, vagy már érzékel valamilyen eltérést. Hát ilyenkor nyilván az a legfontosabb, ami a panasz, tehát a fájdalomnak a megszüntetése, ilyenkor ezt vesszük prioritásnak. De amikor ezen túl vagyunk, vagy amikor a páciens tényleg szűrővizsgálaton jelenik meg, olyankor így van, minden egyéb dolgot is megfigyelünk a szájban, tehát nem csak egy-egy adott fognak az állapotát, vagy akár a fogazatának az állapotát, hanem a teljes szájüreg, tehát a lágy részeknek az állapotát is. Ilyenkor akár véletlenszerűen is észrevehetünk dolgokat, ami mondjuk már gyanakvásra adhat okot, ilyenkor mindenképpen tovább küldjük szakrendelésre, szájsebészeti szakrendelésre, ahol már olyan célzott vizsgálatokat tudnak végezni, amik eldöntik, hogy merre tovább. Tehát, hogy kell-e kezelni az adott páciens, milyen állapotban van, vagy mi is valójában az az eltérés. És így van nagyon gyakran, inkább fordított az eset, hogy nagyon megijednek, mert mondjuk valamilyen kis nyálkahártya duzzanat, vagy valamilyen kis kitüremkedést találnak, akár a nyelven, akár az ajaknak a belső felszínén, és nagyon gyakran ezek olyan jó indulatú elváltozások, mondjuk mint egy nyálmirigy duzzanat, amikor a nyál kicsit pang, ott a kis mirigyben nem tud kiürülni, és aztán szépen az vagy elmúlik, ha nem, mert mondjuk valamilyen fibrotikus elváltozás, akkor sem feltétlenül kell ezt kimetszeni, de van olyan eset, amikor igen, tehát ebben az esetben is tovább küldjük szájsebészeti szakellátásra, ahol eldöntik, hogy az kimetszést igényel, vagy sem. Nagyon sokféle eltérés lehetséges, gyulladásos, valamilyen krónikus, fibrotikus szövött tömörülés, ilyen fehéres, plakkos felrakódás, tehát sokféle jel lehet, mint a bőrgyógyászatban, hogy ha valamilyen változást észlelünk, ami eddig nem volt ott, akkor érdemes egy szűrővizsgálatra

0: szakértői kezekben igen, de akkor ő volt a legnagyobb sztár, most pedig azok a sztárok dominálnak, akik gyakorlatilag az elmúlt években vagy évtizedekben is ott voltak a topon. De kinektek az új felfedezettek közül a leglátványosabb? Van-e esetleg már ilyen, vagy még várjunk ezzel? Kéle ez a VB újoncként vagy
1: felfedezetként? Nekem egy picit a kapusok teljesítménye meglep, tehát hogy jó. Tehát, hogy a nagyjár nyilván volt kapusiba is, meg ilyen olyan, amolyan, de ugye a kis válogatottaknál, ahol ugye több lövés van, és jobban szem elé kerül ez a dolog, de a nagyobb, tehát bele lehet gondolni a belgáknak, Courtois-nak egy-két bravúrjára, csak úgy pont amivel a belgáknak kis esettek volna, ha nem ő áll mondjuk ott a kapuba.
0: De hát világklasszis.
1: De világklasszis is, így. Tehát, hogy jók a kapus teljesítmények szerintem a világbajnokságon. Az, hogy játékosként olyan, akiről én ne hallottam volna, és most jót tesz, ilyen most úgy nem jut eszembe. Inkább a kis csapatoknak van általam nem ismert játékos, és azt mondja, úristen. Tehát mondjuk, ha azt mondom, hogy a magyar válogatottban lehetne hozni egyet-egyet honosítással, hát talán nem bőven.
2: Igen.
1: Hogy mondta ki, megütni
2: ezt. Egy játékos tényleg kiemelkedő teljesítmény nyújtott, talán lehet mondani, aki nem volt annyira ismert, de azért még ezzel várni kell, és igen, most egy meccsen jó volt, hát oké, rendben. De hogy tud-e még olyan teljesítmény nyújtani, amivel akár az ő válogatott tovább tud jutni, és akkor lehet majd ezt mondani, hogy ezt erről annyira nem hallottunk, és mégis jól teljesített.
1: Még a gólkirályság, hogy ugye 14-ben meg 18-ban 6-6 góllal nyertek gólkirályi címet. Most tart 5-nél meg 4-nél a zöme 2 meccs után, és még mennyi van hátra. Tehát ez valószínűleg most nem lesz. Ugye a Mbappé 8-al nyerte meg a Katari világbajnokságon. Az is veszélybe kerül, most idézőjelbe. És ha már itt tartunk, ugye itt van egy olyan érdekességünk, hogy itt is van egy magyar a világranglistán, ugye a Kocsis Sándor egyszer, aki 11 góljával a második legtöbb gólos gólkirály a világbajnokság történetében, illetve Albert Florian, aki 62-ben társgólkirály volt. Tehát, hogy azért itt van ez a dicső múltunk, ami engem soha nem enged, hogy micsoda aranytartékunk van, és nem találok, akárhol nézem a világon ezeket a csapatneveket, még egy ilyet, aki ekkora mélyrepülésben van. Még egy olyan országot, aki oda tudott kerülni, ott volt a régmúltban is, és ennyire eltűnik a térképről. Tehát, hogy mennyi dolgunk van nekünk itt, akiknek a szakmához azért van köze.
0: Géza, beszéljünk az edzőkről is. Ki a legjobb szövetségi kapitány szerinted? Persze majd a VB után lehet, hogy ezt felülbíráljuk, de az eddigi teljesítmények alapján, vagy akár a múlt alapján, ki az az edző, aki most szövetségi kapitányként a legnagyobbra tartott?
2: Hát Dösan mindenképpen azt gondolom, hogy ugye ő nyert világbajnokságot szövetségi kapitánként is, és játékosként is. Tehát arra nagyon-nagyon fölnéznek a játékosok is. Függetlenül attól, hogy azért sokszor kritizálták is, akár a szakma, akár a sajtó részéről, hogy ő nagyon ilyen stabil és visszafogott, és most már ezt a négyest, akit oda előre tesz, azt már ő se tudja nagyon visszafogni, mert annyira kreatívak és annyira jók. Akkor ugye a svájci szövetségi kapitányról, aki egy igazi sok gondolkodásban, és a futballban is azért mi is erről beszélgettünk már, hogy azért fontos, hogy az előre tud a lépéseket, hogy mi fog következni. Tehát, hogy fontos egy edzőnek, egy kapitánynak, hogy ennyire jól lássa, illetve az, hogy tényleg, hogy tudom én föltenni, és bízva abba, hogy tovább jut a csoportjába, hogy lesz még mérkőzése, hogy akkor ott is toppon legyenek a játékosok, és a legjobb, szokták mondani, hogy nem jól cserél az edző, hanem elrontja a kezdő csapatot. Ezzel mindig lehet vitatkozni, hogy kell ezt föltenni, de az biztos, hogy itt a világbajnokságon is kiderült, hogy azért 15 játékosra abszolút szüksége van annak a válogatottnak, aki nagyon sikeres akar lenni. Úgyhogy van egy-két jelölt, és hát bízunk benne, hogy jó edzői döntések lesznek, az segíti majd a látványos focit.
0: Mekkora a különbség az edzői, mondjuk klubedzői és a szövetségi kapitányi munka között? Mert hogyha a klubedzői teljesítményt nézzük, akkor Carlo Ancelottinak nem nagyon van párja.
2: Így van, de teljesen más szinte lehet mondani, tehát hogy annyira kevés idő áll rendelkezésre sokszor a szövetségi kapitányoknak, de ő már pont megérett már arra, hogy egy picit másképp lássa, és ne legyen az a minden héten való nyomás, ez pont az Ancelottinak szerintem ez jól jöhet, és akár még lehet ő a legjobb szövetségi kapitány is, és a végére odaérnek Brazíliával, úgyhogy fontos lehet, hogy ez tudjon jól alkalmazkodni, és a napi munkáról hogy tudott átállni, és hogy tudja a legjobban megfogni a játékosait.

0: Mi egyébként a legfontosabb szempont? A taktikai felkészültség, a jó kommunikáció, vagy a magával ragadó személyiség, vagy pedig az, hogy gyakorlatilag emberileg legyen olyan, akire felnéznek. Nyilván ezek mind fontosak, de szerinted hol van a sorrend ebben?
1: Igen, hát nincs sorrend. Ugye szokták mondani, hogy egy edzőnek nagyon-nagyon jó kell lenni ugye a legfontosabb a csapattával, hogy meglegyen az összhang és a jó kommunikáció, akkor a vezetőséggel, hát itt ugyanúgy, hogy akár a kommunikációban a kapitány ne kapja föl a vizet, hogyha éppen kritizálják a csapatát, és nem sikerült több nyerni. Úgyhogy itt is persze a legfontosabb az, hogy megérezze a csapatot, és jó taktikai elgondolással, és jó csapatjátékkal tudjon előrukolni. Úgyhogy összetett itt is azért, ahogy egy klubedzőnek is nagyon-nagyon jónak kell lenni, és az átlag alá, ha már lemész egy picit, bármelyik területen is, akkor az már a csapatnak az eredményessége megérezheti.
0: Gábor, edzői szemmel, hogyha nézed?
2: Igen, szerintem a személyiség. Én ezt tenném az első helyre, válogatott tekintetében, tehát hogy ha be, mert ugye a legnagyobb ego azért a válogatottakban van, tehát mindenki valahol egy világsztár, úgy érkezik a keretbe, azt lehet, hogy epizodista lesz, ugye, mert miközben a bajnokok ligájában villog, a posztján van egy még annál is jobb, és akkor ez és ott vannak most egy hónap, 12 napig adott esetben a végéig ugye ott tudnak lenni, tehát ez feszültségeket is tud. Tehát, hogy be tudja állítani a sorba, van-e hitele a döntéseinek, tudja jól keverni a kártyákat. Szerintem kell egyszer egy minden, ez egy szövetségi dolog is, de azért szövetségi kapitány függő is, egy stratégiája van azért egy válogatottnak. Milyen arculatom van? Milyen játékot képviselek. Tehát, hogy ránk ismernek. Hát ez a francia válogatott, ez a spanyol válogatott. Na, mi vagyunk a brazilok, ugye? Tehát, hogy, de lehet egy Messi köré épülő Argentina. Ezben ez is már látjuk 5-6 VB óta. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy aki ebben a stratégiában egy illeszkedik, és meg tudja erősíteni, és a harmadik számomra nagyon fontos szempont, ami itt felerősödik, a meccselés. Tehát, hogy ott abban az adott pillanatban, amikor reagálni kell a mérkőzésen belüli dolgokra, tőlünk állítanak ki, ott állítanak ki, lesérült, melyik előző két nap alapján, melyik cserét rakom be, mikor rakom be, miért rakom be, hogy rakom le, ezek. És aki jóban van Fortunával. Na, ez még egy elég erős ismér.
0: Hogyha az elmúlt nagyjából egy évet nézzük, akkor mondjuk klubszinten láthattuk, hogy vannak olyan tendenciák, amelyek alapján tényleg a gyengébb csapatok is jól tudnak, egyre jobban tudnak érvényesülni, a világbajnokságon is voltak meglepetés eredmények. Azt is láttuk, hogy például az angol bajnok Arsenalnak a futball szellemisége, az teljesen más most, mint a Wenger korszakban. Mikel Arteta ugye a védekezést, gyakorlatilag a másik játékát, megölő futballt is előtérbe helyezte, és így lett sikeres, bajnokok ligája döntőig jutott. De hát azért persze a nagy csapatoknál a látványos támadó foci is tud komoly eredményeket hozni, vagy emlékezhetünk a bajnokok ligájában a Bayern München és a Paris Saint-Germain csatájára. Nektek mi volt így a legemlékezetesebb dolog az elmúlt egy évből, illetve tendenciaszerűen? Hová tart a modern futball, Géza?
1: A Bayern München játékosai most azért egy jó pár van a világbajnokságon, és azt érzem, hogy ők a legkiegyensúlyozottabbak, tehát hogy nem volt véletlen az a támadó foci, amit a Bayern is játszott, és nagyon sajnáltam, hogy tulajdonképpen a döntőben nem a Bayern München volt itt Budapesten, mert maga, ami a futballt, a játékot illeti, ők abban nagyon erősek voltak. És most azt látom, hogy itt aki a Bayernba játszott ebben a szezonban, az nagyon-nagyon jó állapotban van, és jól teljesít. Úgyhogy én ezt érzem.
2: Én meg azt érzem valahol, hogy az egyéniségek újra jobban teret kaptak a futballba. Tehát, hogy nagyon sok jó játékos látunk, és talán a jelenlegi rendszerek szabadabban engedik ki fejlődni. Ez főleg nyilván a támadó szekciót jelenti jobban, tehát most a klasszikus védekezés az mindig megvan csapatszinten, viszont a másik lebontása az már inkább egyéni képességek dolga. Vagy az, hogy engedik. Mi például észrefolyamatosan erre nagyon büszkék vagyunk, hogy megpróbáljuk azt a nevelési metodikát alkalmazni, hogy ezek a gyerekek önállóan, kreatívan, a saját gondolataik alapján önazonosan futballozzanak. Az úgy is kiderül, hogy mibe lesz erős, abban nem szabad lefolytani, de meg kell mellette tanítani a munka részére is. És egy kicsit nekem ez most visszaköszön a világelitbe, hogy miközben belerakják a marra nagy munkát csapatként, ez futó teljesítményben, mentális erőben, a gólörömökben, mindenben látom, látom, hogy, hogy a csapategységek jól tudnak működni, és de emellett van, van egy csomó újra egyéniség, futballozni tudó, kreatív, gyors, góllövő játékos.
0: Várható ettől a VB-től az, hogy mondjuk még több gyerek akar majd elkezdeni futballozni, Géza?
1: Igen, ilyenkor azért mindig fölerősödik az, hogy, hogy azért figyelik, a, hallottunk már olyat is, hogy nem megy el kirándulni a gyerek, mert éppen a világbajnoki mérkőzést akarja látni, tehát ez, ez mindenképpen egy, egy jó dolog. Persze mi azért azt erőltetjük, hogy, hogy milyen jó, hogy, hogy magyar mezben legyenek ezek a gyerekek, és ne éppen Messi, bár ilyenkor, amikor a világbajnokság van, azért lehet, hogy Messinek gondolják magukat, vagy éppen Ronaldónak, meg azért van még egy-két sztár, akinek a mezét akár fölveheti, de, de azért most ebben a szezonban egy kicsit visszaugrunk a Liverpoolhoz, akkor Szoboszlai Dominik abszolút olyan példa volt, amivel nagyon sok gyerek lehet Szoboszlai mezben is.
2: Szerintem nem lesz ez a világbajnokságnak akkor a felhajtó ereje, aminek nagyobb volt, az a magyar labdarúgó válogatott részétele az előző három Európa-bajnokságon. Tehát azt azért minden magyar család megélte, nem csak az idő eltolódásnak a hiánya miatt, hanem volt miért kiért szurkolni, volt a saját idolaink. Egyébként tényleg Szoboszlai Dominik önmagában az utóbbi két, főleg az utóbbi két-három évben, hogy a Liverpool meghatározó játékosa, egy permanensen érkezik. Tehát csináltam is egy fotót, hogy ennek nálunk annyi van, nem eleinte, amíg még nem vesz meg egy ilyen hivatalosabb pólót a gyerek, csak pirosba gyere. Tehát, mert hogy piros az edzés szín, és akkor a megkülönböztető csak el. És akkor ott néztem a kis 2016-os születéseket, ez egyébként másfél éve volt, tehát akkor voltak 8-9 évesek, ezt megfordítottam négy gyereket, azt lefotóztam, mindenkinek Szoboszlai volt a hátulján. Egy kis magyar mezben és egy szoboszlai felirattal. Tehát, hogy igenis ezt a hatást mi magunk is érezzük, de szerintem nem ez a VB fog annyi gyereket, vagy pont azt fogja csak bekapcsolni, aki abba a korba ért, hogy most akkor szeretnék lemenni sportolni.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést nektek.
1: Köszönjük.
2: Mi is köszönjük.
0: Önök az elmúlt nagyvából 50 percben Mésző Géza edzőt, volt válogatott futballistát, és Újvári Gábor sportújságírót, sportvezetőt hallották itt az arénában. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető, Farkas Dávid.
3: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A hőségriadó miatti védelmi tevékenység összehangolására kormányrendeletet fogadott el a kabinet, a védelmi tevékenység vezetését a miniszterelnök látja el, jelentette be Magyar Péter kormányfő, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter társaságában. Magyar Péter a Facebookon élőben közvetített eseményen közölte, szombat hajnaltól az ország nagy részén harmadfokú vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. Mint mondta, a meteorológiai előrejelzések szerint várhatóan 4 napon keresztül meghaladja a 29 fokot a napi középhőmérséklet, amire soha nem volt még példa Magyarországon, mióta a hőmérsékletet mérik. Magyar Péter arra figyelmeztetett, rendkívüli megterhelésnek lesz kitéve az egészségügyi rendszer, a tűzoltóság, a közlekedési rendszer és a lakosság is. A miniszterelnök közölte, a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja a védekezési munkálatokat a hőségriadó alatt, és egy kormányrendeletet is elfogadtak ezzel kapcsolatban, amely hamarosan megjelenik a magyar közlönyben. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament, hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A jogszabályokról kedden szavaznak a képviselők, akik aznap még az Interparlamentáris Unió magyar nemzeti csoportjának megalakításáról is döntenek. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolajtermék előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosító javaslatot is. Átlagosan 35 napot, a tavainál 9 nappal többet kell várni a betegeknek arra, hogy bejussanak a szakrendelésekre, azonban az egyes szakmák között nagyok a különbségek, derült ki a Medicina 2000 járóbeteg szakellátási szövetség 2026 áprilisában készült 23 szakterületet vizsgáló felméréséből. Közleményük szerint több szakterületen történt javulás a tavalyi felméréskor mérthez képest, a kardiológiai ellátásban csaknem 4 nappal csökkent az átlagos várakozás, a neurológiai és a nőgyógyászat szakterületek pedig mintegy 2 nappal rövidebb listákat mutattak. A kardiológiai szakma esetében az adatfelvétel 12 éves története során most először csökkent a várakozási idő e szakmákban. Számos területen markáns, 10 napnál is nagyobb növekedést mértek. A diabetológián 21 nap, a nefrológián 19 nap, a bőrgyógyászaton 17,6 nap, a gasztroenterológián 13 nap és a pszichiátrián 11,7 nap. A leghosszabb betegfogadási idő továbbra is az endokrinológiai szakrendeléseknél van, ahol átlagosan 85 napot kell várni egy időpontra. Ebben a szakmában a tavalyihoz képest 7 nap volt a növekedés. A második leghosszabb betegfogadási idő a bőrgyógyászati, ahol az idei 17,6 napos növekedéssel mostanra átlagosan 56,5 nap az átlagos betegfogadási lista hossza, derül ki a felmérésből. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A miniszter elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak, fogalmazott Hegedű Zsolt, aki szerint az egyik legfontosabb tényező az átláthatóság, és mint mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak.
3: Az időjárásról.
4: Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható, a középső és északkeleti megyékben kezdődhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul térségünkben.
3: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Viski Folk műhely.
2: 18. alkalommal került megrendezésre a Viski Népzene és Néptánc tábor. Idén is sikerült 70 gyereket, majdnem 80 gyereket foglalkoztatnunk ebbe a táborba. Különböző szekciókba, hegedű, brácsa, bőgő, harmonika, népének, citera, cimbalom, színes volt a paletta.
1: Ünnepi istentiszteletre gyűlt össze a tokai református gyülekezet.
3: Nekem az elhívásom igazából, amit már úgy én is érzékeltem, vagy felfogtam, hogy az Isten szól, az nagyon későn érkezett, gimnáziumi évem utolsó évében, annak is az utolsó hónapjaiban, az érettségi előtt. Én orvosira készültem 13 évig, és aztán ez Isten úgy alakította, hogy erőteljesebben kellett neki egy kicsit formálnia engem ahhoz, hogy rájöjjek, hogy amúgy évek óta azt formálja, hogy őt szolgálja milyen módon.
1: Indul a 15. kolozsvári ünnepi könyvhét.
4: Idén az eddig évek hagyományaival picit szakítva nem egy dísz meghívottunk van, hanem rögtön kettő, és közös vonás bennük, hogy mindketten Kolozsvárhoz kötődnek, és két olyan alkotóról van szó, és most már elárulom a nevüket is, az egyik Balla Zsófia költő, a másik pedig Bodor Ádám, aki ráadásul idén töltötte be februárban 90. életévét, tehát most egy dupla jubileumról is beszélhetünk, és hát külön öröm számunkra, hogy ilyen idős korban is nagy szeretettel elfogadta a meghívásunkat, és igyekszünk méltó módon köszönteni a művész urat, aki hát véleményem szerint jelen pillanatban, hogyha kortárs magyar irodalomról és prózáról beszélünk, az egyik legjelentősebb alkotója a magyar irodalomnak, és itt nem csak az erdélyi magyar irodalomról beszélünk, hanem tágabb értelemben.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Viski Fog műhely egy kárpátaljai kulturális és hagyományőrző műhely, amelyet Becske Adrien vezet. Az intézmény rendszeresen tart népzenei, néptánc és kézműves foglalkozásokat, ahol közel 80 helyi gyermekkel és fiatallal ismertetik meg a népi hagyományokat. Június elején zajlott a Viski népzene és néptánc tábor, amelyet minden évben megszerveznek. A Fog műhelyről és a táborokról Becske Adriennel, a Viski Fog műhely vezetőjével beszélget Birta Zoltán.
2: Nagyon izgalmas hetek és napok zajlanak a Viski Folk műhelynek az életében. Rengeteg zenélés, rengeteg mosoly, rengeteg program és különféle megközelítésben telnek a nyár első hetei. Tábor, aztán kirándulás, éppen most pedig az újabb nagyszabású tábor, de menjünk sorban időrendi időszakban. Mik voltak ezek a programok, mik kell tudni a Viski Folk műhely nyár elejé néptánc és népzenetáboráról?
3: 18. alkalommal került megrendezésre a Viski Népzene és Néptánc tábor. Idén is sikerült 70 gyereket, majdnem 80 gyereket foglalkoztatnunk ebbe a táborba. Különböző szekciókba, hegedű, brácsa, bőgő, harmonika, népének, citera, cimbalom. Nagyon nagy volt a zenei, színes volt a paletta, és ehhez csatlakoztak még két tánccsoport, a Szivárvány tánccsoport haladó és kicsik csapata. A kicsik Szatmárit tanultak, a nagyok Magyar Bődit, és a helyi oktatók oktatták őket, a zenészeket pedig zömébe erdélyi oktatók és anyaországi oktatók, ott válaszúti muzsika volt a palettán, és rába közi, tehát egész héten zajlottak ezek a foglalkozások, délután a gyerekeknek kézműves foglalkozásokat tartottunk a Viski tájházba, a többi foglalkozáshoz pedig a helyi magyar iskolába zajlottak, esténként táncházzal zárt, és akinek még maradt ereje és kedve, ahol már a családtagok is felnőttek és jöhettek, az a Viskétteremben volt egy ilyen kis folkocsmának nevezett kis összejövetel, ahol is az erdélyi oktatók különféle muzsikával szórakoztatták az egybegyülteket. És akkor ezt az egész hetet egy záró műsorral fejeztük be, ahol a gyerekek bemutathatták, hogy mit tanultak a hét folyamán, és mire felszusszantunk volna és levegőt vettünk volna, másnap már indultunk egy biciklitúrás, ottalvó, sajáni kirándulás, hiszen egész évben tényleg mindenhová hoztuk, nyúztuk őket órákra, fellépésekre, és ez volt a jól megérdemelt pihenés, ahol lovagolhattak a gyerekek, a Viski Jótékonysági Alapítványnak a jóvoltából, medencészhettek, bogrács hoztunk, sátorba aludtunk, tehát tényleg én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen, azzal együtt, hogy fárasztó, nagyon feltöltő alkalmak voltak, hiszen ilyenkor együtt vannak, mással foglalkoznak, mint ami körülvesz minket a hétköznapokba. Úgy gondolom, egy kicsit sikerült mindenkinek kiszakadni, tanulni és feltöltődni. És mire magunkhoz tértünk volna, addigra már itt találtuk magunkat Sátoralja új helyen, ugye, ahol az ismert körülmények miatt itt kell megtartsuk a kárpátaljai népzene és néptánc tábort, ami idén jubilál, 30. alkalommal kerül megrendezésre. Lesz két külön műsor a táboron belül, az az egyik a Szól a fülemüle népzene és néptánc versenyen díjazottak gálája, és az Átalmennék én a Tiszán díjazottak gálája, amit aztán egy 20. jubileumi Pál István szalonna és bandája koncerttel fűszereznek meg a szervezők.
2: Maradjunk kezdetben a ti közösségeteknél, a Viski Folk műhely egész évben közösségben tartja a viskés vonzás körzetében lévő gyermekeket. Mesélj magatokról, mesélj arról a közel 80 gyermekről, mi az évi munkátok, amit mindenképpen érdemes bemutatni a hallgatóknak?
3: Hát én úgy gondolom, hogy azon felül, hogy mi oktatunk és a gyerekeket próbáljuk közösségbe tartani. Tehát, hogy mindenféle programokat szervezünk nekik azon kívül, hogy az oktatási anyag is zajlik. Tehát évközben is különböző táncházakat szervezünk nekik, másféle kirándulásokat is, például Tiszát voltunk takarítani, egy kezdeményezhez csatlakoztunk, különböző fesztiválokon lépünk fel, de én úgy gondolom, hogy a legeslegfontosabb célja ennek a műhelynek az, hogy ezeket a gyerekeket közösségbe tartja. Tehát, hogy oké, hogy megtanulják azt, amit mi kérünk tőlük, és tényleg kedvükből csinálják, mert azt látjuk sokszor, amikor már nem is kell, hogy zenéljenek, tehát nem kötelező, akkor ők összeállnak kis bandákba, és akkor mindenki húzza, amit tud. És a végén összeáll egy jó kis muzsikálás. Meg például most, ahogy jöttünk ide a táborba, a buszon énekelték. Azt énekelték a gyerekek, amit a Viski táborba tanultak. Hát ilyenkor látjuk azt, hogy annak a munkának van eredménye és haszna, mert ilyen észrevétlenül lehet, hogy a gyerek észre sem veszi, hogy ez belé ivódik, és ő ezt már tovább viszi. Sokszor évközben bosszankodunk velük, de hát szerintem ez a pedagógus lét, ez már csak ilyen, és én személy szerint többször mondom, hogy kész, adom vissza a diplomámat, én ezt már nem tudom, hogy csinálni, mert különbözőképpen próbálok hozzájuk állni, és mindenféle technikát kipróbáltatnak velem, hogy tudok eljutni hozzájuk, és azt mondom, hogy így a végére, amire összeáll az összkép, akkor látom, hogy van értelme. Bármikor benne vagyunk, akkor én személy szerint elég sokszor el vagyok keseredve, de a végére mindig felemelő az, amikor látom, hogy boldogok, hogy muzsikálnak, hogy énekelnek, hogy táncolnak, ilyenkor érzem azt, hogy mégis van remény.
2: A Felső-Tisza vidékén 80 gyermek magyar muzsikát játszik egy héten keresztül, ez egy óriási eredmény, és kérlek, mesélj a közösségnek a segítőiről, említetted, hogy erdélyi zenekar húzta talpalából, illetve a képzéseknek a részében is segítettek sokan, mesélj róluk.
3: Az idei alkalommal már úgy próbáltuk alakítani a tábori oktatók névsorát és résztvevő listáját, hogy minél több helyi oktatót tudjunk bevonni, hiszen a Hagyományok Háza a Kárpátaljai Hálózatának is köszönhetően rengeteg képzés van évközben is, akár a táncpedagógusok részére, úgy, mint a népzené pedagógusok részére. Ezt kiaknázandó döntöttünk úgy, hogy a helyi oktatók tanítják a táncot, az egyik Váradi Enikő és Orosz Péter, akik ugye a Rezeda Folkműhely vezető is, a kicsiket pedig a helyi oktató, Győrös Takács Dóra és Takács Ákos oktatták, tehát ők évközben is ők az oktatói a folkműhelybe a táncosoknak. Egész évben járnak hozzánk Nevetlen faluból a Csetneki Ferenc és Kurendás Szilvia előző furuját oktat, Szilvia pedig cimbalmot, tehát heti rendszerességgel teszik meg azt a 160 kilométer oda-vissza utat, hogy a folkműhelybe is legyen furúja és cimbalom oktatás. Ezért a furúja oktatót is a Csetneki Ferencet kértük fel, hogy vezesse az oktatást a folkműhelybe. A citera oktatónk pedig, a Hetzel Katalin, ő pedig a növendékem volt, tehát a brácsás növendékem volt, most is brácsázik a Viski Fricskák zenekarba, és ő, tehát amikor úgy alakult, hogy nem volt citera oktatónk, akkor én emlékeztem, hogy ő régebben citerázott, és megkérdeztem, hogy lenne-e kedve elvállalni a citera oktatást. Nagyon szívesen és nagyon nagy örömmel mondott igent. Neki az oktatója és mentora a Budapesti Hagyományok Házából Berta Alexandra, akivel heti szinten konzultálnak, kis videókat küld neki Alexandra, így segíti az ő munkáját is, és elég szép eredménnyel szerepeltek most a Szól a Fülemüle népzenei és néptánc versenyen, hiszen a saját kategóriájukba, a nagyobb kategóriájába kiemelt első arany helyezést hoztak el. Tehát ez is már egy pozitív hozadéka annak, hogy van ez a folkműhely, és zajlik az oktatás, és a rendszeres oktatás, ez nagyon fontos, hogy nem csak néha, vagy ritkán, hanem folyamatosan és rendszeresen. Itt említeném, aki persze nem volt még oktató, de szeretném megemlíteni, Jőrös Ádám volt tanítványomat, és ugye aki Petrécs Dániel tanítványa, és számtalan erdélyi és anyaországi mentora volt, tényleg sokan tettünk hozzá ahhoz, hogy ő most pillanatnyilag a Nyíregyházi művész Nemzeti Szakgimnáziumba a népi hegedű szakon tanul. Tehát nagyon jó volt a záró műsoron is megmutatni, hogy honnan, hová lehet eljutni. Hiszen vannak a kezdő hegedűsök, akik gyakorlatilag a süsfelnappal kezdik, és így kezdte Ádám is, és akkor most itt a záró műsoron külön egyéni blokként egy kalotaszegi összeállítást játszott, hogy tényleg, hogy hová lehet ez alatt a 8-9 év alatt eljutni. Nagyon sok időt tudom, de rendszeres gyakorlással és foglalkozással, és hogyha oda teszi magát valaki, akkor ennek van eredménye, és ugye aztán választhatja ezt magának akár pedagógus létként, tehát hogy a folytathatja majd a munkánkat. És szokott is hazajárni, és amikor otthon van, mindig jön, és mindig megkérdezi, hogy segíthet-e valamiben, és behívom órára, és oda-vissza mentoráljuk egymást, de leginkább én, hogy akkor hogy néz ki az, hogy valaki tud játszani, de hogy lehet, hogy kell azt meg is tanítani, hogy valaki tudjon játszani. Tehát ez is egy ilyen nagyon pozitív hozadéka a folkműhelyes létnek, és hogy visszakanyarodva az oktatókhoz, a népi éneket Pál Eszter oktatta, ugye, aki alsó díjasként, tehát mondtuk is a gyerekeknek, hogy húzzák ki magukat, mert azért nem mindenkit oktat Kossuth díjas népi ének oktató. A harmonikásokat pedig édesapja, ugye, Pál Lajos bácsi, aki nagy lelkesedéssel jön, és még mindig tanítja a viski harmonikásokat nagy lendülettel, és innen is kívánok neki még nagyon-nagyon sok egészséget és türelmet és hosszú életet, mert ő is és Pál Katinén is rengeteget tettek abba bele, hogy ez a viski tábor létrejöjjön, és akár nem szeretném elfelejteni, és szeretném kihangsúlyozni Ötvös Sándornak is a nevét, aki az egésznek a megálmodója volt és kitalálója ezelőtt 18 évvel, és nagy szívfájdalma, hogy itt már hosszú évek óta nem lehet ott ezen a zenei táboron, de mindig mindent megtesz, amit tőle telik, amit meg tud tenni, ugye Magyarországról, akár Pál István Szalonna, és aki, hogyha kell hangszert küld, hogyha kell, akkor zenei anyagba mentorálja a csapatot, és ilyen, ez egy nagyon-nagyon nagy összefogás, és egy nagyon nagy munka, hogy ez így működjön. És ugye az ismert körülmények között nem mindenki mer most jönni az országunkba. Az erdélyi oktatók, vonós hangszerek oktatók ez alól kivétel, ők már az első napoktól, ahogy most már lassan 5 éve, hogy tart ez a helyzet már, tehát ők járnak a viski táborba népi vonós hangszereket oktatni. Kallós Zoltán alapítvány népzenészei, tanárai, nem mindenki, de van, aki ott tanít, van, aki a Tokos bandának a prímása, Vajas Albert nevét említeném, akik ugye valamelyik évben, már nem tudom mikor, megnyerték a Felszállott apáva népzenei versenyt, és ő az, aki minden évben összefogja az ő csapatát. Tehát nekem nagyon könnyű dolgom van, mert őt felhívom, megmondom a dátumot, elmondom, hogy kikre van szükségem, és onnantól kezdve ő szervezi össze azt a csapatot, akivel majd jönnek, és nagyon nagy lelkesedés tanítják a gyerekeket, akár itt a hegedűsök is három csoportban voltak, három különböző szinten, aztán esténként a táncházat játsszák, és aztán majd a folkocsmát. Óriási lehetőség ez a iski lakosoknak, hogy ilyen zenészek jönnek, és próbálják meg színesebbé tenni a szürke hétköznapokat.
1: Az elmúlt percekben Becske Adriennel, a Viski Folkműhely vezetőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. Ünnepi istentiszteletre gyűlt össze a tokai református gyülekezet, ahol június 14-én Mészáros István esperes beiktatta lelkipásztori tisztségébe Tóth kis Esztert. Szolgálatának vezérigéjéül Pál apostol Timóteushoz írt második levelének szavait választotta: hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben. A beiktatott lelkipásztorral Sütő Dávid Peldé készített interjút.
2: Nekem az elhívásom igazából, amit már úgy én is érzékeltem, vagy felfogtam, hogy az Isten szól, az nagyon későn érkezett, gimnáziumi évem utolsó évében, annak is az utolsó hónapjaiban, az érettségi előtt. Én orvosira készültem 13 évig, és aztán ez Isten úgy alakította, hogy erőteljesebben kellett neki egy kicsit formálnia engem ahhoz, hogy rájöjjek, hogy amúgy évek óta azt formálja, hogy őt szolgálja milyen módon. Úgyhogy az utolsó években így az érettségére készülés valahogy már nem úgy működött, vagy nem úgy sikerült, ahogyan én elképzeltem, és akkor azért úgy jöttek az igei megszólítások, emberek által, tehát ilyen nagyon-nagyon vegyes volt, nagyon észhez kellett, hogy térjek, hogy aztán eljöjjön bennem a felismerés, hogy egyébként ez az én utam.
3: Mi volt a konkrét felismerés, ha szabad rá kérdezni, mi volt ez a mérföldkő, hogy ez a pont, ahonnan úgy gondolja tiszteltes asszony, hogy akkor itt történt meg igazán a megszólítás?
2: Igazából ezek az emberi sikertelenségek abban, amit elképzelünk. Hogy szeretne valamit az ember, nagyon szeretné, a saját tervei, a saját feje után megy, ugye ez ilyen nagyon, nagyon átlagos, és nem jönnek össze. És amikor elkezd gondolkodni, akkor szól az Isten. És nekem az otthoni lelkipásztorom prédikációi által, hát nem is tudom, de tényleg ilyen hetek voltak, amikor valahogy minden egyes vasárnap elhangzott az az ige, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népet, és egyszer édesanyámmal sétáltunk haza a templomból, és mondtam, hogy anya, szerintem lelkész leszek, és nézett rám elkerekedett szemekkel, hogy megbolondult a gyerek, vagy nem tudom, és elmentem a teológiára, utána nyílt napra, és egyből biztos lett bennem az érzés, de nyilván az ember mindig erősebb akar lenni az Istennél, és azért ott voltak még félresiklások, de aztán az Úristen elvégzett mindent, hál' Istennek, ezt tudom mondani.
3: A teológiai évek milyenek voltak, milyen hangulatban teltek, milyen tanulmányok voltak, hogyan emlékszik vissza rá, hol végezte a teológiát?
2: Én Debrecenben végeztem a teológiát, nekem az egy nagyon, nagyon szép 6 év volt, nem volt nyilván nehézségmentes, tehát azért voltak buktatói, voltak nehézségei, volt, mikor ott akartam hagyni, volt, mikor azt mondtam, hogy elmegyek máshová, de az sohasem kérdőjeleződött meg bennem, hogy teológián kell legyek. Olyan nehézségek, mert nyilván az ember, mikor emberekkel van együtt, adódnak. Olyan volt, hogy el akartam menni másik teológiára, de nagyon a helyemen voltam, és nem volt kérdés, hogy itt maradjak, vagy ezen a vonalon menjek tovább. És azt tudom mondani, hogy azért is volt jó, mert olyan emberi kapcsolataim alakultak ki, amik egyébként most is megvannak, és azt gondolom, hogy ez már, hát jó esélye, már így is marad. Úgyhogy abszolút, abszolút pozitív, meg szép emlékek vannak.
3: És a lelkészi munka hogyan kezdődött, az első gyülekezet hol volt, és hogyan jutott el ide Tokajig, tiszteletes asszony?
2: Hát mondanám, hogy egyetlen helyen szolgáltam, egy közösségben, 5 gyülekezetben. Kikerültem 6. évre a Gávai Református Egyházközségbe, ugye ez Gáva Vencsellő, de ott 2 gyülekezet van, Gáván és Vencsellőn, és egy lelkipásztor viszi Gávát, Vencsellőt, Basát, Szabolcsot és Tímárt, egy házas pár van ott, én hozzájuk kerültem, és így belekóstoltam azon nyomban abba, hogy mit jelent több helyen lelkésznek lenni. Itt volt a 6. évem, a gyakorlati évem, és aztán maradtam beosztott lelkésznek, utána már voltam helyettes lelkészod, de hogy a 4 év az így telt el, hogy így 3-an szolgáltunk, úgyhogy ez volt a nagy kitekintésem Tokaj előtt, mielőtt ide érkeztem.
3: ide hogyan érkezett, mi hívta ide a tokai gyülekezetbe?
2: Én azt gondolom, hogy mindig eljön egy lelkipásztor életében, így a gyakorlati évek, a beosztott lelkészi évek elteltével egy olyan időszak, amikor érzi, hogy most már menni kell. Nem azért, mert feltétlenül szeretne, nem azért, mert valami nagyon rossz, mert én nagyon szerettem ott lenni, és nagyon nehéz volt onnan eljönni, nagyon, nagyon családias volt, hanem hogy másfelé kell menni, máshol is meg kell tenni azt, amire az Isten hív. És ez így volt egyébként, mielőtt Tokajba jöttünk. Nem volt olyan bennem, hogy már tudtam, hogy lehet idejönni, vagy nem hívtak még. Csak elkezdett bennem motoszkálni az a dolog, hogy lehet, hogy váltani kell. Ezt imádsággal megküzdötte az ember, és aztán az Istennek az volt a válasza, hogy érkezett a tokai gyülekezettől egy meghívás, egy felkérés, hogy lelkipásztort keresnek, és nem-e. És akkor mondtam, hogy akkor lehet, hogy de, mert hogy akkor ez a válasz.
3: Hogyan látja, milyen az itteni gyülekezet, mióta szolgál itt?
2: Hát 2025. augusztusában jöttem, vagy akkor költöztem. Igazából az érdemi szolgálatot a szeptemberben kezdtem meg. Más a közösség, mint mondjuk a Nyírségben. Én szabolcsi gyerek vagyok, tehát Borsodba jönni nekem érdekes volt megtapasztalni azt, hogy egyébként tényleg mások az emberek. Nem rossz értelemben, csak hogy másak egy picit, pedig csak a Tisza választ el bennünket egymástól. De én azt gondolom amúgy, hogy nagyon nyitott gyülekezetbe jöttünk, egy nagyon segítőkész gyülekezetbe, egy nagyon éber gyülekezetbe, és azt tudom mondani, hogy egy olyan gyülekezet vesz most bennünket körbe, akik amúgy hát akarnak fejlődni, akarnak még többet az Isten közelébe lenni, a lelki dolgokra vágynak, és ez iszonyatosan nagy ajándék a mai világban. Egy lelkipásztornak meg tényleg, hogy nem kell azért küzdeni, hogy a lelki dolgok érdekeljék az embereket, vagy nem kell kényszeríteni őket, hogy jöjjenek el egy programra. És mi nagyon pozitívan éltük meg ezt a váltást egyébként.
3: És milyen programokat, miket szoktak csinálni a gyülekezetben az Isten tiszteleteken túl?
2: Amikor ide kerültünk, akkor az elsődleges cél az volt, hogy mindenképpen az ifjúság induljon el, hogy legyen egy utánpótlás majd a gyülekezet, hogy tudjon folyamatosan élni. És nagyon jó volt látni, amikor egy-egy alkalom, vagy a bemutatkozó Isten tiszteleten itt voltam, hogy vannak fiatalok a padokban. És hát szeptemberben hirdettük, szeptember vége felé hirdettük meg az ifit, és az első alkalommal olyan 5-6 voltak, és van egy nagyon lelkes fiatal srácunk, aki hívogatta a barátait, és ezek itt maradtak. És most ilyen 13-14 vagyunk, és minden pénteken. Tehát ha én nem vagyok, akkor ők itt vannak, mert tudják a járást, bejönnek, leülnek, beszélgetnek, és nagyon komolyak, és nagyon komolyan gondolják. Úgyhogy az ifi volt az első, amit elindítottunk, a gyermekisten tiszteletet hoztuk vissza, 3 szolgálattevőnk van, aki ebben tevékenykedik, nem hitoktatók, 2 ifisünk, illetve egy tanár gyülekezeti tagunknak a felesége, aki ezt végzi. Aztán szépen fokozatosan indultak be. Van egy ima alkalmunk, ami már előtte is működött, ez nem az én vezetésemmel van, ez abszolút ilyen önműködő, ez is nagyon, nagyon fontos és nagyon jó háttere a gyülekezetnek. Aztán elindítottunk egy női kört, illetve hál' Istennek a férjem is bevethető szolgálatokra, annak ellenére, hogy nem lelkipásztor, és ő pedig elindított egy férfi kört. Úgyhogy ezek párhuzamosan működnek, és most egy olyan 1,5-2 hónapja már működik a szépkorúaknak a bibliaórája. Úgyhogy igazából minden korosztályban megvannak a réteg alkalmak, én azt gondolom.
3: Mekkora a gyülekezet, milyen a korosztály?
2: Abszolút vegyes a megoszlás, kicsitől az egészen idősig mindenki megtalálható. Ez nagyon jó, mert ez a legjobb anyag szerintem, hogyha lehet ilyet mondani egy gyülekezetre. Sokan vannak. A egyházfenntartók olyan 260-280 környékén vannak, és vasárnaponként az a stabil 60-70 ember itt szokott lenni. Ugye nyilván Tokajról beszélünk, tehát az átjáró forgalom az nagy, vannak turisták is, vannak, akik csak nyáron vannak itt és becsatlakoznak, de nincs az a nagy megcsappanás. Nagyon különleges dolognak kell, a szüret például, az különleges dolog, olyankor egy kicsit megcsappan a létszám, de ez abszolút helyi természetesség, úgyhogy nagy gyülekezetet tudhatunk magunk körül, és élő gyülekezetet minden korosztályból.
3: Ilyen fiatal lelkészként jött ide Tokajba, hogyan fogadta a gyülekezet önt?
2: Szeretettel. Ez nagyon fontos. Szeretettel és nyitottsággal. ez még inkább fontos. És én nem láttam tartást bennük, hogy fiatal vagyok, mert ugye azért ez egy jó kombó, tehát fiatal, nő, és a férje nem lelkész, tehát hogy azért ez egy érdekes dolog szokott lenni, de nagyon-nagyon elfogadóak voltak, és én azt gondolom, hogy nem volt bennük kérdés az első szolgálatom után. Ha engem választottak, akkor bizalommal voltak felém, és én azért igyekszem megszolgálni, tényleg. És nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Szerintem örülnek a fiatalos lendületnek. Lehet, hogy volt benne egy kis szokatlanság, azért nyilván nekem is megvan a magam stílusa, meg nem vagyok egy ülős típus, de szerintem megszokták, és nagyon jól tudnak velünk együtt mozogni, azt gondolom. Egyikünk sem ül, tehát a férjem lehet, hogy még nálam jobban pörög, mint én, de az idősek is velünk vannak, és örülnek, hogy az unokával valaki foglalkozik.
3: A mai alkalmat mennyire válja a lelkiekben, mennyire izgul itt esetleg előtte egy beiktatás, azért az mégiscsak egy nagy dolog egy lelkész életében.
2: Igen, ezért ez egy nagyon nagy dolog, és tényleg fiatalon részese lenni, egy nagyon különleges érzés is. Nagyon sok lelkész beiktatásom voltam már, azért a másik oldalon lenni érdekes. Ugye az előkészületek, most mondhatnám azt, hogy fárasztó volt, de azt hiszem, hogy inkább azt éltük meg, hogy mennyire jól tud együttműködni a gyülekezet, hogy nem jelent problémát az, hogy 250 főre a gyülekezet főz, hogy nem jelentett problémát, hogy tegnap itt voltak egész nap, hogy takarítottak, hogy a kertet rendezték, vagy hogy terítettek, és én azt gondolom, hogy ezt a testvéri közösséget megélni, ez a lehető legnagyobb ajándék, azon túlmenően, hogy ez egy tényleg nagyon szép esemény. És izgulni izgulok, nagyon. Nyilván minden ige hirdetés előtt izgulok, azért ez egy másik dolog lesz így szószékre állni, tehát még inkább izgulok, illetve nem titok az sem, hogy most kisbabát várunk, és azért ez is egy nagy másságot jelent az életünkben, meg így felmenni a szószékre, meg így állni, tehát hogy már nem csak magamért felelek, és nem csak a gyülekezetért, hanem valaki másért is. De az izgalom ellenére pozitívan élem ezt meg, és hát végtelenül hálás vagyok, hogy eljutottunk idáig. Hogy nem mondták azt az első hónapban, hogy köszönjük szépen, akkor ez elég volt, hanem hogy kaptunk annyi bizalmat, hogy azt mondják, hogy szeretnénk, hogyha itt maradna. Mert azt gondolom, hogy amikor eljutunk egy lelkész beiktatásig, akkor annak van egy olyan üzenete, hogy szeretnék, hogy itt legyünk. És viccelődtünk is ma a sütemény csomagolásnál a testvérekkel, hogy szerintem elég egy lelkész életébe egy beiktatás, és ennek nagyon örültek. Azt mondták, hogy ez nagyon jó, tehát nem akarok innen elmenni, ez nagyon jó. És szerintem nem szeretnénk amúgy innen elmenni, nyilván ez nem ránk van bízva, hanem az Úristenre, de mi így indulunk neki.
1: Az elmúlt percekben Tóth Kis Eszterrel, a Tokai Református Gyülekezet beiktatott lelkipásztorával beszélgettünk.

0: voltak? Volt egy tematika? Volt valami a fejetekben?
1: Hát ugye tavaly kapott idézőjelben személyigazolványt, hisz 14 éves volt a Kolozsvár ünnepi könyvét, és jól mondod, valóban idén, hogyha fogalmazhatunk így, akkor egy tínédzser korba léptünk, 15 éves, ami hát egyben egy szép jubileum évforduló is. És hát nyilván ilyenkor fölmerülnek mindenféle ötletek, elképzelések, hogy hogyan lehetne méltó módon megünnepelni egy-egy ilyen születésnapot, hogy fogalmazzunk így. És hát arra gondoltunk, hogy igazából a legméltóbb megünneplése, ha már Kolozsváron vagyunk, Kolozsvárról beszélünk, és a nevében is benne van, hogy Kolozsvár ünnepi könyvét, akkor talán egy picit jobban kellene idén fókuszálni Kolozsvárra és mindazokra az irodalmi hagyományokra, valamint azok képviselőire, akik elvitték a kincses város hírét a világban irodalmi téren, és beszélnek róluk nem csak a Kárpát-medencében, és nem csak magyar nyelvterületen, hanem olyan szerzőkről beszélhetünk Kolozsvár esetében, akik igen csak sokat letettek az asztalra. És ezért idén az eddig évek hagyományaival picit szakítva nem egy díszmeghívottunk van, hanem rögtön kettő, és közös vonás bennük, hogy mindketten Kolozsvárhoz kötődnek, és két olyan alkotóról van szó, és most már elárulom a nevüket is, az egyik Balla Zsófia költő, a másik pedig Bodor Ádám, aki ráadásul idén töltötte be februárban 90. életévét, tehát most egy dupla jubileumról is beszélhetünk, és hát külön öröm számunkra, hogy ilyen időskorban is nagy szeretettel elfogadta a meghívásunkat, és igyekszünk méltó módon köszönteni a művész urat, aki hát véleményem szerint jelen pillanatban, hogyha kortárs magyar irodalomról és prózáról beszélünk, az egyik legjelentősebb alkotója a magyar irodalomnak, és itt nem csak az erdélyi magyar irodalomról beszélünk, hanem tágabb értelemben. Balla Zsófiáról pedig úgy szintén el lehet mondani, hogy a líra vonalon, amit ő letett az asztalra, hát azt nagyon kevesen tudják jelen pillanatban. Nem azt mondanám, hogy felülmúlni, de egyáltalán közelébe érni annak a költészetnek, amit itt indult, Kolozsváron indult, és számos szállal kötődik mindkét szerző egyébként mai napig Kincsesvároshoz.
0: És a visszaszemlélés elindult, most már fent van a részletes program az interneten, és minden egyes napnak van egy tematikája, hogy mikor, kit lehet elcsípni, és kivel lehet találkozni.
1: Visszaszámlálás valóban elindult, most vagyunk abban a fázisban, amikor körülbelül összedől minden, amit eddig úgy gondoltuk, hogy kitaláltuk, nem ez egy kicsit erős kifejezés. Óhatatlanul minden ilyen hasonló jellegű rendezvény esetében vannak olyan dolgok, amik igen az utolsó 100 méteren derülnek ki, hogy megfeledkeztünk, nem úgy értettük, nem úgy értették partnereink, ahogy ez, de hát ezek az élet apró örömei és velejárói, nem nincsen minden egyes napnak külön tematikája, viszont én arra tudok biztatni minden irodalom szerető embert, hogy a rendezvény mind a 4 napja alatt, és most kihasználom az alkalmat, ugye emlékeztetni a jövő hétvégén, azaz június 25-én csütörtökön, az ünnepélyes megnyitóval délben 2-től veszi kezdetét a 15. Kolozsvár ünnepi könyvét, és meggyőződésem, hogy eddig évekhez hasonlóan minden egyes nap van egy-két olyan szerző legalább, és most akkor nagyon szerényen nyilatkozom, aki nagyon sok mindenkit meg tud mozgatni, azért mindenkit, aki teheti, csak arra tudok biztatni, hogy látogasson el a rendezvény mind a 4 napjára, mert minden nap vannak olyan programok, amik minden bizonyosan fölkeltik kicsik és nagyok érdeklődését. Itt, hogyha már kicsikről beszélünk, kihasználnám az alkalmat, hogy természetesen idén is várjuk a gyerekeket, családokat, hisz olyan programokkal készülünk minden évben, hogy eddig már megszokhatta a közönség, ami nem csak a felnőtteknek, de a kicsiknek is szól, és kiváló alkalom, hogy a gyerek sarokban ott hagyni a gyerkőcöket, és közben a felnőttek esetleg részt vesznek egy őket érdeklő könyvbemutató nyugodt körülmények között. És hát, hogyha ki kellene emelni néhány szerzőt, de itt jelzem, hogy a teljesség igénye nélkül én nem szeretem soha rangsorolást, mindent meghívottunk az én szememben egyformán értékes, egyformán értéket képvisel, amit most nagy nyilvánosság előtt is idén meg fognak mutatni. Vannak visszatérő vendégeink, akikkel már találkozhattunk Kolozsváron az ünnepi könyvhéten, meg tudom említeni olyan barátainkat, mint például Nyári Krisztián, Cserna Szabó András, Gerlóci Márton, Lackfi János, aki most már 3 éve nem volt nálunk, és nagyon sokan hiányolták, és hasonló regiszterben, hogyha már gyerekirodalomról beszéltünk, azért Varró Dani idén is ellátogat hozzánk, hogy tavaly előtt volt utoljára, azelőtt egy évvel pedig Harcos Bálint, aki szintén egy közkedvelt gyerekszerző, és nagyon jó hangulatot tudnak teremteni ilyen szinten. Hát folytatnám akkor a felsorolást olyan nevekkel, mint például Tisza Kata, ugye, aki tavaly jelentette be, hogy az életpályájának egy állomását, ami körülbelül 2 évtizedig húzódott, lezárta, és innentől kezdve teljesen más dolgokkal fog foglalkozni. Ez még számomra is rejtély, hogy mi lesz az, de bízom abban, hogy a szombat délutáni beszélgetésen, amit Tisza Katával fogok én folytatni, ki is fog derülni, hogy mik a jövőbeli tervek. Addig is viszont egyetlen erdélyi állomása, úgy tudom, a legutóbbi

0: könyvének, ahol bemutatja az intimitás és hasadást, ami ennek a alkotói korszaknak a záró darabja. Most már jó néhány éve, azt hiszem negyedik éve hagyomány az, hogy nemzetközi díszmeghívottja is lesz a Kolozsvár ünnepi könyvének. Szintén Skandináviában járunk még, ugye Izland és Norvégia után most már megérkeztünk Svédországba, és az idei díszmeghívottja a rendezvényünknek az nem más, mint Karin Smirnoff, jelen pillanatban a svéd kortárs irodalom egyik legkiemelkedőbb alkotója, és hát szintén nagy öröm számunkra, hogy elfogadta ezt a meghívást, és az erdélyi közönség találkozhat vele péntek este, nem akarok butaságot beszélni, mert számomra is egy kicsit összefolyik a program, de péntek este Karin Smirnoffal fog beszélgetni fordítója Patat Bence, akinek a neve már szóba került, róla tudni kell, hogy nagyon sok skandináv írót ültet át magyar nyelvbe, és ebbe a tevékenységben most betekintést nyerhet a laikus közönség is, hisz péntek kora délután egy workshop keretében fog beszélgetni, és minden érdeklődött nagy szeretettel vár Patat Bence, aki el tudja mondani majd, hogy hogyan is születik egy fordítás, és minden bizonyan nagyon érdekes kulisszatitkokat árul el. Hát ezen kívül most tényleg nem szeretnék nagyon hosszan, hisz meg lehet nézni a Kolozsvár ünnepi könyvét programját honlapunkon, az ünnepikönyvét.hu-n, de azon kívül természetesen a közösségi médiában is aktívak vagyunk, és ott kerülnek fel az épp aktuális újdonságok.
1: Ezekre az eseményekre szükséges a regisztráció, vagy bárki oda mehet, beülhet és meghallgathatja. Gondolok itt a közönség találkozókra, mert ilyenkor mindig sokan vannak.
0: Nem szükséges a regisztráció, ezt egyetlen egy évben volt a Kolozsvár ünnepi könyvétel regisztráció, azt már pedig a Covid utolsó évében, amikor még félig meddig ilyen lezárás szinten működtünk, és akkor kötelező volt, azon kívül nem, és nincsenek idén olyan programjaink se. Most említeném példaként, tavaly ugye a színházban volt egy előadás, idén sajnos azt most nem sikerült összehozni egy hasonló jellegű programot, de továbbra is minden program ingyenes, szabadon jöhet bárki. Most én nagyon szeretném, hogyha annyian lennének, hogy egy adott pillanatban be kellene zárni a kaput a Bánfi udvarban. Mindenkit nagy szeretettel várunk, és akkor már megemlíteném azt is, hogy ugye idén is a korábbi évek hagyományát folytató három helyszínen működik a Kolozsvár ünnepi könyvhét, tehát az említett a Bánfi palota, palotán kívül, ami a rendezvény központi helyszíne, idén szintén a Vallásszabadság házában, valamint a Bulgakovi odalmi kávéházban, és egy nagyon tartalmas programmal várjuk a közönséget.
1: A hagyományokhoz híven egy koncerttel szokott zárulni a könyvhét, azaz még nem lesz teljesen vége, mert még vasárnap is tart.
0: Rögtön két koncert is lesz az idei ünnepi könyvhéten, tehát kísérő programunként idén kezdeném a csütörtöki nappal, amikor a Maksai Ágnes által készített Jokai dokumentumfilmet vetítjük le este a Bánfi palota udvarán. Pénteken már rögtön egy koncerttel folytatjuk, a Fun Corporation fog fellépni a Bánfi palota udvarán, szombaton pedig egy nagyon szimpatikus, fiatal, energikus zenekar a Skanzen ritmusaira lehet majd tombolni idézőjelbe, és igen, vasárnap folytatódik az ünnepi könyvét, akkor gyerekeknek szóló koncerttel Tarján Veronika által vezetett veronaki zenekar várja a kicsiket a Bánfi palota udvarán.
1: Akkor már semmi más nem marad hátra, csak mindenki menjen, vásároljon, nézelődjön, és érezze jól magát.
0: Így van, igen, ezt el is felejtettem, jó, hogy felhozta, természetesen idén is az emeleti termekben, a Bánfi palotában könyvvásár fog működni, ahogy ezt minden évben megszokhatták, annyira egyértelmű már, hogy külön nem emeltem ki, de azért szólok, hogy lehet készíteni a bevásárló szatyrokat, akinek nincs az helyszínen is tud ünnepi könyvhetes szatyrot vásárolni, és tömjék csak meg jó minőségi kiadványokkal ezeket a szatyrokat, hisz könyv mindmáig véleményem szerint az egyik legnagyobb érték, amivel hozzáadhatunk minden téren a magyar kultúrához, és hát fogyasszuk ezt a kultúrát. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit június 25-28-a között, akkor 15. Kolozsvár ünnepi könyvhéten. Köszönöm szépen a lehetőséget!
2: Kinizsi Zoltánnal, a 15. Kolozsvári ünnepi könyvhét programigazgatójával beszélgettünk a meghívottakról és a programokról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető felhasználóbarát adatbázisban, közölte a politikus a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes kiemelte, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egynegyedén nem vett részt és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. Az elnök tudatta, az átláthatóság erősítése érdekében elrendelte a szavazásokról történt hiányzások könnyen kereshető, felhasználó barát megjelenítését a parlament honlapján, az adatbázis csütörtöktől elérhető. Június-július fordulója több fontos határidőt is hoz a gépjármű adó, a globális minimum adó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közleménye emlékeztet, június 30-áig kérhető a gépjármű adóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimum adó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Aki magánszemélyként egy összegben nem tudja megfizetni a gépjárműadót, június 30-áig kérheti a NAV-tól az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, néhány koppintással, indoklás és igazolások csatolása nélkül. A határidő jogvesztő, ezért később már igazolási kérelemmel sem pótolható. Július 1-től Magyarországon is alkalmazni kell az új uniós vámszabályt, az Európai Unión kívüli vámáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. A NAV honlapján valamennyi témáról részletes tájékoztatás érhető el. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nyitott az együttműködésre a kormánnyal, de a vezetőség többsége alkotmányossági szempontból aggályosnak tartja a szervezet átalakításáról szóló kormány előterjesztést, közölte a Kamara. Állásfoglalások szerint az előkészítés alatt álló jogszabályok kialakításakor fokozott figyelemmel kell lenni a kamara függetlenségére, önkormányzatiságának érdekképviseleti szerepének megőrzésére, valamint a törvényességi szempontokra. A közbizalom erősítése érdekében a kamara kész átláthatósági és integritási intézkedések bevezetésére, a működési és választási szabályok átalakítására, de minden változtatásnak követnie kell a jogállamiság, az önkormányzatiság és a szakmai párbeszéd elveit. A szervezet működését törvényességi ellenőrzés biztosítja, és nincs olyan megállapítás, jogerős döntés, amely törvénytelenséget állapított volna meg, hangsúlyozza a közlemény. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter korábban többször is úgy nyilatkozott, hogy független, hiteles agrárkamarát kell létrehozni, mert a mostani szervezet működése átpolitizált. A Magyar Közlönyben május végén megjelent kormányhatározat szerint a kamara működése soron kívüli felülvizsgálatra szorul. A kormány ezzel együtt a kapcsolódó jogalkotás előkészítését is elrendelte. Az előzetes adatok szerint 2026 májusában 5654 gyermek született, és 9601 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 1,3, a halálozásoké 4,3, a házasságkötéseké pedig 6,5%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A közlemény szerint idén májusban 5654 gyermek született, 1,3%-kal 74-jel kevesebb, mint 2025 májusában. 9601 ember vesztette életét, 4,3%-kal 430-al kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyása 2025 májusi 4303-mal szemben 3947 fő volt. A múlt hónapban 5274 pár kötött házasságot, 6,5%-kal 367-tel kevesebb, mint egy évvel korábban. A közlemény alapján 2025 júniusa és 2026 májusa között 71.427 gyermek született, 4,4%-kal 3271-jel kevesebb a megelőző 12 havinál, 121.448-an haltak meg, 6,3%-kal 8.149-el kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható. A középső és északkeleti megyékben kezdődhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Mi hamarabb rendezd a konfliktusokat. Második rész. Törekedjetek mindenki iránt a békességre. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet, 14-es vers. Ezeket tedd a konfliktusok megoldása érdekében. Először is koncentrálj az illető viselkedésére és tartózkodj a jellemére vonatkozó megjegyzésektől. Érdemesebb azt mondani, hogy elfogadhatatlan, hogy kinyitottad a levelemet, mint azt, hogy nem hiszem el, hogy ennyire kíváncsi vagy. Másodszor próbáld megérteni a másik viselkedését, ahelyett, hogy a magadét igazolnád. Ehhez figyelmes hallgatásra van szükség. A másik meghallgatásával elismered az érzéseit, ez pedig arra fogja késztetni, hogy ő is hallgasson meg téged. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet. Ézsaiás könyve 50. fejezet 4-es verstől az 5-ös versig. Harmadszor egyszerre egy problémával foglalkozz. Ne tereld vakvágányra a beszélgetést a témához nem kapcsolódó ellentéteitek megemlítésével. Azokat majd később is ráértek megbeszélni. Negyedszer állapodjatok meg abban, hogy miként fogtok viselkedni, ha a jövőben újra felmerülne a probléma. A viszálykodás feszültséget szül, ezért érdemes korlátok közé szorítani. Teljes egészében nem tudod kiiktatni a konfliktusokat, mivel mind mások vagyunk, eltérő a neveltetésünk, másként kommunikálunk, mások a vágyaink. Ugyanakkor szembenézhetsz a problémákkal, megoldhatod őket, és így egyre érettebb leszel. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint amikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér a köntöse gallériára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. 133. Zsoltár első verstől a 3. versig. Ha békességre vágysz, és Isten áldásában akarsz járni, igyekezz kibékülni mindenkivel. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Kellemes délutánt kívánok kedves hallgatóinknak! Kezdődik a Svéd asztal az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában elsőként a Városmajori Művelődési Ház beszélgetőkör programjáról szólunk. Ezt követően a labdarúgás lesz a témánk a Szatmári Utánpótlás Egyesület kapcsán, majd beszámolunk a fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola alkalmazotti közösségének vizsgai látogatásáról. Kedves hallgatóink, ezek jönnek hamarosan és részletesen Svéd asztalunk most következő órájában. Maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: Közélet, közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Ez a Közélet, közérdek az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában 2026. június 26-án pénteken. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Mai magazinunk kínálata. Egyre nagyobb az igény azokra a közösségi programokra, ahol őszintén lehet beszélgetni a mindennapok örömeiről és nehézségeiről. A Városmajori Művelődési Házban ilyenre van lehetőség.
2: Ha az emberek beszélgetnek egymással, egy kicsit mederben tartva egy szakember által, akkor talán létrejöhetnek olyan kommunikációs csatornák, amik a magányt oldják, az egyedüllétet oldják.
1: A Szatmári Utánpótlás Egyesületnél nagy hangsúlyt fektetnek a szakemberek a labdarúgás oktatására, az utánpótlás nevelésre is, amely különböző korosztályokban történik.
3: 30 pozsikon voltunk összesen a korosztályokat tekintve. Ugye itt most kaptak a gyerekek válogatott játékosoktól egy kis albumot és matricát is, ezeket gyűjthették. A sportágnak a népszerűsítése és a megszerettetése szerintem nagyon fontos a szakmaiság mellett.
1: A fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola alkalmazotti munkaközössége Vizsolyba látogatott, ahol a szatmári kirándulókat Daruka Mihály, a Vizsolyi Biblia Nyomtató Múzeum vezetője fogadta.
4: Az embereknek nem az a fontos, hogy mit lát, mert most látott egy nyomdagépet, úgyse ér belőle semmit. De ha én elmagyarázom, hogy milyen volt a háttere ennek a gépnek a működésének, tehát hogy nyomtattak vele, ember közelbe hozom őket, és azért találtam ki a színdarabot.
1: Kedves hallgatóink, az iménti témákkal foglalkozunk mai Közélet, közérdek című magazinunkban az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában. Tartalmas rádiózást kívánunk!

0: sok a szúnyog az idén.
1: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
2: Kedves hallgatóink, egyre nagyobb az igény azokra a közösségi programokra, ahol őszintén lehet beszélgetni a mindennapok örömeiről és nehézségeiről. A Városmajori Művelődési Házban ilyen lehetőséget kínál Szilvásiné Bojda Márta mentálhigiénész szakember, aki ingyenes beszélgetőkört vezet korosztálytól függetlenül. A rendszeres találkozók csütörtökönként várják az érdeklődőket, és az eddigi visszajelzések is kifejezetten pozitívak. A részletekről Pokrovenszky Gergely beszélgetett a szakemberrel.
3: Hogyan jött ennek a eseménysorozatnak az ötlete?
4: Hát gyakorlatilag saját tapasztalatból, a családomban is, és magam is tapasztalom, hogy amikor az embernek olyan élethelyzetei adódnak, hogy megszűnik egy-egy olyan lehetőség, ahol emberekkel találkozhat a családján kívül, akkor valahogy ilyen furán nem magányossá, de egy kicsit olyan elhagyatottá válik a lelke a társasági lét kapcsán, és ha kötődik is egy-egy csoporthoz, nem biztos, hogy van mindig alkalom arra, hogy beszélgessenek az élet dolgairól. És ekkor jutott ezt, így magamban gondoltam sokszor, sokféleképpen, és egyszer csak így eszembe jutott, hogy lehet, hogy érdemes lenne egy ilyen beszélgetőkört létrehozni, kortól, nemtől, mindenféle hozzáállástól függetlenül, hogy ha az emberek beszélgetnek egymással, egy kicsit mederben tartva egy szakember által, akkor talán létrejöhetnek olyan kommunikációs csatornák, amik a magányt oldják, az egyedül létet oldják, valami ilyesmi.
3: Hogy látja, mi a véleménye arról itt a mai felgyorsult világban és az internetes világban, mennyire beszélgetnek az emberek egymással? Ugye régebben nagyon sokat jártak össze az emberek, a családok, a barátok, és ugye kávézgattak egyet. Én most azt tapasztalom, hogy inkább interneten írósgatunk egymásnak, és kevesebb a személyes kommunikáció.
4: És más a fajtája is. Az interneten lévő kommunikációban sokszor megengedünk magunknak olyan kifejezéseket, olyan gondolatokat, ami esetleg bánthat, sérthet másokat. Ezeket az ember a hétköznapi találkozások alkalmával nem biztos, hogy kimondja, hiszen benne vannak azok a szociális gátak, amit egyébként beleneveltek, amiben felnőttünk, hogy nem vágunk az ember fejéhez meggondolatlanul negatív érzelmeket, vagy a belőlünk feltörő negatív érzelmeket nem vágjuk a másik fejéhez indokolatlanul. Az internet pedig sokszor eltakar bennünket, tehát nem látják. Hiába van odaírva a nevem, hiába van odaírva, vagy látszik a fényképem, de attól függetlenül az ember hajlamos arra mindannyian, hogy negatív gondolatokat leírjunk, és a kontroll csak később jelenik meg. Tehát, hogy esetleg már megbántam, de azt már nem lehet visszavonni néha, nem lehet már visszavonni, vagy megbánást már hiába ír az ember, nem biztos, hogy az olvassa, akinek szántuk. Tehát ez az internetes világ, ez nagyon-nagyon jó, mert hatalmasra tágítja, szinte végtelenre tágítja az emberek látókörét, még az idősekét is. Azok, akik tudják kezelni, és mindegy, hogy hány éves, 4 éves vagy, mit tudom én, 98 éves, ha tudja kezelni az internetet, akkor hatalmas a világlátása, és hogy ki mire használja, hogy arra, hogy mások kommentjeit nézegesse, és ahhoz ő is kommenteljen, vagy a saját ismereteinek a bővítésére használja, ez mindenkinek a maga vérmérséklete, belátása szerint történik. A személyes kommunikáció nagyon hiányzik. Hiába levelezünk mi egymással, az nem olyan, mert hogy rövidebb, és nem írjuk le azt, amit így megbeszélnénk, és itt pont nem is a pletykákról beszélek, csak leállnak beszélgetni, akkor valamit elmesél valaki, és akkor azt mondja, hogy tudod, nekem is úgy volt, ja, nekem is, mondja a másik, harmadik, hogy egymással olyan viszonyban vagyunk a beszélgetések kapcsán, hogy mindig igyekszünk egy kicsit bebizonyítani, hogy velünk is ugyanaz megtörténik. De ha ez személyes kommunikációban történik, akkor lehet, hogy ebből a személyes kommunikációban kommunikációból azért az is tapasztalatként szűrődik ki, hogyha mindenki elmeséli, vagy többen elmesélik egy történésről ugyanazt a dolgot, vagy egy esetmegoldásról elmesélnek dolgokat, akkor a mások gondolatai segíthetnek a saját történésünk. Direkt nem mondok problémákat, mert ez nem mindig problémákról szól, ha a saját történéseink megoldásában, hogy én hogyan oldottam meg egy hasonló helyzetet, az másokat is inspirálhat arra, hogy esetleg más fajta megoldásokat keressenek.
3: Említette a beszélgetésben, hogy ez a városmajori találkozási pont és lehetőség arra is talán jó lehet, hogy a magányosok itt tudnak találkozni, és ugye megoszthatják a gondolataikat. Mit tapasztalt, mennyire magányosak most Magyarországon az emberek?
4: Sokféle, és sok könyvet olvasok, mert most már egyre több időm van erről. Sokszor lehet olyanokat olvasni szakemberek tollából, hogy hiába tartoznak egy-egy nagyobb közösséghez, egy-egy nagyobb csoporthoz az emberek, belül azonban mégis magányosnak érzik magukat, és sokszor ezt saját magukban meg is fogalmazzák. Valahogyan arra kellene törekednünk, és ez nagyon-nagyon nehéz, hogy egy olyan társat, nem feltétlenül élettársat, egy olyan társat, csoportot, közösséget találjon az ember, ahol ezt a magányt valamennyire oldani lehet. A sok nyugdíjas klub, a sok közösen együtt tevékenykedő, egyedül élő ember oldhatja ezt a magányosságot, bár a lakásba beérve, vagy a saját életterébe beérve, ez nyilván ugyanúgy egyedül folytatódik tovább, de a lelki élete az mégiscsak egy társasághoz kötődő, mégiscsak van társasági lelki élete, ami megtarthatja őt a magányában, és nem egyre jobban belesüllyed ebbe a magányba. De ez a beszélgetőkör, ez nem csak nyugdíjasoknak szól, hanem például gyesen lévő anyukáknak, serdülőknek én nem nagyon ajánlanám, mert eleve más a világlátásunk, meg már mint a korosztályi sajátosságokból következően, de jöhetnek ők is, nyilván nekik is lehetnek olyan tapasztalatuk, amit meg tudnak osztani. Itt nem feltétlenül tanácsokat adnánk. Azt várjuk mindenképpen, hogy aki úgy érzi, hogy szeretne egy kicsit beszélgetni bármilyen problémáról, akár a hétköznapi élet problémáiról, azok jöjjenek el egy kicsit, meséljék el attól, hogy elmeséli a problémáját egy közösségben, ez a nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Mechanizmus ez valóban működik. Ha egy csoportban mondjuk el a problémánkat, az nem olyan, mint hogyha egy emberre bízunk rá, vagy saját magunkban tartjuk. Ha megosztjuk ezeket a gondolataikat, amik a lelkünkben egy kicsit olyan tüske vagy gócként vannak benne, már a megosztás maga is segítséget, felszabadulást nyújthat.
3: Mikor lesznek ezek az alkalmak, milyen rendszerességgel, és a nyári programterv hogyan alakul majd?
4: Csütörtökönként délelőtt 10 órától vannak ezek az alkalmak, pont azért délelőtt, hogy aki otthon van, aki csütörtökön nem megy piacra, nem vásárol, hanem otthon van ebben a magányban, vagy az egyedüllétben, vagy a társával, de szívesen eljönne beszélgetni, hogy csütörtökön délelőtt a 10 óra az egy olyan kényelmes időpont lehet, ezért gondoltuk, hogy ez jó lehet. Tervezünk délutáni találkozót is, mert többen jelezték már telefonon, hogy ők munkában vannak, de eljönnének egy ilyen beszélgetőkörre, úgyhogy valószínűleg lesz egy ilyen délutáni csoport is itt a VMK-ban, és aztán majd meglátjuk, hogy milyen igények vannak, hogy milyen, hogyan keresik ezeket a csoportokat, és akkor, hogyha nagy a jelentkezés, akkor esetleg több csoportot is indíthatunk. Nyáron lesz 2-3 hetes szünet a találkozások között. Most nyáron azért sokan családdal töltik a nyarat, elmennek nyaralni, tehát kevesebb az igény, és ősztől pedig lendülettel, heti 2 alkalommal tudunk találkozni, de ezeket az alkalmakat majd előre újra hirdetjük, de a csütörtök 10 óra az meg fog maradni, mert az egy jó időpont.
3: Milyenek voltak az eddigi visszajelzések ezekről az alkalmakról, és milyen korosztály látogatott ide elsősorban, honnan értesültek róla?
4: Általában idős emberek jönnek, nyugdíjasok, akik már otthon akár egyedül is élnek, van olyan, aki a társával él, mégis feljön. És nagyon érdekes a témafelvetés is, mert hogy a tematika az úgy alakul, hogy a hozott témákból dolgozunk, természetesen irányított mederben, és hozzáteszem én a szakmai részét ennek a dolognak. Nagyon érdekes, mert a hétköznapi problémák, akár egy OTP-s ügyintézés, ami már így felmerült a csoportban, vagy ezzel kapcsolatban csekkbefizetés, meg mindenféle, tehát valóban a hétköznapi problémákat hozzák el az emberek, de előfordult már az is, hogy családon belüli kapcsolatokról beszélgettünk, ahol pedig nagyon kellemes volt az, vagy jó volt nekem hallgatni, hogy hogyan erősítik meg mások azt, ami egy-egy emberben fölmerül, mint probléma, és az egy nagyon érdekes dolog számomra, hogy nem tanácsot adnak egymásnak, hanem azt meséli el, hogy ő hogy oldotta meg a hasonló helyzetet. Ez sok erőt és ötletet adhat mások számára, hogy ő hogyan viselkedjen egy hasonló helyzetben.
3: Eddig, akik jöttek, milyen visszajelzésük volt, mit ad nekik ez a találkozás, ez az alkalom?
4: Nem szoktunk kifejezett csoportos visszajelzéseket tartani ott helyben. Azért, mert hogy ez nem egy kifejezett stabil csoport, bármikor bárki jöhet, tehát hogy a létszám is változó, ezért nem szoktunk helyi visszajelzéseket tartani, hanem az a visszajelzés, hogy a következő csoportban is ott vannak, a következő alkalommal is eljönnek, és ott folytatjuk gyakorlatilag, ahol abba hagytuk. Én azt gondolom, hogy ez eleve egy jó visszajelzés, és arra a megjegyzésre, hogy a magányosok, vagy az egyedül élők, tehát azok, akik valóban egyedül élnek, vagy magányosak, azoknak szükségük van arra, hogy valakivel megoszthassák, mondhatni azt, hogy büntetlenül, csak azért, hogy megosszák, hogy valakinek legyen lehetősége arról, hogy elmondhassa. Nem a szomszédnak, nem olyannak, aki ismeri, hanem egy ismeretlennek, akivel ha megosztja a terheit, akkor neki is könnyebb, hiszen egy kicsit megszabadul, vagy egy kicsit könnyebbé válik. Egy-másfél órát vagyunk együtt, és ebben az egy-másfél órában mindenféle idézőjelbe játékokat is tudunk bevetni, mármint csoportvezetői szempontból játékokat. Inkább ilyen motivációs és kommunikációs tréningként kell elképzelni ezeket a találkozásokat, mert a csoport dinamika és a csoportvezetés az kifejezetten a kommunikációs tréningekben megszokott módon történik, eszközökkel, képekkel, esetleg játékokkal. Még játékokat nem játszottunk, de tervek vannak erre, rajzokkal, feladatlapok kitöltésével.
3: Hol lehet erre az alkalomra és alkalmakra jelentkezni?
4: A Városmajori Művelődési Házban, és akár előre jelentkezni sem kell, hanem csütörtökön délelőtt 10 órakor ide kell jönni, és indul a csoport.
3: Én úgy gondolom, hogy egy remek alkalmas lehetőség mindazoknak, akik szeretnének kommunikálni, beszélgetni, vagy egy másik gondolatot megismerni, embereket megismerni, ezáltal közösséget építeni, és egy nagyon jó dologhoz tartozni. Úgyhogy köszönöm szépen önnek a beszélgetést, és akkor csütörtök 10 óra, Városmajori Művház.
4: Én is nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy sikerült erről beszélgetnünk.
2: Kedves hallgatóink, Szilvásiné Bojda Mártát, a Városmajori Művelődési Ház beszélgetők ének vezetőjét hallották. A mentálhigiénész szakember által vezetett alkalmak csütörtökönként várják az érdeklődőket, korosztálytól függetlenül. Az interjút Pokrovenszki Gergely készítette.
1: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
2: Kedves hallgatóink! A Szatmári Utánpótlás Egyesületnél nagy hangsúlyt fektetnek a szakemberek a labdarúgás oktatására és az utánpótlás nevelésre is, amely különböző korosztályokban történik. A SZUSE arról is gondoskodik, hogy versenyeztesse azokat a gyermekeket, akik a futball iránt érdeklődnek. Fehérgyarmaton, a Kölcsei Ferenc Református Általános Iskolában és óvodában Harbula Balázs pedagógus edzi és koordinálja a focistákat. Vele beszélget Széles Szabolcs.
5: Tanár úr, több korosztálya foglalkoztál az utánpótlás területén, milyen eredményekről tudunk beszámolni?
6: Üdvözlöm a rádióhallgatókat. Eredmények, én úgy gondolom, utánpótlásban nagyon fontosak tudnak lenni, a gyerekeknek főleg, de én azt gondolom, milyen élményekkel gazdagodtak a gyerekek ebben a szezonban. Ugye egy olyan évet zártunk, amely mondhatni azt is, hogy szokványos, tehát rengeteg, összeszámoltam, 30 pozsikon voltunk összesen a korosztályokat tekintve. Ugye itt most kaptak a gyerekek válogatott játékosoktól egy kis albumot és matricát, és ezeket gyűjthették. Most a legutolsó pozsikon például Szoboszlainak a matricáját várták nagyon, és akkor nem is volt hiányzónk. A sportágnak a népszerűsítése és a megszerettetése szerintem nagyon fontos a szakmaiság mellett, mert úgy gondolom, hogy ha nem szeretjük azt, amit csinálunk, akkor az idő után az úgyis elcsökönyesedik, és abba hagyják a gyerekek. Az, hogy szeressen sportolni, mozogni, kimenni, és otthagyni a telefon, számítógépet, a játékát, bármit, és egy labdával kint csak akár egyedül vagy a társaival gyakoroljon, ez szerintem sokkal fontosabb, hogy ezt valahogy ezt a szemléletet visszavezetni a gyerekek körében, és úgy gondolom, hogy jó úton haladunk, mert rengeteg házit kapnak, és ezeket hozzák, csinálják, és a fejlődés az úgy látom, hogy elég jó. A mi szintünket mindig el szoktam mondani, hogy fehérgyalmati szintről beszélünk, mert tudjuk, nagyon jól távol vagyunk mindentől, messze vannak az akadémiák, és nagyon nehéz oda kerülni szerintem, és meg kell próbálni helyi szinten is megteremteni a lehetőséget a gyerekeknek arra, hogy a normál körülmények között fejlődhessenek.
5: Hetente vannak, voltak edzések, milyen megmérettetéseken mutathatták meg a gyerekek, hogy milyen tudás van bennük a futball iránt?
6: Hát itt most már azt lehet mondani, hogy minden korosztályban, tehát 9 évesektől kezdve a Bozsik program után mellett a diákolimpián is részt vesznek, az intézményi Bozsik programon is részt vesznek, nyilván az egyesületi Bozsik programon is, és még ráadásul még most bejött nekik a futszál is télen. Tehát azt lehet mondani, hogy ahogy beérkeznek az iskolába a gyerekek, onnantól kezdve teljesen júniusig minden egyes hónapban van nekik valamilyen program. Ez nyilván megterhelheti a szülőket, akár a gyerekeket is, de a gyerekek örömmel várják és jönnek. Mondom, most ebben az évben ezzel egészültünk ki, hogy 9 és 11 éves gyerekeknek még télen is biztosítottunk lehetőséget, és itt köszönném meg a Kölcsei Ferenc Református Általános Iskola vezetőségének és fenntartójának, hogy rendelkezésünkre bocsátja a tornatermet ennek a futszál mérkőzések megrendezéséhez, mert elengedhetetlen lett, mert ez egy feltétele is. Tehát a saját gyerekeinkről van szó, tehát itt az összes itt tanuló gyerek nálunk futballozik, és innen bontogatják majd később a szárnyukat, majd messzebb is, vagy közelebb is akár. Úgy gondolom, hogy a tömegesítés is fontos ebben a sportágban, hogy minél több gyerek kezdjen el foglalkozni ezzel a sportággal, de azt tudjuk nagyon jó, hogy szerintem az egyik legnehezebb sportágról beszélünk, mert én még mindig úgy gondolom, hogy a ügyetlen ebig végtaggal végzett sportolás az nem a legegyszerűbb dolog, és ezt nem is lehet elvárni minden gyerektől. Nyilván ez majd később jön ki, még alsó korosztályoknál nem igazán, de majd később azért már nagyon fontos a technikai fejlődés is, és utána persze, hogy mennyi kondíciót tesz még bele a gyerek, az megint a maga döntése. Szóval ez egy olyan egyveleg, amit nagyon nehéz komplexen fejleszteni, de igyekszünk, rajta vagyunk, próbáljuk a legújabb edzésmódszereket használni, és ezáltal a gyerekek is fejlődhetnek.
5: Vannak már óvodások is, akik futballoznak, éppen ezért kérdezem, hogy hány éves kortól érdemes elkezdeni?
6: Hát már 5 éves kortól már tudunk igazolást készíteni a gyerekeknek, ugye nekünk van hál' Istennek egy óvink is, és azon belül van egy nagyon jó óvónőnk is, egy nagyon jó pedagógus, Görbén és Urány Jenékőnek hívják, és ő garancia arra, hogy ezt a játékot megszeretesse a gyerekekkel, és egy olyan megnyugvást, egy olyan hátteret biztosít nekik, amely a sportolást egy élményközpontúvá teszi, és ezáltal, amikor bekerülnek az iskolába, is még akkor is Enikő nénivel tudnak maradni, ez az átmenetet megfelelően biztosítja.
5: Ha már az élményeknél járunk, akkor azért többször sikerült szervezni válogatott mérkőzésre eljutást a gyerekek számára, ahol láthattak igazi profi futballistákat egy modern stadionban. Most is volt legutóbb egy ilyen lehetőségük. Milyen élményeket értek az, és milyen mérkőzést nézhettek meg?
6: Igen, március végén voltunk a Magyarország-Görögország mérkőzésen. Mérkőzés, és túl sok jót nem lehet mondani, mert gól nélkül döntetlen volt, és nem volt jó színvonalú mérkőzés, de láthatták Szoboszlai megindulásait, mozdulatait, hiába a legfelső karéba voltunk, több függetlenül minden gyereknek egy nagyon nagy élmény volt, szülőknek is, nagyon sok szülő elkísérte a gyerekét, és mivel a gyereknek ingyenes volt, igyekeztünk úgy szervezni, hogy mindenki eljuthasson. Nagy busszal mentünk, és ez is egy nagy buszos kirándulás, az a gyerekeknek egy óriási élmény, és azért megint más az, amikor már egy tényleg a magyar válogatott mérkőzésére megyünk, és tudjuk, hogy teltház lesz, tudjuk, hogy nagyon sok ember lesz, tehát ez egy nagy felelősség is volt, hogy a stadion a bejutás és a hazajutás is, de hál' Istennek minden rendezetten működött, és a jövőben is igyekszünk majd ezt a lehetőséget biztosítani a gyerekeknek.
5: Többször Szoboszlai neve elhangzott, tehát a példaképek motiválhatják a gyerekeket a futballban?
6: Ez hiányzott igazából a magyar futballból, és úgy gondolom, hogy a Szoboszlai Dominiknek a személye az természetesen minden gyereknek egy motiváló tényező, mivel a Liverpool játékos, a kezdőjátékosa, meg majd lehet, hogy még éppen csapatkapitánya is lesz idővel. Most már nem is kérdés, hogy ő benne van-e a világsztárok között. Szerintem igen, és így a gyerekeknek is most már nem derogál felvenni egy Szoboszlai mezt, hanem ez egy büszkeség, és az nem ciki. Mindenképpen egy pozitív változás, csak milyen jó lenne, lehetne még, vagy egy-két ilyen Szoboszlai szintű klasszisunk, bár a Kerkez is kopogtatja ezt az ajtót elég erősen. Tehát megvan az a vonal, amiért a gyerekek is nagyon szívesen járnak a meccsekre, meg érdeklődnek, és tényleg meg tudják szeretni annyira a sportot, hogy még többet gyakorolhassanak, mert tényleg szerintem ez a legnehezebb, hogy a gyerekeket nem feltétlenül az edzés látogatottság, hanem az, ami utána, meg az iskola után történik, hogy vajon tényleg otthon azt fog-e történni, hogy kimegy a kis labdájába és gyakorolja a cseleket, gyakorolja a lövéseket, a passzokat, a dekázik esetleg, vagy technikai dolgokat csinál még meg, mert ez vinni őket előre, amikor az edzéseken találkozik egy igazi aktív védővel, akkor ezeket a cseleket nem merje vállalni már fiatalon. És utána majd később, hogyha ez rögzül, akkor mennyivel könnyebb lesz az ő kis karrierét majd fejleszteni, egyengetni.
5: A nyári szünet az a pihenésről szól, de lesz futballtábor, ami már nagyon hagyományosnak is mondható, és eléggé népszerű, hiszen nagyon sok fiatal gyerek jelentkezik.
6: Így van, nagyon sokan, hál' Istennek, most azt lehet mondani, hogy ebben az évben elértük a maximális létszámot is, ami egészséges és elbírható még. Nekik ez egy olyan nyári program, hogy edzhetnek megfelelő körülmények között. Van egy nagyon jó intézményünk, ahol egyéb sportokat is kipróbálhatnak, jó bázist jelent a tábornak az intézmény maga. Ezáltal a családiasabb a légkör, mert mindenki ismer mindenkit. Innen szoktunk ugye biciklitúrákat szervezni és különböző egyéb rekreációs programokat, amelyek kiegészítjük persze, és a strand az nem maradhat el, mert rendkívül nagy hőség van. Le kell, hogy hűtsük magunkat is, meg a gyerekeket is, aztán úgy adni vissza a szülőknek, épségben őket, hogy tényleg maradandó élményekkel gazdagodjanak.
5: Szeptembertől pedig folytatódik a munka, gondolom ezek az utánpótlás nevelése futball területén nem fognak változni.
6: Némi változás lesz mindenképpen, mert az én életemben is lett, és úgy gondolom, hogy a prioritást most egy kicsit én is áthelyeztem, viszont a minőség rovására nem szeretném, hogy menjen. Épp ezért majd biztos, hogy lesz változás is az edzőistámban, de ezt majd előről sosem szabad beszélni szerintem semmit, mert mindig az adott, meg az elmúlt időszakról érdemes beszélni. Természetesen tényleg erőn felül dolgozunk, hogy a gyereknek ami adható lehetőség, amit a szövetség kínálhat, az, amit tudjunk élni, és élünk is, amit meg már nem tudunk bevállalni, helyhiány, vagy esetleg emberhiány véget, azt persze nem vállaljuk. De az a rész, meg amiben én hiszek, hogy a gyerekeknek megszeretetni a sportot, a labdarúgást, és megpróbálni őket minél jobban rávenni a munkára, arra, hogy dolgozzanak, hogy képezzék magukat, azt szerintem működik. Ezt mutatja annak az erejét is, hogy nagyon sok gyerekünk folytatja a labdarúgást tovább. Onnantól kezdve már rajta múlik, hogy esetleg ezzel megy tovább tanulni, vagy sem. Hát nyilván vannak itt volt tanítványok, akik ezzel próbálnak majd tovább menni. Nincs egyszerű dolguk, nagyon nehéz ebbe a közegben megmaradni, beilleszkedni, de ha megpróbálják, attól ők csak többek lesznek.
5: Köszönöm a beszélgetést, kívánunk nagyon sok tehetséges futballistát még, akik innen Fehérgyarmatról elindulhatnak majd a nagy futball irányába.
6: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Kedves hallgatóink, Harbula Balást, a Fehérgyarmati Kölcsei Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda pedagógusát, utánpótlás edzőt hallották. A riporter Széles Szabolcs volt.
1: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
2: Kedves hallgatóink, a Károli Gáspár által fordított és Vizsolyban kinyomtatott első teljes magyar nyelvű biblia 2025-ben ünnepelte 435. évfordulóját. Ebből az alkalomból a fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola alkalmazotti munkaközössége Vizsolyba látogatott, ahol a szatmári kirándulókat Daruka Mihály, a Vizsolyi Biblia Nyomtató Múzeum megálmodója, vezetője fogadta, aki a pedagógusokkal eljátszatott néhány korabeli cselekményt. Hogyan is folyhatott az élet az akkori faluban, és milyen körülmények között is dolgozhattak a korabeli nyomdában? Daruka Mihállyal Széles Szabolcs beszélget.
5: Milyen üzenetet sikerül így átadni az ide érkező vendégeknek, akár többek között a fehérgyarmati pedagógusoknak, és miért is fontos Vizsoly a biblia történet szempontjából?
7: Az első az, amiért ezt a részét választottam ennek a dolognak, és az embereket ma már olyan sok inger éri. Tehát a YouTube-on, az összes mindenféle ilyen közösségi médiában százszor külön dolgokat lát az ember, mint hogyha elmegy a valóságos helyszínre. És a valóságos helyszínen attól, hogy bemegyünk most egy épületbe, és ott kóborolunk, mint egy kísértek benne, vagy megnyomhatjuk a lapos információs táblának a részt, és elolvashatjuk rajta, de egy élő ember nincs, aki elmondaná azt, hogy mi is történt itt. Tehát olyan, mintha bemegyek mondjuk Deák Ferenc kúriájába, és végigmegyek, Feri bácsi, nincs itthon vagy, vagy hát jó, hát elolvastam, de akkor minek mozdulok ki? Minek megyek olyan messzire a Wikipédián, különbet olvasok, különbet látok a YouTube-on, mert nem tudom, számtalan kameraállásból fogják. Az embereket ma már ez nem hatja meg, és nem üti át sem azt az ingerküszöböt. Én számtalan emberrel beszélgettem, akik kijöttek a templomból, hogy mire emlékeznek kb. Ennyire. Hát, hogy nagyon szép volt. Nagyon jó volt. Mi volt jó? Hogy nézett ki a Biblia? És én most pontosan ezt szeretném megfordítani. Az embereknek nem az a fontos, hogy mit lát. Mert most látott egy nyomdagépet, úgy se ért belőle semmit. De ha én elmagyarázom, hogy milyen volt a háttere ennek a gépnek a működésének, tehát hogy nyomtattak vele, ember közelbe hozom őket. Odahozom egészen, hogy és azért találtam ki a színdarabot is, hogy az emberek érezzék azt, hogy akár én is lehetnék Mancskovics Bálint. Úgy, mint ahogy mondjuk én is lehettem Mancskovics Bálint. Ez én tanult mesterségem mintakészítő asztalos. Életemben soha nem hallottam. 2008-ig nem is hallottam a nyomtatásról, mint ilyen. Jó, hallottam persze, de ilyen mélységben, 16. században végképp nem. Szerintem nagyon-nagyon kevés ember is hallott róla. És egyszer csak ez így meg.

0: fogom az iskolákat a nyakamba veszem, és újból egyesével végigjárom őket, de látom, hogy a buszbérlése olyan végtelen terheket ró. A inkább az, hogy én megyek el. Tehát én megyek, beteszem az autóba a nyomdagépet, ezt a szorít bárhol el lehet játszani, százszor szerencsésebb ez, én úgy látom, mint az, hogy bérelni egy buszt.
1: De erre is volt már példa, hogy elvitte a nyomdagépet, és egyfajta missziónak is tekinthető az, amit Daruka Mihály végez, hiszen ott megmutatta akár egy osztályterembe egy rendhagyó történelem órán, hogy hogyan is készült valamikor az a visói biblia.
0: Pontosan így van, de még egy másik az, hogy azok a dolgok, amiket én mesélek a háttérről, a gyerekekben olyan láncreakciót indít el, hogy egyszerűen képesek lesznek maguktól föltenni olyan kérdéseket, néha még én is meglepődök rajta, hogy miket kérdeznek, hogy mi az, ami összeállt az agyukba. Tehát ez a történet, amikor nem csak tényleg egy ilyen száraz, és ezért lett ez kitalálva is. A sztoriát elmondom, hogy ezt esetleg elmondtam, hogy alakult ki ez a színház. Tehát én is ugyanúgy kezdtem, mint mindenki, elfontoskodtam ott a dolgot, a Wikipédiás felolvasás, és egyszer, ez 2013 körül volt, ott egy harmadikos gimnazista osztály Tokajban volt, és a tanárnő elaludt este. A gyerekek kisasolták, hogy a tanárnő alszik, ebből futás, és az első pincébe lementek, úgy lemészárolták magukat, hogy másnap úgy jöttek be, mint egy zombi csapat. Hót másnaposan tiszta szürkék, ahogy el lehet képzelni, és tanárnő mondta, hogy befelé, befelé, mindenki! És a tanárnő, ne akarunk, bébre, menjünk, menjünk vissza a buszra, aludjunk, befelé! És akkor jött az alfa hím az osztályból, hogy megállt az ajtóba, és azt mondja, jó van, öcsém, akkor lökjed. Hó, mondom, lökjem, gyere, és kinek is testvérem. Akkor most eleszel Rákóczi Zsigmond. Ting! Így nyílt ki a szeme mindeniknek, minden gyereknek. És akkor jöttem rá, hogy ők százszor jobban élvezik azt, hogyha őket bevonom a mesébe, mintha csak én ott fontoskodok, vagy megpróbálom még esetleg dramatizálni is a dolgot.
1: Köszönöm a beszélgetést. Én azért kívánom, hogy itt Vizsolyban nagyon sokan látogassanak el még önhöz, és ismerjék meg a Vizsolyi Bibliának azt a különleges élménydús történetét, amely valamikor valószínűleg megtörtént, csak különleges színházi keretek között.
0: Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy nálunk vagytok, és nagyon éltesen benneteket sokáig.
2: Kedves hallgatóink, Daruka Mihályt, a Vizsolyi Biblia Nyomtató Múzeum vezetőjét hallották annak kapcsán, hogy a fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola alkalmazotti munkaközössége Vizsolyba látogatott. A riporter Széles Szabolcs volt.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, Közélet, Közérdek című magazinunk végéhez értünk. További szép napot és kellemes rádiózást kívánva búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Tóth Évát hallották.
3: Közélet, Közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató magazinját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül, a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament, hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A jogszabályokról kedden szavaznak a képviselők, akik aznap még az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról is döntenek. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolajtermék előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosító javaslatot is. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 25. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Július 1-én indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei-tónál és a Tisza-tónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. A közlemény szerint idén július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikkek eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. A közleményben figyelmeztettek, a NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül 12 nyitvatartási napra lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is.
0: az időjárásról.
1: Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható, a középső és északkeleti megyékben kezdődhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Folytatódik a Svéd Asztal az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. 16:30 a nap legfontosabb híreit foglaljuk össze regionális krónikánkban. Azt követően beszámolunk arról, hogy a Calvin János Református Szociális Szolgáltató Központ Hajdúböszörményben 15 éves.
2: Ugye alapvetően itt idős otthonban gondolkoztak az akkori presbiterek, aztán adódott, hogy megnyílt a lehetőség arra, hogy fogyatékkal élőket is bevonjanak ebbe az ellátásba és szolgálatba.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, június 26-a van János és Pál nevenapja, de ma ünnepelnek Adon, Adonis, Adony, Dakó, Dókus, Dózsa, Kirill, Pável és Pósa nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. 1522-ben ezen a napon a rodoszi hadjárat zajlik, első Szulejmán a johanniták kiűzésére vonul a görög szigetre. 1809-ben a győri csatavesztés nyomán Napóleon csapatai elfoglalják Pozsonyt. 1917-ben megérkeznek Európába az első amerikai katonák, végleg eldöntve az első világháború kimenetelét. 1940-ben ezen a napon a Szovjetunió visszatér a forradalmi naptárról a Gergely naptár használatára. 1941. június 26-án Kassa bombázása és a Körösmezőről Rahóra tartó vonat szovjet meggéppuskázása történt, az egyik oka Magyarország belépésének a II. Világháborúba. 1944-ben Horváth Aladár ungvári alpolgármester rendeletben kötelez minden egyetemi és főiskolai hallgatót, aki Ungváron tartózkodik, arra, hogy köteles honvédelmi munkára jelentkezni. 1945-ben San Franciscóban elfogadják az ENSZ alapokmányát, a szervezet október 24-én kezdi majd meg működését formálisan. 1974-ben a NATO tagországok kormányfői találkoznak Brüsszelben, ahol aláírják az atlanti kapcsolatokról szóló nyilatkozatot. Ugyanebben az évben a vonalkód első kereskedelmi felhasználása is megtörténik az Amerikai Egyesült Államokban. 1991-ben, június 26-án a Magyarországgyűlés elfogadja a kárpótlási törvényt. 2007-ben pedig Szekeres Imre honvédelmi miniszter Moszkvában bejelenti, hogy Magyarország 2009-ben végleg kivonja hadrendjéből a MiG-29-es vadászrepülőgépeket.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Olcsó életek. Soha nem volt talán még egyszerre ennyire drága és ennyire olcsó az emberi élet. A ma a Földön élő több mint 7 milliárd ember kényelmi igénye mérhetetlen mennyiségű nyersanyagot és erőforrást emészt fel. A Föld természeti és altalaj kincsei keservesen nyögik az egyre növekvő igényeket, a pusztítás visszafordíthatatlannak tűnik. Az egyre nagyobb luxusra vágyó, egyre többek pedig egyre több egészségügyi problémával is küszködnek. Nem véletlen, hogy a világgazdaság életében a bányászat és a kőolaj kitermelés után a gyógyszeripar könyvelheti el magának a legnagyobb nyereséget. Ám de még a bányászat és a gyógyszeripar összesített profitja is messze elmarad a fegyveripar nyereségéhez képest. Naponta több ezer tonna fegyver, lőszer és hadászati felszerelés ömlik a világ piacaira. A fegyvervásárlások az egyre sokasodó konfliktuspontokon a világ számos térségében hatalmas összegeket emésztenek fel, és ezekkel a fegyverekkel embereket ölnek. A repülőgéppel gyanútlanul nyaralni utazó emberek százait éppen úgy megölik, mint a templomi szertartáson résztvevő keresztjéneket, avagy arab fiatalok ezreit végezték ki nemrég más vallásértelmezést követő szintén arabok. Ágyútűz zúdul iskolákra, kórházakat robbantanak fel, máshol egész falvakat végeznek ki. De a közelünkben is ott van a halál. Fáradt és meggondolatlan autóvezetők kezétől naponta tucatnyian veszítik életüket az országutakon, egész családok tűnnek el a nem lét örvényében. Egyre több rablás gyilkossággal fejeződik be. Arat a halál a világon, pedig ezek csak az egészséges áldozatok. A szennyezett környezet és a kémiai anyagokkal dúsított élelmiszer miatt rákban vagy a növekvő stresszben, szívinfarktusban elpusztultakról még szó sem esett. Alig van már békességben megőszülő idős ember, élettel betelt, csendben megvénült pátriárkák sincsenek már ezen a modern, de önmagából kivetkőzött világon. Az ENSZ hivatalos adatai szerint 20 másodpercenként hal erőszakos halált valahol a világon egy ember. Tehát, míg megíródott ez a jegyzet, 40 embert öltek meg valahol a világon. Bizony, vérrel terhes ez a föld.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2026. június 26-án pénteken 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. A hőségriadó miatti védelmi tevékenység összehangolására kormányrendeletet fogadott el a kabinet, a védelmi tevékenység vezetését a miniszterelnök látja el, ezt jelentette be Magyar Péter kormányfő csütörtökön, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter társaságában. Magyar Péter a Facebookon élőben közvetített eseményen közölte, szombat hajnaltól az ország nagy részén harmadfokú vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. A miniszterelnök jelezte, a meteorológiai előrejelzések szerint várhatóan 4 napon keresztül meghaladja a 29 fokot a napi középhőmérséklet, amire soha nem volt még példa Magyarországon, mióta a hőmérsékletet mérik. Arra figyelmeztetett, rendkívüli megterhelésnek lesz kitéve az egészségügyi rendszer, a tűzoltóság, a közlekedési rendszer és a lakosság is. Magyar Péter közölte, a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja a védekezési munkálatokat a hőségriadó alatt, és egy kormányrendeletet is elfogadtak ezzel kapcsolatban, amely hamarosan megjelenik a magyar közlönyben. Májusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000 volt, a munkanélküliek száma 209.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 35.000-rel nőtt, az egy évvel korábbinál 15.000-rel kevesebb volt, míg a munkanélküliek száma április óta 7.000-rel csökkent, de alig 800-zal volt csak kevesebb, mint egy éve. A március és május közötti három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.640.000 volt, 33.000-rel elmaradt az egy évvel korábbitól. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.448.000-en dolgoztak, 53.000-rel kevesebben az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 71.000 volt, a külföldön dolgozóké pedig 121.000. A 15 és 64 év közöttiek körében a foglalkoztatási ráta 75% volt, lényegében megegyezett az egy évvel ezelőttivel. A március-május közötti időszakban a 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 208.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Cigány misszióval kapcsolatos felmérés készült a nyírségi egyházmegyében. Kis Réka missziói lelkipásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket, térképezze fel a helyzetet, a tényeket, az adottságokat, a már működő programokat. Kis Rékát hallják.
2: Jelenleg a nyírségi egyházmegyének a egyházmegyei missziói lelkipásztora vagyok, ebben a feladatkörben szolgálok, és azzal a megbízással keresett meg Esperes úr tavaly tavasz környékén, hogy a Nyírségi Egyházmegyében szeretné elindítani a cigány missziónak a szolgálatát, és ennek a kicsit azt mondhatjuk így a nulladik lépését bízta rám, a feltérképezésnek a feladatát. Erről azt kellett tudni, hogy ugye 79 egyházközség van az egyházmegyében, és én szépen végigjártam minden egyházközséget. Ez a interjú sorozat, ez körülbelül tavaly november környékén kezdődött, és idén májusban ért véget. Nyilván nagyon sok egyeztetés kellett ehhez, meg 79 egyházközség az nagyon nagy létszám, ezért tartott ilyen sokáig, és az volt a cél, hogy a helyi lelkipásztorokkal leüljünk beszélgetni, de egyébként ez úgy alakult, hogy nem csak lelkészekkel tudtam beszélni, hanem akár főgondnokokkal is, tanodai munkatársakkal, hatodéves gyakornok lelkipásztorokkal, tehát nagyon sok mindenki szívesen nyilatkozott erről a témáról, amiért nagyon hálás vagyok. Körülbelül két részre osztottuk ezeket a kérdéseket, talán nevezhetjük így. Volt egy szociológiai háttere, bár én nem vagyok szociológus, de ezt azért hozzáteszem, az egy külön szakma, de mégis, hogy megismerjük, hogy kik vannak jelen a roma testvérek a Nyírségi Egyházmegye területén, Ugye nagyon sokszor egy homogén társadalmi csoportról beszélünk, amikor a cigány testvérekről van szó, de ez a felmérésből is nagyon szépen kiderült, hogy egy nagyon sokszínű közösségről van szó, és sokszor igaz volt az, hogy talán egy-két településsel kell arrébb menni, és egy másik közösség fogad minket.
1: Júliusban és augusztusban is kampánnyal hívja fel a figyelmet a Magyar Vöröskereszt a nyári véradás fontosságára. Naponta 1600-1800 donorra van szükség ahhoz, hogy folyamatos és biztonságos legyen az ország vérellátása. Véradókra folyamatosan szükség van, és sokan kötelességüknek is érzik, hogy segítsenek a rászorulókon. 18 és 65 éves életkor között minden egészséges felnőtt adhat vért, amennyiben testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. Alkalmanként 4,5 deciliter vért vesznek le, amivel akár 3 betegen is segíthetnek. A nyári időszakban a nyaralások, utazások miatt kevesebb a donor, ezért a Magyar Vöröskereszt kampányokkal igyekszik felhívni a figyelmet a véradás fontosságára. Nyíregyházán a szervezett véradások mellett bárki adhat vért a kórház területén található területi vérellátó intézetben. A Károli Gáspár által fordított és Vizsolyban kinyomtatott első teljes magyar nyelvű Biblia 2025-ben ünnepelte 435. évfordulóját. Ebből kifolyólag a 2025-2026-os tanévben a Fehérgyarmati Kölcsei Ferenc Református Általános Iskola alkalmazotti munkaközössége Vizsolyba látogatott, ahol a szatmári kirándulókat Daruka Mihály, a Vizsolyi Biblia Nyomtató Múzeum megálmodója vezetője fogadta.
3: Én számtalan emberrel beszélgettem, akik kijöttek a templomból, hogy mi emlékeznek. Hát kb. Ennyire. Hát, hogy nagyon szép volt. Nagyon jó volt. Mi volt jó? Hogy nézett ki a Biblia? És én most pontosan ezt szeretném megfordítani. Az embereknek nem az a fontos, hogy mit lát. Mert most látott egy nyomdagépet, úgy se ért belőle semmit. De ha én elmagyarázom, hogy milyen volt a háttere ennek a gépnek a működésének, tehát hogy nyomtattak vele, ember közelbe hozom őket, odahozom egészen, hogy, és azért találtam ki a színdarabot is, hogy az emberek érezzék azt, hogy akár én is lehetnék Mancskovics Bálint. Úgy, mint ahogy mondjuk én is lehettem Mancskovics Bálint. Ez én tanult mesterségem mintakészítő asztalos. Életemben soha nem hallottam. 2008-ig nem is hallottam a nyomtatásról, mint ilyen. Jó, hallottam persze, de ilyen még 16. századon, mert végképp nem. Szerintem nagyon-nagyon kevés ember is hallott róla. Mert ha engem érdekel az, hogy miért pont Vizsolyba, én azt egészen biztosan veszem, hogy mást is érdekel ez a dolog. És akkor innentől kezdve már, akkor járjunk utána. És olyan egyszerű, amikor olyan dolgokat mondtam el, amiket elmondtam, és a lelkész kollega, a legelső némel, már most már nem, de amikor ő legelőször hallotta, Jánkon, azt hiszem, hogy ott volt talán lelkész, amikor legelőször hallotta ezt az egészet, én furcsán össze is vonta a szemöldökét, hogy ez biztos, hogy így van. Mondtam, hogy erre nincs pecsétes papír. 2017-ben 44.752 vendégünk volt.
1: Újabb ritka afrikai ragadozókkal bővült a nyíregyházi állatpark. 3 egészséges szervállkölyök született, a kicsik már átestek első állatorvosi vizsgálatukon, és hamarosan a látogatók is megfigyelhetik fejlődésüket. A 2 hím és 1 nőstény kölyök gondoskodó anyjuk mellett szépen fejlődik. A kölykök jelenleg 4 hetesek, testsúlyuk 800-900 g között mozog. Az első állatorvosi vizsgálat során megkapták egyedi azonosítójukat, az életkoruknak megfelelő védőoltást, az állatpark szakemberei szerint mindhárom kis ragadozó egészségesen fejlődik, és napról napra egyre aktívabb, írja nyíregyháza.hu. A szervál a szubszaharai Afrika füves pusztáin, mocsaras területein és szavannáin él. Különleges testfelépítése miatt könnyen felismerhető, a macskafélék közül testarányosan, neki vannak a leghosszabb lábai, miközben nagy fülei kivételes hallást biztosítanak számára. Bár a szervál jelenleg nem tartozik a legsúlyosabban veszélyeztetett fajok közé, természetes élőhelye folyamatosan zsugorodik. A mezőgazdasági területek terjeszkedése és az ember-állat konfliktusok hosszú távon veszélyeztetik a vadon élő állomány fennmaradását.
0: 10 innen és 10 túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! A Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ 15 évvel ezelőtt kezdte meg működését Hajdúböszörményben. A központ létrehozásának és működtetésének célja elsősorban a település időskorú és fogyatékossággal élő lakosainak a támogatása. Az intézményt a Kálvin téri Református Egyházközség tartja fenn. A központról Somogyi László lelkipásztorral beszélgetett Búzás Bori.
2: Fennállásának 15. évfordulóját ünnepli a Hajdúböszörményi Kálvin téri Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja. Ez egy még kisebb évforduló, de mégis már a visszatekintésre okot adó szám. Hogyha visszatérünk a múltba, akkor 15 évvel ezelőtt mi hívta életre ezt az intézményt?
3: Hát én hiszem és remélem, hogy az a vágy, azért beszélek így, mert én 9 éve szolgálok itt a gyülekezetben, tehát nyilván én akkor még nem voltam, és így a terek előtt lelkész és mások beszámolójára támaszkodom most ebben a kérdésben. Tehát az a vágy és az a látás, hogy elsősorban a gyülekezet elesettjeinek legyen egy szeretetteljes és evangéliumi légkörű otthona, hogyha rászorulókká lesznek. Ugye alapvetően itt idős otthonban gondolkoztak az akkori presbiterek, aztán adódott, hogy megnyílt a lehetőség arra, hogy fogyatékkal élőket is bevonjanak ebbe az ellátásba és szolgálatba, ami hát megint csak egy mondjam, szent kihívás, hogy sokszor tényleg teljesen árva vagy elhagyott gyermekek, akik részben már felnőtt korúak, de adottságaik lében inkább úgy emlegetjük őket, mint gyermekek. Tehát, hogy ők azzal a őszinte krisztusi szeretettel találkozhassanak, amit sajnos a világ már nem ismer, vagy nem él, pedig szerették volna, és szerettük volna, meg szeretnénk most is átadni ezt, hogy ez az a többlet, az az ajándék, amit a hív emberek Istentől kapnak. Nem mi adjuk, nem tőlünk van, tudjuk, hogy ez a Szentlélek gyümölcse, de mégis mondhatom, hogy azért, és most már azért évek óta belelátok, hogy a hozzátartozók reakcióin, meg bizonságtételein keresztül megvan az a jó érzésünk és hálaadásunk, hogy Isten lelke működik, és Isten az ő szeretetével érinti meg, és veszik körül a gondozottjainkat.
2: Most ebben a szociális központban milyen módon és körülbelül hány személynek tudnak segítséget nyújtani?
3: Ez egy kicsi otthon, egy családias tékörű otthon. Itt összesen van 20 bentlakásos idősen látottunk, és 12 bentlakásos fogyatékkal élő, és ezt egészíti ki a nappali ellátást. Tehát ha minden gondozottat beleszámolok, illetve még van házi segítségnyújtás is, tehát ez a HSK-s szolgáltatás is, szolgálat is. Így egy 80-90 embert is el tudunk érni. De aki nap mint nap ténylegesen bent él és folyamatosan bent tölti az idejét, az nálunk 32 fő.
2: Mi gondol, nagy tiszteletű úr, lenne szükség akár a bővülésre, vagy a gyülekezet pont ezt a feladatot, amit magára vállalt, el tudja látni azzal a szeretettel és áldással, amivel az elmúlt 15 évben tette, vagy esetleg ki tudja nyitni a kapukat, és mer és tud nagyobbat álmodni?
3: Álmaink vannak, objektív és fizikai akadályaink is, hiszen ez is egy nagyon különös történet, hogy eredetileg ez egy általános iskola volt, ez az épület, amit az egyházközség megkapott akkori önkormányzattal egyeztetve, meg egyezkedve, illetve egy ilyen állami háttér is volt a segítők között. A lényeg az, hogy igény jóval nagyobb, tehát ugyan a Hajdúböszörmény egészen jól ellátott a települések között a szociális ellátásban, tehát mondhatni tudtommal 7 intézmény is van, akik például az idősek ellátásában tevékenykednek, és mégis sor van állása mindegyiknél. Tehát például az idős gondozásban nagyon nagy az igény, úgyhogy lehetne és kellene bővíteni. Vannak is ilyen álmaink, terveink, ez most még azért nem tudok, meg akarok mondani, mert tényleg álom szintjén van, óriási beruházásokra lenne szükség, hogy a meglevő telkünk eleve kicsi, az itt nem nagyon valószínű, hogy lehetne, de esetleg más ingatlanban kialakítani ilyen vagy más jellegű szociális intézményt, ez nem kizárt, tehát erre azért van bizonyos reménységünk, vagy legalább például mondjuk egy nyugdíjas otthon kialakítása, ami nem teljes ellátás jelent, hanem nyugdíjas házat, nyugdíjas apartmanokat, az is segítség lehet rászorulóknak. Tehát vannak terveink, álmaink, és most figyeljük az eseményeket, hogy egyáltalán hol nyit Isten kapukat, ajtókat, hol lehet esetleg forrás találni ilyen továbblépésre, mert hát önerőből azért a gyülekezetünk az nagyon kicsi, hogy ilyen lépéseket meg tudjon tenni, de nem adjuk fel, tehát nyitottak is vagyunk, és figyeljük Isten, hogy alakítja az eseményeket általában Magyarországon, általában a szociális szférában.
2: Hogyha az álmoktól visszatérünk a jelenbe, és azt a központot, otthont nézzük, ami most adott és jelen van, mekkora várólistája van, illetve a nappali ellátásban hány emberről tudnának még gondoskodni, vagy ez a maximális limit, amivel most rendelkeznek?
3: Az épület adottságai miatt teljes kihasználtsággal dolgozunk a jelenlegi létszámmal. Akik sorban állók, azok általában ugye a bentlakásos ellátást igényelnék, mert azért a nappali ellátásban ott van egy folyamatos fluktuáció, tehát kicsit jönnek, mennek az emberek, és ez normális is. De a bentlakásos ellátás az, amire nagyobb szükség van, abban az értelemben, hogy nyilván már a önellátásukat elengedő, azt teljesíteni nem tudó emberekről van szó, illetve hát, hogy a család is úgy látja, hogy nem tudja biztosítani az idős ellátását. Ők állnak sorban, körülbelül 70 fő. Tehát itt azért mondtam, hogy bent lakásos van 20 idősünk, és ehhez jön még egy 70 fő, aki itt nálunk bejelentette. Persze általában ezt tudni kell, hogy ugyanezek a személyek másik intézménybe is bejelentkeznek, tehát próbálják így megtalálni, hogy hova jutnak bele hamarabb. Tehát ez egy külön kérdés, csak úgy megjegyzem, itt az önkormányzattal is néha egyeztetnünk kell, megegyezkednünk kell, mert ők hajlanak arra, hogy minden intézménynél abszolút

0: párt ezzel az egyház is, konkrét egyházközség. Tehát voltak félelmek, hogy túl nagy teher lesz ez, és hogy fogjuk ezt bírni, és ha netán az állami normatívák nem elegendőek, akkor miből fog működni ez az intézmény. De hála Istennek mégis működik, és a többségi véleménye alakult az ki, hogy vágjunk bele, és nem is bántuk meg, ha szabad így fogalmazni. Az is egy érdekes kérdés, hogy eredetileg a gyülekezetünk elesettjei számára indult ez a szolgálat, ugyanakkor teljesen nyitott volt kezdettől fogva. Tehát nem csak reformátusok, görögkatolikusok, római katolikusok, adott esetben baptista testvérek, tehát szintén ilyen felkezetekből is jönnek a lakók, és hát általában az időrend dönti el, hogy ki mikor jelentkezik és jut be. Tehát a gyülekezetnek folyamatos kapcsolata van az intézménnyel, ugyanakkor ezt kell mondanunk, hogy nem csak a gyülekezetünk időseit látja el, hanem ez a nyitottság továbbra is megmaradt.
1: Nyilván az, hogy egy egyházi intézményről, egy református intézményről beszélünk, az ad egy pluszt a bent élőknek, vagy akár a nappali gondozásban résztvevőknek. Hogyan épül fel egy nap, hogyan figyelnek arra, hogy a lelki egészsége is meglegyen az időseknek, illetve akár a fogyatékkal élő személyeknek?
0: Hát természetesen az egyéni csendességre is igyekszünk időt biztosítani és figyelni, hogy aki azt szeretné gyakorolni szobánként, arra is lehetősége legyen. Rendszeresen vannak bent belső bibliaórák, amelyre meghívjuk, és aki csak mozogni képes, az akkor együtt van. Természetesen egyébként itt az intézménnyel szembe levő úgynevezett középkerti imaházunk is ott van, és minden vasárnap, aki csak tud, az át tud jönni vasárnap istentiszteletekre. Nagy ünnepekkor külön gondolunk arra, hogy úrvacsora osztás is elérhető legyen, akár így a szemben lévő imaházban, akár úgy, hogy mi lelkészek kérésre ebben megyünk az intézménybe, és akkor ott szobánként osztunk úrvacsorát, és emellett nyilván az állandó nyitottsága lelki beszélgetésekre, ez is úgymond rendelkezésre áll. Tehát bárki, aki ezt igényli, vagy mi magunk is látjuk, hogy valaki rászorul egy kicsit beszélgetésre, vigasztalásra, erősítésre, akkor a mellé oda tudunk és akarunk ülni, és általában hát élnek is ezzel a bentlakók, különböző mentalitással és érzékenységgel és igényszinttel, de igyekszünk ahhoz alkalmazkodni, amire valóban szükségük van.
2: Kedves hallgatóink, a Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ Hajdúböszörményben 15 éves. Ennek apropóján Somogyi László lelkipásztorral beszélgettünk az elmúlt percekben.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című délutáni magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában.

0: Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla lelkipásztortól. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Tóth Évát hallották.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét a Prédikátor könyve 12. fejezetének első verséből hallgassuk meg. Gondolj teremtődre ifjúságod idején. Mifelénk, amikor valakit harangszó és imádság nélkül búcsúztatnak el, mindössze 7-8 perc időtartam alatt azt mondják, na, ezt is elkaparták, mint egy kutyát. Az utóbbi évek tapasztalata, hogy hiába tartjuk minimális szinten a harangozási díj mértékét, nemhogy egyházi búcsúztatást, de egy harangszót sem kérnek a hátra maradottak. Elkaparják a rokont, még akkor is, ha vagyont hagyott maga után. Mindeközben zakatol az élet tovább, melyben azon megy a verseny, hogy ki mit kapar ki, vagy össze magának. A van megbabonázza az embereket. 10 körmükkel kaparják össze azt, amit az időközben elkapart magzatok meg sem látnak, és aminek végén őket is csak úgy elkaparják a vagyonért ácsingózó örökösök, mint egy kutyát. Szomorú, nyomorúságos körforgása ez az életnek, melyből kilépve a Prédikátor könyvének írója szólít meg bennünket, és hív arra, hogy kiki gondoljon a Teremtő Istenre még ifjúsága idején. Hiszen ha valaki ifjúsága éveiben ragadja meg a hit lehetőségét, meglátja, az Úr az, aki az értékválság sokféle megnyilvánulási formája miatt földön fekvőket ma is kész a földről felkaparni, hogy életük Jézus Krisztusban elrejtett örök élet legyen. Olyan hittel, szeretettel övezett élete, mely nem arra törekszik, hogy kikaparja a szerencséjét, hanem arra, hogy hálaadással élje meg annak az életnek a napjait, melyet az Úrtól kapott ajándékba. Mi az, amit megragadsz, testvérem? Mit szorongatsz? Miután futsz? Gondolj teremtődre, hogy a hited legyen életed ékessége, mert egyedül az Úr, akitől megtartásod, megváltásod, lelked békességét remélheted. A mai igemagyarázat Molnár Virág lelkipásztor nevéhez fűződik, aki Mezőkovács háza Nagybánhegyes gyülekezeteiben szolgálja az Urat.
1: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Eddig 13 ezer ember küldött üzenetet, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban a kormánynak, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint a véleményező 95%-a támogatja a javaslatot, 5%-uknak vannak kétségei vagy ellenzik azt. Magyar Péter azt mondta, a megkapott üzenetek több mint 40%-a konkrét javaslatot vagy módosítást fogalmaz meg. Az embereket leginkább érdeklő téma az országgyűlési képviselők mandátumának maximalizálása 12 évben. A második, az előző témánál jelentősen kevesebbeket érdeklő téma, a leköszönő köztársasági elnök mandátumának megszűnése, ismertette Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, az országgyűlési mandátum korláttal kapcsolatban a jelentős többség szigorítana, 8 évre vinné le a határt, és más politikai szereplőkre is kiterjeszteni a korlátozást. Magyar Péter közölte, a véleményeket szombatig várják, azokat folyamatosan feldolgozzák, monitorozzák, és utána összesítve meg is jelenítik a véleményezéssel létrehozott felületen. Ezt követően fogja meghozni a kormány a döntést arról, hogy milyen végső formában nyújtja be a módosító javaslatot, várhatóan már a jövő héten. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető felhasználóbarát adatbázisban, közölte a politikus a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes kiemelte, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egynegyedén nem vett részt és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. Az elnök tudatta, az átláthatóság erősítése érdekében elrendelte a szavazásokról történt hiányzások könnyen kereshető, felhasználóbarát megjelenítését a parlament honlapján, az adatbázis csütörtöktől elérhető. Június-július fordulója több fontos határidőt is hoz a gépjármű adó, a globális minimum adó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közleménye emlékeztet, június 30-áig kérhető a gépjármű adóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimum adó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Aki magánszemélyként egy összegben nem tudja megfizetni a gépjárműadót, június 30-áig kérheti a NAV-tól az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, néhány koppintással, indoklás és igazolások csatolása nélkül. A határidő jogvesztő, ezért később már igazolási kérelemmel sem pótolható. Július 1-től Magyarországon is alkalmazni kell az új uniós vámszabályt, az Európai Unión kívüli vámáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. A NAV honlapján valamennyi témáról részletes tájékoztatás érhető el. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nyitott az együttműködésre a kormánnyal, de a vezetőség többsége alkotmányossági szempontból aggályosnak tartja a szervezet átalakításáról szóló kormány előterjesztést, közölte a Kamara. Állásfoglalásuk szerint az előkészítés alatt álló jogszabályok kialakításakor fokozott figyelemmel kell lenni a kamara függetlenségére, önkormányzatiságának érdekképviseleti szerepének megőrzésére, valamint a törvényességi szempontokra. A közbizalom erősítése érdekében a kamara kész átláthatósági és integritási intézkedések bevezetésére, a működési és választási szabályok átalakítására, de minden változtatásnak követnie kell a jogállamiság, az önkormányzatiság és a szakmai párbeszéd elveit. A szervezet működését törvényességi ellenőrzés biztosítja, és nincs olyan megállapítás, jogerős döntés, amely törvénytelenséget állapított volna meg, hangsúlyozza a közlemény. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter korábban többször is úgy nyilatkozott, hogy független, hiteles agrárkamarát kell létrehozni, mert a mostani szervezet működése átpolitizált. A Magyar Közlönyben május végén megjelent kormányhatározat szerint a kamara működése soron kívüli felülvizsgálatra szorul. A kormány ezzel együtt a kapcsolódó jogalkotás előkészítését is elrendelte.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál Balázs Alexandra. Tudták, hogy hazánkban 3 őshonos tízlábú rákfajra több mint 30 idegen honos jut? A Hunren Ökológiai Kutatóközpont munkatársai külföldi és hazai kutatókkal, egyetemi hallgatók közreműködésével régóta vizsgálják a tízlábú rákfajok helyzetét és hatását a Kárpát-medencében, különös tekintettel a vörös mocsárrákra, amely bár az Egyesült Államok déli államaiban és Mexikó északi részén őshonos, napjainkra az egyik leggyakoribbá vált a véletlen és direkt telepítések hatására világszerte. Hazai állománya komoly gazdasági károkat okoz, ezért visszaszorítása elkerülhetetlen. Akivel pedig majd beszélgetek mindenről, Weipert András, hidrobiológus.
2: Amiket mi lassan 10 éve vizsgálunk populációkat, itt egy 100-150 méteres patak szakaszon, itt ezt mondjuk kifejezetten ért belterületi vízgyűjtő hálózatára kell gondolni, tehát a Sulák patak esetén, vannak olyan szakaszok, ahol 150 méteren belül közel 1000 egyedet tudunk gyűjteni egyetlen egy mintavétel során.
1: Remélem most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Közép-Európában, így Magyarországon sem találni már olyan élőhelyet, ahol ne fordulnának elő idegen honos fajok. Ezzel a legnagyobb probléma, hogy a nem őshonosaknak számtalan változást okozhatnak, kezdve kiszorításukkal egészen a mezőgazdasági, erdészeti, természet- és környezetvédelmi, valamint hal- és vízgazdálkodási károkig. A tízlábú rákok közül napjainkra számos idegen honos faj sikeresen megtelepedett és terjedt hazánk vizeiben. Ilyen a vörös mocsárrák, amely territoriális és agresszív állat. Terjedésének megakadályozása elsődleges feladat, Weipert András hidrobiológus, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézet munkatársa szerint. Ebben a lakosság segítségét is kérik, ha valaki tízlábú rákot talál, azt fotózza le, és a készítés helyszínének megadásával a képeket küldje el a weipert@urbanecology.hu e-mail címre.
2: A kutatási sor, ami tavaly volt 10 éves, tehát 11 éve kutatjuk ezt a fajt itt a Kárpát-medencében, az és nemzetközi koprodukciókban, vagy hát szabad így fogalmazni közösen. Ez onnan kezdődik, hogy 2015-ben találtunk egy egyedet a Városligeti tóban, decemberben, majd 2016 nyarán, amikor megjelent egy közlemény arról, hogy mi a Városligeti tóban megtaláltuk a világ egyik legveszélyesebb inváziós állatát, akkor kaptunk egy jelentést a lakosság részéről, tehát lakossági tájékoztatás alapján, hogy ez nem is a nagy sláger, hogy ez előkerült, mert hogy Budapest térségében Érd megyeújgó városnak a csatorna külső vízzel vezető hálózatában ez az állat már gyakori, problémákat okoz a lakosságnak is, és hogy ez hogy nem vettük észre, hogy közben van egy ilyen probléma konkrétan a városban. És akkor kezdtünk el rá fókuszálni arra, hogy ez az állat hol is fordulhat elő, és egy nagyon rövid, intenzív kutatási szakaszt követően nagyon sok hazai élőhelyen előkerült, és azóta is folyamatosan mind a lakosság részéről jelzik, hogy hol kerül elő újabb állománya, mind pedig a kutatók egyre több olyan víztesbe merészkednek be, vagy mennek be, ami korábban egyáltalán nem volt a kutatásoknak a fókuszában. Itt gondolok ilyen autópálya vízzel vezető árkok, tűzivíztározók, különböző lakosság által kedvelt köztéri tavak, akár ilyenekre is kell gondolni, hogy szökőkutak, amik ideglegesen működnek. És ezeknek a kutatásai során jöttünk rá arra, hogy nem csak egyébként a vörös mocsárák, de számos egyéb idegenhonos inváziós állatfaj megjelenik ezekben a vizekben, és innen kiindulva terjed szépen mindenfelé.
1: Tehát akkor akvaristáktól került ez a rák is ki?
2: Nagyon érdekes, mi csináltunk genetikai vizsgálatokat itt az állományokkal kapcsolatban, hogy kiderítsük, hogy ezek honnan származnak, és azt látszik, hogy a legutolsó állományok, amelyek kimutatásra kerültek, azok szinte biztosan megunt, felesleget szapulat, vagy úgymond ilyen át nem gondolt kihelyezéseknek a következtében, mert a legközelebbi rokonállománya ugyanannak a genetikai változatnak az mondjuk Kambodzsa vagy Indonézia, ahol ezt az állatok nagy mennyiségben tenyésztik akvarisztikai célból, meg étkezési célból is. De elsősorban Európában élő egyedek távol-keletről például kifejezetten akvarisztikai célból kerülnek be hozzatartozóvá. Illegálisan ezt hozzá kell tenni, mert a faj az 2015 óta tiltó listás az Európai Unió minden államába, tehát élő formában ezt az állatot nem is lehetne behozni. Ami nagyon érdekes, hogy a legelső állományok, amiket viszont kimutattunk, azok közelrokonságot mutatnak dél-mediterrán országoknak az állományaival. Az azt jelenti, hogy Spanyolország, ahol Európában először megjelent a faj, valamint Olaszország, Dél-Franciaország, és utána nyomozva, hogy ez valójában ki, mikor, hogyan telepítette be, kiderült, hogy több állományt itt Budapest térségében olyan személyek helyeztek ki, akik horgászati célból, tehát élő csali állatként akarták ezt a fajt használni, mert például Spanyolországban az Ebro, Olaszországban a Po folyó vízütőjén ezt az állatot, mivel ott is tömeges és gyakori, csali állatként használják a harcsa horgászatára. Úgyhogy most már azt látjuk, hogy nem kifejezetten akvaristák, vagy mondjuk azt, hogy hobbi állattartók átgondolatlan telepítés, hanem tényleg egy ilyen tudatlanságból fakadó, saját rövid célú haszon érdekében történt pár egyednek a kihelyezése, amelyek viszont nagyon gyorsan elszaporodtak és gyönyörű szépen kolonizálják nem csak a városi parki tavakat, hanem az természetes élőhelyeken is nagyon nagy mértékben rohamosan tud terjedni.
1: Azért engem megdöbbentett az az adat, hogy Magyarországon 3 őshonos 10 lábú rákfajra több mint 30 idegenhonos faj jut. Melyik az a 3 őshonos faj, ami nálunk előfordul?
2: A 3 őshonos, ha nézzük, akkor elterjedési terület arányában a legkisebb elterjedési terület ennek ezek a kövirák. Ez kifejezetten úgymond a magyarországi hegyvidéki régiók, azon belül is Pilis, Visegrádi hegység és Börzsöny, valamint a Kőszegi hegység magasan fekvő vízfolyásaiban fordul elő. Utána következik a korábban rendkívül gyakori, de ma már szinte teljesen a kipusztulás szélére jutott folyamirák, ami ma már szinte csak hegy- és dombvidéki vízfolyásoknak a felső szakaszain fordul elő, elsősorban Nyugat-Magyarország, valamint az északi középhegység vízfolyásaiban, valamint egy-két somogyi, tolnai, baranyai patakban található meg még állománya. A legstabilabb pedig az őrségben, tehát Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron egyes vízfolyásaiban van még stabil állománya. És a harmadik faj az pedig a síkvidéki nagy folyók és nagy tavakban fordul elő, ez pedig a kecserák. Ő is védett, és ő rendelkezik még viszonylag a legnagyobb elterjedési területtel a hazánk vizeiben.
1: De hát azért az nagyon rossz hír, hogy 3 őshonos fajra több mint 30 idegenhonos faj jut, a világ élmezőnyébe tartozunk.
2: Ez így van. A pontos adat egyébként, mivel megjöttek, nem sokára fogunk publikálni egy újabb tudományos közleményt ezzel a témával. Jelen pillanatban 38 a létszám. Azt kell látni, hogy mióta mi 2015-ben elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni, 2015-ig még nagyjából 3 őshonos faj jutott, 4 idegenhonos, és ez azt jelenti, hogy a trendeket nézve, hogy minden évben 2-3 új fajjal bővül a hazai idegenhonos 10 lábú rákoknak a köre, de a 10 lábú rákok között nem csak folyami rákfélékre kell gondolni, tehát ami kifejezetten mondjuk a folyami vagy a kecskerák, hanem sok esetben találunk garnélafajokat, ezek lehetnek kis testűek, tehát alig 1 centit elérőek, de lehetnek nagyobbak is, mint amit a sziget közben tavaly találtunk meg a kelet-ázsiai folyami garnéla, ami rohamosan terjed az Aldunán, például a Vaskapolatti Alduna szakaszon, mint a felső Dunán, a német Duna szakaszon. Ez akár 20-25 cm-esre növő nagy testű garnéla, és emellett még színezőelemként találunk meg egy tarisznyarák fajtból több példányt, ami tényleg azt mutatja, hogy az átgondolatlan, nem kellően tájékozott hobbi állattartók folyamatosan telepítenek ki mindenféle, akár megunt, vagy szaporítási célra különböző kócsoportú egyedeket a hazai élőhelyekre.
1: De erre lehetett gondolni, hogy ezek megtelepednek? Tehát, hogy a klímaváltozásnak köszönhető, hogy túlélnek, vagy ezek egyébként simán túlélnek?
2: Az a probléma, hogy mind a tudomány sok esetben most jön rá egyes fajoknak az inváziós kockázatára. Én a klímaváltozást annyira nem szeretem azt mondani, inkább azt mondom, hogy klíma átalakítás, amiben mi részt veszünk, mert a klíma a föld történetében sohasem volt állandó, tehát mindig változott, csak a változásoknak az üteme gyorsulva az utóbbi évtizedekben olyan mértékben, amit sokkal inkább azt jelenti, hogy ez egy klíma átalakítás. Tehát amit mi hőszigetenként a városokban, az autópályáknak a fragmentáló hatásával létrehozunk, ez egy masszív átalakítás az ember által. Úgyhogy azt kell látni, hogy nem nagyon látták a kutatók sem, hogy ezek a fajok, amelyek úgymond inváziós kockázattal rendelkeznek, ezek hogyan fognak ezekre a átalakításokra reagálni. De ami legnagyobb probléma, az az emberi tudatlanság. Tehát 1973-ban, amikor például a vörös mocsárek bekerült Európába, már a spanyolok másfél évtizeddel, tehát a 80-as évek végén jelezték, hogy náluk borzasztó károkat okoz a járat fúrásával, a rizsföldeken történő kártételével, mert a rizspalántákat kieszi, és számos endemikus csiga és halfajt pusztított már ki az Ibériai félszigeten. Tehát, hogyha ezt már látjuk az elején, hogy a mediterrán térségben ez a faj ilyen problémákat okoz, és szabadon, könnyedén eljutott Franciaországba, Olaszországba, két évtized alatt a ottani vízgyűjtőhálózatokon keresztül, akkor a magyarországi kutatók is valamint hozzá kell tenni, hogy az agrárium, természetvédelem, valamint a hobbi állattartóknak is ez a tudás már egyébként, ha a fajjal kapcsolatban érdeklődnek, akkor rendelkezésre állt volna. Csak valami úton mondom, úgy gondolkodik a hobbi állattartók vagy a díszletkereskedelemben dolgozóknak a 90%-a, hogy kicsi, szép, könnyen eladható, csak éppen nem tudjuk azt, hogy ez az állat, hogyha megnő mondjuk 15-szer akkorára, és lesz egy pár centis rákocskából egy 20 centis nagy testű állat az akváriumban mondjuk egy másfél-két év alatt, és teljesen kiirtja az addig szépen beállt mondjuk akváriumomat, akkor bosszúból úgy gondolja az a személy, hogy hát mégse rakom be a fagyasztóba, pedig az lenne a legkímetesebb megoldás, hanem inkább elengedem és újrakezdem az akvarisztikát egy másik fajcsoporttal. Nagyon sok esetben ez a kiindulása az egésznek, hogy átgondolatlanul veszünk meg valamit, ami kicsi, szép, és úgy gondoljuk, hogy olcsó, akkor könnyen tartható. Lásd ékszerteknősöknek az esete, 200 forintos méretű és kerül pár ezer forintba, igen, de ezek az állatok megnőnek, mint egy leveses tányér, vagy esetlegesen, mint egy serpenyő, és elélnek 30-40-50 évig. Tehát nem magamnak veszem azt az állatot, hanem sok esetben mondjuk az unokám fogja esetlegesen gondozni az öreg korára. Úgyhogy ezekkel a tudással hiába rendelkezik a tudomány, és próbálunk minél több fórumon hangoztatni, hogy átgondolt legyen a díszállatválasztás, hogyha valaki szeretne akváriumot, teráriumot tartani. Ezt sok esetben nem fogadják meg a kezdő, vagy már akár a profi akvaristák sem.
1: Hogyha a vörös mocsárákot nézzük, akkor itt Magyarországon, ugye azt mondtad, hogy a faj territoriális és agresszív, szóval milyen károkat okoz?
2: Jelen pillanatban ez két jelentős kártétel az, amit látunk, és mind a kettő pénzügyileg nagyon jól manifesztálható. Az egyik, az, amit a kezdetektől látunk, hogy természeti szempontból szinte mindent kiírta maga körül, tehát az a vízfolyás, vagy az a tó, ahol ez az állat bekerül, onnan a védett, fokozottan védett növényfajok, állatfajok, legyen az akár hal, tehát ami vízhez kötött, vagy időszakosan vízhez kötött, mint mondjuk a kétféltűek, azok rövid időn belül teljesen eltűnnek, és ezáltal lesz egy ilyen viszonylag tiszta, vízű, jó, kellemes, kinézetű tóbor, egy algás vízű, bűvös szúnyog keltett, ez az egyik probléma. Tehát ez inkább természetvédelmi, és a szúnyogkeltetés voltából már egyébként közegészségügyi problémákat is felvet. A harmadik, amit látunk itt a Budapest főváros vízrendszerében, valamint azokon az élőhelyeken, ahol az ország különböző pontjai már jelentős mocsárak állomány él, hogy a járatfúró tevékenysége jóvoltából akár betonfödémeket, betonozott partfalakat, kőszórásokat képes megcsúsztatni, ezáltal elképesztő nagy károkat okoz a különböző épített infrastruktúrákban, itt elsősorban a vízfolyások menti utaknak a töltés csúszására kell gondolni. Láttunk olyat, hogy vasúti töltést csúsztatott meg Érd belterületén belül, Budapesten pedig közismert ez a probléma, hogy a Városligeti tóból kijutva az állat részben hozzájárul ahhoz, hogy a Vajdahunyadvári műemlékvédelmi épületnek a pince szintje ázik, mert hogy a betonfugázásokat is átlukasztotta már a Városligeti tóban, és emellett hozzájárul ahhoz, hogy a kisföld alattinak az infrastruktúrája is romlik, mert hogy a nagy tó, ami a Városligeti tórendszernek a felső tava, a közvetlenül kerül bevezetésre a Széchenyi fürdőnek a termálvize. Ott is a folyamatos szivárgás a kővoltából a kisföld alattinek a fődémszerkezete ázik.
1: Igen, és olvastam, hogy az árvízvédelmi töltések sincsenek abszolút biztonságban, mert hogy nagyon jó alagút fúró, ezt mondtad is korábban.
2: Hollandiában csak ez az egy faj éves szinten nagyjából olyan 100 millió eurós kárt okoz a különböző árvízvédelmi és csatorna rendszernek a töltés gyengítésével. Hollandia az egy azért nagyon jó példa, mert Hollandia után Magyarország rendelkezik Európában a leghosszabb különböző belvíz és öntözővíz csatorna hálózattal. Ez hazánkban nagyjából egy olyan 43 ezer kilométer hosszúságot jelent. Tehát másfélszer nagyjából meg tudnánk kerülni az egyenlítőt, hogyha minden egyes csatorna szakaszot így vonalasan kihúznánk. Ez egy nagyon-nagyon hosszú infrastruktúra. Különböző állapotban vannak ezek a létesítmények, ha szabad így fogalmazni, de ezeknek a fenntartás állag megóvását az összes olyan rákfaj, itt nem csak a vörös mocsára kell gondolni, de például a jelzőrák is nyugat-magyarországi vízfolyásokban borzasztó nagy károkat okoz, kifejezetten a járatkészítő tevékenységével, meg azzal, amivel most szembesülünk, hogy a folyamatos partfal fúrások és a különböző hínár növényzeteknek az elfogyasztásával a mederanyag újból elkezd mozogni a korábban beállt üledékben, ezáltal egy fokozott medererózió, tehát nem csak a partfal csúszik meg, hanem a mederanyag is elkezd vándorolni, ezáltal bizonyos helyeken elképesztő feliszapolódások következnek be, más helyeken viszont elkezd mélyülni a meder, és a talajvízszint csökkenés is ennek következtében fellép.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Weipert András hidrobiológussal a vörös mocsárrákról. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül, a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható szombaton, hívta fel a figyelmet a Hungromet Nonprofit ZRT. Az előrejelzés szerint Nyugat, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, a Dél- és Észak-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UVB-sugárzásra. A legmagasabb 8,2 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakulhatnak, még Nyugat és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten 8,1-es maximum érték várható. A Hungaromet közleményében felhívja a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata mindenképpen javasolt. Normál bőrtípusnál ugyanis már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, olvasható a közleményben. Június-július fordulója több fontos határidőt is hoz a gépjármű adó, a globális minimum adó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közleménye emlékeztet, június 30-áig kérhető a gépjármű adóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimum adó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Aki magánszemélyként egy összegben nem tudja megfizetni a gépjárműadót, június 30-áig kérheti a NAV-tól az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, néhány koppintással, indoklás és igazolások csatolása nélkül. A határidő jogvesztő, ezért később már igazolási kérelemmel sem pótolható. Július 1-től Magyarországon is alkalmazni kell az új uniós vámszabályt, az Európai Unión kívüli vámáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. A NAV honlapján valamennyi témáról részletes tájékoztatás érhető el. Májusban a turisztikai szálláshelyeken 1 millió 800 vendég, mintegy 3 millió 900 vendég éjszakát töltött el. A vendégek száma 2,6%-kal több, a vendégéjszakáké 0,5%-kal kevesebb volt az egy évvel korábbinál, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. 2026. januárja és májusa között a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,9, a külföldieké 0,3%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A belföldi vendégek száma 3,9, a külföldieké 0,3%-kal több, csak nem 3.200.000, illetve 3.300.000 volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Weipert András hidrobiológussal a vörös mocsárrákról, amely egyre jobban terjed hazánk vizeiben. Genetikai vizsgálatoknak is alávetettétek az egyeteket, tehát innen derült ki az, hogy honnan kerülhettek elő, mert hogy nem azonos a genetikai mintázatuk?
2: Igen, az összes magyarországi állomány, ami eddig kimutatásra került, mind a 8 állományban végeztünk, több száz, tehát egy-egy állományban több tucatnyi, tehát összességében több száz egyedről végeztünk genetikai vizsgálatot, hogy megalapítsuk, hogy mi a kiindulás, tehát hogy egyáltalán lehetséges az, mint a Dunában megfogott egyedet, valaki átvesz a Tisza vízgyűjtőjét, ott engedi el, és ez alapján keletkezik egy úgynevezett alpopulációja a rendszerek, de nem. Most azt látjuk, hogy szinte mindegyik magyarországi állomány egy önálló telepítés, külön önálló eredettel rendelkezik. A Duna esetében látszik egy nagyon érdekes kapcsolat, hogy az összes dunai, Duna melléki, tehát itt a főváros térségére kell gondolni, tehát Budakalász, Békásmegyertől lefelé egészen Érdig, azt kell látni, hogy minden populációnak az eredete más, tehát más a Városligeti, más az Érdi, más a Budakalász, Szentendre környéki populációknak az eredete, de a Duna az egy ilyen nagy homogenizátorként összekeveri ezeket az állományokat, és a genetikája így keveredik például a dunai populációnak. Azt viszont látjuk, hogy amellett, hogy a genetikai eredetét vizsgáljuk a populációknak, emellett parazitológiai vizsgálatokat is végzünk, és nagyon jól látszik, hogy azok a populációk, amelyek tiszta úgynevezett akvarisztikai behozatalból származnak, tehát nem természetes vízből hozták be mondjuk Európa más régióiból, ott nem fertőzöttek olyan patogénekkel, amelyekkel az őshonos rákfajokat tudják megfertőzni, tehát hiányoznak belőlük azok a baktériumok, gombá betegségek, amelyek például a dunai állományban szinte mindenhol jelen van.
1: Ez a rákpest is, amit tudnak terjeszteni?
2: Pontosan ez a rákpest is, és vannak most már kimutatott olyan úgynevezett nanovírusok, amelyeket ezek a populációk hordoznak, és Amerikában is most már ezeket az eredeti elterjedési területén szinte populáció szinten ismerik a kutatók, hogy egyes állományok milyen baktériumokat, milyen vírus patogéneket hordoznak, és ez egyébként a származási útvonalak során ez jó nyomon követhető.
1: Mekkora lehet az állomány? Mert ugye beszéltél arról, hogy igazoltátok a faj tömeges előfordulását számos fővárosi, a Duna hazai középső vízrendszeréhez tartozó befolyókban, mellékágakban. Megtaláltátok Demjin, Gyula, Miskolc, Tapolca, Péti Séd vízrendszerében, Balatonban, Velencei tóban és annak egy befolyójában. Tehát mekkora lehet az állománya?
2: Hát ezt nagyon nehéz megmondani, itt arra kell gondolni például, hogy amiket mi lassan 10 éve vizsgálunk populációkat, itt egy 100-150 méteres patak szakaszon, itt ezt mondjuk kifejezetten ér belterületi vízgyűjtő hálózatára kell gondolni, tehát a Sulák patak esetén, vannak olyan szakaszok, ahol 150 méteren belül közel 1000 egyedet tudunk gyűjteni egyetlen egy mintavétel során. Tehát ilyen méretű populációk vannak. Ez a szélsőség, vannak olyan vizek, ahol úgymond színezőelemként előfordul, például Balaton ilyen, azt veszük észre, mivel a Balatonban rendkívül sok nagy testű ragadozó hal fordul elő, tehát süllő, csuka, harcsa, esetleg még angolna és sügér. Ezek nagy mennyiségben fogyasztanak egyébként inváziós tízlábú rákokat, és mivel ez a halállomány szabályozó funkciókat lát el a biológiai inváziós kapcsán, tehát ezt látjuk, azt veszük észre, hogy sem a márványrák, amelyet korábban írtunk le a Balatonból, sem a most terjedő vörösmocsárák dominánsan nem tud még megjelenni a Balatonnak a parti zónájába. Pontosan azért, mert hogy ott vannak olyan ragadozók, amelyek például a kisvízfolyások esetén abszolút nem tudnak megmaradni. Tehát egy pár centis vízben a vörösmocsárák tökéletesen jól el tud lenni, de amikor már a Balatonban az egyméteres vízben kell neki úgymond megtalálni az élet feltételeit, az nem biztos, hogy sikerül neki egyből. Úgyhogy ezért kell fontosan nyomon követni az állományoknak az alakulását. Azt látjuk, hogy a Dunában jelen pillanatban nagyjából 130 folyamkilométeren tudjuk kimutatni a vörös mocsáknak a jelenlétét. Tehát ez azt jelenti, hogy mind a mai napig Paks fölött van a határa, egy-két egyedet már találtak Paks alatt is, megjelezték, hogy Bajánál is, Sugovica torkolatánál is találtak már elpusztult vörös mocsárák egyedet. Tehát az állat jelen van, de nem csak olyan nagy mennyiségben, mint mondjuk tényleg egy kis vízfolyásban, vagy egy teljesen mesterségesen fenntartott, létrehozott városítóban, ahol a potenciális ragadozói, itt arra kell gondolni, hogy gázló madarak, vidra, sok esetben látjuk, hogy mivel az állat éjszaka képes kijutni a szárazföldre és ott táplálékot keresni, sokszor látjuk, hogy házi macska, esetenként vadmacska, nutria elkapja ezeket az egyedeket. Tehát mivel ezek a potenciális ragadozók a városi környezetből ki vannak szorítva, emiatt ott sokkal nagyobb állományok tudnak kialakulni. Ez a városlöketítő esetén nagyon jól lejött, hogy amikor pusztás volt a városlöketítóban vagy parkfenntartás, akkor összeomlott az állomány, de egy-két hónapon belül regenerálódott, tehát nagyon jó a regenerációs képesség, azt szabad így fogalmazni. És minden egyes hazai populáció más, minden egyes hazai populációnak más a dinamikája, mert hogy más ökológiai rendszerben vannak benne, tehát a budapesti állományoknál is látjuk, hogy teljesen más egy barátpataki állomány, az érdi sulákpatak, teljesen más a városligeti tóban, vagy az ezeket összekötő Duna főágában az állománynak a dinamikája.
1: De akkor hogyan lehet megállítani az inváziót? Gyérítése? Tehát, hogy egyetlen ki kell menni azokra a helyekre, ahol van, és ki kell szedni egyenként őket?
2: A gyérítés kapcsán itt megoszlanak az álláspontok, hogy mik a jó módszerek. 2013-ban voltunk egy olaszországi konferencián, PHD hallgatom a Bányai Zsomborral közösen, és ez egy egyhetes konferencia volt nagyon sok terepbejárással, és ott egy live projekt keretében azt próbálják az olasz kollégák meghatározni, hogy melyik a leghatékonyabb gyérítési mód különböző élőhelyeken. És például most már rájöttünk arra, amit te is említettél, hogy mivel a faj territoriális, ezért nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogy az öreg adult egyedeket eltávolítjuk a rendszerből. Most már olyanok a kísérleteznek például Németországban, Franciaországban, Olaszországban, hogy például az adult egyedeket begyűjtve konkrétan sterilizálják őket, ez kétféle módon lehet. Az egyik, hogy sugárkezelésnek vetik őket alá, tehát besugározzák a petefészkeket meg a heréket, valamint levágják a szaporodásukhoz szükséges külső ivarszerveket. Ez a hímeknél a gonopódium eltávolításával jár, a nősténynél pedig a pete függesztő szálakat vágják le sebészi pontossággal a nőstény egyedeknek a potokáról, és ezáltal, hogy ezek sterilizálva lettek, mivel territoriálisak, ezeket visszahelyezik az eredeti élőhelyükre, és a még meglévő juvenilis egyedeket, ezek mivel a kannibalizmus náluk rendkívül jelentős, ezért a saját populációját fogja összezúzni azzal, hogy territoriális nagy adult egyedként ő mindent elver, mindent föleszik maga körül, ugyanakkor, amikor szaporodni próbálna, akkor a különböző sterilizálási eljárásoknak köszönhetően nem lesznek életképes utódai, és egy idő múlva, ezt az olaszoknál láttuk, hogy 3-4 év múlva már drasztikus egyedszám csökkenés lehet megfigyelni.
1: Tehát akkor ez a legjobb módszer. De egyébként, amikor vannak
2: én
1: ilyen...
2: Nem, bocsánat, azt kell mondom, hogy ez a legjobb módszer, mert hogyha csak az a metodika, hogy fogom, kiveszem és elviszem, akkor az azt jelenti, hogy a megüresedett élőhelyekre a korábban elnyomott egyedek így berajzanak, és újból indítunk egy inváziós folyamatot. Tehát az a baj, hogyha csak kiveszem, elszállítom, mindig azt kell

0: kapacitációjával lehet visszaszorítani valamilyen szinten az állományt. Teljesen kiirtani nincs rá reális esély, főleg egy ilyen Balaton vízgyűjtő méretű rendszerben, de visszaszorítani, tehát minimalizálni a kártételét a fajnak, ezekkel a komplex módszerekkel lehet. Azzal, hogy kiveszem és elviszem, azzal nem igazán. Ez működhet teljesen zárt tavak esetén, mondjuk Városligeti tónál látszott, hogyha sikerülne akár fél évre kiüríteni a tavat, és mondjuk teljesen olyan speciális mérgekkel kiirtani a maradék populációt, ami ott a különböző járatrendszerekben próbál túlélni, akkor erre van lehetőség. Ezt Amerikában, Európában is már drasztikusan, de alkalmazzák zárt vízterek esetén. Különben nem marad mások a komplex tervezés, és egy hosszú folyamat eredményeként lehet akár kisebb esetben teljesen megszüntetni az állományt, nagyobb eséllyel inkább érzékelhetetlen szintig visszaszorítani.
1: A lakosságnak a segítségét is kéritek a faj további terjedésének megállítása érdekében. Egyrészt ugye azt kéritek, hogy senki, aki hobbi állatként tartja otthon, semmilyen akváriumi növényt és állatfajt ne helyezzenek ki természetes vizeikbe, vagy a saját tulajdonban lévő halastavukba, illetve a kerti tavukba. De a lakosság segítségét olyan módon is kéritek a faj további terjedésének megállítása érdekében, hogyha 10 lábú rákot találnak, azt fotózzák le, és ugye a helyszínt is adják meg, és küldjék el. Ezt hogyan tehetik meg?
0: Ezt nagyon egyszerűen úgy tehetik meg, hogy a fotót és a dokumentált előfordulási információkat, tehát lokalitást, helyszínt, vízfolyás megnevezve, vagy a személyes Facebook profilomban küldik el messenger üzenet formájában, vagy van a www.urbanecology.hu oldalunk, ahol konkrétan erről a programról is beszámolunk, valamint hogyha elküldik a vejpert@urbanecology.hu e-mail címre az adatokat, mi ezeket egyben regisztráljuk, és felvisszük egy olyan adatbázisba, ami szabadon hozzáférhető a világ minden interneten rendelkező polgára számára. Ez a Crayfish World nevezetű honlap, amit a Temesvár Egyetemen dolgozó kollégák kezdtek el fejleszteni, és ma már az összes 10 lábú rákokkal foglalkozó kutatója csatlakozott ez a kezdeményezéshez, és egy nagyon-nagyon részletes adatbázis sikerült így létrehozni, amiben a Magyarország észlelési adatok is megtartóak, tehát ki, mikor, hol észlelte a fajt, víztér szintjén ott vannak az észlelések, hozzárendelve azok a tudományos vagy egyéb nevelési célból írt publikációk, ahol az első észlelések vagy a később észlelések is dokumentában vannak. Tehát ahol ezeket az adatokat lehet, mi megosztjuk a nyilvánossággal, hogy mindenki, akár kutató, akár egy gazdasági tevékenységet folytató magánszemély, az tanuljon abból, hogy mi az, amivel neki mondjuk szembesülnie kell, ha az adott térségben ez a faj megjelenik, vagy már megjelent és gazdálkodni szeretne mondjuk.
1: Amit mondtál, a sterilizálás, az nálunk mikor indulhat meg? Egyáltalán bevethető? Engedélyezhető?
0: Ez egy nagyon-nagyon bonyolult és hosszadalmas eljárás, a legnagyobb probléma pedig vele az, hogy elképesztő anyagi és eszközigénye van, valamint szakemberigény. Mi ezt kísérleti jelleggel pár hazai élőhelyen elkezdtük alkalmazni. A vizsgálatok, hogy ez milyen hatékonyan, például a Pétfürdői állománynál ezt folyamatosan végezzük, de ehhez jelen pillanatban azt kell látni, hogy mind mondjuk Belgiumban, Németországban, Olaszországban erre elképesztő mennyiségű pénz és eszközt fordítanak, mind a gazdálkodók, mind pedig akár ilyeneket kell gondolni, hogy horgászegyesületek, akiknek a vizeiben ez az állat megjelent. Úgyhogy itt egy nagyon-nagyon összehangolt akciókra lenne szükség, amihez nagyon-nagyon sok szervezetnek kellene csatlakozni, hogy ez egyáltalán hatékonyan működjön. Addig maradnak ezek az oktatási célú akciók, amelyek során meg tudjuk fogni a lakosságot annak érdekében, hogy tanuljanak a korábban elkövetett hibákból.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában egy inváziós fajról, a vörös mocsárrákról hallhattak, amely egyre jobban terjed hazánk vizeiben.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát.

0: Barbarát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket. Olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül, a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 állóventilátort és 13 klímaberendezést szereztek be, ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvíz ellátás biztonsága is, a szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Ezek folyamatos monitorozás alatt állnak, és szükség esetén a katasztrófa védelem bevonásával biztosította gyors vízpótlás, olvasható a dokumentumban. A tárca egyben hangsúlyozta, a vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató, nappali melegedő és szakosított szociális intézmény megkapta. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament, hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A jogszabályokról kedden szavaznak a képviselők, akik aznap még az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról is döntenek. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolajtermék előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosító javaslatot is. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 25. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A miniszter elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak, fogalmazott Hegedű Zsolt, aki szerint az egyik legfontosabb tényező az átláthatóság, és mint mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. A Miskolc Televízió műsorai megváltozott formában június 1-től online érhetők el. A lineáris televíziós sugárzás, vagyis amikor a tartalomhoz mindenki egyszerre azonos időben fér hozzá, ezzel 41 év után megszűnt a Borsodi megye székhelyen. A városvezetés a döntést a médiapiac folyamatos átalakulásával, a fogyasztói szokások változásával indokolta. Ebből a tényből kiindulva a médiafogyasztási szokások átalakulásáról, az okokról, a folyamatról, az irányokról és a jövőképről is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában Németh Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kossa Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével.
2: Mondhatnám, hogy örülök annak, hogy beszélhetünk erről, de igazából nem örülök az apropónak. Hát én azt gondolom, hogy itt alapvetően egy politikai döntés született, ami baj. Azt is megmondom, miért baj. Azért baj, mert a politikának mondjuk ilyen szinten nem kellene beleavatkozni a médiába. Mondok egy egyszerű példát, a város üzemeltetés a hóseprést azt végezheti cirokseprűvel, hólapáttal, meg unimoggal is. Ugyanúgy a önkormányzat fizeti, de hát azért az ottani szakemberek döntsék már, hogy mivel végzik ezt a hótakarítást, tehát hogy érezzük azt, hogy mi a különbség közötte. Ha most valaki azt mondja, hogy nem politikai döntés született, hanem szakmai döntés, akkor az még nagyobb baj. Mert az, hogy online térbe kihelyezni valamit, az a nem ma, tehát a digitális átállás az nem tegnap, meg nem az elmúlt 5 évben kezdődött, az már régen elkezdődött a magyar médiában is. De azt, hogy csak odaálljunk át, és ugye erre most látunk különböző példákat. Én azt gondolom, hogy lineáris televíziózást azt nem lehet elengedni, egy városban főleg nem lehet elengedni, hiszen egy viszonylag szűk közösséget kell elérni, célzottan kell elérni.
3: Meglehetősen jelzésértékűnek tartom azt, hogy a város a jövőben kizárólag az online platformon keresztül kíván kommunikálni, ahogy egyébként azt is nagyon jelzésértékűnek tartom, hogy az online térbe költözött tévének az első vendége Miskolc város polgármestere volt, mert hogy ez szerintem nagyon jól mutatja, hogy a politikai kommunikáció egyre inkább az online térbe helyeződik át, és hogy a következő években én azt várom, hogy a közéleti szereplők egyre kevesebbet fognak egyébként nyilatkozni a lineáris média szolgáltatóknak, és gyakorlatilag egy ilyen közösségi média kommunikáció következik. Ennek már egyébként voltak előjelei. És egy másik dolog egyébként, mert ugye a közlemény azt is írja, azért fontos, hogy idézzük pontosan, mert ebből lehet valamit azért kihámozni, hogy egy rugalmasabb, egy interaktívabb és egy könnyebben hozzáférhető kommunikációt szeretnének kialakítani. Hát ennek vannak előnyei, meg vannak hátrányai is. Bennem az egy komoly kérdés, hogy ez a váltás, ez mennyiben jelent szélesebb nyilvánosságot, hiszen van egy olyan korosztály, van egy olyan társadalmi réteg Miskolcon, aki kifejezetten a helyi tartalmak miatt és a hagyományos média szolgáltatók értékei miatt, tehát a szerkesztettség, a hitelesség miatt nézték a Miskolc TV-t.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Németh Csaba szerkesztő, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kossa Péter médiaismeret szakos tanár, az Európa Rádió főszerkesztője.
0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: A Miskolc Televízió műsorai megváltozott formában június 1-től online érhetők el. A lineáris televíziós sugárzás, vagyis amikor a tartalomhoz mindenki egyszerre azonos időben fér hozzá, ezzel 41 év után megszűnt a Borsodi megye székhelyen. A városvezetés a döntést a médiapiac folyamatos átalakulásával, a fogyasztói szokások változásával indokolta. Ebből a tényből kiindulva a médiafogyasztási szokások átalakulásáról, az okokról, a folyamatról, az irányokról és a jövőképről is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában Németh Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kossa Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével.
2: Mondhatnám, hogy örülök annak, hogy beszélhetünk erről, de igazából nem örülök az apropónak. És hát nyilván tegyük azt is helyre a hallgatókban, hogy ugye itt többen érintettek vagyunk, ugye te is. Én is ilyen szempontból, én azt hiszem 2002 és 2004 között voltam szerkesztő, illetve főszerkesztő a Miskolc Televízióban, illetve 2023 és 25 között voltam híradó szerkesztő szintén a Miskolc Televízióban, illetve az egyházi magazint készítettem még ott. Hát én azt gondolom, hogy itt alapvetően egy politikai döntés született, ami baj. Azt is megmondom, miért baj. Azért baj, mert a politikának mondjuk ilyen szinten nem kellene beleavatkozni a médiába. Mondok egy egyszerű példát, a város üzemeltetés, a hóseprést azt végezheti cirokseprűvel, hólapáttal, meg unimoggal is. Ugyanúgy a önkormányzat fizeti, de hát azért az ottani szakemberek döntsék már, hogy mivel végzik ezt a hótakarítást. Tehát ugye érezzük azt, hogy mi a különbség közötte. Ha most valaki azt mondja, hogy nem politikai döntés született, hanem szakmai döntés, akkor az még nagyobb baj. Mert az, hogy online térbe kihelyezni valamit, az a nem ma, én ugye az Zsolca TV-nek voltam 20 éven keresztül főszerkesztője, igazgatója, mi 2011-ben kezdtük el ott a YouTube-ra feltölteni a videóinkat. Tehát a digitális átállás az nem tegnap, meg nem az elmúlt 5 évben kezdődött, az már régen elkezdődött a magyar médiában is. De azt, hogy csak odaálljunk át, és ugye erre most látunk különböző példákat, hogy Pécsen ott volt, hogy megszüntették ugye a földfelszíni sugárzását a televíziónak, de a kábel tévén, ugye Magyarországon valahogy úgy szocializálódott a társadalom, hogy ez a földfelszíni sugárzás, ez igazából tényleg csak nagyon vidéken, ahova nem kötöttek be semmilyen kábelt, ott van ennek létjogosultsága, mert nagyon kis számú az a bekötött háztartás, ahol földfelszíni sugárzást használnak, mindenki valamilyen kábel szolgáltatón, hiszen azon jön a telefon, azon jön az internet, és hát így azon jön a tévé is, néz lényegében lineáris televíziót. Úgyhogy Pécsen ugye az történt, hogy a földfelszíni sugárzást szüntették be, amiben van költségracionalizálás nyilvánvalóan, mert most a sugárzási díjak, meg az adónak a fenntartása, egyebek az nyilván egy költség, de ugyanakkor megmaradt a lineáris sugárzás a televíziónak. Az, hogy a lineáris televíziózást elengedni, és csak digitális platformokra is itt több számot kell használni, YouTube, Facebook, és akkor kérdezem, hogy mi még, Instagram, X-es, és egy csomó olyan dolog van, ugye, amit nem, és ez ahány, ez annyiféle formátum, ez annyiféle elérés, és hát azt hiszem, ennek a részleteiről majd itt a mai nap folyamán még fogunk bőven beszélni,
1: igen,
2: hogy ez mitől más az online jelenlét, mint a nem online jelenlét. Én azt gondolom, hogy az lineáris televíziózást azt nem lehet elengedni, egy városban főleg nem lehet elengedni, hiszen egy viszonylag szűk közösséget kell elérni, célzottan kell elérni. Hát, vagy kellene elérni, mert hogy van-e rá szándék, és ezért mondom, hogy politikai döntés volt.
1: Peti, neked milyen véleményed? Ugye nyilván beszélgettünk már itt a rádióban erről a témáról. Veled arról beszéltünk, hogy nagyon megváltoztak a médiafogyasztási szokások.
3: Igen, egy kicsit reagálnék erre, és árnyalnám ezt a képet, mert én egy picit könnyebb helyzetben vagyok, mert nem kötődöm erős érzelmi szállal a Miskolc Televízióhoz. Nyilván van, illetve volt kapcsolatom a tévével, még annak idején gimiskoromban volt egy ilyen nagyon jó diák együttműködés egyébként, én akkor találkoztam először az ottani kollégákkal, és utána egyébként én néhány hétig gyakornok is voltam, de igazából ez volt a közvetlen kötődésem a tévéhez. Viszont kötődöm erősen azokhoz az emberekhez, akik ott dolgoztak, és elveszítették a munkahelyüket, illetve azokhoz, akik mondjuk nekem egykori kollégáim voltak itt a rádióban, és nagyon sokat meséltek arról, hogy milyen volt a tévé. És én mindig azt éreztem, hogy ez egy nagyon erős kötődési szál volt, mindenkinek itt tanulták meg a szakmának az alapjait, és rengeteg emlék kötődik hozzá, úgyhogy nyilván nagyon rossz látni ezt a folyamatot egyébként, hogy hogyan alakul át a médiapiac, és hogyan veszi át egyre jobban az online platform gyakorlatilag a hagyományos hírfogyasztási szokásokat. Ugye azért nehéz, mert hogy nem ismerjük egyébként pontosan a döntésnek a hátterét. polgármesteri hivatalú kiadott egy meglehetősen szűkszavú közleményt, amiben ugye arra hivatkoznak, hogy megváltoztak a piaci körülmények, és hogy átalakultak a médiafogyasztási szokások. Hát ezek a jelenségek, vagy ezek a szempontok valóban léteznek, és ezekről rengeteget lehetne egyébként média szakmai szempontból beszélni. Minden esetre meglehetősen jelzésértékűnek tartom azt, hogy a város a jövőben kizárólag az online platformon keresztül kíván kommunikálni, ahogy egyébként azt is nagyon jelzésértékűnek tartom, hogy az online térbe költözött tévének az első vendége Miskolcváros polgármestere volt, mert hogy ez szerintem nagyon jól mutatja, hogy a politikai kommunikáció egyre inkább az online térbe helyeződik át, és hogy a következő években én azt várom, hogy a közéleti szereplők egyre kevesebbet fognak egyébként nyilatkozni a lineáris média szolgáltatóknak, és gyakorlatilag egy ilyen közösségi média kommunikáció következik. Ennek már egyébként voltak előjelei. És egy másik dolog egyébként, mert ugye a közlemény azt is írja, azért fontos, hogy idézzük pontosan, mert ebből lehet valamit azért kihámozni, hogy egy rugalmasabb, egy interaktívabb és egy könnyebben hozzáférhető kommunikációt szeretnének kialakítani. Hát ennek vannak előnyei, meg vannak hátrányai is. Bennem az egy komoly kérdés, hogy ez a váltás, ez mennyiben jelent szélesebb nyilvánosságot, hiszen van egy olyan korosztály, van egy olyan társadalmi réteg Miskolcon, aki kifejezetten a helyi tartalmak miatt és a hagyományos média szolgáltatók értékei miatt, tehát a szerkesztettség, a hitelesség miatt nézték a Miskolc TV-t. És nem tudom, hogy megelőzte bármiféle piackutatás ezt a döntést. Remélem, hogy igen, vagy legalábbis csak bízom benne, hogy igen. De alapvetően én azt is érzem ebben, hogy egy picit a 35 vagy a 40 év alatti korosztály felé szeretne inkább nyitni a városvezetés, mert hogy a médiafogyasztások is pont ezt mutatják. Nemrég jött ki egyébként egy friss kutatás, még pár évvel ezelőtt a tévék és a közösségi média holt versenyben voltak a hírfogyasztásban, ma ez egyértelműen áttevődött a közösségi média felületére. Elképesztően nagy számban fogyasztunk híreket, az elsődleges információforrásunk, és nem célzottan szerkesztőségi tartalmakat keresünk, tehát nem beütjük, most nem akarok hírportálokat mondani, hanem a hírfolyamunkon keresztül közvetett módon kapcsolódunk ezekhez a tartalmakhoz, és nem biztos, hogy ez minden esetben jó.
2: Hát igen, mert mi talál meg? Tehát itt az a nagy kérdés, ugye a Facebooknak napi felhasználói létszám az ilyen 3,3 milliárd ember. Most nyilván egy miskolci hír ugyanúgy versenyez az argentin kisfiú cicás videójával, mint a Oda bővítéssel. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz és nehezen definiálható történet. Persze, vannak adatok, és én is készültem itt ilyen kulcs számokkal, hogy ugye a nyomtatott médiának a éves példányszáma az elmúlt 35 évben, 36 évben a rendszerváltás óta 1/6-ára esett vissza. A televízió nézés 2014-ben 4%-kal csökkent, ma átlagosan 2 óra 24 perc, amit magyarok televíziózással töltenek. Az online figyelem ugyanakkor iszonyatosan megnőtt, ez több mint 10 óra naponta. És ugye ezt tudjuk, hogy gyerekeknél is, felnőtteknél is folyamatosan növekvő dolog. Tehát, hogy azért nyilván ez azt jelzi, hogy igen, átkerül a figyelem az online térre, de azzal, hogy bezárunk egy printlapot, és bezárunk egy városi televíziónak a lineáris sugárzását, az nem jelent egy digitális stratégiát. Tehát az, hogy az emberek elvesztették az állásukat, hát könyörgöm, hogyha jó minőségi újságírást akarsz csinálni, az teljesen mindegy, hogy milyen platformra készíted, ugyanannyi ember kell hozzá. Tehát az, hogy most lényegében ott van két újságíró, meg két úgymond televíziós szerkesztő, az nem érteti szerkesztőség attól sok szünet. Látunk nemzetközi példákat, és azért nem jó nemzetközi példákat hozni erre egyébként. Én ezen most nagyon sokat gondolkoztam, ugye pár nappal ezelőtt kerestem meg Vanda ezzel a felkéréssel, hogy jöjjek egy ilyen beszélgetésre, és ja, nagyon, én foglalkozom egyébként is, és egy londoni újságíróiskolát is elvégeztem, és nagyon sokat tanultam, meg foglalkoztam tényleg ezzel, hogy a digitális átállás, és hogy a The Economy, meg én is New York Times előfizető vagyok egyébként, tehát hogy a New York Times az megjelenik, 300 ezer példányban printbe, ugye milyen 50 oldal egy napi lapot Amerikában, tehát azért van, hogy a hajléktalan, ugye azzal komplet be tud takarózni, mert olyan mennyiségű az újság, de hogy amellett ugye van 13 millió előfizetője. tehát az online tér, hát kinyitotta. Tehát addig ugye azt tudta megvenni a New York Times, aki hozzáfért a papírhoz, tehát elvitték neki repülővel, mit tudom, Európába is, az egynapos késéssel megkapta a New York Times-ot. Most elmegy a Karib-tengerrel vitorlázni, és laptopon, meg iPad-en tudod olvasni a online előfizetést, és teljesen más a tartalom. Tehát azt is látni kell, hogy a fizetős tartalom és a nem fizetős tartalom hozzáférése között óriási különbség van ma már a világon. De ezt nem lehet megint levetíteni egy városi tévé színvonalára. Bár vannak példák egyébként, amerikai meg angol példákat találtam rá, illetve Csehországban van egy fizetős próbálkozás arra, hogy egy városi hírcsatorna az fizetőkaput tesz fel a hírei mögé. Tehát a newsroom az egy teljesen más. Az öntje a híreket, ugye rövid videókat, rövid híreket, egyebeket, erre nagyon jó az X, ugye nagyon jó a Facebook is ilyen szempontból, de amikor minőségi újságírásról beszélünk, tehát én a New York Times-ban előfizetőként olvasok olyan cikkeket, amit három kontinens öt országának hat újságíró írt meg, és valószínűleg nem egy óra alatt, hanem egy hónap alatt, vagy egy hét alatt. Tehát hogy azért vannak teljesen más felfogások ebben a média fogyasztásban, és igen, tehát a Miskolc 100-140 ezer, ugye most mennyi a lakosság létszám, tehát az a 3 milliárdban az ilyen csepp a tengerben. Tehát azt megszólítani tudni, hogy őket valóban elérje ez. És itt nem arról van szó, hogy tényleg a óvodafejlesztés, hanem akár egy vészhelyzet idején, amikor valami probléma történik, amikor tájékoztatni kellene az embereket. De nem lehet csak arra hagyatkozni, hogy majd elolvasod a Facebookon.
1: Peti, ugye te tanítasz a Lévai Gimnáziumban. Mi a tapasztalatod, a fiatalok honnan szereznek híreket? Közösségi médiából?
3: Nem, ez pár évvel ezelőtt, vagyis igen, tehát hogy a pár évvel ezelőtt ez egyébként úgy volt, amikor elkezdtem tanítani, hogy még akkor valamit tudtak arról, hogy milyen televíziók léteznek Magyarországon, meg milyen rádiók, de egyébként ez nem csak a Lévai Gimnáziumra igaz, hanem alapvetően a fiataloknál, hogy ma már egyáltalán nem néznek tévét és nem is rádióznak, sőt egyébként a közösségi média használatban is olyan szempontból nagyon tudatosak, hogy csak olyan felületeket használnak, ahol már nincs ott a nagyszülő meg a szülő, mert hogy ott cikinek érzik azoknak a tartalmaknak a megosztását. Tehát ebben egyébként raffináltak, akkor talán ezt mondom, és nem az, hogy tudatosak. A hírfogyasztási szokásaik pedig gyakorlatilag egyenlőek a nullával. Nagyon random módon találkoznak egyébként, eseti módon bármiféle hírrel. Ugye azért vagyok egy picit nehéz helyzetben, mert én médiás diákokat tanítok alapvetően, akik azért ebben egy picit tudatosabbak, de látom a többi diákokon is, hogy ők azért nagyon eseti módon, vagy nagyon közvetett módon találkoznak bármiféle hírrel. Ugye Csabi azt mondta, erre muszáj reagálnom, hogy szerintem ugyanannyiba kerül egy lineáris média szolgáltatónál műsor gyártani, mint egyébként online, és én ezt meg pont nem így látom. Tehát nekem pont az a véleményem, hogy majd televíziónak a működtetéséhez egy elképesztő nagy technikai és pénzügyi háttér kell. Minden szempontból. Tehát, hogy oda kell stáb, kellenek operatőrök, kellenek vágók, kell gyártásvezető, ugye van valamilyen frekvencia használati engedély is, ami nyilván valamiféle költségekhez kötött. Tehát szerintem ennek a döntésnek az egyik oka lehet az, hogy sokkal olcsóbb egyébként online tartalmakat gyártani. A minőség nem biztos, hogy jobb. De ebben egyébként a felhasználói szinten is érdemes okokat keresni, mert én az utóbbi években pont azt tapasztaltam, hogy egyrészt romlott a figyelmünk, nagyon-nagyon kevés ideig tudunk egy dologra, van ez a híres aranyhal elmélet, hogy most nekünk sokkal rosszabb egyébként a koncentrációs képességünk, mint egy aranyhalnak, ami 9 másodperc körül van, és ha megnézzük egyébként a médiafogyasztási szokásainkat, pont ezt mutatja. Hát a Reels videók, az Insta videók, a Short videók pont erre a felhasználói szokásra vagy élményre reagálnak. Abszolút. Úgyhogy ez egy érdekes dolog egyébként, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás. Én azt látom, hogy régen például a televízió az egy ilyen napirend volt az emberek életében. Tudták azt, hogy este 6 órakor, én is tudtam, pedig gimnazista voltam, a Miskolc TV-n híradó van, és megismétlik 7-kor, és megismétlik 8-kor. Utána pedig van valamilyen magazin. Tehát nekem kellett alkalmazkodnom tulajdonképpen a műsor struktúrához. Tehát nekem kellett úgy szerveznem az életemet, hogy le tudjak ülni a tévé elé, hogyha híradót szeretnék nézni. Ma meg nem így van. Ma meg a tartalomgyártók alkalmazkodnak a felhasználókhoz. Mert mi történt? Megjelent egy elképesztő információ robbanás, egy technológiai fejlődés a 10-es évek után, hogy minden egyes hagyományos média felület, a tévé, a rádió, az újság, az beköltözött az online térbe, és beköltözött a zsebünkbe, a mobiltelefonunkra. Mindent ott fogyasztunk. És a tartalomgyártóknak fel kellett venni a versenyt, hogy el tudják érni ezeket az embereket, és ennek rengeteg ára volt. Tehát tartalomminőségben, szerkesztettségben, hitelességi kérdésekben. Tehát az az irány, ami felé most tartunk, azért az nagyon komoly kérdéseket vet fel, és szerintem nekünk, főszerkesztőknek, szakmai vezetőknek azért nem szabad úgy csinálnunk, mint hogyha ez nem létezne. Tehát én nekem nagyon fáj, hogyha bármilyen lineáris média szolgáltató megszűnik, és én továbbra is azt mondom, hogy van egyébként létjogosultsága mind a televíziónak, mind a rádiónak. De azon komolyan el kell gondolkodnunk, hogy lehet, hogy már nem elég egy sima online átállás, tehát ilyen mi volt régen, hogy az volt, hogy mindenkinek legyen először honlapja, utána legyen közösségi médiája, legyen YouTube-ja, tehát mi folyamatosan zárkóztatta fel saját magát a lineáris műsorhoz. Most meg azt látjuk, hogy az elsődleges tartalmak online jelennek meg. Ott vannak a podcastek, videópodcastek, vagy a sima podcastek. Tehát komoly kihívások elén is szerintem, a médiaszolgáltatás, a lineáris médiaszolgáltatás a jövőt illetően, és nagyon várom például az új kormánynak a média törvényét, hogy vajon milyen irányba fogja szabályozni, mert az utóbbi években az is látszódott, hogy az online tér gyakorlatilag teljesen kibújhatott mindenféle vállalások alól. De nem voltak helyi vállalások, nem volt közszolgálati vállalás, és szerintem nem csak ez, de az egyik szempontja volt annak, hogy nagyon erősen az online tér felé tolta a médiafogyasztást.
1: A Miskolc Televízió műsorai megváltozott formában június 1-től online érhetők el. Ezzel 41 év után megszűnt a Borsodi megyeszékhelyen a hagyományos televíziós sugárzás. A város vezetés a döntést a médiapiac folyamatos átalakulásával, a fogyasztói szokások változásával indokolta. Ennek apropóján beszélgetünk a médiafogyasztási szokások átalakulásáról Németh Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kojsza Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Honnan szerzünk híreket, alkalmas-e erre a közösségi média, ki irányítja a médiafogyasztási szokásainkat? Visszatérhetem Miskolcra a hagyományos televíziózás. Ezekre a kérdésekre is keressük a választ az Európa Szalon mai adásában. Német Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc televízióban, és Kojsza Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével. Folytatjuk a beszélgetést.
2: Tényleg a anyagi dolgokra, tehát ugye én azt mondtam, és te is ezt mondtad, hogy ugye sajnálom azokat, akik elvesztették a munkájukat. Nem kellett volna, hogy elveszten a munkájuk. Tehát ugye azon persze itt a költségeket és itt a rádió hallgatókat ezzel nem akarom mutatni, én ugye voltam igazgató is, tehát látom a működtetésnek azt az oldalát is. Azért vitatkozok veled, Peti, ebben, mert a híradó a legdrágább műfaj a televíziózásban, tehát teljesen mindegy, hogy online készíted a tartalmat, vagy lineáris médiába teszed ki ezt a tartalmat, ki kell menni a helyszínre, annak van autóköltsége, annak van emberköltsége, minden költsége, tehát ez. A másik dolog, ami hátulütője ennek, és itt viszont a közszolgálatiságot hoznám be, amiről eddig nem beszéltünk, hogy én azt gondolom, hogy egy városi televízió, bár ugye itt pont a mostani médiatörvény jogállása szerint ez vagy kereskedelmi televízió, vagy közösségi televízió, tehát ugye ebben azért várunk mindannyian valami változtatást, mert ezek nincsenek mai korhoz kellően definiálva ezek a megfelelések. A városi televíziónak vannak olyan feladatai, hogy szerintem, de hát ez legyen az én álláspontom, de én azt gondolom, hogy ezért ez osztható, és ezt tud más is csatlakozni, hogy egy színházi közvetítést megcsináljon, hogy beszámoljon egy olyan sporteseményről, ami helyi és egyebek. És itt a technika, amit te is mondtál, tehát nem lehet mobiltelefonnal csinálni színházi közvetítést, mint ahogy nem lehet sportot sem csinálni. Tehát az igenis kell a normális kamera, amivel tudsz egy szűket adni, amivel azokat a fényviszonyokat ki tudod kompenzálni, amit mondjuk egy színházi közvetítésnél előfordulnak. Tehát azt senki nem fog végignézni egy mobiltelefonnal felvett színházi közvetítést az online médiában. Tehát ez nonsense. Tehát azért mondom, hogy az emberek ilyen szempontból azon így nem lehet, úgy lehet spórolni, persze, hogy elküldöd őket, és akkor nyilván az ő bérük, fizetésük az nem játszik szerepet a költségvetésben, de alapvetően, hogyha normális médiát akarsz csinálni, akkor ezt nem tudod megtenni. Azzal viszont teljesen egyet tudok érteni, hogy a fiatalok, ugye mi 10 évet keresztül tanítottunk együtt a Lévaival, és tényleg ez mindig ilyen játék volt, hogy szeptemberben megkérdeztük a fiatalokat, hogy ki milyen újságot szokott olvasni. És hát az újságnál ott már a Blik jött egyedül szóba, hogy a apa néha meg szokta venni a sör mellé a Blikket. Vagy fordítva. De hogy alapvetően, tehát komoly hír forrást nem olvasnak papír alapon a fiatalok. És hát nyilván, hogyha meg bezárják a print médiát, mint ahogy azt teszik most Miskolcon, akkor már a idősebb korosztály sem, amelyiknek azért hozzátartozott az, mert tőlem a hétvégi rutinjához, hogy bedobták, vagy legalábbis a küszöbre valahova letették a helyi újságot, és akkor elolvasgatták, meg a keresztrejtvényt megfejtették benne, meg kivágták, mert benne volt az unoka fényképen a óvodába, tehát hogy ez a dolog, ez eltűnik. Nyilván ebben van egy korszakos történet, amire nincs ráhatásunk, de azt gondolom, hogy és ez látszik a nagy trendekben is, hogy megmaradnak azért, tehát, és amellett épül fel egy digitális platform és egy digitális tér, na de hát ezek a digitális terek, ezek olyan helyekre épülnek fel, amire neked nincs ráhatásod. Neked nincs ráhatásod a YouTube-nak az algoritmusára, nincs ráhatásod a Facebook-nak az algoritmusára, az X-nek és a sorolhatnám. Tehát az, hogy téged ez hogy fog elérni, illetve a te közönséged ez hogy fogja elérni, arra neked igazából semmilyen ráhatásod nincs. És a másik dolog, amit nem lehet tudni, és erre tudunk példákat, ugye egy Donald Trumpot letiltottak az X-ről, meg a mi hazánknak ugye megszüntették a Facebook oldalát. Tehát alapvetően érzitek a problémát, tehát hogy itt egyszer egy amerikai milliárdos azt mondja, hogy akkor jó, hát akkor a Miskolc TV-nek a Facebook oldalát megszüntetem. Vagy úgy megváltoztatom. És a másik dolog, hogy nem ismered az algoritmust. Mert lehet úgy tartalmat gyártani, ha te ismered az algoritmust, hogy mi alapján tudod elérni általad elérni kívánt embereket, de ezeknek a média platformoknak, amiket mi social médiaként szeretünk emlegetni, ezeknek az algoritmusát senki nem ismeri a fejlesztőkön kívül. Tehát az, aki oda tartalmat gyárt, annak fogalma nincs arról, hogy milyen tartalmat kell gyártania.
3: Nem én alakítom a hírfogyasztási szokásaimat mostantól, tehát nem én döntöm el, hogy mit szeretnék látni. Egyébként nagyon érdekes, hogy a közösségi média működik, mert ez fontos tisztán látni, hogy egy személyiségi profilt készítenek rólunk a kereséseink alapján, meg az online tevékenységünk alapján, és ehhez kapcsolódóan egy ilyen személyre szabott információ áramlást kapunk, ami egyébként nagyon kényelmes, mert nem kell nekem a csatornák között váltogatnom, hogy találkozzak mindenféle hírrel, ugyanakkor nagyon veszélyes, mert gyakorlatilag csak a saját értékrendemet és véleményemet megerősítő tartalmakkal találkozom egyébként. A médiafogyasztásunk is ilyen, hogy szelektálunk, és azokat erősítjük fel, amik megerősítenek minket, azokat pedig, amik ellentétesek a mi véleményünkkel, azokat vagy elengedjük a fülünk mellett, vagy hogyha esetleg meghallgatjuk, vagy elolvassuk, akkor nagyon hamar elfelejtjük. És emiatt egyébként az ember egy nagyon könnyen ilyen információs buborékba tud kerülni a neten, egy algoritmus alapú, ahogyan megjelennek a hírfolyamban számunkra ezek a hírek, és én ebben egyébként több problémát is látok, mert hogy ugye kiszűri meg ezeket a tartalmakat, tehát kimondja azt, hogy ez egy újságírók által ellenőrzött, jóváhagyott tartalom, ugye nem véletlenül hívták így, vagy hát bízom benne, hogy még ma is így hívják az újságírókat, hogy az információ kapuőrei. Hát ugye ők döntik el, hogy mi kerülhet be a nyilvánosságba, és mi nem. De itt ugye nem ő dönti el, hanem az algoritmus dönti el, hogy én mivel találkozom. És amit Csabi mondott, hogy ugye régen a tévéknek egymással kellett versenyezniük. Ma meg a tévéknek minden tartalomgyártó valaki online van, legyen amatőrről szó, vagy legyen profiról, mindenkivel versenyezni kell.
2: Igen, azt most is látjuk, hogy kigyulladt Tapolcán a évtizedek óta nem használt szálloda, és az első felvételek azok nem a hivatásos újságíróktól kerülnek ki, hanem a kép arra járt, kerékpározott, elővette a mobiltelefonját, felrakta, és elkezdik megosztani. És mire a újságíró, meg a tévéstáb, meg akárki kiér oda, és professzionálisan megpróbálja ezt feldolgozni, információt gyűjt hozzá, jó minőségű képet csinál, addigra már mindenki látta ezt a dolgot, tehát lényegében szaladunk a hírek után. Annak idején volt a CNN-nél egy ilyen norma, hogy még amikor kazettára forgattak, hogy a kazetta bekerült, 4 perc volt a norma idő, hogy a kazetta beérkezése a szerkesztőségbe és az adásba kerülés között annyi telik el. Ma a online médiában ez nem tudom, de hát szerintem ilyen 1 perc.
3: Az online média a legnagyobb előnye egyébként a sebesség, meg a gyorsaság. Azonnal lehet hírt adni, nincs szükség arra, hogy megvárjuk. Viszont ezzel együtt a gyorsaságnak ára van. Ára van, mert nem győződünk meg a források hitelességéről, nem tudjuk ellenőrizni, hogy amit látunk vagy olvasunk, és egyszerűen az, hogy meg a kontextusokat vagy az összefüggéseket meglássuk egy-egy ilyen röpke pillanat alatt, hiszen ahogy mondtam, a figyelmünk meg hanyatlik, az meg szinte már nem is elvárható egy tartalomfogyasztótól. Szóval rengeteg kérdés van, egy picit.
2: Pontosan ez az, hogy a tartalomfogyasztóra van ez bízva. Tehát, és azt meg azért, bocsánat, de ezt nem lehet elvárni ma a tartalomfogyasztótól, hogy ő eldöntse, hogy akkor mi a valid és mi a nem valid.
1: Végén összegzésképpen milyen jövőképetek van, mint média szakembereknek 5-10 éves távlatban például?
2: 10 évvel biztos, hogy nem tudok mondani semmit. Egyszerűen, tehát ha csak visszagondolunk arra, hogy a mesterséges intelligencia megjelenése 4 évvel ezelőtt mennyire változtatta meg az életünket, és nem látjuk még ennek a végét se, hogy ez, hogy ez nem is a végét, mert nyilván nincsenek vége, hanem hogy ez hogyan illeszkedik bele a mindennapokba, a médiába, minden egyébbe, azt ugye nem látjuk, meg ennek a trendjeit se látjuk, hogy ez hova fog fejlődni. Én elkövetkező 5 évre tényleg azt jósolom, hogy online média fogyasztás az meg fog erősödni. Ugyanakkor nyilván igény lesz arra, és azért mondtam az elején, azzal kezdtük, hogy egy politikai döntés volt, tehát nyilván ezek mind visszacsinálható politikai döntések, aminek nyilván ára van. De biztos vagyok benne, hogy lesz Miskolcon megjelenő printmédia is, főleg, hogyha közeledik majd valami választás. Ugye ezt most is láttuk a mostani választásnál, amikor mindenki azt mondta, hogy ez egy ilyen online térben folyó választás. Érdekes módon mind a két nagy párt ilyen időszaki kiadványokat jelentetett meg, méghozzá nagyon nagy számban, ingyenesen mindenkihez eljuttatva. Ami ugyanolyan befolyásolás természetesen, mint az online térben történik, de hát erre igény van, erre szükség van, és minden média szakember, aki politikában, nem politikában működik, az látja, hogy ezzel lehet elérni tömegeket, és ezzel lehet eljuttatni gondolatokat emberekhez. Én azt gondolom, hogy a televízió rádió is valamilyen formában visszakapcsolható. Én azt gondolom, hogy a Miskolc TV esetében is ugyanaz, mint ami Pécsen lejátszódott, hogy megmarad a kábeles sugárzás, az egy fontos nem visszalépés, hanem megtartás lenne, ilyen szempontból nézői megtartás, mert amit te is mondtál, Peti, igen, hogy fiatal korodban te is úgy voltál, én mind a mai napig úgy vagyok vele, leülök a tévéhez, már eleve odaszállnak 30 percet. Amikor görgetem a Reels videókat, az amik egyébként is ilyen félpercesek, akkor tényleg az van, hogy a molylepkének a gondolatvilágával vagyok egy szinten, mert 3 másodpercet nézek meg egy Reels videóból, ahogy összenyomja a hidraulikus nyomóval, mint amilyen a tejfölös dobozt. De nem érdekel, tehát ez mondjuk az én dolgom, hogy nem érdekel, de alapvetően tényleg ez van, hogy az ember ezeket nézi, és ugye amikor most az oktatási miniszternek hallottam a interjúját, és ugye mondja a 45 perces óráknál, ugye, hogy nehezen tudják a gyerekek ezt figyelni. Hát ez ezért van, mert a 30 másodperces ügyes videókhoz vannak hozzászokva. Tehát ahhoz képest a 45 perc az egy örökké valóság. Na de hát azért ülünk itt 3-an, meg azért hallgatnak minket néhány százezren, akik azért 45 perces órákon nőttek fel, és azért csak emberek.
3: És már akkor is nehéz volt egyébként
2: egy helyen ülni. De azért csak emberek lettek belőle.
3: Nehezett kérdezzel, mert nincs nálunk a bölcsekköve. Én azt gondolom egyébként nagyon határozottan, hogy két dolgot tehetünk, tehát akár médium szintjén, akár újságíróként, hogy beletörődünk abba, hogy ez így van, és megyünk az árral, és egyszerűen csak figyeljük, hogy a világ elmegy mellettünk, mi még mindig ragaszkodunk gyökeresen azokhoz, amiket tanultunk, meg azokat, amiket csináltunk. Vagy, és én inkább ebbe az irányba mozdulnék egyébként, egy picit megpróbálja minden hazai csatorna, legyen szó rádióról vagy tévéről, egy picit így újra definiálni a saját küldetését, meg újra meghatározni azt, hogy mit is szeretne. Nyilván nem arról beszélek, hogy most itt fel kell adni mindent, és akkor mindenki költözön az online térbe, sőt, egyáltalán nem erről beszélek, mert szerintem igenis van jelentősége és van fontossága annak, hogy legyenek lineáris médiaszolgáltatók, de meg kell vizsgálni mindenkinek, hogy hogyan tud egy picit. Most mindenki egy se jól trendibb lenni ebben a zajban, ami tudom, hogy nem könnyű, de hogy ebbe az irányba megy a világ. És szerintem nekünk újságíróknak is, mert nem elég azt mondani, hogy ez 10 éve így volt, vagy 20 éve így volt, vagy 30 éve így csinálom, szerintem vége van ennek. És szerintem annak is vége van, és lehet, hogy sok kolléga nem ért velem egyet, hogy itt csak tévézni, vagy csak rádiózni, vagy csak újságot írni tudni kell. Ennek a világnak vége van. És szerintem egy újságíró akkor lesz értékes a piacon, hogyha egyszerre több mindent tud jól csinálni. Egyszerre tud akár podcasteket gyártani, videós tartalmakat készíteni, és jól tud írni. És én arra számítok egyébként a következő pár évben, hogy lesz egy nagyon erős felfutása az online médiának, ami azt jelenti, hogy az elsődleges megjelenési forrás nagyon sok helyen már az online lesz, és akár egy ilyen másodlagosként megmaradhatnak a lineáris médiaszolgáltatók. Én azt se titkolom, hogy szerintem itt Magyarországon sok médiaszolgáltató egyébként lehet, hogy áldozatává fog esni ennek. Szeretném, hogyha ez nem így lenne, és szeretném ezt nem így látni, de biztosan lesznek olyanok, ahogy egyébként már látunk példákat erre itt Magyarországon, hogy elkezdenek megszűnni ezek a hagyományos tévék vagy rádiók, viszont én nagyon abban bízom, hogy ezután a nagyon erős online felfutás után, amikor egyetlen platformon rengeteg tömeges információ fog megjelenni, el fognak silányulni ezek a tartalmak, mert nem fogja az emberben találni a helyét. És abban bízom, hogy ha eljön ez a pont, akkor utána fel fog értékelődni egyébként a tévéknek és a rádióknak a szerepe. Az emberek vágyni fognak egy kis csendre, és arra fognak vágyni, hogy ők irányítani tudjanak, le tudjanak ülni, és azt mondják, hogy most bekapcsolom a tévét, mert ott hiteles információval találkozom. Lehet, hogy ez egy túlzottan optimista kép a jövőt illetően. Én most így látom, hogy ez így lesz, és nyilván az is nagyon sok kérdés rejt magában, hogy például az AI-nak a megjelenése, ez milyen irányba tolja majd egyébként a hagyományos újságírói szerepeket. Hát ezek olyan kérdések, amikről szerintem minden nap, meg minden héten lehetne egy kicsit újra beszélgetni.
2: Szerethető gondolataid vannak, mert én azt kell, hogy mondjam. Még egy gondolatot tennék ezt hozzá. Ugye beszéltünk arról, hogy ugye mibe kerül a média. A közösségi médiában való megjelenéssel ugye az egész média és tartalomgyártásnak a finanszírozását is át kell gondolni. Ugye eddig az újságon el lehetett adni hasábokat, kolumnákat, komplett újságoldalakat, televízióban el lehetett adni műsor tartalmakat, támogatóként műsor perceket, reklámokra, egyebekre. Ez a online médiával ez megszűnik. Tehát itt ez teljesen átalakul, teljesen más formába helyeződik. Tehát az, hogy mibe kerül a média, amiről itt beszélgettünk, vagy vitatkoztunk, az ugye a finanszírozási oldalról is egy teljesen új megvilágításba fog kerülni. Ugye látjuk,

0: érthető, vagy mennyire lehet ez akár egy idéglenes állapot?
1: Szerencsére az esetek nagy részében, legalábbis én azt tapasztalom, hogy ezek időleges érzékenységek, és csak lokálisak, tehát hol itt, hol ott, egy-egy fok körül jelentkező, fellépő érzékenység. Nagyon jó termékek vannak már az üzletekben, fogérzékenységet csökkentő fogkrémekre gondolok itt, tehát amik a szenzitív fogkrémek, ezek amiket nagy részre arra fejlesztettek ki, hogy amikor húzódik fel a hát ez egy fiziológiai folyamat, idővel, ahogy korosodunk, húzódik fel az ínyünk a fogakról. És ilyenkor már a zománc, ugye a zománc fedi a koronai részt, de csak a koronai részt, ahogy húzódik fel az íny, akkor már ott előtűnik a gyökéri rész, amit már nem fed zománc, hanem cement fed, és itt viszont már sokkal könnyebben támadható a savak, a baktériumok számára ez a felület, ami nem zománccal fedett, hanem csak a cementtel fedett gyökéri rész, és itt már ez egyből érzékenységgel jelentkezik. Itt nagyon gyakran érzékenység jelentkezhet ebben a fognyaki régióban, ahol vékony a zománc, vagy már nincs zománc, csak a gyökérnek a cementi rétege van. És itt ezek a fogkrémek, ezek az anyagok olyan anyagokat tartalmaznak, amik beépülnek ebbe a vékony zománci rétegbe, vagy ebbe a vékony gyökéri rétegbe, és hát így eldugaszolják azokat a kis csatornákat, amik az érzékenységet okozzák. Maga az érzékenység, tehát a fog ez nem egy tömör kocka, betonkocka, vagy egy tömör márvány kocka, hanem egy szerves anyag, a dentin, a fognak a belső anyaga, ilyen kis tubuláris, tehát csövecskés szerkezetű, ugye a belsejéből, a fognak a belsejéből, a fogbélből, kis tubulusokon keresztül a vérerek, az idegek, ide még az első egyharmadáig, tehát a fogbél felüli harmadig még vannak élő sejteknek kis nyúlványai. És hogyha itt bármilyen mozgás, hideg, vagy édes, tehát valamilyen ozmotikus hatása cukorra, folyadék áramlás történik, akkor ez érzékenységet fog okozni, ez lesz a tünet, hogy itt van valamilyen érzékenység, hiszen ezek a sejtek érzik, hogy itt valami történik. Hogyha ezeket a külső kis tubulusoknak a külső kis nyílásait lezárjuk, eldugaszoljuk, akkor meg tudjuk szüntetni az érzékenységet, a fognyaki érzékenységet. Ez igen, nagyon gyakori.
0: Akkor ezt otthon a mindennapi rutin keretében beépítve bárki meg tudja oldani. Mikor szükséges már emiatt felkeresni szakembert?
1: Hát, hogyha ez nem múló.
0: Mennyi időt adjunk ennek?
1: Ha mondjuk visszatérő, mert mondjuk nyáron a 40 fokban, isszuk a hideget, fagyi, ez meg az, jégkrémecske, hát ezek azért ilyen múló, tehát nem hosszú ideig, nem krónikusan fennálló panaszok. Ilyenkor csak ki kell várnunk, hogy egy kicsit kiegyenlítődjön a hőmérséklet, ne 40 fokba együk a mínusz 10 fokos ez meg az, és ilyenkor általában el is múlik. De egyébként ez fordítva is igaz, hogyha télen, a nagy hidegben egyéb más hőmérsékletű ételt teszünk, ott is ugyanez, tehát a nagy hőmérséklet különbség tud éneket okozni. Úgyhogy ez azért változó az idő, én azt mondanám, hogy ne is kifejezetten az idő, hanem a rendszeresség, hogy ha megkeseríti az életünket, ha fájdalmat okoz, vagy ha már este is fáj, lefekvésnél fáj, akkor lehet, hogy ott már más a panasz, ott már más okozza ezt a panaszt, mert akkor már lehet, hogy tényleg van valami olyan folyamat, ami már előre haladottam, már a fog belseje felé haladt, és akkor már sima a fogkrémmel nem fogjuk tudni ezt megoldani, akkor ott már valamilyen beavatkozásra van szükség. Például egy tömés, lehet, hogy már csak egy kis tömésre van szükség, akár egy fognyaki tömésre, ami ott már biztosabban egy vastagabb anyagot képezve tudja elállni ezeknek az anyagoknak a érzékenységet okozó ételeknek az útját.
0: Dr. Molnár Edina miskolci fogszakorvosnak, fogszabályzó szakorvosnak köszönöm szépen, hogy ezeket a szakmai gondolatokat megosztotta velünk, és köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm én is.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot kívánok mindnyájuknak, a szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől, viszont hallásra!
2: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Májusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000 volt, a munkanélküliek száma 209.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 35.000-rel nőtt, az egy évvel korábbinál 15.000-rel kevesebb volt, míg a munkanélküliek száma április óta 7.000-rel csökkent, de alig 800-zal volt kevesebb, mint egy éve. A március-májusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.640.000 volt, 33.000-rel elmaradt az egy évvel korábbitól. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.448.000-en dolgoztak, 53.000-rel kevesebben az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 71.000 volt, a külföldön dolgozóké pedig 121.000. A 15 és 64 év közöttiek körében a foglalkoztatási ráta 75% volt, megegyezett az egy évvel ezelőttivel. A március-május közötti időszakban a 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 208.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Eddig 13.000 ember küldött üzenetet, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban a kormánynak, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint a véleményező 95%-a támogatja a javaslatot, 5%-uknak vannak kétségei vagy ellenzik azt. Magyar Péter azt mondta, a megkapott üzenetek több mint 40%-a konkrét javaslatot vagy módosítást fogalmaz meg. Az embereket leginkább érdeklő téma az országgyűlési képviselők mandátumának maximalizálása 12 évben. A második, az előző témánál jelentősen kevesebbeket érdeklő téma, a leköszönő köztársasági elnök mandátumának megszűnése, ismertette Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, az országgyűlési mandátum korláttal kapcsolatban a jelentős többség szigorítana, 8 évre vinné le a határt, és más politikai szereplőkre is kiterjeszteni a korlátozást. Magyar Péter közölte, a véleményeket szombatig várják, azokat folyamatosan feldolgozzák, monitorozzák, és utána összesítve meg is jelenítik a véleményezéssel létrehozott felületen. Ezt követően fogja meghozni a kormány a döntést arról, hogy milyen végső formában nyújtja be a módosító javaslatot, várhatóan már a jövő héten. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető felhasználóbarát adatbázisban, közölte a politikus a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes kiemelte, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egynegyedén nem vett részt és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. Az elnök tudatta, az átláthatóság erősítése érdekében elrendelte a szavazásokról történt hiányzások könnyen kereshető, felhasználóbarát megjelenítését a parlament honlapján, az adatbázis csütörtöktől elérhető. Június-július fordulója több fontos határidőt is hoz a gépjármű adó, a globális minimum adó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közleménye emlékeztet, június 30-áig kérhető a gépjármű adóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimum adó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Aki magánszemélyként egy összegben nem tudja megfizetni a gépjárműadót, június 30-áig kérheti a NAV-tól az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, néhány koppintással, indoklás és igazolások csatolása nélkül. A határidő jogvesztő, ezért később már igazolási kérelemmel sem pótolható. Július 1-től Magyarországon is alkalmazni kell az új uniós vámszabályt, az Európai Unión kívüli vámáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. A NAV honlapján valamennyi témáról részletes tájékoztatás érhető el.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A bogyós gyümölcs kertész, Szent Péter esetén. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: Gólya Kalifa.
0: Zsoszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
6: 58. fejezet. Este felé Emőke hazatért. Egy hervatlevél színű lovacskán járt akkor. Kezes kis kedves állat volt az. Ott legelészett mindig a ház körül, s akárki szólította, hozzáfutott. Olyan volt, mint a kutya. Tudtam, hogy elmondja majd az anyjának, miket beszéltem a királynénál, és hogy fölhivatnak vacsora után. De vajon nem azért hivat-e föl, hogy ő maga is szólhasson velem? Az ajtó előtt két sűrű lombú tamariszkfa piroslott. Nem tudom, honnan kerülhetett oda. Talán éppen az én hazámból hozta csáta feleségének. Az alatt szoktam ülni, mikor a gazdámat vártam. Akkor este is odaültem, hogy ha hivatnak, ne késsek. A várakozásomban nem is csalódtam. Még jóformán végén se voltak a vacsorának, kiszólt Gigi az emeleti ablakon. Zéta! Nem láttátok Zétát? Mondjátok neki, hogy jöjjön föl! Az asztalnál ültek. A két gyermek mellett ott ült egy kisasszony forma leány is, akit én még nem ismertem. Az öregapó képe már olyan volt, mint a piros posztó a bortól. Zéta! Dorgált az asszony. Te csak a királynénál beszélsz. Ó, asszonyom, mentegetődztem, hogyan beszélhessek, ha nem parancsolod? Rabnak a neve Hallgas. Te nem vagy olyan rab, a te neved Beszélj. Köszönöm. Mindig örömmel, ha szólítasz. De hiszen, ha csak a csatát magát beszélném el, az is eltartana egy hétig. És ha csak az én uramnak a cselekedeteit beszélném, arra is kevés lenne egy est. Hát láttad az uramat a harcban? De láttam ám, asszonyom. A vihar volt ő, emberi alakban. De hiszen ő nem látott téged. Azt mondja, mindjárt elvesztél a szem elől. A gazdának nem kötelessége látni a rabját. A rabnak kötelessége látnia a gazdáját. Mindig mellette vagy mögötte harcoltam én. És míg csátnak a tetteit beszéltem, szomorúan gondoltam arra, hogy lám a királynénál leültettek engem. Itt meg állva kell beszélnem. A fél lábamat még akkor is sajoltam, különösen, ha sokat álltam vagy jártam. Még most is, ha időjárás változik, bizony emlegeti a térdem Katalaun síkját. Azon este mind csak csátról beszéltem. Gondoltam, csátéknál csát az érdekes. Az asszony valóban áttüzesedve hallgatott. A két kisgyermeknek is nyitva maradt a szája. Csak az öreg barakony pislogott a kancsó mellett, s emelgette bokros ősz szemöldökét. Na, fakadt ki egyszer. Én 45 csatában forogtam, de a 45 csatáról nem beszéltem ennyit összesen, mint ez a kölyök itt erről az egyről. Már mindenki hős. Ha egy fáradt ellenséget kardra kapott, százat beszél róla. A gyermekek szeme már ragadt az álmosságtól. Az öreg is laposokat pislantott. Csak az asszony nem akart betelni a beszédemmel, meg Emőke. Várj kisé a szóval, mondotta az asszony. A gyermekeket lefektetjük. Bevitték a gyermekeket. A harmadik szobából kihangzott, hogy az egyik gyermek, a dédes, mindenképpen vissza akar térni, de ágyba bíztatják. Majd Gigi a mesél a vörös medvéről, meg a tündér királyfiról. Az öreg elszenderült. Magunk voltunk Emőkével. Félkönnyéken nézett reám. A három ezüst mécses sercegett olykoron. Megszólaltam. Kisasszonyom, Nincs-e valami mondani valód? Anyám bejön, beszélj Attiláról. Szép lehetett, mikor megjelent a sereg előtt aranyos sisakban. Beszép lehetett az az ember. Szép, mint valami földön járó isten. És maga elé merült a nézése. Csátné visszatért. Beszéltem Attiláról. Olyan apróra elmondtam azt a jelenetet, mintha festőnek beszélném. Emőke felkönyökölt az asztalra, és szinte itt a szavaimat. Az arcát a mécsfény rózsaszínűre festette. A karja gömbölyű volt, mint a márvány nimfáké. Ötvenkilencedik fejezet. A harmadik hétre megérkezett Attila is. A város ünnepi színt öltött. A hegyekből száz meg száz szekér fenyőgajat hoztak, s fölékesítették a sátorokat és utakat. A királyasszonyok a város széléig kimentek eléje a kíséreteikkel. A had eleje már délben megérkezett. A jászok és gótok büszkén lengették, nyilak szaggatta lobogóikat. Hozták a sok rabot. Micsoda búskép! Fiatal emberek, s fiatal nők, asszony és leány vegyesen. Mind barna, alacsony, s mind rongyos, mind szomorú. Kísérték őket hunok és gepidák. Este felé kürtök rivallása hírelte, hogy közeledik Attila is. A síposok zenéjét már messziről lehetett hallani. A város népe mind künn. A férfiak a süvegüket lengették, a nők a fátyolukat. S öröm kiáltozás vegyült a zenébe. Áldás! Áldás! A király kézintéssel üdvözölte az asszonyokat, csupán a gyermekeit csókolta meg. Ott aztán persze elbomlott a rend. Minden hun harcos a feleségére ölelkezett. A gyerekek diadalmasan vitték előre az apjuk íját, lándzsáját, pajzsát. Sátorról sátorra lehetett látni, mint csókolják meg a lovat is, és mint vizsgálják néhol az udvarra állított rabot, már akinek valami okból még az úton odaengedték, hogy szolgálja. A két gyermek mellé én is kivoltam rendelve. Mi is kimentünk persze csát elé. A szolgák közül csak én, hogy a család mögött járjak. De arra az alkalomra föl kellett öltenem a katalán ruhámat, csak éppen, hogy a süveget kellett otthon hagynom. Bezzeg elbámult csát, hogy engem meglátott. Alig is hitt a szemének. Hogy mersz elejbém kerülni? Kiáltotta aztán tréfás haraggal. Hiszen te halott vagy. Ó, jó uram, bókoltam udvariasan. Éppen ez bizonyítja a hozzád való hűségemet, hogy holtan is visszatérek a szolgálatodra. Volt annyi emberség benne, hogy kezet nyújtott. A várost azon az estén zajos jövésmenés, csengés, bongás, muzsika szó töltötte be. Az utcákon mindenütt fáklya égett, s a nép a sátorok előtt nagy tűznél sütött, főzött, vigadott. A hegedősök egyenként vagy páronként dalolták a dicsőség dalait, a síposok sípoltak, a kvád zenészek dudáltak, sarkantyú pengett és csúlyogott, danolt, zengett a város. Éjfél felé Attila is előjött a palotából, és a fáklyás testőrök között vígzeneszó mellett végig lovagolt a városon. Megállt egy-egy sátornál, ahol nagy volt a világosság, és ahol sokan vigadtak. Ivott a neki nyújtott kupából, kezet szorított az öregekkel, s a nép viharos áldásolása között lovagolt tovább. Másnap megérkezett a derékhad is a zsákmányolt szekerekkel együtt. Reggeltől estig való végtelen hosszú sor, szekerek és szekerek, és még másnapra is maradt. Csát este hivatott. Itt az óra, gondoltam dobogó szívvel. Csát fölment a rabság alól. Hát szólott is róla. Fiam, mondotta, tudom, hogy harcoltál a katalauni síkon, s egy pár nap múlván meg is vizsgáljuk az érdemeidet, de mostan Attilának kell lesz, sok a dolog. Neki ajándékoztalak. Hát csak fogd a holmidat, és jelentkezzél Rusztinál vagy Ménaságnál. Mintha villám sújtott volna belém, úgy álltam ott. Mit ér nekem, hogy fölment a szolgaságtól, ha áttesznek a király ravói közé? Uram, nyögtem csüggetten. Engedd megvallanom, hogy nehéz megválnom innen, én is sajnállak, felelte. Bizonyisten szívesebben fizettem volna, de hiába. A ravók közül elvitt a csoma hármat is, és a zsákmány szétosztásában sok a dolog. Oly nagy volt a kétségbeesésem, hogy csak álltam ott, mintha gyökeret vert volna a lábam. Könnybe lábadó szemem emőkére fordult. A leány a gyertya lángjába nézett, egykedvű, merengő nézéssel. Hatvanadik fejezet. A zsákmányos szekerek ott álltak százával, ezrével, hosszú sorban a főutcán, a téren s a király udvarán. Az írószoba előtt nagy halmokba volt hányva az a zsákmány, amit lovon, összvéren és tevén göngyölegekben hoztak el. Többnyire szőnyegek voltak, s különféle kelmék. Azokat kellett megolvasnunk, felrónunk. Hetekig tartó munka, s unalmas. Már ugyanis annak, akinek semmi része benne. Szomorú is voltam én végtelenül. A király udvarán szana szét a széles tornácokon 10 csoportban dolgoztunk. A rabok bontogatták a zsákmányt, a becsüsök egy pillantással megbecsülték. Nekünk csak föl kellett írnunk, s meg kellett számoznunk a tárgyat, s utána jegyeznünk az értékét. Már ugyanis, ami kiválóan értékesnek látszott, mint például az egyiptomi eredetű edények, sejemkelmék, arany és ezüst hímzésű brokátok, templomi kazulák, gyöngyök s egyéb ékszerek. A közönséges holmit a ravók csak pálcákra rótták, szőnyeg ennyi, köpönyeg annyi, sarú, fegyverek, gyolcsok, övek, bőrtáskák, tunikák, csukják, koralmunkák, sálok, pántlikák, ennyi, annyi. A lovakat valahol kívül becsülik meg, és a róják pálcákra. Római pénzek forogtak leginkább Attila országában is, hát mindent szoliduszban írtunk. A szolidusz a legkisebb arany. A hunok nyelvén zsoldos. Mikor már minden föl van írva, szétosztódik a zsákmány. Kire hány szolidusz esik, mi számítjuk meg. A vezéreknek és csapatvezetőknek 10-10 rész az osztalék, az oltánoknak 5 rész, az özvegyeknek is 5 rész. A közrendi harcosoknak annyi rész, ahány fejet vágtak. Most azonban, hogy csata nem volt, csak egy rész az osztály. Akik az ostromban jeleskedtek, azok majd a rabokban és lovokban válogathatnak. A rabokat is csak úgy fölírtuk és megszámoztuk, mint az értéktárgyakat. Az úri rabokat persze még a helyszínen maguk mellé szedték a hun előkelők. Egy festő is volt köztük, nápolyi Avzon. A szegény vidáman viselte a sorsát. Volt is alkalma rá, hogy a művészetét megmutassa. Egy hunt lefestett, de hogy a lova fejét is odafestette, attól fogva nem festhetett egyebet, csak lovat. Minden hun csak a lova képét kívánta tőle. Soha életemben nem nevettem annyit, mint abban a szomorú munkámban és szomorú állapotomban. A becsüsök mindent rosszul becsültek meg. Így például egy ládából értékes kámea gyűjtemény fordult ki. Csigahéji faragványok voltak, és oly művészi munkák, hogy némelyiken esztendeig is vakult a művésze. Vizsgálják a becsüsök. Mi fene ez? Aztán Turzó főbecsüs diktálja. Mindenféle fületlen gombok, valami rózsaszínű kőből valók, köntösre alkalmasak, 50-enként egy zsódos. Volt valami 400. Utána mindjárt színházi állarcokat fordítanak ki egy ládából. Turzó becsüs fölemel egyet és diktálja. Háborúba való ördögpofa. Ellenség rébítésére való. Értéke 10 zsódos. Én belőlem kitör a nevetés. A ravó társaim szintén megértik, mit nevetek, mert hiszen felében római és görög eredetű emberek, ők is lecsapják a szerszámukat és kacagnak. A vén Turzó dühösen pislog ránk. Egyszer csak kirántja a kardját és rikolt. Azt a fehér pofájú tengeri férök teröptését az apátoknak, engöbb nevettöké, kutyák! Ha a többi becsüs le nem fogja, bizony közénk vág az öreg. És abban a dulakodásban lép Attila a tornácra. Megáll és kérdőn tekint át a társaságon. Urab, mondja Turzó mérges vörösen, ezek a hitvány rabok, de föl kellene kötni egyet példaképpen. Attila kérdőn néz ránk, a ravók reszketve hallgatnak. Végre én szólalok meg latinul. Felséges uram, értékes kámeák vannak itt, amelyek megérnek egy kis országot, és Turzó főbecsüs úr némi nemű fületlen gomboknak értékeli őket. Iratja 50 évvel egy szoliduszra. S belemarkolok a kámeákba, s tartom a király elé. Győződjél meg magad, felséges uram! Íme csak találomra markolok bele, s itt van egy Vénusz kép, amint Vénusz kiemelkedik a tenger habjaiból. Micsoda remek finomságú faragvány ez! Még a hullámok habja is ki van faragva, s a gyönyörű testen csak éppen, hogy az erek nem látszanak. Hiszen ez királyi koronába való ékesség. Attila kezébe veszi a kámeákat, és szemléli figyelmesen. Ezeket a kámeákat, szólal meg aztán nyugodtan, vigyétek az én kincstáramba. Te, hogy is hívnak? Zéta, uram. Te Zéta, segíts a becsüs uraknak az ilyen értékek megítélésében. Ami kiváló, magamhoz váltom. Te meg, öreg Turzó, ha valaki akkor nevet, mikor haragszol, tanítsd becsületre, akárha karddal is. A holló ögyebeg, dörmögte az öreg, hiszen közéjük vágtabb volna, ha deb lefogták a karobat. Az öreget aztán én békítettem meg. Lásd, Turzó uram, mondottam, nincs olyan ember a világon, aki mindent érthetne. Te soha e félléket nem láttál, hát akármilyen okos ember vagy is, nem értékelheted. Persze, hogy úgy van, felelt az öreg, de azért nem tűröbb, hogy rajtabb vihogjatok. Egy esős napon nem dolgoztunk. Délután átmentem csátékhoz. Olyankor a rabok és cselédek ott is tétlenkednek. A sárban nem láttam Emőke lovának a nyomát. Otthon volt. Meglátott, hogy oda megyek. Fölhivatott. Attila helyettem egy asszony rabot ajándékozott csátnak. Az asszony egy milánói patríciusnak a felesége. Menekülése közben fogták el. Várhattak érte jó váltságdíjat. Azért szólítottak föl, hogy írjak levelet a patríciusné családjának. Szívesen. A házban nem volt írószer, át kellett futtatnom egy rabot a királyi íróházba. Ott ültem az ajtó mellett, addig csátéknál s tűnődtem. Szólhatok-e Emőkével? A gazda nem volt otthon, csátné is látogatóban járt valahol a nagyobbik fiával. Csak hárman voltunk a szobában, s olykor Gigia. Megszólítottam a rabnőt. Kérdeztem, hogy mit írjak. 100 font aranyat kérnek, értem, sírta. De honnan fizethetne ennyit az uram? Hiszen feldulták mindenünket, borunkat, gabonánkat is elvitték, a házban meg egy párna nem sok annyit se hagytak. Kisé hervadt, füstös arcú hölgy volt, örökké könnyezett, s épp ezért nem lehetett tudni, hogy szép volt-e valamikor. Gigia tudott vele beszélni, s tolmácsolta a házban az asszony szavát. Nem volt neki rossz sorsa, mert csak ruhát varrattak vele, de azért persze mégiscsak csöpögött a szeme. Asszonyom, vigasztaltam, hálálkodj Istennek, hogy ilyen házba kerültél. Máshogy talán tehenek mellé zártak volna, vagy kisgyermeket kellene rajkálnod. Mert tudd meg, hogy minél több váltságot várnak a rabért, annál nehezebb munkával sanyargatják. Még pártolod őket, lobban reám. Nekem nincs olyan ebb természetem, hogy akárkit is gazdámnak érezzek. Nekem csak egy uram van, a férjem. Annak is én parancsolok. És gyalázta, átkozta a hunokat. Különösen a gyöngyeit siratta. Asszonyom, csillapítottam, igaztalan vagy. Mert a te kincseid épp olyan szerzemények, mint ezekéi, csak hogy korábbiak. Mikor még nem a hunok voltak a történelem színpadán, hanem a rómaiak és a görögök, azok éppen így cselekedtek. Nem végig rabolta Nagy Sándor Perzsiát, Egyiptomot. Nem rabolta végig Július Cézár egész Európán. Most a hunoknak áll fenn a csillaguk. Aztán megint fordul az idő kereke, s a hunok kezéből más nép ragadja el a kincseket.
0: De csak az én gyöngyeimet hagyták volna meg, sírta az asszony. Vagy hogy ástam volna el.
6: Ebből megértettem, hogy a história tanulságai nem asszony népnek valók. Megírtam a levelet, és szép betűket írtam, mert Emőke is ott ült, és nézte az írásomat. Eközben csend volt, csak a tollam percegett. S a csendben megszólal Emőke halkan, álmatagon. Hogy vagy oda át? Kérdezheted-e, kisasszonyom? Feleltem hálás tekintettel. Csak éppen, hogy élek, de csak addig élek én, kisasszonyom, ameddig leány vagy. Bizonnyal sokáig élsz. Ránéztem. Az arca mélázó volt, Isten tudja, mire gondolt. Kis idő múlván megint kérdezett. Látod Attillát gyakran? Látom. Tegnap is beszélt velem. Beszélt? Mit beszéltetek? S az arca megélénkült. A szeme várakozással tapadt az arcomra. Az a bűbájos szeme, az a csupa titok és csupa zene szeme. Elmondtam neki a tornácon történteket. Aztán azt mondtam a végén. Mióta nem láttam Attillát, megvénült. A szakállában fehér szálak vannak. Meglásd, kisasszonyom, 3 év múlván vénember lesz. Soha, mosolyodott el, ha olyan fehér lesz is, mint a galamb. Attila mindig fiatal marad. Olyan ő, mint a fűben járó görög istenek. Olyan, mint nézd ott a fali szőnyegünkön Árész, aki leszállt a felhőkből és páncélt öltve küzdött a hadakban. Nem látod-e a szemében azt az erőt, amelyhez hasonló más ember szemében nincsen? Ha haragszik, még a falevelek is remegnek. Ha mosolyog, még a felhők is megnyílnak. Szerettem volna mondani, hogy ezen az esős napon mosolyoghatna valamelyest, de nem szóltam. Megszoktam, hogy Attillát istenítik. Ma király, holnap por. Ha nem akad egy ilyen magamfajta rab, aki véletlenül följegyzi a nevét, elfújja a századok szele minden dicsőségével együtt. Attól fogva majdnem minden héten elmentem Csáltékhoz. A patriciusné egyik levelet a másik után eresztette a hazájába. Iratott minden rokonának, a pápának is iratott egyszer. Volt úgy, hogy kifelejtett valamit a levélből, s másnap este ismét át kellett mennem, vagy ha nem mehettem, akkor a következő estén. A leveleket a jövő menő követek hordták, majdnem minden héten jött-ment a követség. Hol az elfogott előkelők váltságát hozták, hol a császártól, hol a pápától hoztak levelet, adót, ajándékokat. Attila mindenlátó szeme csak hamar megismerte bennem a használható embert. Ahányszor követ jött, engem is hivatott. Ott álltam Ruszti mellett és Konstantinosz mellett. Tolmácsoltam, még véleményt is mondottam. Néhány hét múlván azt látom, hogy nem csak a rabok közt vagyok az első, hanem a szabad ravók között is megkülönböztetnek. Az boldog időszak volt az életemben. A rabok már köszöntek nekem is, mint az uraknak. A szabados ravók, mintha ők volnának rabok, s én a szabad, úgy viselkedtek. Mindenki azt jósolta, hogy Attila felszabadít és vagyont ad. Gazdag és hatalmas leszek, mint Orestész, aki szintén rongyos rabszolga volt, hozzám képest tök kolop, s hogy páválkodik a hun mágnások között. Csátékhoz mindig estennen hivattak, mikor már a hivatali munkámtól elszabadultam. Olyankor beszélgettünk is. Miről? Mindig csak Attiláról. Kik jártak nála, mit mondtak, mit felelt. Ha tetszetőset beszéltem Attiláról, Emőke szeme csupa öröm volt. Búcsúzáskor a kezét nyújtotta. Megcsókolhatod. A patriciusné látva, hogy milyen öröm nekem az a kéznyújtás, egyszer nagylelkűen szintén kezet nyújtott. Megcsókolhatod, mondta ő is hunul. Azon aztán könnyezésig nevettünk. Azonban négy szem közt nem beszélhettem Emőkével. Mindig ott ült a szobában az anyja is, vagy Gigia, vagy más nő cseléd. A kölykek is ott csintalankodtak. Meg kellett elégednem azzal, hogy látom és hallhatom a szavazenéjét. Elmenetelemkor többnyire Gigia kísért le a mécsessel a lépcsőn, és ő zárta be az ajtót. Mindig boldog szívvel váltam meg emőkétől, mert mikor jó éjszakát mondtam, sorra kezet csókoltam nekik, már a patrícius nénak is, és olyankor magammal vittem emőke finom kis kezének a melegét. Hát annyira kábult voltam olyankor, hogy már a lépcsőn nem is szóltam Gigiának, csak amikor jó éjszakát mondott, akkor ocsuttam föl. Egyszer aztán megszólított. Zéta, te mindenkivel kezet szorítasz, mikor elmégy, csak nekem fordítasz hátat. És ezt olyan búsan mondta, hogy elmosolyodtam. Bocsáss meg, nem szándékosság, csak szórakozottság. És akkor kezet nyújtottam neki. 61. fejezet. Havonként egyszer, hol töltekor, olyan vacsora volt Attilánál, amelyre a férfiak elvitték a feleségüket, leányaikat is. Akinek több felesége volt egynél, azt vitte el, aki több fiat szült neki. Azon a télen engem is beszólítottak az első vacsorára. Na nem vendégnek, nem. Attilának sok előkelő rabja volt, azok mögé kellettem tolmácsnak. Valami 600-an voltak jelen azon a vacsorán. A király feleségeit is ott láttam először. Volt neki valami 10. A király jobb oldalán Rika asszony ült, bal oldalán hű öreg barátja, Ardarik király. Rang szerint következtek a többiek. A nők úgy voltak beosztva, hogy a férjükkel szemben üljenek. A leányok meg a legény emberekkel ültek keverten. A királyasszonyok mellett a vendégkirályok ültek, meg azok a rabhercegek, akiket Attila eleven biztosítékul tartott az udvarában. A nők abban a fehér húnviseletben voltak, amelyben Attila nászakor láttam őket. Fátyolos fehér sejemruha, a fátyol alatt a fejen, a nyakon és mellen aranyvarrat és aranypaszománt csillog, piros saru a lábukon. A férfiak ruhája különféle színű kamuka, atlasz és bársony, a csizmájuk szintén piros. A termet ezernyi viaszgyertya világította meg. A teríték arany és ezüst. Csupán Attila előtt van fatányér és fapohár. Mert ő megvet minden pompát. A ruhája is dísztelen sötétkék vagy hamvas bársony ruha, gyűrűt se visel. A vacsora csendben kezdődött. Csak akkor melegedett föl a társaság, mikor Attila az első tál étel után kezébe vette a fapoharát, és így szólt. Köszöntöm a családomat. Az én családom a hun nemzet. Isten szeressen bennünket. Akkor mindenki fölkelt és ivott a király egészségére. A zene szólt a vacsora folyamán, de minduntalan félbeszakadt, mert hol az egyik hun állott föl, hol a másik, és mondott rövid köszöntőt. Hallottam Orestésztől, hogy azelőtt, Rof király idejében hosszú köszöntőket eresztettek a hunok, de Attila azzal szoktatta le őket, hogy közbevágott. Elég, másnak is hagy szót. Azóta mindenki rövidre fogja a mondókáját. A harmadik tál étel után elhallgatott a zene. A teremben halk és vidám társalgás zsongott. Az én szemem persze egyre emőkén járt. Ott ült ő, két idegen királyfi között, és az átellenes szomszédjaival is beszélgetett. Azután az asztalt elbontották, és addig a terem túlsó felén a fiatal párok kettesével, hármasával sétáltak, míg a zene valami andalító dalt játszott. Attila aztán intett a zenészeknek. Mindig ő kezdte a táncot. Az már nem rang szerint történt, hanem amint eszébe jutott. Azon az estén emőkének nyújtotta a kezét. A vendégek az általános keveredésben szintén úgy cselekedtek, hogy akik legközelebb álltak egymáshoz, azok indultak táncra. A hun tánc nem olyan, mint más nemzeteké. Csöndes és méltóságos lejtésekkel kezdődik. A táncosok eleinte csak egymás kezét fogják, később szembeállnak egymással, és egymás szemébe nézve ringatódznak. Láttam emőkén, hogy boldog. A szeme szinte mámorosan merült a király szemébe. Komoly volt. A király is. Soha életemben nem láttam embereket olyan komolyan táncolni. És ha emőke soha el nem szédítette volna a lelkemet, amint ott lebegett, akkor Attila karjain álom alakká vált, akinek földön léte, mint a déli báb. A táncosok tánc közben párt cseréltek, mindenki a hozzá legközelebbivel. Emőke Todomér Gót vezérnek jutott, Attila pedig Ildikónak nyújtotta a kezét, annak a szőke germán királyleánynak, akit Rika asszonynál láttam. Egy szélső oszlophoz támaszkodva néztem őket. A tánc szép volt. Látszott rajtuk, hogy nem csak a testük táncol, hanem a lelkük is. Attila előttem járta a táncot. Ahogy fölalá léptek andalgón, láttam, hogy Ildikó nagy kék szeme boldogan nyílik Attilára, és Attila szeme is visszamosolyog rá.
5: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigén.
1: A bogyós gyümölcskertész, Szentpéteresen.
2: Főr Elisa.
1: Házasságon innen.
2: Katalin.
1: A gyerek.
7: A gólya kalifa.
2: Foszti fiú esete. Pacsirta.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

megint gyűlnek, kopogtatnak, csendesebben vigadjanak, Isten áldja meg kenteket, szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad, kiőrpentik boraikat, végét vetik a zenének, s hazamennek a legények.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül, a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 álló ventilátort és 13 klímaberendezést szereztek be, ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvíz ellátás biztonsága is, a szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Ezek folyamatos monitorozás alatt állnak, és szükség esetén a katasztrófa védelem bevonásával biztosította gyors vízpótlás, olvasható a dokumentumban. A tárca egyben hangsúlyozta, a vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató, nappali melegedő és szakosított szociális intézmény megkapta. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament, hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt. Kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A jogszabályokról kedden szavaznak a képviselők, akik aznap még az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról is döntenek. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolajtermék előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosító javaslatot is. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 25. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A miniszter elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak, fogalmazott Hegedű Zsolt, aki szerint az egyik legfontosabb tényező az átláthatóság, és mint mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban A Momentary Lapse of Reason, a Pink Floyd 1987-ben megjelent albumával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Az A Momentary Lapse of Reason a Pink Floyd első olyan albuma, amit Roger Waters nélkül vettek fel. A korábbi frontember 1985-ös távozása után a David Gilmour vezette években. Az album az Amerikai Egyesült Államokba és az Egyesült Királyságban is harmadik helyezést ért el az eladási listákon. Európában az EMI a világ többi részén a Columbia Records adta ki.

bridge.

Fatih.

A felvételek kezdeti szakasza Gilmore Astoria nevű lakóhajó stúdióján volt, amely a Temzén horgonyzott. Gilmore stúdiót építetett az átalakított nappaliba, ahol elegendő hely volt a felszerelésnek, valamint a vezérlőteremnek. Az albumot végül egy Los Angeles-i stúdióban fejezték be.

Az albumot nagyrészt David Gilmour és néhány fizetett zenész vette fel, a leghíresebb ezek közül Tony Levin basszusgitáros volt, aki a legtöbb számban játszik.

A billentyűs részek kidolgozásában nagy segítsége volt Gilmore-nak John Carin, akivel Gilmore a Live Aid koncerteken találkozott és játszott együtt Brian Ferry zenekarában.

Ez volt az első olyan Pink Floyd album, amit teljesen digitális technikába vettek fel, bár néhány akusztikus dobot és basszusgitár szólamot analóg módon rögzítettek.

0: Természetesen az idei évben is csatlakozni fogunk az állatkertek éjszakájához. Ezt a programot mindig a nyár végén, augusztus utolsó péntekén tartjuk. Ez lesz a következő esti programunk. Természetesen napközbeni programjaink lesznek a nyár folyamán is, de az esti programjaink az három szokott hagyományosan lenni egy évben. Az első a nyáresti séta, ez mindig a nyári szünet elején, az éjszakázó, ez ugye a nyári szünetnek a végén, és még a Halloween estünknek is nagy sikere szokott lenni, úgyhogy egy évben összesen ez a három alkalom van, hogy zárás után beleshessenek a látogatók egy kicsit az állatkert életébe, úgyhogy érdemes kihasználni a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, egyedülálló nyáresti programra hívja a látogatókat a Miskolci Állatkert ma este 19 órától. Az intézmény egészen új éjszakai arcát ismerhetik meg az érdeklődők. A szervezők célja, hogy a megszokott nappali állatkerti élményeken túl különleges, hangulatos és interaktív programokkal mutassák be az állatok esti életét, valamint a természethez kapcsolódó élményeket. A nyáresti séta programjairól Darvas Katalin zoopedagógust hallhatták.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül. A napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet. Az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 álló ventilátort és 13 klímaberendezést szereztek be, ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvíz ellátás biztonsága is, a szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Ezek folyamatos monitorozás alatt állnak, és szükség esetén a katasztrófa védelem bevonásával biztosította gyors vízpótlás, olvasható a dokumentumban. A tárca egyben hangsúlyozta, a vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató, nappali melegedő és szakosított szociális intézmény megkapta. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament, hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt. Kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Az interpellációk az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A jogszabályokról kedden szavaznak a képviselők, akik aznap még az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról is döntenek. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolajtermék előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvénymódosító javaslatot is. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 25. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A miniszter elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak, fogalmazott Hegedű Zsolt, aki szerint az egyik legfontosabb tényező az átláthatóság, és mint mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban A Momentary Lapse of Reason, a Pink Floyd 1987-ben megjelent albumával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

controlled like the world went, and we replaced it.

Az A Momentary Lapse of Reason a Pink Floyd első olyan albuma, amit Roger Waters nélkül vettek fel. A korábbi frontember 1985-ös távozása után a David Gilmour vezette években. Az album az amerikai Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is harmadik helyezést ért el az eladási listákon. Európában az EMI a világ többi részén a Columbia Records adta ki.

Thank you.

A felvételek kezdeti szakasza Gilmore Astoria nevű lakóhajó stúdióján volt, amely a Temzén horgonyzott. Gilmore stúdiót építetett az átalakított nappaliba, ahol elegendő hely volt a felszerelésnek, valamint a vezérlőteremnek. Az albumot végül egy Los Angeles-i stúdióban fejezték be.

Az albumot nagyrészt David Gilmour és néhány fizetett zenész vette fel. A leghíresebb ezek közül Tony Levin basszusgitáros volt, aki a legtöbb számban játszik.

A billentyűs részek kidolgozásában nagy segítsége volt Gilmore-nak John Carin, akivel Gilmore a Live Aid koncerteken találkozott és játszott együtt Brian Ferry zenekarában.

Ez volt az első olyan Pink Floyd album, amit teljesen digitális technikával vettek fel, bár néhány akusztikus dobot és basszusgitár szólamot analóg módon rögzítettek.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Momentary Lapse of Reason, a Pink Floyd 1987-ben megjelent albumával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A hőségriadó miatti védelmi tevékenység összehangolására kormányrendeletet fogadott el a kabinet, a védelmi tevékenység vezetését a miniszterelnök látja el, jelentette be Magyar Péter kormányfő, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter társaságában. Magyar Péter a Facebookon élőben közvetített eseményen közölte, szombat hajnaltól az ország nagy részén harmadfokú vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. Mint mondta, a meteorológiai előrejelzések szerint várhatóan 4 napon keresztül meghaladja 29 fokot a napi középhőmérséklet, amire soha nem volt még példa Magyarországon, mióta a hőmérsékletet mérik. Magyar Péter arra figyelmeztetett, rendkívüli megterhelésnek lesz kitéve az egészségügyi rendszer, a tűzoltóság, a közlekedési rendszer és a lakosság is. A miniszterelnök közölte, a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja a védekezési munkálatokat a hőségriadó alatt, és egy kormányrendeletet is elfogadtak ezzel kapcsolatban, amely hamarosan megjelenik a magyar közlönyben. Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható szombaton, hívta fel a figyelmet a Hungromet Nonprofit ZRT. Az előrejelzés szerint Nyugat, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, a Dél- és Észak-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UVB-sugárzásra. A legmagasabb 8,2 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakulhatnak, még Nyugat- és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten 8,1-es maximum érték várható. A Hungaromet közleményében felhívja a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Vállattakaró, póló, szalmak, a lap, illetve fényvédőkrém használata mindenképpen javasolt. Normál bőrtípusnál ugyanis már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, olvasható a közleményben. Átlagosan 35 napot, a tavainál 9 nappal többet kell várni a betegeknek arra, hogy bejussanak a szakrendelésekre, azonban az egyes szakmák között nagyok a különbségek, derült ki a Medicina 2000 járóbeteg szakellátási szövetség 2026 áprilisában készült 23 szakterületet vizsgáló felméréséből. Közleményük szerint több szakterületen történt javulás a tavalyi felméréskor mérthez képest. A kardiológiai ellátásban csaknem 4 nappal csökkent az átlagos várakozás, a neurológiai és a nőgyógyászat szakterületek pedig mintegy 2 nappal rövidebb listákat mutattak. A kardiológiai szakma esetében az adatfelvétel 12 éves története során most először csökkent a várakozási idő e szakmákban. Számos területen markáns, 10 napnál is nagyobb növekedést mértek. A diabetológián 21 nap, a nefrológián 19 nap, a bőrgyógyászaton 17,6 nap, a gasztroenterológián 13 nap és a pszichiátrián 11,7 nap. A leghosszabb betegfogadási idő továbbra is az endokrinológiai szakrendeléseknél van, ahol átlagosan 85 napot kell várni egy időpontra. Ebben a szakmában a tavalyihoz képest 7 nap volt a növekedés. A második leghosszabb betegfogadási idő a bőrgyógyászati, ahol az idei 17,6 napos növekedéssel mostanra átlagosan 56,5 nap az átlagos betegfogadási lista hossza, derül ki a felmérésből. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei tónál és a Tiszatónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. A közlemény